0: Arról beszéltünk, hogy ő jobb, gazdagabb, de lehet a rivális mondjuk egy sérülés is, vagy mit tudom, egy életkor.
1: Én ezen gondolkodtam, hogy elvállaltam volna brit színészként bármelyik szerepet. Most ugye ott ők is 11-en vannak.
0: Az Elizabeth szerepét elvállaltam.
1: Azt talán igen. De, hogy, tehát maga a brit főhős is egy furcsa döntés, a Paul Blackthorne, tehát ez kicsit azért egyszerű szerep, egy ilyen nagyon velejéig gonosz embert eljátszani, semmi pozitívumot nem tudunk meg róla.
0: De
1: a többiek is, tehát hogy így ennyire rosszul ábrázolni a nemzetemet. Persze, hogyha nem tudom, cancel culture-ben vagyok éppen, és szégyenkezem a gyarmatistás miatt, akkor igen.
0: De egy részük lehet, hogy Ausztrál de... volt, és így távolságot.
2: Csávó volt. Én azt hiszem, hogy a hölgyként sem vállaltam volna el ezt a szerepet. Hogyha előre tudom, hogy egy ilyen MTV videóklipbe illő jelenetet kell felvegyek egy 1800-as évek végén játszódó filmben, egy teljesen mai piros ruhában, akkor ágyikon feküve és fetrengve, miközben álmodozom az indiai parasztfiúról, szerintem nem vállaltam volna el.
1: Igen, valahogy az nem volt lélektanilag megalapozva, egyetértek veled, hogy ez a brit hölgy hogyan szeret bele ebbe a parasztgyerekbe.
0: Hát jó csávó ez, az őserő.
1: Amikor a fülbevalóit levehette volna.
0: Nem. Amikor neked én először tetszett? Kimentem, mit tudom én, Németországba, vagy Olaszországba, Workembe 21 egy évesen, akkor bennem is meglátták ezt a kelet-európai benszülöttet a fülbevalóimmal, meg az izzadt mellkasommal. Nem, vicceltem. Fontos a sportfilmeknél a központi válság. Itt ezt a válságot, ez szintén a film kétharmadánál érezzük, amikor úgy azt érezzük, hogy minden összeomlik. Itt a meccsnél, nem?
1: A meccsnél, mert a három különböző nap, és az első nap végén borzalmas helyzet, lesérülnek, akiknek le kell sérülni.
2: Meg az árulás.
1: Kiderül az árulás.
0: És ez milyen szép jelenet, hogy ilyen reméltük, hogy akkor az illetőt szépen megnincsenik.
2: Nem, én reméltem, hogy kap egy esélyt.
0: Te komolyan, én úgy megvertem volna én is. Nem, csak egyet rúgtam volna bele, hogy elárulja Indiát ez az ember, meg mindannyiunkat.
1: De az árulókra is szükségünk van, Gyula. Nem csak a négy csoportokra. Ők is.
0: És milyen szép, hogy egy templomba szalad, a szentélybe.
1: Élete során egyszer jó irányba mindenki megváltozhatik Nagy Pál Gábor.
0: Tényleg? A ókori görögöknél olvastam ilyenről, hogy ilyenkor az volt a megoldás, hogy befalazzuk a szentélyt, és akkor nem...
2: Ott lehet.
0: Ott maradhatsz. De nem, így történik. Itt főhősünk bejut,
1: de
0: és meggyőzi.
1: De neki ez a szuper képessége, az árulás, hát illetve az árulásból megtérés.
2: Megtért. Bocsánatot kért, belátta.
0: Igen.
2: Igen.
1: És utána behozza azt a... Akkor ő nagyon jól
2: egy gyönyörű vetőzéssel.
0: Igen. Aztán itt jön a nagy mérkőzés, amiről beszéltünk már, hogy másfél óra.
1: Azért, aki már látott sportfilmet, jelzem, én már láttam, és az azért ezért bejósolta. Ha nem is az, hogy most ez jön a következő, hanem az, hogy mint egy ilyen kipipálósba, hogy 15 dolog lesz benne, mondjuk elvesztik a meccset, de a bíró mégis felülvizsgálja a döntését. Ezt tudtuk, hogy lesz benne, és lesz.
0: Igen, de Rocky is elveszti a meccset. Csak ott mondjuk mi érezzük azt, hogy győztesként hagyja el, nem? A ringet. Na, és akkor...
1: Tényleg lehetett volna ez.
2: Engem behúzott a csőbe ez a bírói történet. Én tényleg azt hittem, hogy elveszítik.
1: Az jó volt, és az érzelmeinkkel játszik ez a film, most egy kicsit túl viccesen adjuk elő, de hogyha a legközelebb ígérjétek meg, hogy egy bombéi moziban nézzük meg hárman, 1500 hindúval és muszlimmal, mert együtt dobban a szívünk, tehát ez egy, erre szántuk rá az egész délutánunkat.
0: És egész hetemet.
1: És akkor ott rágjuk a körmünket, mint a VB döntőn, hogy na akkor ebből...
0: Ezzel ki fog nyerni.
2: Egy mumbai moziban, igen, hogy helyesbítsünk.
1: Igen. Legyen akkor mumbai.
0: Aztán nagyon fontos, ugye nem egy ilyen sportfilm, nem az a nagy kérdés, hogy kinyeri meg a versenyt, hanem hogy kivé válik a főhős? Kivé válik? Ő megváltozik a csávó? Ő igazából egy konstans jellem.
1: Ő egy népi hős, fura, hogy fura az utolsó 10 másodperc, nekem fura.
2: Igen, tehát lehangolja a dolgokat.
1: Igen, így visszasüllyed a történelem nélküliségbe. Igen. Tehát, hogy ez csak egy mese volt. Igen. Ma már nem emlékszik senki erre.
2: A nevére a csávónak. Igen.
0: Szomorúak lettünk mindannyian, ugye?
1: Igen. Biztos azért, mert ez egy ménkű nagy ország, és ezer meg ezer ilyen falu és ilyen hős van, és ez igazából csak a szimbóluma. Tehát nem őt akarta kiemelni, egy Ludas Matyi, hanem hogy ilyen és hasonló küzdelmekből állt össze India függetlenség.
2: És az elgondolkodtató, hogy vajon az a három évnyi lagán nélküli finom esős falusi élet, hogy az mit hozhatott nekik?
0: Én úgy tudom, hogy akkor abban a három évben fölépítettek a indiaiak palotájával szemben egy saját palotát, vagy ami egy közösségi ház lett, és pluszban előtte van egy nagy kriket tér.
2: Pálya.
0: Így van, ez jó.
1: Én úgy tudom, hogy bevezették a több nevűséget, és visszatért a brit hölgy, és őt is feleségül vette, hogy ősre legyen
0: hát szóval. Ez a minimum. Engem érdekelne... az indiai jelképeknek a sokasága, mert hogy például az elején látjuk a kiszáradt földet, ami nekem nyugati nézőként, jó, hát asszály, ilyen Magyarországon is van, szegénység olyan is van Magyarországon, mezőgazdasági probléma. Ezzel szemben egy indológus mit lát, vagy egy indiai ember?
2: Nekem megint csak az az emlék ugrott vissza, amikor Négyesi Mária, Mária G. Tanszékvezető tanárnő, innen is szeretettel üdvözlöm.
0: Mi is.
2: Az egyik hindi órán, amikor egy novellát olvastunk, akkor a novella végén beugrott egy ilyen jelenet, hogy hétágra sütött a nap, és szikrázott a levegő a napsütéstől, és ez egy tragédia végén, így kb. Egy utolsó mondat. És akkor én ezt úgy értelmeztem, hogy na hát, tehát akkor ez azt jelenti, hogy bármennyire is tragikus az élet, azért mindig kék az ég, és süt a nap, és ez milyen csodás. És akkor elmondta a tanárnő, hogy nem, Lorán, ez tévedés, Indiában az eső a jó idő, és a borús ég, a jó idő és a felszabadító és a napsütés, az pont az ellenkezője, az a pokol. És erre...
0: Zabukban ugye van egy ilyen fontos jelenet, hogy ott nagyon-nagyon kitörő örömmel boldogok, amikor esik az eső, de bele is halnak, mert megfáznak. Ez tényleg például elképzelhetetlen egy itteni ember számára. Bár lehet, hogy lassan már nálunk is egy jó augusztusi vagy júliusi esőnek így tudunk örülni.
1: Ha már eső, az utolsó jelenetet nem lehetett 15-ször fölvenni, egyetlen egyszer lehetett fölvenni, ugye 10 000 statiszta volt jelen a felvételen, azok ottan jobbra-balra sétálgatnak, meg futnak, meg örülnek, illetve elered az eső. Tehát az a gyönyörű végső jelenet, amikor egybefolyik ez a két dolog, hogy megoldódik a kriketnek a problémája, megnyerik a meccset, és ugyanakkor megoldódik a szárazságnak a problémája, elered az eső, ezt egyetlen nagy jelenetbe kellett besűríteni. Azért az a három év, az tényleg jó, most így viccelődtünk vele, tehát az adó nélküli, ugye eddig is valahogy megéltek, úgy, hogy be kellett ezt a súlyos adót fizetni, három adómentes év, az nagyon jól hangzik, pláne, ha ilyen szépen fog esni az eső.
2: Igen, akkor ez megmagyarázza, hogy miért ez volt 2001-ben a legnagyobb költségvetésű indiai film, hogyha ennyi statiszta volt benne.
1: A jelmeztervezőt emelném még ki, Banu Atayát, ő a Gandhi című filmért Oscar-díjat kapott, tehát ugyanezt a filmet jelölték, de elkerült az Oscar-díj, de van Oscar-díjas.
2: Nekem nem tetszett a jelmez. Ilyen nagyon azok az izomingek, az asszonyverő trikók, meg a, tehát ilyen nagyon-nagyon modernnek hatottak, de ez csak egyéni.
0: Állítólag a főhős neve, a Buván, az jelent valamit? Világ, föld, nem tudom, lakott világ, és hogy az egész Indiát képviseli akár a nevével egy indiai számára.
2: Igen, lehet.
0: A másik, hogy van egy csomó Krishna utalás, például ahogy ő itt kedvesen mosolyogva furujázik, meg akkor Krishna is, ahogy tisztáztuk, szereti a nőket.
2: Igen.
0: Tehát, hogy...
1: Kedvtelései vannak.
2: Tehénpásztor lányokat.
0: És ő is tényleg, igen, tehát, hogy most nem tudom, mivel foglalkozik, ha nem is pásztorfiú, de egyszerű falusi.
1: Rajesh Viveket ki kell emelni, ő játsza a Jóst, aki hát kétszer akkora, de nem dagad, csak ilyen nagyhajú, nagy ember, és neki egy nagyon sajátos komikus stílusa van, és ez a vígjátéki elem, ez az a így kvázi utolsó pillanatokban mindig megmenti a helyzeteket.
2: Igen, ő a szenvedélyes asztrológus. Egy kicsit a falu bolondja, nem?
0: Uh-huh.
2: Ez a bolond fickó.
1: Rajas fiúk.
2: Ez a, aki...
0: ez a hajléktalan fejű.
1: Igen, igen. Amikor állnak ilyen csoportképbe, akkor mindenki ilyen vékony és emberkinézetű, és ő meg egy ilyen
0: de
1: nagy...
0: De a Harry Potterben is
1: Harry
0: van Potter egy
1: pontosan,
0: ilyen
2: Hagrid.
0: Akit jobban Hagrid. Tudjátok, hogy melyik. Igen.
1: Ha eredetileg a Hagridot akarták fölkérni, de nem vállalta. Ezt most álltam
0: nektek
1: ki.
0: Nektek megvan az a jelenet, amikor a Buván először eltalálja a labdát. Hát ez egy fontos jelenet, és hogy ez...
1: Minden nyugéletében a pillanat.
0: Mert hogy

0: a kozmikus jelentőségű dolgok közé. Jó, tehát akkor az istenek elfogadták, áldás van rajta, nyomjuk.
1: Ez tényleg jó.
2: Ez az 55. legjobb film egy listán, összes film közül, és 14. egy másik listán a filmek, amelyeket látnod kell, mielőtt meghalsz.
1: A Sikh csávót azért kiemelném, hogy ő nem csak Sikh, róluk külön lehetne beszélni, miközük Indiához, hanem hogy ők legendás katonái voltak a szikkek a brit hadseregnek, és nagyon fontos, ahogy ő odaáll. Ez is az egységet nagyban szolgálja, hogy még mi is, még katonaként is mellétek állunk, mi is ennek a közösségnek a szerves alkotói, képviselői, győztesei vagyunk.
2: Ő ezt hozza a közösbe. A szerelmes pár kémiája, hogy mondani szokás, vegytana, az egészen fantasztikus. Az Amir Khan meg a Gracie Singh. Én a közben szerettem bele, ahogyan az a nő féltékeny, aggódik, és ha nem is ő beszél, ugye mindig érdemes figyelni, hogyha többen vannak a képen, hogy aki nem beszél éppen, az hogyan színészkedik, és ő varázslatosan leköveti. Persze az ilyen indiai színészeti hagyomány szerint kis túljátszással.
3: Igen, állítólag a dombjelenet után ők összejöttek, és valami 40 évig együtt voltak.
2: Ez igaz?
0: A két színű.
2: De ez, egy más, ez már egy másik
1: film. Most összekevertem egy másik filmet.
0: Csak nem az india nyelvka.
1: De lehet, hogy még van esélyük, mert mind a ketten élnek, és meg mindig fiatalok, hogy most találják majd meg egymás boldogságát.
2: A film alcíme Valaha Indiában, Once Upon a Time in India. Logan, Asutos Govarikar 2001. Ez volt a tekercsés tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én Bodor Lóránd.
1: Most is szerettük ezt a filmet? Én pedig Szőnyi László Gyula vagyok.
0: Igen, szerettük.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Már is belevághatunk az első témánkba, a tanévkezdéssel kezdünk, mert hogy minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba, akik közül a legtöbben egyben a mobil szolgáltatók potenciális új ügyfelei is lehetnek, pontosabban a szüleik, hiszen a cégek fiatalkorúakkal nem kötnek szerződést. Nem véletlen egyébként, hogy az operátorok évek óta időzítenek erre az időszakra különböző Back to School akciókat, amelyek újabban nem feltétlenül csak egy új készülék beszerzését állítják a középpontba. Kihallott már a digitális póráz elnevezésről, illetve kifejezésről. Nos, ha jobban belegondolunk, akkor már is tudjuk, hogy miről van szó. A megkérdezett szülők 69%-a állítja, hogy azért ad a kisgyermeknek mobiltelefont, hogy elérhető legyen, szükség esetén, illetve hogy vészhelyzetben is tudjon segítséget kérni, már mint a gyermek. A gyerekek persze egészen más lehetőséget látnak az új kütyűben, hiszen leggyakrabban játékra, fotózásra és videózásra, valamint üzenetküldésre használják, illetve nagyon sokan videónézegetésre is. A mobil szolgáltatók a probléma orvoslására feltöltőkártyát és nem okostelefont ajánlanak első körben. Miközben a távközlési cégek igyekeznek jól felfogott üzleti érdekeik mentén lecsapni a fiatalabb felhasználókra, írja a hvsv.hu, a szabályozók és a törvényalkotók folyamatosan azért küzdenek, hogy a digitális térbe történő korai belépés negatív hatásait ellensúlyozzák. Ennek a törekvésnek a része egyebek között a hatósági tartalomszűrő is, illetve a mobiltelefonok kitiltása az oktatási intézmények területéről, amelyet ugye a 2024-25-ös tanév óta Magyarországon is jogszabály ír elő. Hogy az edukáció mennyire nem éri el a célját, azt egyébként jól mutatja, hogy immár globálisan jogalkotói szándék mutatkozik arra is, hogy a közösségi hálózatok használatát bizonyos életkor alatt jogszabályokkal tiltsák meg, illetve radikális változtatásokra kényszerítsék a platformok üzemeltetőit a fiatalkorú felhasználókra gyakorolt, súlyosan káros mentális hatások visszaszorítása céljából.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Bármelyik évünk legyen is aszályos és kimondottan csapadékmentes, általában azt szoktuk mondani, hogy ennél rosszabb biztosan nem volt az elmúlt évtizedek, esetleg évszázadok alatt a Kárpát-medencében. Most nézzünk egy picit utána, hogy egészen pontosan az elmúlt évtizedek statisztikái mit mutatnak, tudományos szempontból. Augusztus 21-én idén a Magyar Meteorológiai Szolgálat térképe különös anomáliát mutatott Szeged környékén. A kéktől vörösig tartó aszályskála konkrétan kiakadt, és fehérrel kellett jelezni a déli vízhiány mértékét. A Hungaromet skáláján az utolsó sötétvörös sáv a 175 és 200 mm közötti vízhiányt jelöli, a szegedi térségben viszont a talaj felső 1 méteréből addigra 204 mm hiányzott, írja a covid.hu. Az 1900-as évek óta javarészt az ember okozta klímaváltozás hatására sokasodtak meg a súlyos, aszályos időszakok Magyarországon, mondják a kutatók, de történelmünket végigkíséri a vízhiány, amivel különböző korokban különbözőképpen próbáltak megbirkózni. 1585-ben például januártól júniusig nem esett csapat, és a Debrecen környéki éhínségben a káka és a sás gyökerét őrölték meg ételgyanánt. Aztán 1718-ban a feljegyzések szerint 9 hónapig egy csepp eső sem hullott, kiszáradtak a fák, és az emberek a fák rügyét és héját ették. 1790-ben pedig az Alföldön kiapadt a víz a kutakból, a tavakat pedig fenékig kiszárították, fölszántották és bevetették. De az 1700-as évek vízhiánya és csapadék hiánya itt nem ért véget. 4 évvel később, 1794-ben a marháknak sehol nem volt ivóvíz, és a Berettyó árkában, vagyis a folyó saját medrében kellett kutatásni nekik. Aztán 1863-ban a kormány királyi biztost küldött ki az aszály sújtotta terület felmérésére. A küldött a nagykunságban arra lett figyelmes, hogy a juh, szarvasmarha, ló és sertés állomány 4/5 elpusztult az ivóvíz és a takarmány hiánya miatt. Ezek a leírások egyébként Rétli Antal csapadék és időjárás történeti gyűjteményéből származnak, amit Pálfai Imre vízügyi mérnök is több munkájában idéz. Pálfai Imre tudományos körökben fontos munkát végzett, ugyanis ő volt az, aki a 80-as években kidolgozta az aszályindexet, amellyel Magyarországon máig mérjük az évek szárasságát. Ő visszamenőleg alkalmazta a módszerét egészen 1901-től az 1986-ig tartó időszakra, és arra jutott, hogy ebben a 86 évben az aszályosság egyébként stabil. Az ország területének nagyjából 90%-a ebben a 100 évben aszállyal veszélyeztetett volt, az Alföldön 10 évből átlagosan 4 aszályos, és ez a század nagy részében így is maradt. Egyébként csak hogy 3 dátumot még kiemeljünk, az 1952-es aszály viszonylag rövid volt, de annál brutálisabb, június végétől 7 héten át tartott az igazi szárasság, közben 36 hőségnap és 11 hőhullámos nap volt, az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, viszont ezután az időszak után a 20. század egyik legcsapadékosabb ősze következett, amikor az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, miközben Pálfai indexe szerint ez volt tehát a 20. század legaszályosabb éve. Az 1971-es év ennek fordítottja volt, egész évben kevés eső esett, de kánikula alig volt. Ennek ellenére az elmúlt 125 év harmadik legszárazabb évéről beszélünk, ami az 1971-es évet illeti, amely év tudományos feljegyzéseiben még az is szerepel, hogy olyan is volt, amikor a csapokból gyakran nem folyt a víz. És még az 1983-as évet említsük meg, amikor annyira hosszan tartott a hőség és a szárasság, hogy a lehetséges párolgás és a csapadék hányadosa a szokásos 0,4-1,4 helyett 2 és 3 közé nőtt, ami már félsivatagi értéknek számít.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Fejlesztés alatt áll egy új autó, amely egyébként a világ egyik legnagyobb automárkájának a fejlesztése, és a 2027-es típusban már 3 mesterséges intelligencia segíti majd a vezetőt, mondhatni, a hangasszisztens 3 mesterséges intelligencia közül választja ki, hogy melyik rendszer tud a legjobban válaszolni a vezető kérdésére. Ennek az autónak ez lesz az egyik legizgalmasabb fejlesztése, állítják a szakértők, egy több ügynökös megoldás, ahol tehát 3 technológiát kapcsolnak össze, és az asszisztens konkrétan válogat majd a mesterséges intelligenciák közül a feladat alapján. Egyébként ez az automárka már 2023-ban megkezdte a ChatGPT tesztelését, az egyik hangasszisztensében, de az még csak egy 3 hónapos teszt volt, és csak előre meghatározott parancsokat tudott teljesíteni maga az asszisztens. Az új verzióval viszont már lehet beszélgetni is, és az egymást követő kérdések értelmezésére is alkalmas lesz az asszisztens, aki egy picit tehát már más, mint Siri a mobiltelefonunkon, és egyre közelebb áll a 80-as évek meghatározó televíziós sorozatának autójához. A Knight Rider című sorozatra biztosan sokan emlékeznek David Hasselhoff főszereplésével. Sokan vizionálják évek óta, hogy előbb-utóbb eljön ez az idő, amikor beszélgethetünk majd az autónk hangasszisztensével. És akkor visszatérve erre a bizonyos 2027-re ígért autótípushoz, ennek az asszisztense általános kérdések mellett olyan folyamatosan változó információkat is át tud majd adni, mint az időjárás, a sípályák hóviszonya, vagy egy részvény aktuális árfolyama, tehát minden olyan témát betáplálnak az autó mesterséges intelligenciájába, amely témákról azt gondolják egyébként a fejlesztők, hogy pontosan azokat, azt a vásárlókört érinti, akik ezt az autót majd meg tudják vásárolni, vélhetőleg nem kevés pénzért. És akkor lépjünk át egy egészen más témára. Guinness rekordról lesz szó, amelyet Svédországban állítottak fel, amikor 30.607 méteres magasságból dobtak le egy mobiltelefont a földre, konkrétan. A mutatvány mögött egy telefontok gyártó cég áll egyébként, valamint a brit repüléstechnikai vállalat. A cél az volt, hogy teszteljék az egyik mobiltok képességeit, és mielőtt megnézzük, hogy hogy sikerült a dobás, fontos tisztáznunk, hogy 30.607 méter magasság már a stratoszférát jelenti, amikor úgy látunk rá a földgömbre majdnem, mint hogyha az űrből szemlélnénk. Svédország északi része felett hajtották tehát végre ezt a kísérletet. A Guinness nyilvántartás szerint a készülék sértetlenül került elő, dacára annak, hogy háromszor magasabbról esett le, mint a kereskedelmi utasszállítók utazó magassága. Az ötlet egyébként a telefontok gyártóban fogalmazódott meg, nem akartak ugyanis hagyományos ejtéstesztet csinálni, valami sokkal extrémebb, látványosabb megoldásban gondolkodtak, így valósult meg az ötlet. A Guinness világrekordok szabályai értelmében a mobilhoz nem lehetett ejtőernyőt rögzíteni, így szabadesésben zuhant, és az is kikötés volt, hogy először a toknak kell érintkeznie a talajdal. A földtől több 10 kilométeres magasságban azt is túl kellett élni egyébként a telefonnak, valamint a toknak, hogy egészen mások a hőmérséklet és légnyomás értékek. A tokgyártó közlése szerint a kísérlet előtt több hőmérsékleti és légnyomás próbát is végeztek, hogy felkészítsék a tokot a megpróbáltatásokra, írja a HVG tudományos rovata. A gyártócég szerint egyébként a tervezésnél az autós légzsákokból és a cipők légpárnás rendszereiből merítettek ihletet, olyan megoldásokat is alkalmaztak, amelyek célja az ütközési energia elnyelése. Egyébként a kísérletet kimondottan olyan helyen hajtották végre, ahol nem eshetett a mobil lakott területre, ezzel ugyanakkor nehezebbé vált a megtalálása is, hiába volt nyomkövetés, és tudták 2 kilométerre szűkíteni a kört, ahol keresni kell, a mentőcsapat végül 5 órán át kereste azt a mobiltelefont, amelyet tehát a stratoszférából 30.607 méter magasságból ejtettek le azért, hogy teszteljék a tokot, ami végül is nem törött el.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, de hamarosan 6000 méteres rekordot is felállítanak majd. Ezzel a bizonyos léghajóval állítják a létrehozói. Skifibe illő a jelenet egyébként, ahogy ez a bizonyos léghajó felemelkedik, és úgymond a levegőben áramot termel. Nézzük meg, hogy hogyan teszi mindezt. Az S4000 névre keresztelt léghajó prototípus 4 kilométer magasságba emelkedve stabilan tartotta a helyét, majd a felszíni szelekhez képest sokkal erősebb és konzisztensebben jelenlevő magaslati szeleket kihasználva áramot termelt, melyet a rövidnek nem nevezhető köldökzsinóron keresztül visszaküldött a földre, írja a PCV Plus. A beszédes nevű léghajók minden generációja ráígér az előző verzióra. Az első verziós S1500 másfél kilométeres magasságba emelkedett, ezt követte egyébként az S2000 nevű léghajó, és hamarosan tehát jön az S6000, amely már fejlesztés alatt áll a technológiai cég szerint. Egyébként megújuló energiáról van szó, és a léghajóval termelt elektromosság igen ígéretes a megújuló energiák terén. ugyanis a szakértők és a gyártó szerint az év szinte minden napján lehetne vele áramot termelni. A magasból csupán pár hétre kell visszahívni karbantartásra, ezen kívül az év több mint 330 napjában a levegőben lehetne, feladatát ellátva. A léghajók előnye egyébként, hogy mobilak, így egy fixen telepített szélerőműhöz vagy napelemparkhoz képest oda lehetne őket szállítani, ahol szükség van rájuk. Az üzemóra termelés arányt tekintve pedig rendkívül olcsón, a gyártó által közölt legoptimálisabb esetben akár 2-3 forint per kilowattóra áron tudnak áramot termelni. Ennek köszönhetően optimálisak lehetnek ellátni olyan helyeket, ahol az infrastruktúra hiányzik vagy tönkrement, így például sivatagokban, távoli helyeken vagy természeti katasztrófák helyszínén is bevethetőek. Nem mellesleg a katasztrófa sújtotta helyszíneken a léghajók telekommunikációs eszközöket is a magasba tudnak vinni, tovább növelve a hasznosságukat. Természetesen légi folyosókkal körbesződt helyeken nem a legbiztonságosabb a bevetésük, illetve prototípus mi voltuk miatt még előjöhetnek orvosolandó hibák, minden esetre ígéretes az eddigi tesztek eredménye, tehát Kínában, ahol most ezúttal 4000 méter magasba tudtak küldeni egy léghajót, amely fönt a szélnek köszönhetően megtermelte az elektromos áramot, majd egy madzagon, mondhatni köldögzsinoron keresztül, nyilván egy vezetéken keresztül, le is vezette azt a földre. Újabb érdekességekkel folytatjuk hamarosan. Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, hogy egészen pontosan mindezt hol és hogyan tette, hamarosan elmondom, és magazinunk legvégén a tudatos álmodással is foglalkozunk, majd vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Bár az emberiség napról napra egyre több tudás birtokába kerül, rengeteg kérdésünkre máig nem sikerült választ találnunk. Az agyunk pontos működése körül például máig rengeteg a kérdőjel, még az olyan teljesen hétköznapi jelenségek pontos megértése is nehézséget jelent számunkra, mint az álmoké. Tudományos szempontból ezzel a területtel is rengeteget foglalkoznak, megnézzük hamarosan, hogy hogyan és hogy hol tartanak.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, adta hírül a HVG tudományos rovata. És hogy hogyan segített? Valós időben elemezte egy műtét kameraképét, hogy így segítse a sebészeket. Mindez Londonban történt, ahol a londoni szakemberek által végzett beavatkozás sikerrel mentette meg egy 48 éves férfi látását. A műtétet még májusban végezték el a Brit Nemzeti Neurológiai és Idegsebészeti Kórházban, ám a részleteket a beteg felépüléséig, vagyis mostanáig nem publikálták. Fontos egyébként, hogy nem a mesterséges intelligencia végezte a műtétet önállóan, a sebészcsapat végig kezében tartotta az irányítást, a mesterséges intelligencia viszont a kameraképek valós idejű elemzését elvégezte, és ezzel adott olyan segítséget, amely fontos struktúrák azonosítását hozta létre, mint például az idegek vagy az erek azonosítását, amelyeket el kellett kerülni a beteg agyalapi mirigyén lévő 11 mm-es daganat közelében. A páciens elmondta, hogy amikor magához tért, már mindent tisztán látott a helységben, az operációt követő első hét után már szemüveg és mankó nélkül önállóan tudott járni, azóta már vissza is tért a munkavilágába. Ez az új mesterséges intelligencia technológia egyébként úgy dolgozott, hogy kimondottan az apró anatómiai részleteket azonosította, tehát ehhez a fontos struktúrákat színkódokkal jelölte meg, így a sebészek könnyedén azonosíthatták azokat. A kórházban kutatásra már használták ezt az eszközt, de ez volt az első alkalom, hogy egy betegen úgymond élesben alkalmazták. A mögötte dolgozó modellt több száz műtéti videóból tanították be, olyan széles körű példákkal szembesült, amelyekkel a sebészek évek alatt találkoznának csak. Újabb érdekességgel folytatjuk, életmentő kibercsótányokat fejlesztenek Ausztráliában, aki egy földrengés vagy hasonló katasztrófa után a törmelék alatt ragadt, valószínűleg nem gondolná, hogy pont egy óriási csótányra kellene mentőangyalként gondolnia, pedig ausztráliai kutatók pont olyan csótány kiborgokat fejlesztenek, amelyek ilyen esetekben segíthetnek, írja a Telex tudományos rovata. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótány kiborgokat, amelyeket egyébként paraborgoknak, vagyis mentő robotoknak neveznek, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A bogarak így gyógyszereket tudnak vinni a rászorulóknak, és segíthetnek az emberi mentőknek beazonosítani, hogy merre keressék a túlélőket, kimondottan egy összeomlott épület alatt. A bogarakat a kutatók egyébként beépített elektródákkal irányítani is tudják. A kísérletben egy kamerával ellátott csótánnyal keresték a célpontokat, majd távirányítással utána küldtek egy kis fecskendővel, pontosabban egy fecskendőt kilövő, katapultszerű szerkezettel ellátott, így egy gyógyító miniatűr tanká alakuló csótányt is, amely, ha 15 cm-re meg tudta közelíteni a célt, akkor 95%-os hatékonysággal tudott injekciót is beadni. A kutatók egyébként az észak-queenslandi, akár 8,5 cm-esre is megnövő óriás csótányokat találták a legalkalmasabbnak a feladatra. Ezek a csótányok elég nagyok ahhoz, hogy kisebb kamerákat és fecskendőket is a hátukra lehessen szerelni. Na de miért kell valódi csótányokat bevetni, miért nem tudnak mondjuk a csótányokat imitáló kis robotokat építeni? Merül fel jogosan a kérdés szerintem most minden hallgatómban. Nos, a kutatók szerint azért, mert a robotok egyszerűen nem tudják felvenni a versenyt a csótányok mozgékonyságával, ellenálló képességével és alacsony energiaigényével, aki pedig nagyon aggódik a mentő csótányok egészségért és jogaiért, azt talán megnyugtatja, hogy a tanulmány szerzői szerint gondoskodnak róla, hogy a bogarak a beavatkozások közben semmit se érezzenek, előtte és utána pedig megfelelő életkörülmények között tartják őket, többek között száraz eukaliptusz levelekkel, valamint almával etetik őket.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Létezhet-e tudatos álmodás? Ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. Lássuk, hogy hol tart a tudomány világa ezen a területen. A legtöbbünk számára az álmok egyébként egyszerű hétköznapi jelenségek, amelyek felett nem sok kontrollal bírunk. Esténként megtörténnek velünk, olykor elevenen megmaradnak bennünk, máskor viszont halvány emlékeink sem maradnak róluk felkelés után. Mások viszont képesek irányítani az álmaikat, állítják kutatók, sőt, azt is megtervezhetik előre, hogy mit fognak átélni, miután lehunják a szemüket. Simor Péter álomkutató szerint különböző módszerek léteznek arra, hogy elérjük a tudatos álmodás állapotát. A tudatos álmok sokszor azután alakulnak ki, hogy az álmodó valamilyen különös anomáliát észlel az álomvilágban, például azt álmodja, hogy megbukik a vizsgáján, majd álom közben rájön, hogy ez lehetetlen, hiszen már évek óta nem jár iskolába, így ráeszmél, hogy csak álmodik. Ezután a felismerés után az álom érdekes módon gyakran nagyon megváltozik. A tudatos álmodásnak több szintje is létezik, állítja a szakértő. Az első szinten az ember valahogy rájön, hogy álmodik, mármint álmodás közben, de nem tudja befolyásolni, hogy mi történik. Az egészen magas szinteken viszont már az ember képes átalakítani a történetet álom közben, sőt, akár előre el is tervezheti, hogy mit fog megálmodni. A tudatos álmodás ritkán fordul át rémálommá, a legtöbb ember számára kifejezetten pozitív élmény, de annál jóval nagyobb haszna is lehet, mint hogy egy egyszeri kellemes tapasztalatot szerzünk általa. Segíthet megküzdeni például mindennapi problémákkal, hiszen az agyunk álmodás közben teljesen másképp működik. Ennek köszönhetően, ha tudatos álmodás közben elkezdjük vizsgálni egy társas kapcsolatunkat például, vagy ránk váró nehéz helyzeteket, akár kifejezetten kreatív megoldásokhoz is elérhetünk. No de hogyan érhető el a tudatos álmodás egészen pontosan? Nos, egyetlen hátulütője van, hogy az eléréséhez használt egyik technika hozzájárulhat az alvás problémák kialakulásához, írja a National Geographic, ugyanis ennek a módszernek a lényege, hogy éjszaka többször is szándékosan fel kell, hogy ébresszük magunkat, ezzel az alvás és az ébrenlét állapota között kell magunkat tartani, így a tudatos álmok valószínűsége megnő, ugyanakkor az alvás sokkal kevésbé lesz pihentető. És hogy miért fontos az álmodást vizsgálni? Az álmoknak talán nincsen kifejezett funkciójuk, kutatásuk mégis kifejezetten hasznos és fontos tudományterület az álomkutatók szerint. Az álmok rendkívül érzékenyek a pszichológiai állapotunkra, így rengeteget el is árulhatnak róla. Sok pszichés probléma jelei, tünetei sokkal hamarabb jelennek meg az álmainkban, mint ébrenlét közben, ezért érdemes odafigyelni rájuk. A gyakori rémálmok például előre jelezhetnek mentális zavarokat, amelyek ébren még nem jelentek meg. Emellett az álmodás megfigyelésével olyan agyi folyamatok is megérthetők, amelyek ébren sokkal nehezebben vizsgálhatók. Simor Péter szerint egy mintegy 8 órás alvással töltött időszakból nagyjából egyébként 5 órát álmodunk. Ez alatt a kutatók kitűnően vizsgálhatják azt, hogy hogyan működik az agy a maga spontaneitásában, amikor nem a külvilágra kell reagálnia, hanem egyszerűen ott van bezárva saját magába és létrehoz élményeket, úgymond. Miért ezeket az élményeket hozza létre? Miért így hozza létre? Mi az a spontán működés, amit egy ilyen agy generál? Ezek megválaszolása mind hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy hogyan működik az emberi tudat. Az álmok megértésével magazinunk végéhez értünk. Remélem, hogy ma is sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is, véget ért tudományos magazinunk mára. Búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk János első levelében, és ott a 4. fejezet 7. versétől a 11. versig terjedően a következőképpen. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.

0: Kedves Urunk, olyan sokszor olvastuk már ezeket az igéket, és félő, hogy sokszor föl se fogjuk, hogy mekkora súlya van annak, hogy az a szeretet, ahogy te szerettél minket, és elküldted a te fiadat engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. És sokszor nem is gondoljuk végig, hogy ez a te szereteted, ami érdemeink nélkül gyakoroltál rajtunk, hatalmas mértékben adósított el, és jogod van megmondani, hogy az adósságot hova kell törleszteni. És te azt mondtad, hogy tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Kérünk téged, hogy segíts nagyon komolyan venni, hogy a szeretet nem az, aminek mi gondoljuk, vagy mi szeretnénk gondolni, nem valami érzelmi hullámzás, nem valami érzelgős, csöpögős dolog, hanem az a szeretet, amit te adtál nekünk mintaként. Kérlek, áld meg a Biblia tanulmányunkat, hogy miközben erről a szeretetről beszélgetünk, el ne felejtsük, hogy tőled tanuljuk meg annak az igazi jelentését és jelentőségét. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik online vesznek részt a mi Biblia tanulmányunkban. Egy új Biblia tanulmányt fogunk tanulmányozni, Isten szeretete és az igazsága címen. És amikor eljutottunk idáig, hogy az Isten szeretete és igazsága, akkor ez lényegében mind a kettő ugyanarról szól, bár az emberi lélekben a szeretet és az igazság elkülönül. Ahol véget ér az igazság, ott kezdődik a szeretet. De Istenben ez egymásra épülő fogalom. Nem lehet az igazságát a szeretettel kijátszani, és nem lehet a szeretetével az igazságát tompítani. Tehát különböző megközelítésben fogjunk ezeket a jellemtulajdonságokat, Istenben rejtőző jellemtulajdonságokat tanulmányozni. A vasárnapi gondolatunk logikus elvárásokon túl. Mózes második könyve, 33. fejezet, 15. versétől a 22. verséig. Székely Marika.
2: Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nékem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életbe maradjon. És ezt mondta az Úr, van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok.
1: Egy jellegzetes történet az Ószövetség lapjairól, ami az Isten jelenlétének szükségességét fejezi ki. Egyszerűen Mózes azt mondja, hogy nem megyünk, amíg te nem jössz velünk. A mai ember már nem ilyen mózesi gondolkodással szólítja meg az Urat, hanem a mai ember azt mondja, hogy amikor bajban vagyok, Uram, akkor ne rejtsd el az orcádat. De amikor nincs olyan nagy baj, akkor megoldom én is. Ez a szemlélet hiányzik belőlünk, ez a végtelen, a világi dolgai felé feladom, és csak benned bízom. Mert tudom, hogy akkor lesz eredményes az én pusztai vándorlásom, gondolja vagy mondja Mózes, ha te velünk vagy. Mert ha nem, mindannyian meghalunk. És ez így van a mai nap is. Ha az Isten szeretete körülvesz bennünket, irgalmasságába bele kapaszkodhatunk, akkor tudunk előre menni. Ha nem, akkor baj lesz. Marika.
2: Én ugye azzal kezdeném, hogy mit ígért a nép. Ugye Mózes második könyvébe találjuk, hogy Mózes felolvasta a szövetség könyvét a nép előtt. Azok azt mondták, engedelmesen megteszünk mindent, amit az Úr mondott. Ehhez képest ugye Mózes fönn a hegyen, és nem volt türelme a népnek, ugye a 40 napot nagyon soknak találta, és akkor aranyborjút öntött. És Mózes összetörte a két kőtáblát, és Mózes az, aki engesztelést kér az Úrtól, hogy legyen velük, és könyörüljön az ő népén. És ha nincs velük, akkor ennyiben különbözik ugye más népektől a zsidó nép. És a zsidók ugye az Úr kiválasztott népe volt. Mert ha Isten velük, akkor megbizonyosodhatnak, hogy azokat az áldásokat mind megkapják. És amikor Mózessel beszélt az Úr, akkor ugye kifejtette, hogy elnyerte Mózes a jó indulatát. Azt nem mondta, hogy a nép jó indulatúnak tartotta. És ugye Mózes mondja, hogy ha a népet nem szánod, akkor inkább vele együtt engem is pusztíts el. Tehát hol van ez a mai világunkban, hogy valaki így átérzi az egész népnek a bűnét, hogy mennyit vétkezett az Úr ellen. És hát nekünk is ott van, hogy amit ígértünk, ugye, mert a nép is megígérte, hogy mindent úgy tesz, ahogy az Úr mondja, mégis hova jutottak.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Marika elmondta röviden az alapszituációt, hogy itt mivel állunk szembe, hogy volt egy nagyon komoly, hosszú felkészítési szakasz a szövetség kötés előtt. Pontosan tudták, hogy mire mondanak igent, mármint a nép, és ennek ellenére megszegték, megtörték a szövetséget. És én itt egy kérdést tennék föl, hogy kötelessége Istennek megbocsátani a szövetség megtörését. Mert nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy hát Isten megbocsát. Ő a szeretet Istene, még mondunk is ilyeneket, és hát a szeretet nem tehet mást, mint hogy megbocsát, irgalmat ad, kegyelmet ad, de kötelessége a mindenható Istennek egy nyílt szövetségtörést megbocsátani. És én itt nem Izrael népét akarom bántani, mert a mi életünkben is azzal, hogy azt mondtuk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és elfogadtuk a felkínált kegyelmet, mi ugyanúgy szövetséget kötöttünk Istennel. Kötelessége Istennek megbocsátani a mi hűtlenségünket. Mert én úgy gondolom, hogy a legnagyobb problémája a ma emberének, hogy nagyon furcsa elképzelésünk van a szeretetről, a megbocsátásról, és úgymond Isten kötelességéről, már bocsánat, hogy ilyen kifejezést használok, de úgy tekintünk a dolgokra, hogy hát én, igen, hát én ember vagyok, hűtlenkedek, de Isten hűséges, megbocsát, és minden rendben lesz. Isten azt mondta, hogy ő valóban a szerető Isten, de a bűnt gyűlölő Isten, és igazságos Isten is, ahogy a bevezetőben már hallottuk. Tehát az, hogy ő ad a népnek, és ebben a történetben is azt láttuk, hogy végül is adott még egy esélyt, habár azért azt ne felejtsük el elmondani, hogy sokan meghaltak a bűn miatt, tehát a bűnnek azért volt egy közvetlen következménye is, de az, hogy ad még egy esélyt, ez kegyelem. És erre nem lehet számítani, pláne nem visszaélni. És nincs rá ígéret, hogy a nem tudom én hanyadik esély után is lesz még egy esély. Mert bár hosszú a türelme, de nem végtelen. És ha azt érzi, hogy úgymond játszanánk vele, visszaélnénk vele, akkor Isten nem fog ebbe a, hát mi kisded játékunkba belemenni, mert ő a mindenható Úr, aki az eget és földet alkotta, és akinek jogában áll dönteni.
1: Köszönjük, Anikó. Tibor, aztán utána István.
0: Ha lehet, ezt folytatom, mert Anikó föltette egy kérdést, hogy kötelessége-e Istennek. Azt hiszem, hogy ezt rendbe kéne rakni mindegyikünk fejébe, hogy a mi oldalunkról nézve olyan, hogy kötelessége Istennek, hát ez hajmeresztő hozzáállás. A Szentírás tele van azzal a kijelentéssel, hogy Isten hogy szándékozik viselkedni. De tessék megnézni, és ezért javaslom mindenkinek összefüggéseiben nézni a Szentírást mindig, amikor Mózes azt mondja, hogy nem megyek, ha nem jön velünk a te orcád, de mutasd meg nekem a te dicsőségedet, akkor azt mondja az Úr, ki fogom majd mondani abban a megjelenésben az Úr nevét. És az hogy fog hangzani? Irgalmazok, akinek irgalmazok, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Ami azt jelenti, hogy én az Isten szuverén vagyok, senkinek nem tartozom elszámolással, semmilyen körülmények között nem tartozom elszámolással, és ezt jó tudni. És nem kell olyan sokat lapozni a Bibliában, mert Mózes fölmegy a hegyre, megtörténik ez a bizonyos szikláraállás, megtörténik az Úr jelenléte, és jön az a pillanat, amikor az Úr ígérete szerint ki fogja mondani az ő nevét, és ott a hegyen ez hangzik. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban és a fiak fiaiban harmad és negyed íziglen. Ez egy kicsit másképp hangzik. Itt a szuverén Úr elmondja, hogy ő hogy fog viselkedni, és nem azt szeretné üzenni, hogy alig várom, hogy 3-4 generáción keresztül alaposan megkaphassátok a magatokét, hanem ott van a hangsúly, az ezer íziglen, ez a hűség a néphez, az a szándék, az az elkötelezettség. Mi az első felét szeretnénk meghallgatni, a másikat nem. De hogy a másikat elkerüljük, az első feléhez nagyon kéne biblikusan Isten lelke szerint élni.
1: Köszönjük szépen, Szigeti István.
4: Ugye a Marika is, meg a Tiborék is említették ezt a gondolatot, amit Mózesnél olvasunk, hogyha egy nép megfogadta azt, hogy engedelmesek, megteszünk mindezt, amit az Úr rendelte. Ez engem nagyon mai gondolatként fogom fel, mert ha arra gondolunk, hogy gyermekeink vagy egy idősebbek, talán az unokáink sokszor szokják mondani, igen, igen, megteszek mindent. És emberileg el tudom képzelni Mózest is. Tehát abban a helyzetben, amikor visszatér a hegyről és látta, hogy mit csináltak, akkor a kőtáblát földhöz vágja és összetörte. És ezzel azt jelenti a számomra, hogy ezzel a nép elveszette a jogát a szövetség kiváltságaihoz. A szövetségi kapcsolat az változatlanul megmaradt, csak a szövetségből való kiváltások. Azokat vesztette el a nép, és ennek ellenére, hogy a nép megkegyelmezett Isten a népnek, bár nem érdemelték meg, minden észszerűséget túlélve kinyilvánítja a szeretetét. És még egy gondolat, hogy az isteni szeretet az nem ok-okozati összefüggés. Az nem, Isten nem azért szeret bennünket, mert valami azért, mert. Viszont az emberi szeretet, ez már feltételezett okokozati összefüggés. Tehát azért szerettek, mert Isten előbb szeretett engem, örökké szeretett engem. De Istennek is van szabad akarat, ezt nem nagyon szoktuk hangsúlyozni, csak az emberi szabad akaratot, vagy döntési szabadságom. Isten szabad akaratából teremtett meg minket is, és szabad akaratából kegyelmezett meg nekünk is.
1: Köszönöm szépen. László, Drábik László testvér.
5: A felolvasott szövegben is benne volt, meg a Tibor nagy hangsúly.

0: Ha valaki úgy érzi, hogy joga van a kegyelemhez, akkor jó tisztában lenni, hogy abszolút tévúton jár.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor viszonzatlan szeretet. Hoseás próféta könyve első fejezet második vers, Kulcsár Anikó.
2: Amikor az Úr szólni kezdett Hoseáshoz, ezt mondta Hoseásnak az Úr: menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak.
1: És a 14. fejezet második versétől 5. verséig.
2: Térj meg, Izrael, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz. Ezt mondjátok neki: bocsáss meg minden bűnt, és fogadj szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom.
1: Nagyon szép. Tehát itt Hoseásnak át kell élni azt, amit az Isten átél a választott néppel. Hogy mit jelent, hogy a másik fél állandóan hűtlen, elfordult tőle, bálványokon keresztül paráznaságot tesz. És Hoseás ahhoz, hogy hitelesen tudjon szólni saját népéhez, az Úr tanácsára, parancsára, elvesz egy parázna nőt, akitől gyerekei születnek, és a tragédia az, hogy ő még szereti is a feleségét, és átéli, hogy mit jelent ebben a felemás helyzetben lenni. Ettől függetlenül szereti a feleségét, és Isten is szereti az elfordult népet, a hűtlenné vált, a bálványokhoz forduló és a bálványoktól megoldást váró népet.
2: Mi Istent nagyon sokszor valamilyen mindenek fölött való, nem is tudom minek képzeljük el, aki tényleg mindenek fölött való a szó egyik értelmében, de Istennek is vannak érzelmei. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, és Istent úgymond megbánthatjuk. Ez a kép nagyon drasztikus, amit itt Hoseásnak át kellett élni, és már olyan, mint amikor, mintha Isten már elnézést a kifejezésért, de már teljes kétségbeesésében egy olyan szituációt teremt, hogy hát ha az ember rádöbben arra, hogy ő mit él át, amikor mi hűtlenek vagyunk vele. Mert azért legyünk őszinték, ennél kisebb dolgokat is nagyon zokon esik nekünk, ha velünk történik ilyesmi. Ha valakit mondjuk megcsal a párja, hát nagyon-nagyon összetörik, és ez így normális. De a Bibliában ott van, hogy Isten is féltőn, vagy féltékenyen szerető, tehát Istennek ugyanennyire rosszul esik, vagy még rosszabbul esik.
3: Fáj neki,
2: és ezt mi valahogy olyan könnyen vesszük, mert nem mi vagyunk a megsérült fél, hanem Isten, amikor mi hűtlenek vagyunk hozzá, és bűnt követünk el. Pedig jó lenne komolyan venni azt az igét, igaz, hogy ember és ember közötti kapcsolatra mondja az Úr Jézus, hogy amit kívántok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek. Tehát ha én azt kívánom, hogy Isten hűséges legyen hozzám, akkor legyek már hűséges, és ne várjam el, hogy ő úgymond könnyen vegye azt, hogy én hűtlenkedem. Nem gondolom, hogy ez teljesen jogos elvárás lenne, hogy én azt csinálhatok, amit akarok. Bezzeg Isten, hát ő ragaszkodjon hozzá, és legyen hűséges saját magához, meg hozzám is. Ez nagyon egyoldalú és nagyon önző.
1: Köszönöm szépen. Székely Marika.
4: Ugye Hoseás könyve 14 fejezetből áll, és 13 fejezeten keresztül sorolja a népnek, a papoknak a bűnét. Borzasztó végigolvasni, hogy mi mindent elkövetett ez a nép, és reménysugára 14. fejezetben van méghozzá az utószóba, hogy aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti, mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbújnak.

0: buknak rajtuk. És ha összevetjük a mi életstílusunkat, hogy mi mindent csinálunk Isten elfogadása helyett. Bálványokhoz fordulunk, elvetjük azt, hogy Isten létezik, és a sátánnak hajtunk fejet, és mégis Istent okoljuk azért, hogyha valami rossz történik velünk. Isten mégis ott van velünk, és szeretettel fordul hozzánk, annak ellenére, hogy minden jogunkat elvesztettük, hogy ezt a szeretetet megérdemeljük, mert bűnösök vagyunk. És az ő szeretete az, ami bennünket meg tud menteni, hogyha odafigyelünk rá.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
2: Én Hóseás magatartásáról mondanék valamit. Most, hogy hallgattam a történetet, fölmerült bennem, hogy mi lett volna, hogyha én vagyok a helyében, és én kapok egy ilyen parancsot. Tudtam volna olyan készséges és engedelmes lenni, mint Hóseás? Mert hányszor fordul elő, hogy valami olyan feladatot kapunk, ami nem tetszik. És akkor ezer kifogást találunk, hogy miért nem. Ez, amit Hóseástól kívánt az Úr, pont beleillik ebbe. És benne fel sem merült, hogy ellenkezzen. Készséges volt és engedelmes. Tulajdonképpen nekünk ezért a készségért és engedelmességért kellene állandóan imádkoznunk, hogy ne berzenkedjünk a nem kívánatos vagy nem tetsző feladatok miatt.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
3: Én is azt húznám valamit, az Anikó és a Laci mondott, hogy tulajdonképpen a Hóseásnak adott parancs, az nem egy kis parancs volt, hogy úgy mondjam, mert ha csak azt hiszem, hogy végy feleségül egy parázna nőt. Sőt, a következő mondat meg azt mondja, hogy legyenek gyermekeid a paráznától. Hát azért ez mai fejjel, mai szemmel nézve se egy kis probléma. És ennek ellenére, hogy tulajdonképpen ezzel Isten élő példázatként akarja bemutatni, hogy mennyire szereti a népét, aki mindig fellázad ellene, megvetették ő, más isteneket imádtak, megszomorították, megtörték a vele való kapcsolatot. És tulajdonképpen itt van egy remény is, amit az Anikó olvasott, mert annak ellenére, hogy én emberileg azt lehet mondani, hogy eddig és ne tovább, kész, vége. Köszönöm, nem kérek tovább. És az 5. versben azt mondja az ige, hogy kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket. Tehát itt a reménynek a lehetőség, a megteremtésének egy nagyon fontos gondolata van, hogy még ebből a helyzetből is van visszaút, vagy egy más megközelítésben, hogy az isteni szeretet az határon, minden határon túl mutat.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyura.
4: Hóseás szemembe azért nagy, mert úgy gondolkodik, ha a jó Istenne, ha ez az ára az Izrael népének a megmentésére, akkor hajlandó vagyok ezt végigcsinálni. És valahol ez ennek az egésznek a mottoja, mert az Úr Jézus is azt mondja, Jeruzsálem, mikor az olajfák hegyen, hányszor próbáltalak, ez azt jelenti, hogy számold vissza, mert ki lehet számolni, hogy hány kísérletet tettem, és mégse tértem meg, hogy összeszerettelek volna gyűjteni, mint kotló a csibéit. És mindent megtett Isten, és az Istennek a szeretete éppen emiatt, hogy a végítéletnél senki se mondhassa, hogy nem figyelt, nem vesztetett Isten. Azért Isten, hogy többször figyelmeztes az a népét, ahogy az Izrael történetben lássuk, többször mindent megtesz, hogy a végítélet napján senki nem fogja, nem mondhassa azt, hogy na ez igazságtalan.
1: Köszönjük, Kulcsár Tibor.
5: Egy pillanatra még visszamennék itt az Isten személyiségéhez, mert egész teológiai irányok vannak, amelyek azt mondják, hogy mindaz, amit mi Istenről gondolunk, az antropomorf tulajdonságokkal fölruházzuk őt, mert nem tudjuk másképp megérteni a dolgokat, de egyébként Isten nem olyan. Ha Istennek nem lennének érzelmei, akkor nem kapnánk kegyelmet. Ha Istennek nem lennének érzelmei, akkor értelmezhetetlen lenne a János 3.16. hogy úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta az ő egyszülött fiát, hogy aki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az érzelmek ott vannak a döntései mögött, és amikor kegyelmet ad, akkor értünk célirányosan dönt, mentő szeretetből.
1: Köszönöm szépen. A következő, a keddi gondolatsor, szeretet ingyen. Apostolok cselekedete 17. fejezet 24-25. Verse, Varga Gyöngyike.
6: Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent.
1: Illetve János evangélium 17. fejezet 24. verse.
6: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.
1: Állandóan visszatérő fogalom, különösen az Új Szövetségben, de az Ószövetségben is ott van a szeretet, és itt előbb elhangzott, hogy érzelem, és ez úgy van, ahogy mondtátok, de Istenben a szeretet az több, mint érzelem, tehát nem labilis, ami bennünk van, a körülményektől függő, hanem benne az érzelem egy nagyon erősen megalapozott értelmi döntés, és így alakul ki. Hogy látod,
7: Anikó? Pontosan így látom, és én is ezen gondolkodtam már készülés közben is, hogy a szeretet fogalmát mi teljesen elvittük, már mint mi ma élő emberek, egy kicsit erre az érzelmi oldalra. Pedig a szeretet nagyon sokszor döntés, és nekem például eszembe jutott a saját életemből egy olyan dolog, amikor a szeretetből úgymond fájdalmasan kellett döntenem. Az egyik lányunk úgy született, hogy mint kiderült, könnycsatorna elzáródása volt. Ezt én nem tudtam, hogy ez az, hanem hogy állandóan újszülött korától kezdve mindig gennyes lett a szeme, és ez egy pár hétig így zajlott, hogy csepp, kenőt, stb. És akkor a gyerekorvos azt mondta, hogy na, irány a szemészeti klinika, ő fölmérte a helyzetet, és hát, mint kiderült, át kellett szúrni a könnycsatornát. És ezt úgy hajtották végre, hogy nekem, mint anyukának, hát elmondták, hogy kell tartanom a gyereket, lefogni, a nővérke is segített, és aztán jött az orvos, nem részletezem. És azt mondták, utána kint, hát üvöltött a gyerek, ugye, és a többi anyuka mondta, hogy adjak hálát, hogy ennyire korán ide küldtek, mert ha sokkal később küldenek, akkor ez lehet, hogy hosszú hónapokig tartó kezelés. De azért az orvos visszarendelt minket a következő hétre, mert azt mondta, hogy biztos, hogy még egyszer meg kell csinálni. Hát megmondom őszintén, én a Mária utcában sírva szálltam ki a kocsiból, és sírva mentem a klinikára. A gyerek nem, mert ő még nem mérte föl, hogy miről van szó. Ő csak bent sírt. De mentem. És szeretetből mentem, de zokogva. Aki látott, nem tudom, mit gondolt rólam. De tudtam, hogy mi következik, és azt is tudtam, hogy én most az ő érdekében egy nagyon fájdalmas döntést hozok meg. És hál' Istennek talán 2 vagy 3 kezelés elég volt, és tökéletesen lát a gyerek, igen. Tehát hálát adok azért, hogy a gyerekorvos is időben fölismerte. De ez egy nagyon fájdalmas döntés volt szeretetből. Mert tudtam, hogy a gyerek érdeke az, hogy lásson. És ha most ezt nem csináljuk meg, akkor nagy baj lesz. És én úgy gondolom, hogy amikor Isten megenged fájdalmas dolgokat, akár az életünkben, vagy amit Hóseással kell végigcsináltatott, azt nagyon fájdalmas döntés volt Isten részéről is, a mi érdekünkben, meg a népe érdekében. Tehát a szeretet az sokszor döntés, és van, amikor nagyon fájdalmas döntés. De így kell dönteni. És azért, hogy a végeredmény, amiért harcolunk, akár szülőként, akár gyülekezetként, az jó legyen. De ez is szeretet.
1: Köszönjük szépen. István, Szigeti István.
3: Csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy szerintem a szeretetnek nem csak kontinuitása van, hanem az isteni szeretet, az egy örök szeretet. És mivel általában úgy vagyunk, hogy szeretetem eddig tart, és most már nem szerettek, vagy megszűnik a szeretet. De az isteni szeretet az örök. Örökké szeretlek benneteket, annak ellenére, hogy nem érdemeljük ezt meg, ezt teljesen világos a részünkről. De ez egy csodálatos az isteni szeretet, mert az örökké tart. Persze időbeli korlátja ennek van, mert ahogy már az előbb gondolatokban benne volt, hogyha nem lehet ezt állandóan abba reménykedni, hogy majd csak meg szeret, majd csak szeret, majd csak szeret, hanem van egy pont. De a szeretete az örök. És a mi szeretetünk meg ilyen múló változék, hogy most szeretlek, most nem szeretlek, eddig szeretlek, addig szeretlek, stb.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
2: Szoktuk mondani, hogy Isten szeretett, Bibliában is ez van, ha jól emlékszem szó szerint, hogy Isten szeretett. Az István meg arról beszélt, hogy ez az isteni szeretet örök. A kettőt összevonva azt jelenti, hogy Isten azért szeretett, mert a lényegétől elválaszthatatlan. Ha ugyanis a szeretet elválasztható lenne Istentől, akkor nem lenne igaz az az állítás, hogy Isten szeretett, ha elválaszthatott lenne. Az örök pedig ugye azt jelenti, hogy elfogyhatatlan. Azért örök az isteni szeretet, mert soha nem fogy el. De amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, és ezt kell nekünk gyakorolni. Az isteni szeretet, jó lehet, rengeteg érzelem van benne, az elsősorban nem érzelem, az mindig aktivitás. Az Isten szeretete az mindig tettekben nyilvánul meg. És amikor viszont szeretetet vár tőlünk, akkor ezt mi is csak az aktivitásunkkal tudjuk kimutatni. A passzív szeretetet a Biblia nem ismeri. Csak a cselekvésben megnyilvánul. Jakab mondja valahol, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát ha mi ki akarjuk fejezni az Isten iránti szeretetünket, az csak cselekvéssel fejezhetjük ki. És ezt soha nem téveszthetjük szem elől.
1: Köszönöm szépen. A szerdai gondolatsor: sok hivatalos, de kevés a választott. Máté evangélium 22. fejezet első versétől 14. verséig. Tokics Marika.
8: Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreimet és hízott állataimat levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, a többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király nagy haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak ráméltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, meghívottak, de kevesen a választottak.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
4: Szeretetről azt szeretném, hogy ha megfigyeljük, a szeretetnek van két párhuzama, egyik a törvény és az igazság, amit a Tokics testvér is a bevezetőbe. És hát talán mondhatom azt, hogy az atyai szeretetről János tud a legszebben és a legösszetettebben fogalmazni, nem véletlenül János írja a bibliai aranyszöveget. Tehát nagyon fontos, hogy a törvény és az igazságosság. Mert azt mondja Isten, hogy aki engem szeret, az megtartja az én törvényeimet. Tehát itt tartsuk figyelem előtt ezt az összefüggéseket.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Anikó, és aztán megyünk tovább.
7: És itt van a kegyelem, hogy Isten mindenkit hív, vissza lehet utasítani, de aki elfogadja a meghívást, azt átöltözteti, és mehet vele a nagy vacsorára.
1: Igen. Hene Józsefnek volt egy elmélete, azt mondta, hogy az igazságosság az mindig vízszintesen halad. A kegyelem pedig mindig függőlegesen, és ebből lett a keresztnek a két része, a két szára. Nagyon szép ez a gondolat. Csütörtöki, értünk feszítették meg. Máté Evangélium 23. fejezet, és ott a 37. vers. Kulcsár Ildikó.
9: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezett azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok.
1: Köszönöm szépen. János Evangélium 10. fejezet 17-18. verse.
9: Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól.
1: Köszönöm szépen. Tehát a szeretet az nem mindig a napos oldalon jár az életben, és itt arról van szó, hogy még az Isten fia is az árnyékos oldalra került, amikor megfeszítettünk, érettünk. Rózsika.
10: Dr. Szigeti Jenő Csodától a próbáig 179. oldalról hoztam az összefoglalót. A bűn önmagában hordozza büntetését. Mi mindig el akarjuk magunkkal hitetni, hogy a bűn tulajdonképpen természetes, vagy ahogyan Éva anyánk mondaná, csak ugyan jó az a fa eledere. Ezért saját erőnkből, józan belátásunkból meg tudjuk életünket változtatni. Nem kell a kereszt, mint lelki életünk nagy archimédeszi pontja. Mi önerőből is vissza tudunk jutni a paradicsomba. Legfeljebb néhány elavult törvényt megváltoztatunk annak érdekében, hogy jó embereknek tűnjünk. Ezt az illúziónkat mai világunk valósága cáfolja. Törvénymódosításaink korábbi értékeink elveszítéséhez vezetett. Nekünk van szükségünk Isten igazságos ítéletére, mert a bűn a mi életünket teszi tönkre. Menekedésünk a kereszt, ami két dolgot mond el. Önző cselekedeteinknek a halál a következménye. De Jézus szeretete győzött a halálon. Nem csak a végső büntetést szenvedte el, hanem lehetőséget adott az újrakezdésre. A kereszt óta ismét szerethetünk, de csak az ő szeretetét sugározhatjuk tovább. Így van reménységünk, hogy végre Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek legyünk és maradjunk.
1: Nagyon szépen köszönöm az összefoglalást, a hozzászólásokat. mindenkit hívunk és várunk, mert folytatjuk, a szövetség és szeretet gondolatai fölött fogunk időzni. Most pedig imával zárjuk be. Urunk Istenünk, olyan jó tudni, hogy Te szerető Istenünk vagy. Te látod a mi gyengeségeinket, Te látod azokat a helyzeteket, amikor mi habozunk a jó dolgok fele elindulni. És olyan jó tudni, hogy Te nem csak elkezdted, hanem véghez is viszed bennünk azokat a dolgokat, Urunk, amire elhívtál. Erősítsd meg lépteinket, és add, hogy a Te igazságodban és a Te szeretetben bizakodva tudjunk egyre közelebb kerülni egymáshoz és a mennyei alapelvekhez. Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma roppant izgalmas művész vendégünk lesz. Olasz származása ellenére igen jól cseng a neve Magyarországon. Édesapja anno az Állami Operaház zene direktora és kiváló karmestere volt. Ő maga nemzetközi hírű zongora művész. Áruljuk el a nevét is, ő Fajloni Donatella. Már a neve is muzsikál. Szomszédok vagyunk Balaton rendesen, tehát nem kell a telefont használjuk. Hát, Isten hozott a Lélek közelben című műsorba, Dolcsi kedves.
1: Hát köszönöm a meghívást, és valóban Lélek közelben vagyunk, mert ez a balatoni hely, amit hála Istennek nem mindenki ismer, számomra ez a világ csodája. Én a Lago Maggiore-n nevelkedtem annak idején, sokat voltam ott, és ami nem csúnya, az ablakból látott a Monte Rosa, de én ezt jobban szeretem.
0: Hát én is, nem ok nélkül vagyunk itt most már egymás szomszédjában jó pár esztendeje. Na kezdjük édesapáddal. Hogy került Magyarországra?
1: Hát édesapám 1929-től volt állandóan Magyarországon, és 28-ban idejött a Genovani Színházzal, dirigált egy Aidát, és óriási siker volt, és az akkori igazgató Radnai úgy gondolta, hogy fel kéne lendíteni az operát, a Verdi repertoárt felfrissíteni, stb. És meghívta apámat, aki elfogadta a meghívást, mert hogy Olaszországban akkor kezdett, hát hogy úgy mondjam, a fasizmus uralomra jutni, úgyhogy apám Magyarországra jött, ahogy Toszka néni meg Amerikába ment. Ezért hagyták ott Olaszországot. És akkor utána hát persze visszajár dirigálni, de hát gyakorlatilag a haláláig, ami 48-ban következett be, és pont ma van a halála évfordulója, tehát 72 éve halt meg, és hát addig itt volt. Gyakorlatilag jött, ment, de itt volt.
0: És akkor beszéljünk édesanyádról is, ő pedig kiváló menedzser volt, nagyszerű, világhíres szólistákat hívott ide Magyarországra az Operaházba.
1: Igen, de az előzmény az volt, hogy az Operaháznak volt a prima balerinája, és a Giocondában az órák táncába beugrott, mert valaki megbetegedett, és apám meglátta a színpadon, és azonnal ezüstálcán hozták be, és azonnal beleszeretett. Hát persze már volt egy felesége, úgyhogy Olaszországban ez nem könnyű eset, 10 évig vártak egymásra. És aztán, amikor hát abba hagyta, amikor férhez ment a balettet, és amikor apám meghalt, akkor itt Magyarországon ugye nem nagyon jöttek művészek, mert hogy vasfüggöny, meg minden, és viszont anyámnak óriási volt az ismeretségi köre, és a minisztérium felkérte, hogy hozzon ide művészeket. És így kezdődött el, tehát ő volt a szocializmusban az egyetlen úgynevezett Maszek impresszárió, akkor egyedül volt, és hát ő hozta ide a legnagyobb művészeket. Most a legnagyobbakat mondom, például ő fedezte fel Pavarottit, de itt volt Mario Del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobbi, a karmesterek között Claudio Abbado, Riccardo Muti, ezek a legismertebbek. Elhozta Igor Stravinskit Magyarországra, aki dirigált, és ezek mind nálunk ebédeltek, tehát van is egy fotóm Stravinskival, és hát így eléggé, hogy úgy mondjam, gazdag volt a gyermekkorom, meg a később is.
0: Hát ez tényleg nagyon-nagyon fantasztikus lehetett ilyen világnagyságukkal. Hány éves voltál például, amikor Stravinskival találkoztál?
1: Hát akkor már nem is voltam, már olyan 18 körül, tehát abszolút emlékszem. Nagy élmény volt.
0: Tudom a nagy történetet is, hogy édesapád felfedezettje volt Maria Callas. És ezt is tudom, hogy neked azt csúgják a verebek, hogy egy ideig dajkád volt.
1: Igen, ugyanis a apám nem szeretett szállodába menni, és ezért egy magánlakást vett ki, mindez New Yorkban történt, ahova én 3 hónaposan utaztam a szüleimmel, és nagyon sajnálom, hogy nem emlékszem rá. Bár sokan mondják, hogy már akkor annyi eszem volt, mint most, de mindegy. Hagyjuk a viccet. Szóval béreltek neki egy lakást, és az ottani akkori menedzser az szerzett neki egy babysittert nekem. és gyakorlatilag mi nem tudtuk, vagyis hát szüleim nem tudták, hogy menedzser két legyet üt egy csapásra, mert ez a bizonyos babysitter, ez a Maria Callas volt, aki valahogy nem tudott érvényesülni. És eljött babysitternek, és nekünk is segített, és aztán apám egy napon felfedezte, mert próbát akart neki énekelni. Nagyon dühös volt az apám, mert hogy azt mondta, hogy Jézusom, egy énekesnő van a házamban. És akkor az anyám azt mondta, hát hallgass meg, legfeljebb nevetünk egyet. És akkor a Maria Callas elkezdett énekelni, és az apám sápadtan felugrott a zongorától, és azt mondta, hogy megtaláltam a világ legszebb hangját, és azonnal szerződtette már a Veronai Arénába következő szezonra, amit sajnos már nem ő dirigált, mert közben ugye visszajött Magyarországra, itt agyvérzés érte, és már nem tud dirigálni. De Callassal élete végéig tartottuk a kapcsolatot.
0: És csak úgy beszélgethettél vele?
1: Hát persze.
0: Hát ez fantasztikus. Ezt nem sok ember mondhatja el csak úgy magáról Magyarországon.
1: Hát gazdag életem volt, mit mondjak.
0: Igen, ezt tudjuk. És az iskoláidat hol végezted?
1: Hát édesanyám ragaszkodott ahhoz, hogy megtartsam az olasz hagyományokat, és én az általánost azt olaszul végeztem, úgyhogy kétszer egy héten jártam iskolába, egy magántanárnál tanultam itt az olasz intézetben, és mindig kijártam vizsgázni. És amikor kimentem, akkor mindig egy ilyen apáca zárdában voltam, egy-két hónapot, és akkor ott levizsgáztam, és így. És aztán a gimnáziumtól kezdve kezdtem Magyarországra járni, a zenei gimnáziumban, akkor kiderült, hogy tehetséges vagyok, és felvettek a konzervatóriumba, és akkor már ugye magyar iskolába kellett járni.
0: És a konzi után egyenes út vezetett a Zeneakadémiára?
1: Abszolút, azonnal felvettek. Bár én már a konzi előtt is bementem az igazgatóhoz, hogy mondtam, hogy csak akkor vegyenek fel, ha tehetséges vagyok, mert nem azért akarok érvényesülni, hogy a Fajloni Sergio lánya vagyok, de az akadémián ez már evidens volt, úgyhogy nem kellett szólni, azonnal felvettek. Kadosapár volt a
0: akartam nagy hívű, kérdezni, hogy ki volt a tanárod? Három.
1: Igen.
0: Igen. És más tanított még? Hát kik nyáron tanítottak a főiskolán?
1: Hát a főiskolán engem csak a kadosa, de hát más tantárgyak persze voltak, hát zeneirodalom tanárom, az a fantasztikus Kró György volt például, akit azóta is, vagy a szolfés tanárom, a Forrai Miklós volt. Fantasztikus tanáraim voltak, és aztán nyáron mindig elmentem ilyen mesterkurzusokra, ahol Salzburgon voltam ötször, ahol ösztöndíjat kaptam a Mozarteumba, ott a Carlo Zecchi volt a tanárom, aztán voltam Taorminában, Szicíliában, ott is mesterkurzus, ott tanított a Nikita Magalov is, úgyhogy érdekes dolgok voltak.
0: Na és ezek után egyszer csak férjhez mentél. Dobai Péterhez.
1: Igen, hát úgy adódott, hogy megismertem kollégámon keresztül, a Kis Gyula barátom zongora művész, annak a mennyasszonya Dobai Huga volt, és így összeismerkedtünk, de hát ez egy nagyon rövid dolog volt. Miközben a Dobainak voltam a mennyasszonya, kiderült, hogy ismeri Oszter Sándor jó barátja, és az anyám az oda volt szögezve a tévéhez, amikor ment a Rózsa Sándor, és akkor mondta, hogy egyszer hozd föl nekem ezt a fiút, mert ha 20 éves lennék, akkor bele volnék szerelmes. És akkor a Dobai egyszer magával hozta a Sándort, még hozzá sem mentem feleségül. Aztán mi nagyon hamar elváltunk, semmi olyasmi nincs, hogy közben találkoztunk volna, tehát ne gondoljatok itt pikáns dolgokra, hanem aztán újra összetalálkoztam a Sándorral ilyen fellépéseken, és akkor utána így először tiltakoztam, mondtam, hogy kell a fenének egy ilyen nőcsábász színész, és aztán addig hajtott rám, amíg aztán beadtam a derekamat, és utána már nem engedtem el.
0: No, mi tudott benneteket ennyi éven át ilyen szépen egyben tartani?
1: Hát nézd, ha viccesen akarok megnyilvánulni, akkor azt mondom, hogy az én végtelen türelmem, de egyébként a közös gondolkodásmód, a közös, hogy úgy mondjam, érdeklődés, ízlés, és azt, hogy a mai napig, akár reggel ötig is tudunk beszélgetni. Tehát ez egy, hogy mondjam, nagyon sokan nem értik meg, mert hát a Sándor nem volt egy könnyű eset, szóval szokták mondani, hogyha meghalok, akkor az Isten a jobbjára ültet. De ezzel együtt azt mondom, hogy köztünk egy olyan zsigeri szeretet és kapcsolat van, ami megbonthatatlan.
0: Ez nagyon-nagyon szép dolog, és tulajdonképpen minden házasságnak ide kellene érnie.
1: Hát igen.
0: Minden jó házasságnak ide kellene.
1: Az a helyzet, hogy mostanában ugye az első nehézségnél már felrúgják, meg mit tudom én, de ez nem így van. Úgyhogy a barátnőim szokták is mondani, hogy valami gond van a férjükkel, azt kell mondani, 10-ig számolni, Dolcsira gondolni. Mert hogy Dolcsi a becenevem, mint tudod.
0: Igen. Sokat léptettek fel együtt.
1: Igen.
0: Közös műsorotok is volt, miről szólt?
1: Hát zene és irodalom, megpróbáltam. Hát ő volt az, aki a verseket kiválasztotta, és ahhoz én próbáltam hangulatban, időben, mondanivalóban, hogy úgy mondjam, keresni zenét. Sőt, még kísértem is, amikor énekelt, ami egy teljes más műfaj volt, ugye, mert légy boldogabb, mint én, meg ilyeneket kísértem, meg tanulj meg fiacskám komédiázni. Sőt, volt közös jelenetünk is, ahol prózát mondtam, én mindig színésznő szerettem volna lenni, csak hát nem az lett belőlem. Minden esetre Gábor Andornak egy jelenetét sokszor előadtuk az Új adókról című fejezet, ami ma is nagyon
0: aktuális.
1: Úgy mondjam, aktuális, és abban én voltam az adófelügyelő, és ő az adóalany, és többen azt mondták, hogy lejátszottam az Osztert.
0: Jaj, na, és nem kísértett meg az, hogy mégis, ha ilyen sikered van ezzel, hogy megpróbálkozol a színészettel?
1: Nem, mert én nagyon korán eldöntöttem, hogy zongorázni fogok. Tehát utáltam gyakorolni, akkoriban nekem nem az első, de a második tanárnőm, sőt a harmadik, bocsánat, a Fischer Magda volt, aki a Fischer Anninak a húga. És hát mindig azt mondta, hogy olyan tehetséges vagyok, de hát nem gyakoroltam. Hát megmondom miért. Mert volt egy elképzelésem a zenéről, de technikailag nem tudtam utolérni. És ezért inkább nem is gyakoroltam. Aztán Kínjába elvitt az Anninak egy főpróbájára, akkor voltam 12 éves, annyira beleszerettem ebbe az egészbe, hogy egy év múlva már ben voltam a konzervatóriumban.
0: És akkor már gyakoroltál.
1: És kész, hát persze.
0: Onnantól
1: hát egy év alatt pótoltam hete.
0: Rájöttél az ízére, milyen az, hogyha az ujjad úgy
1: igen.
0: mozog, ahogy szeretnéd.
1: Hát tudod mit, az a legkevesebb. Mert az, hogy az ujjaknak a mozgását, az tulajdonképpen bárki meg tudja tanulni. Hallása is mindenkinek van, hiszen Kodály mondta, hogy mindenkinek van hallása, mert különben beszélni se tudna, ha nem így lenne, hanem ott valami olyan belső töltet kell, ami vagy van, vagy nincs. Na most állítólag nekem ez van.
0: Ez a belső töltet, ez tulajdonképpen micsoda? Hogy lehetne megfogalmazni?
1: Hát nézd, adva van egy kotta, amit el lehet játszani ezerféleképpen. Jól, rosszul, szépen, vagy akár csak máshogy. De pont ez az előadó művészet lényege, hogy különben az emberek nem járnának koncertre, hiszen meghallgatják ezerszer ugyanazt a darabot, most ezzel, azzal, XY-nal. Na most a titok abban van, hogy nem csak a kottát játszod el, amihez kötelező ragaszkodni, hanem a dolgoknak az egymáshoz való viszonya, hogy egyik hang hogy jön a másik után, hogy azt megváratod, hogy az hangosabb, hogy azt vagy érzed, vagy nem, meg maga a billentés. Tehát a zongorát meg lehet billenteni úgy, van egy-két zongorista, neveket nem mondok, én azokat kalapácsos gyilkosoknak nevezem. Tehát, mert egyszerűen verik a zongorát, és nem az a lényeg, hogy gyors legyen, ez nem verseny, hanem hogy megérintsen. A Fischer Anni, aki a kedvencem volt, az valami fantasztikus volt, már a jelenléte is olyan volt, hogy kiment a pódiumra, és még nem játszott egy hangot se, és már megállt a levegő. Tehát van egy ilyen fajta belső töltet, ami nem tanulható.
0: Ez teljesen így van. Én még a Pásztor Edittát hallottam gyerekkoromban. Bartókné. És voltam vagy 9 éves, tehát igazán éretlen még mindenhez, de nagyon-nagyon megfogott szintén az a levegő. Bennem is a szusz abban a pillanatban megállt, és valami olyas vélét éreztem, hogy tényleg szánkázott a hideg a hátamon, hogy ez most valami csodának vagyok a részese.
1: Ez így van. Úgyhogy vannak ilyen zongoristák, nem sok, de vannak.
0: Kiket ismersz személyesen ilyen nagy zongoristákat?
1: Hát visszamenőleg is ugye hát ismertem Anda Gézát, természetesen Fischer Annét, a Backhaust, a Richter, nagyon jóban voltunk a Richterrel, többször volt nálunk is. Hát az újak közül pedig, hát mondjuk a középtáborból Kocsis Zoltánt, Ránki Dezsőt, nagyon jó barátom most, Bogányi Gergő, igen, aki sokszor volt itt, és már sokszor szétverte az zongorámat, néha napokra is idejött, és így gyakorolt. És aztán hát sokat, tehát csak volt egy pont, amikor azt mondtam magamba, hogy én most átadom a stafétát, néha még fellépünk a Sándorral, de ilyen komolyabb koncerteket már nem adok, és most azt hiszem mennek a rádiónak, mondom el először, mert nem szoktam híresztelni, nem úgy működik a jobb kezem, mint régen. Van valami, mentem én fűtőfáig, még pszichiáterhez is, hogy egyszerűen nem olyan, és hogyha nem azt mondom, hogy nem tudok zongorázni, de én érzem, hogy nem olyan, és hogyha én nem tudok olyan lenni, mint ami a saját mércémmel mérhető, akkor én ezt nem teszem. És inkább nem játszok nagy zongoraversenyeket, meg szólóesteket, ugyanis sok rossz tapasztalatom van, amikor művészek egyszerűen nem érzik meg azt a
0: hogy
1: pillanatot.
0: Hogy mikor kell abba hagyni.
1: Hogy abba kell hagyni, mert már nem vagy az, sőt van, aki totálisan nevetségeset teszi.
0: Sajnos inkább az énekesek részéről
1: főleg
0: tudok példát mondani, amikor már remeg a hangjuk, és már nem tudják azt a magasságot, és külsőleg is akkorák, hogy beszakad
1: hát
0: a színpad.
1: Szóval nekem volt olyan esetem, hogy egy idősebb énekesnő, nagyon nagy énekesnő volt, hát, hogy egy nagyon fiatal szerepet gondol, hogy miért nem ő. Hát mondom, figyelj, más az elképzelés. Ezt négy fiatal énekli, és hát most elnézést kérek, de hát, na, nem mondom meg, hogy mi lett a következménye.
0: De te neked sok, nagyon-nagyon sok tevékenységet fűződik az operaházhoz, hiszen ott teljesen ott dolgoztál.
1: Hát én több operaházban is dolgoztam. Először a 11-ben az Állami Operaházban én voltam a nemzetközi főnök. Aztán hát jött ilyen, hogy kormányváltás, meg mit tudom én. Akkor utána egy darabig nem csináltam ilyet, de már előtte a Filharmóniában is nemzetközi főnök voltam, amellett, hogy szólista voltam, de már csináltam, hát ugye az anyám mellett egyetemet jártam, úgyhogy ez nem volt probléma számomra, a menedzselés, és akkor mondom, jött az opera, akkor utána egy darabig semmi, akkor Debrecenben én voltam a opera tagozat vezetője, az nagyon szerettem Debrecenben lenni, 2 évig voltam ott, és aztán utána, Debrecen után meghívtak Olaszországba, ahol Szardínia szigetén, Sassariba voltam produkciós igazgató, és utána, amikor visszajöttem, akkor meg a operaházba főtitkár. Az a nagy helyzet, hogy nem teljesen úgy alakult ott a dolog, mint amit én szeretek. Ez már nem az az opera, amit én szerettem, úgyhogy én most jó pár éve visszavonultan élek.
0: A magyar operaénekesek közül van, akivel barátságot ápolsz esetleg?
1: Hát nézd, most per pillanat, hát úgy, hogy állandóan összejövünk, olyan nincs, de gyakorlatilag mindenkivel jóba vagyok. Tehát nagyon sokkal, ugye most a új vívmány, ugye ez a bizonyos Facebook, és azon nagyon sok énekessel vagyok összekötetésben, nagyon szeretem őket, és nem csak az, hanem engem az operában nagyon szerettek, a hátvéd. Tehát állandóan írnak nekem az öltöztetők, a fodrászok, a kellékesek, ugyanis voltunk együtt külföldön turnén, és nagyon elcsodálkoztak azon, hogy én vagyok az első, aki emberszámba veszi őket, aki kimegy ezzel a társasággal. Ugyanúgy szerettem őket, és ugyanúgy beszéltem velük, mint az énekesekkel, nem tettem különbséget, és ezt soha nem felejtik el. És hogyha én elmegyek az operába, akkor úgy ölelgetnek, hogy hihetetlen. Úgyhogy nekem ez a legnagyobb élmény.
0: És kitüntetés, mert az az igazság, hogy én például, amikor zenei rendezővel dolgoztam, akkor tulajdonképpen nem az ő véleménye számított a legjobban, hanem ha odafigyelt rám a magnó kezelő.
1: Hát
0: az volt
1: van.
0: A nagy dolog, mert hát a szegény unta csinált a parancsra. A rendezőnek meg ki volt osztva az ukász, hogy így viselkedik, úgy viselkedik, de ha a magnó kezelő odafigyelt, és annak esetleg megcsillogott a szeme, akkor az ember tudta, hogy na ez most biztos jó. Úgyhogy a közemberek, akik kiszolgálják és szolgálják az operát, illetőleg hát egyáltalán a művészeteket, azok bizony sokszor többet tudnak magáról a tehetségről, hogy ez milyen ember,
1: meg
0: az, hogy az emberek is milyenek. Lekezelőek, tehát művészként milyen és emberként milyen.
1: Igen, szóval nekem ez a mai napig ez mindig egy ilyen boldogság, hogy ezek az emberek emlékeznek rám. És van még egy nagyon fontos az életemben, szinte a legfontosabb, hogy én a gyerekeknek nagyon sok ifjúsági koncertet adtam, és egy ponton túl én vezettem a műsort is, mert egyszer a műsorvezető nem jött el vidéken valahol, és akkor kilöktek a színpadra, hogy mondjak valamit, és ez olyan jól sikerült, aminek én nagyon örültem, mert az ember persze, hogy mindig tud mondani valamit, és pontosan azt élvezték, hogy most nem azt mondtam, hogy 1900, nem tudom, vagy 1800, és akkor ez a tétel, meg az a hang, nem, hanem elkezdtem mesélni magáról a műről, a történetéről, a zeneszerzőnek, a magam életéről, az övékről, és ebből aztán rendszer lett. Úgyhogy én ezt évekig csináltam, Debrecenben abszolút saját műsorom volt, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon sokat jelentett, és meg kell, hogy mondjam, hogy pont Debrecenben, ahol az ifjúság nem látogatta eleget az operát, ott én kieszközöltem, hogy kimentem az iskolákhoz, és egy év alatt 10 000-re növeltem a...
0: Na, ez aztán egy szám.
1: Így van, 10 000-re, és tulajdonképpen én úgy tekintem, hogy ez életem legnagyobb sikere.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most elérkeztünk a műsor első részének a végéhez. Milyen zenét szeretnél, hogy tegyünk be?
1: Legyen egy Csimaróza szonáta, amiből 31 van, és tulajdonképpen ezt rajtam kívül lemezre nem vette senki. Én fedeztem föl, hogy ezek léteznek, és nagyon szép zene.
0: Akkor hallgassunk Csimarózát, és a kedves hallgatókat arra kérem, hogyha tetszik a beszélgetés, jöjjenek vissza, és hallgassák meg velünk a Lélek közelben című műsor második részét is.

úton is nem hagyta magára sem Bételnél, sem Jerikónál. Kitartása nem csupán emberi ragaszkodás volt, hanem mély vágy arra, hogy amit Illés hordozott, Isten lelkének erejét és közelségét ő is átélje. A Jordán partján végül egyedül állt. Illés elragadtatott, a múlt lezárult, de Elizeus felveszi a palástot, és ezzel nem csak egy ruhadarabot, hanem küldetést is ölt magára. Hol van az Úr, Illés Istene? Ott, ahol hittel hívják, és ahol valaki kész felvállalni a szolgálatot. A víz ketté válik, Isten bizonyító pecsétje megerősíti Elizeust és munkába állítja. És te? Vágysz Isten szellemének jelenlétére? Van-e olyan hitbeli társad, akinek példája formál, akit követve növekedsz? Látsz-e olyan szolgálatot, ami rád vár, amit tovább vihetsz? Ott van Isten felhatalmazása és a lélek jóváhagyása a szolgálatodon? Isten téged is vár, hogy felvedd a palástot és belépj az ő szolgálatába. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Analia Rearte írta a Buenos Airesből, Argentínából. Váratlan segítség. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Zsoltárok könyvének 142. fejezetének második verse. Egy gyülekezeti testvérem megkért, hogy segítsek neki a fia számára egy népszerű, színes programokkal teli táborba jelentkezni. A program ingyenes volt, a gyerekek számára rengeteg előre megtervezett tevékenységgel és játékkal, miközben ételt is biztosítottak számukra. Az egész délelőttet a jelentkezésre szántuk, segítettem és tanácsot adtam, milyen dokumentumokat töltsön fel lépésről lépésre. Sajnos végül nem fogadták el a jelentkezést. Nagyon szerette volna, ha a fia részt vehetett volna a táborban, mivel egyedülálló anya, és a fia egész biztosan jól érezte volna magát ott. Imádkoztunk, és vártunk. Később azon a délutánon egy online csoportban valaki felajánlott egy helyet ebben a táborban. Nagy meglepetésként ért ez, mivel a jelentkezési folyamat már lezárult. De elmagyarázta, hogy közalkalmazottként felajánlottak neki egy bizonyos számú helyet. Pont volt még egy plusz helye. Korábbi imánk gyors meghallgatásra talált olyan módon, amit alig hittünk el. Az az áldás ért minket, hogy összekapcsolódhattunk ezzel a két emberrel. Hála legyen Istennek, aki figyel a szükségleteinkre és a javunkat munkálja. Istenünk, segíts értékelni kapcsolatainkat Krisztusban hívő testvéreinkkel. Segíts meglátnunk a lehetőségeket egymás segítésére és egymás támogatására. Amen. Napi gondolat. Isten együtt munkálkodik velünk minden helyzetben. Imádkozzunk az egyedülálló anyákért és gyermekeikért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szűcs Judit, egy fa vallomása. Általam és belőlem lett a ringató bölcsőd és a fekhelyed, épülő-szépülő házad, az erős gerendád s a gyermeki játékod, a gyönyörű fahintád, s vagyok az ülő, díszes kényelmed, ágyadnak íves kerete, az álmaid őrzője, a könyököd támasza, az elmondott imáid felett, s a hideg éjszakában a szobád melege. Zöldelő koronám a hőségben, hűs árnyékot adok, kertedben a gyümölcsöd és a virágod vagyok. Könyveid lapjai a bejegyzett titkodom. Bennem találod az őseid emlékét, a meglévő tudásod. Ágaim az égre tekint, s védem a madarabb fészkeit. Gyökerem a föld alatt, a tápláló talajába kapaszkodik. De te, ember, ki a hála helyett most mégis újra csapásra készen felém emeled ártó kezed. Szomjazom, de nagyon. A szárasság mardos, lángolva felemészt, a tűző nap nyaldos. Kérlek, ismerd fel, hogy óvnod kell, és védelmezz. Ajándékom az éltető levegőm, soha ne felejtsd ezt. És ha majd homlokon csókol a halál, velem hamvadsz el. Kísérem az utolsó utadat, és fejfád is én leszek, melyen a nevedet, a rám vésett betűit magamon viselem. Még holtadon is, ott is, hűséggel. Ne várd, hogy lehújjon a világ összes fájáról az utolsó levél. Ne pusztítsd az élet fáját. Halld meg egy fa imáját. Könyörület. Kérlek, ismerd fel, hogy óvnod kell. Védelmezz. Ajándékod vagyok. Az éltető levegőd. Hát lélegezz.

0: Az igazság átformál.
1: Az igazság megszentelő ereje. Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól a szívében. 15. Zsoltár, 1.-2. vers. Gondolatok az ígéről. Mutassuk meg az igazság alapelveit, és engedjük, hogy munkálkodjanak az emberek szívén. Leszedhetjük a leveleket a fáról, ez még nem okozza a fa halálát. A következő évben a levelek ugyanolyan sűrűn kihajtanak, mint azelőtt. Azonban, ha elvágjuk a fa gyökerét, akkor nem csak a levelei hullanak le, hanem az egész fa elhal. Akik az igazságot az igazság iránti szeretetből fogadják el, meghalnak a világ számára, s isteni urukhoz hasonlóan szelídek és alázatosak lesznek. Mihelyt igazzá válik a szívünk, Isten igéjével összhangba kerül az életünk. A beszédünk és a viselkedésünk, az öltözködésünk is. Mindnyájunknak meg kell aláznunk magunkat a hatalmas Isten előtt, bárcsak segítene bennünket, hogy szilárdan kövessük az örök igazságot. Mutassuk be ezt az igazságot az embereknek, akik a bűn fogjai, hogy mindenki megláthassa, Krisztus a mi törvényszegésünkért halt meg, és ő mindnyájunkat szeretne megmenteni.

0: A főzés művészete.
1: Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam, és dicsér a szám. 63. Zsoltár, 6. vers. Amikor iskolás lettem, a szüleim kijelentették, hogyha én és a húgom főzni fogunk, ők nem fognak beleszólni, hanem egyszerűen megeszik, amit az asztalra teszünk eléjük. Sok hibát követtünk el, de türelmesek voltak hozzánk, és igyekeztek a jó irányba terelni bennünket. Volt, hogy túlságosan hígra főztük a levest, máskor pedig a kevés víz miatt túl sűrűre sikeredett. Ha a szüleink elutaztak, és a bennünket, hazatérésükkor általában meglepetések várták őket. Az odakozmált, teljes lábas, a konyhaszekrény felső polcán, az első általunk sütött kenyér, amit túl korán vettünk ki a sütőből, különböző sütik meg torták, amiket a születésnapokra készítettünk. Így szerettük meg a konyhai munkát, és tanultuk meg, hogy ne fanyalogjunk az ételnek, illetve olyan emlékekkel lepjük meg szeretteinket, amelyekre a mai napig emlékeznek. Különösen fontos, hogy egyszerű és egészséges ételeket készítsünk, amelyek táplálóak a testünk számára, ugyanakkor tisztán tartják az elménket, hogy el tudjuk fogadni a Szentlélek tanácsait. Azt gondolom, hogy ez nem csak a lányok vagy az asszonyok előjoga, hanem a fiúké és a férfiaké is, akiknek meg kellene tanulniuk főzni maguk és családjaik számára. Értékelem, hogy a családomban a férfiak is képesek akár bonyolultabb ételek elkészítésére. Mivel a férfiaknak és a nőknek egyaránt fontos szerepük van az otthonteremtésben, meg kell tanulniuk a házi munkát. Egyetlen fiút sem tesz kevésbé férfiassá, ha megtanulja megvetni az ágyát, kitakarítani a szobáját, elmosogatni, ételt készíteni, mosni vagy éppen saját ruháit rendbe rakni. Ellenkezőleg, ezáltal csak boldogabb lesz és hasznosabbnak érzi magát. Határozd ma el, hogy megtanulsz ízletes és egészséges ételeket főzni magadnak és családodnak. A főzés nem alantas feladat, hanem fontos szolgálat a család és a közösség felé. Az a nő, aki művészi szinten sajátítja el a főzés tudományát, nagy mértékben szolgálja családját és Isten ügyét. A főzés révén egészséget és örömöt lehet vinni mások életébe. Sokan, akik látszólag helyesen étkeznek, beteggé válnak, mert az ételeket rosszul készítik el. A főzés egy szolgálat és felelősség, amely hozzájárul a testi, lelki jóléthez. Mindenki tanulja meg a helyes főzési módszereket. Ismerje az alapanyagok helyes felhasználását, törekedjen egyszerű, természetes ételek készítésére. Az egészséges, helyesen elkészített étel elősegíti az egészséges életmódot, megelőzi a betegségeket. Segítsen a Jóisten véghez vinned ezt a nemes és fontos küldetést.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 18-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igénk a Jeremiás könyve 23. fejezetének 35. verse. Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Az új szövetségi igét a Máté evangéliuma 26. fejezetének 75. verséből olvasom. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Nemrég megkérdezte tőlem valaki, te nem akarod megnézni, hogy ki jelentett rólad? Elgondolkodtam ezen. Talán utólag megérteném emberek furcsa, megmagyarázhatatlannak tűnő viselkedését. Például, hogy miért voltak olyan távolságtartók? Az árulás nem bagatellizálható. Az árulás része a passiónak, és így az üdv történetnek. Péter árulását könnyebb megérteni. Az ő tagadása a félelméből született. De az övét megelőzte Júdás árulása. Ördög Szilveszter Koponyák hegye című írásában úgy mutatja be az árulást, hogy ezt maga Jézus rendelte el, és Júdás csak vonakodva vállalta. Illetve meg kellett értenie, hogy ez az árulás szükséges, elkerülhetetlen. Péter, akire Jézus az egyházat akarta alapozni, maga is megtántorodott a döntő pillanatban. Erről sem szabad semmiképpen elfeledkezni, mert a második esélyről, az elbukásból való felállás lehetőségéről szól. Néha elengedhetetlenül nagy szükségünk van erre, mert vagy fel tudunk állni az elesésből, vagy végleg ott maradunk. Az egyiknek Péter az őstípusa, a másiknak Júdás. És nem csak Péter az egyház része, hanem Júdás is. De ahogy Ordas Lajos püspök fogalmazott az akkori idők politikai árulásaira reflektálva, Júdás része az egyháznak, de nem szükségszerű, hogy ő is vezesse. Az egyház egyik küldetése, hogy a júdásokból sírni tudó Péterek váljanak. Imádkozzunk! Uram, oly könnyen elesek! Szeretném letenni eléd minden vétkemet, és bűnbocsátó irgalmadra hagyatkozni. De olyan nehéz az énem látszatát feladni. Add, hogy teljes szívvel tudjak bízni megtartó szeretetedben, mely az új esély ajándékát adja nekem. Amen. Az áhítatot Réz Nagy Zoltán írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.

Réges-régen élt egy király, aki a kor szokásának megfelelően udvari bolondot tartott maga mellett. A bolond különös kiváltsággal bírt. Kimondhatta az igazságot még akkor is, ha az kellemetlenül érintette az uralkodót vagy a nemeseket. Ha valaki megsértődött volna a szavai miatt, egyszerűen csak legyintettek, hiszen ő bolond. Egy alkalommal a király egy különleges ajándékot adott a bolondjának. Egy ezüst pálcát, melynek a végén aranycsengettyű csilingelt. Mosolyogva így szólt hozzá: te vagy a legnagyobb bolond, akit valaha láttam. Ha azonban egyszer olyan emberrel találkozol, aki nálad is nagyobb bolond, add tovább neki ezt a pálcát.

bolond évekig hordozta magával a király ajándékát. Aztán elérkezett a nap, amikor hírt kapott arról, hogy a király halálos beteg. Bement hát a beteg ágyához, és halkan megszólította. Királyom, úgy hallom, hogy nagy útra készülsz. Nem készülök, felelte a király sóhajtva, menni kell. Akkor biztosan vissza fogsz térni hamarosan, mondta a bolond. Nem, rázta fejét az uralkodó. Abból az országból, ahova én tartok, nincs visszatérés. Akkor bizonyára régóta készítetted már az előkészületeket erre a nagy-nagy utazásra, mondta a bolond. Hiszen bizonyosan gondoskodtál arról, hogy méltó módon fogadjanak téged abban az országban, ahova mész. A király szomorúan ingatta a fejét. Nem készültem semmivel. Mindig más dolgokkal voltam elfoglalva, és sosem jutott rá időm. Erre a bolond letette a pálcát az ágyra, és így szólt. Királyom, most át kell adnom neked ezt a pálcát. Te mondtad, annak jár, aki nálam is nagyobb bolond. Tudtad, hogy eljön az idő, amikor el kell indulnod, és hogy többé nem térhetsz vissza. Mégsem gondoskodtál arról, hogy örök otthonod legyen. Királyom, te vagy a legnagyobb bolond.

A földi élet rövid, és minden ember előtt ott áll az örökké valóság. Az egyik legnagyobb veszély, amit hangsúlyoz ez a történet, a halogatás. Tudjuk, hogy készülnünk kell, mégis elodázzuk a döntést. Az élet legfontosabb feladata az örökké valóságra való felkészülés. A legnagyobb bolondság pedig elfeledkezni arról, ami örökre megmarad, és csupán csak az ideig valóért élni. A király hatalommal, gazdagsággal és dicsőséggel rendelkezett, de elhanyagolta azt, ami igazán számít. A lelkét nem készítette fel az Istennel való találkozásra. A halál órája mindenki számára eljön, és nem tudjuk, mikor kopogtat az ajtónkon. A király is tudta, hogy egyszer el kell indulnia az útra, mégis úgy élt, mintha az sohasem következne be. Ez a közömbösség a legnagyobb bolondság, mert az örök sorsunk múlik rajta.

Sátán egyik nagy csalása, hogy ráveszi az embereket. Holnap majd megteszik, amit ma elmulasztanak. A király is ezt tette. Mindig volt valami fontosabb, sürgetőbb teendő, de az örök élet előkészítésére nem jutott idő. A bölcsesség ott kezdődik, hogy Isten akaratához igazítjuk életünket. A történet bolondja valójában bölcsebb volt a királynál, mert felismerte. Minden földi kincs és hatalom semmit sem ér az örökké valóság nélkül. Az igazi bölcsesség abban áll, hogy a menny felé fordítjuk szívünket, és Krisztus érdemeiben bízunk. A bolond nem hízelgett a királynak, hanem bátran szembesítette az igazsággal. Isten népének kötelessége szeretettel, de határozottan megmondani az igazat, még ha az sokszor kellemetlen is. Jobb ma szembenézni a figyelmeztetéssel, mint holnap örökre elkésni.

történet tanulsága világos. A legnagyobb bolond az, aki tudja, hogy egyszer meg kell állnia Isten előtt, mégis úgy él, mintha soha nem lenne számadás. A gazdagság, a hatalom, a földi dicsőség mind-mind elmúlik, de aki Krisztusban él, annak az örökké valóságban van az otthona.

és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Zsidókhoz írott levél, 9. fejezet, 27. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli holnap az ezer éves fennállását a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból az Egyházmegye jubileumi napot tartanak holnap. Szeptember 19-én Vácott az Egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy három éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével a találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai, és minden jó.

hogy mindig adsz társat a bajban és az örömben. Társat, akivel megoszhatom érzéseimet, szándékaimat, terveimet, gondjaimat, eredményeimet. A segítségeddel elért sikereim jó elégedettségét. Add meg, Uram, nekünk, hogy küldetésünket teljesíthessük. Növeld közöttünk a megbecsülést és hűséget. Segíts, hogy egymást szeressük, tiszteljük, és hogy téged szeretve a te szent törvényeid szerint élhessünk. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 18-a.
2: Az egyik őszi népszokás a pirosalma ünnepe, amikor a mosdóvízbe pirosalmát tesznek, mert aki ebben mosdik meg, az egész évben egészséges marad, és pirosposgás arcú lesz, mint az alma.
1: A következő esztendő időjárásának és terméshozamának megjövendeléséhez egy cserfa gubát vágnak félbe. Ha a gubában pók leledzik, gyönge termés és rossz idő lesz. Ha légy van benne, közepes év jön, ha féreg, bő esztendő lesz. Viszont, ha semmi nincs benne, annak nagyon rossz idő a jelentése. Ha sok guba termett, télen rengeteg hó és erős hideg várható. Ha a guba szép tiszta, ragyogó nyár következik, a búzából bő termés várható. Ha nedves belül a guba, csapadékos nyár jön, ha száraz, aszály várható.
2: Péter napja. A Muravidéken Péter időjárását is kíváncsian figyelik, hisz a nyakukon van a vetés, márpedig 40 napig olyan időt vári, mint Péterkor. Ha esik, két ökörrel, de sokszor négyel sem tudsz kievickélni a sárból. Tapasztalták a muravidéki falvakban.
1: Megjelent a New York Times első száma 1851. szeptember 18-án összesen 5000 példányban, az ára 1 cent volt. A címlap bal felső sarkában található az újság mottója: minden hír, ami megjelenésre érdemes. All the news that's fit to print.
2: Bilkei pap István Bonyhádon 1865. szeptember 18-án érkezett a világra, és 1943. július 13-án távozott. Jeles református lelkész, teológus, a Budapesti Református Teológiai Akadémia tanára 30 éven át. Budapesten tanult teológiát. Skóciai tanulmányút után egy ideig segédlelkész, majd lelkész volt, 1905-től pedig a Budapesti Teológiai Akadémián tanított. 1935-ben vonult nyugalomba. Tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak, illetve tanácsbírója a Dunamelléki Református Egyházkerületnek. Szerkesztette a protestáns egyházi és iskolai lapot, illetve több tanulmányt írt a protestáns szemlébe is. Calvin

0: mint lelkész címmel nagyobb tanulmányt írt az Emlékezés Calvinról című könyvben. 1909. Budapest. Illetve szerkesztette a Calvin jubileumi emlékkönyvet 1910-ben. Önállóan megjelent művei, a rendi és áldozó papság fejlődése a három első században, Budapest 1904. A belmisszió hősei, Budapest 1912. Baksai Sándor, Budapest 1917.
1: 1916-ban született Simándi József Kossuth-díjas operaénekes, leghíresebb tenoristánk volt, akinek hangja és alakja elválaszthatatlanul forrt össze több magyar nemzedék tudatában Erkel Ferenc Bángbán című operájának címszerepével. Híres szerepe Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusának előadása is. A Zeneakadémián tanulta az éneklést dr. Székely Hídi Ferenc növendékeként. A világháború alatt az Operaház kórusának tagja volt. Szóló tenorként 1946-ban mutatkozott be a Szegedi Nemzeti Színházban, Bizet Carmen című operájában Don José szerepében. 1956-60 között a müncheni Staatsoperben is föllépett. 1978 és 86 között a Zeneakadémián tanított. Az Operaháznak 1990-ben lett örökös tagja.
2: Kedves hallgatóink! Köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az ostobának a galátságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben. Példabeszédek könyve 10. fejezet 23. vers.

Mindig nagy csodálattal tölt el a tornászok hajlékonysága és egyensúlyérzéke. Káprázatos, ahogy látom őket egy-egy versenyen, ahol játszik könnyedséggel, ugranak, forognak, szaltóznak, spárgáznak, szinte kifordítják az ízületeiket, miközben még mosolyognak is. Tudom, hogy ez csak a látszat, és az ilyen teljesítmények mögött rengeteg munkaveríték és erőfeszítés rejlik. Volt olyan tanítványom, aki tornászott, és úgy megszokta ezt a mozgáskultúrát, hogy már látszott a járásán, hogy tornász. Spárgában ült le a szőnyegre olvasni, vagyis gyakorlással természetessé váltak a mozdulatok számára.

0: Salamon azt mondja a mai igében, hogy aki rossz úton jár, természetesen követi el a rosszat, mert begyakorolta. Már a szemeserebben, ha valami rosszat követel, és a következő adandó alkalommal ugyanúgy megteszi, mintha csak játszana. Hasonlóan, aki a helyes úton jár, gondolkodás nélkül teszi a jót. Gondolkozz, neked mi jön zsigerből, a hamisság vagy a becsületesség? Az önzés vagy az önzetlenség? Az irigység vagy a megelégedettség? Az együttérzés vagy a közönyösség? A segítőkészség vagy a károkozás? A kedves, szeretetteljes szavak vagy a sértő, bántó, csípős megjegyzések? A szelíd lelkűség vagy az indulatos, haragos természet? Amelyik jellemző rád, megmutatja a természetedet.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Szeretettel kell munkálkodni.
1: A mai ige János 13:35. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Gondolatok az igéről. Vaj, ha Isten segítene megértenünk, hogy vele kell együtt munkálkodni, kezdjünk már most együtt munkálkodni, amennyel. Krisztus fiatal tanítványainak mindegyike önzetlenül szeresse Krisztus többi tanítványait. Lássuk, vajon nem egy szegény gyermek az, aki senkinek sem a kedvence, aki iránt nem nyilatkozik meg különleges szeretet, nem egy ilyen valaki önzetlen figyelmünk tárgya, akik különösképpen vonzóak, nem vesztik el barátaikat, miközben azok, akik kevésbé kedvesek, megjelenésüket tekintve, akik bátortalanok és kemények, hogy megismerkedjenek velük. Talán nincsenek olyan kedvező jellem tulajdonságaik, ők is Krisztus vérén lettek megvásárolva. Minden nap tudatosítanunk kell, milyen segítőnk van Krisztusban. Értsük meg mindnyájan, hogy Jézus Krisztussal való együttmunkára nyertünk elhívást. Kiváltságunk, hogy kegyelmet nyerjünk Krisztustól, ami képessé tesz arra, hogy együtt érezzünk másokkal, ugyanolyan együttérzéssel, amellyel ti magatok is vigasztalást nyertek Istentől. Mindnyájan törekedjünk arra, hogy az ő munkáját végezzük, amit ő szeretett volna végezni, amikor minden dolgok vége elérkezik. Mindenki próbáljon meg segíteni a másiknak. Ha egy kis mennyországban van részünk itt lenn, és Isten angyalai munkálkodnak rajtatok keresztül, hogy helyes benyomásokat keltsetek. Krisztus téged akar felhasználni szolgájaként. Törekedj segíteni, ahol csak tudsz. Műveljed legjobb hajlamaidat, amelyeket Krisztus kegyelme gazdagon áraszthat rád. Fiatal és öreg megtanulhatja, hogy Istenre nézzen, mint arra a valakire, aki meggyógyít, aki együtt érez, aki megérti szükségleteidet, aki nem követel hibát, emberi természeted megragadhatja Krisztus isteni természetét élő hitáltal, és megtanulhatod kivitelezni a menny elveit. Ez tesz téged mindenkinek áldásává.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Arra törekedj, hogy mindenek felett az én tetszésemet keresd. Erre a célra összpontosíts végig a napod során. Ez a fajta gondolkodásmód megóv attól, hogy szétszórd energiáidat a szélnek. A szabad akarat, amivel felruháztalak, óriási felelősséggel jár. Minden egyes nap újabb választásokat hoz eléd. Sok döntést figyelmen kívül hagysz, és ezzel eleve eldöntöd a dolgok alakulását. Ha nem lebeg egy cél a szemed előtt, könnyen eltévedhetsz. Ezért olyan fontos őrizni a kapcsolatot velem, és jelenlétem hálás tudatában élni. Bukott és szétesett világban laksz, ahol a dolgok folyton bomlanak a varrás mentén. Csak a velem való eleven kapcsolat tarthat meg, nehogy te is foszlásnak indulj.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Máté evangéliuma 6. fejezet, 33. vers. János evangéliuma 8. fejezet, 29. vers. Kolossébeliekhez írott levél, 3. fejezet, 23. és 24. versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve, 45. rész. A szent terület kijelölése. Ha majd sorsvetéssel felosztjátok az országot, és mindenki megkapja a maga örökségét, ajánljatok fel az országból szent felajánlásként az Úrnak egy 25 000 könyök hosszú és 20 000 könyök széles területet. Az így körülhatárolt terület szent lesz. Ebből a szent helyé lesz egy 500 × 500 könyöknyi négyzet, körülötte pedig 50 könyök szélességű legelő lesz. Ebből a lemér területből mér ki egy 25 000 könyök hosszú és 10 000 könyök széles területet, ezen lesz a szentély, amely igen szent. Az ország szent területe ez. A papoké, a szentély szolgáié lesz, akik a szent szolgálat végzésére járulnak az Úrhoz. Itt lesz hely a házaik számára, és itt lesz a szentély szent területe. Egy 25 000 könyök hosszú és 10 000 könyök széles terület pedig a lévitáké, a templom szolgáié lesz. Ez lesz a birtokuk és a lakóhelyük. Adjatok a városnak birtokul egy 5 000 könyök széles és 25 000 könyök hosszú területet a felajánlott szent terület mentén. Izrael egész házáé lesz ez. A fejedelemé lesz a föld a felajánlott szent területnek és a város birtokának mindkét oldalán, a felajánlott szent terület mellett, meg a város birtoka mellett, a nyugati szélétől nyugat felé, a keleti szélétől kelet felé. Hosszúsága olyan lesz, mint az egyes törzsek birtokrészeié, a nyugati határtól a keleti határig. Ez a föld lesz a fejedelmek birtoka Izraelben, és többé ne nyomorgassák népemet. A többi földet pedig adják át Izrael háza törzseinek. Így szól az én Uram, az Úr. Most már elég volt Izrael fejedelmei. Hagyjatok fel az erőszakkal és a nép sanyargatásával, törvényesen és igazságosan járjatok el. Ne forgassátok ki többé népemet az örökségéből, így szól az én Uram, az Úr. Hiteles mérleget, hiteles vékát és hiteles batot használjatok. A véka és a bat azonos űrtartalmú legyen. A bat a hómernak 1/10 része legyen, és a véka is a hómernak 1/10 része legyen. A hómert kell alapul venni. A sekel 20 géra legyen. Az 5 sekeles 5 sekel legyen, a 10 sekeles 10 sekel, egy mina pedig 50 sekel legyen nálatok. Áldozati rendtartás. Felajánlásként adjatok minden hómer búzából 1/6 vékát, és minden hómer árpából 1/6 vékát. Az olajból rendelt rész, batban megadva az olajat ez. Minden kór olajból 1/10 bat. 10 bat tesz ki egy hómert, ahogyan 10 bat tesz ki egy kort is. Izrael nyájaiból minden 200 juh után adjatok egy juhot ételáldozatnak, égőáldozatnak és békeáldozatnak, hogy engesztelést végezzenek velük. Így szól az én Uram, az Úr. Az ország egész népe járuljon hozzá ehhez a felajánláshoz, amely Izrael fejedelmét illeti. A fejedelem kötelessége pedig az lesz, hogy égőáldozatokat, ételáldozatot és italáldozatot vigyen az ünnepeken, újholdkor és szombatonként meg Izrael házának valamennyi ünnepén. Ő készítessen vétekáldozatot, égőáldozatot és békeáldozatot, hogy engesztelést végezzenek Izrael házáért. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Az első hónap első napján védj egy hibátlan bikaborjút, és mutasd be vétekáldozatot a szentélyért. A pap vegyen a vétekáldozat véréből, és kenje meg a templom ajtófélfáját, meg az oltár felső tömbjének 4 sarkát, és a belső udvar kapujának ajtófélfáját. Így kell tenni a hónap 7. napján a tévedésből, vagy tudatlanságból vétkezők miatt, és így végezzetek engesztelést a templomért. Az első hónap 14. napján ünnepeljétek meg a páskát, az ünnep 7 napján kovásztalan kenyeret kell enni. A fejedelem készítessen azon a napon egy bikát vétekáldozatul önmagáért és az ország egész népéért. Az ünnepnek mind a 7 napján készítessen 7 hibátlan bikát, és 7 hibátlan kost égőáldozatul az Úrnak, 7 napon át minden nap, vétekáldozatul pedig naponként egy kecskebakot. Ételáldozatul készítessen egy véka lisztet bikánként, és egy vékát kosonként, olajból pedig egy hint minden vékaliszthez. A 7. hónap 15. napján az ünnepen ugyanúgy készítessen vétekáldozatot, égő áldozatot, ételáldozatot és olajat, mint ezen a hét napon.

0: Mai szakasz, Ezékiel 45. rész. A 45. fejezet három módon folytatja a helyreállított templom és a város részletes leírását. Először körülír egy különleges földterületet, amely a templom épületét, a papok és léviták földterületét és a fejedelem tulajdonát foglalja magába. Ez egy igen különleges terület, amely nem része a rendes törzsi földtulajdonnak. Részben az a célja ennek a földterületnek, hogy elegendő termőföldet biztosítson a fejedelemnek, hogy ne essen abba a kísértésbe, hogy sanyargassa honfitársait azzal, hogy elveszi földjeiket. Mivel a templom is ezen a különleges földterületen foglal helyet, ez a terület a nemzet politikai és vallási életének központja lett. Másodszor, ez a fejezet körvonalazza a fejedelem sajátságos feladatát. Elsősorban az egységes súlyokról és mértékekről kell gondoskodnia az egész nép számára, azért, hogy a köznépet ne nyomják el azok, akik hamis mértékeket használnának, hogy becsapják őket. Ez az igaz élet és igazságosság kulcseleme, és jól tesszük, ha ezt az elvet a mi társadalmunkban is megtanuljuk. A fejedelem másik fő feladata az volt, hogy rendszeres áldozatokról gondoskodjék a templomi szolgálatokhoz. A többi áldozat a nép különböző csoportjaitól, akik termékeik és állataik egy bizonyos százalékát erre a célra kellett, hogy szánják. Harmadszor, a fejezet utolsó része a sátoros ünneppel és a húsvéttal foglalkozik. Ezékiel elvárja, hogy a helyreállított életlehetőségekben az emberek ezeket az ünnepeket megtartsák. Kiemeli ezt a két ünnepet, mert az állati áldozatokról, amelyek újabb áldozatot jelentenek ezeken az ünnepeken, a fejedelem gondoskodik. A mai vezetők számára sem kevés tanulság sejlik itt föl, Ezékiel 45. fejezetében.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Máté evangéliuma 7. fejezet, 7. vers. Semmilyen más feltételhez nem köti Isten ezeket az ígéreteket, mint hogy az ő kegyelmét éhezzétek, tanácsát kérjétek, és szeretete után vágyódjatok. Kérjetek! A kéréssel bizonyítjátok azt, hogy felismeritek inségeteket, és amennyiben hittel kéritek, meg is kapjátok, amit kértek. Isten zálogul adta az ő szavát, tehát bizonyosak lehetünk abban, hogy megtartja ígéretét. Ha őszintén közeledtek hozzá, akkor nem kell félnetek attól, hogy merészségnek tartja, ha ígéretének teljesítését kéritek. Ha azokat az áldásokat kívánjátok, amelyekre szükségetek van, hogy jellemeteket Krisztus képmására alakíthassátok át, akkor olyasmit vártok, ami összhangban áll az ő ígéretével. Amit állandóan felhozhatunk Isten előtt, az nagy nyomorúságunk. Ezért szorulunk teljesen megváltó hatalmára. Ne csak Isten áldása után, hanem Isten után is sóvárogjatok. Isten keres titeket, s a ti iránta érzett vágyakozásotok az ő lelkének vonzása. Engedjetek a lélek vonzásának. Kopogtassanak a kegyelem ajtaján mindazok, akik Isten áldása után vágyakoznak, és mondják meggyőződéssel. Uram, te megígérted, hogy aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és hogy a zörgetőnek megnyittatik. Egyetlen szerető apa sem tudná elutasítani éhes gyermekét, ha kenyeret kér tőle. Az ember pedig annyira bizalmatlan Istenével szemben, hogy nem hiszi el, hogy meghallgatja kérését. Elgondolható-e, hogy Isten csak ígéri az embernek a jó és tápláló eledelt, azután pedig követ adna helyette?

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tisztánlátás. Tisztánlátásunk, ítélkezésünk objektivitása attól függ, hogy saját problémáink területén becsapjuk-e magunkat, vagy vállaljuk a valós helyzet elfogadását. Popper Péter.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Válasz jól! Az Úrad bölcsességet. Példabeszédek könyve, 2. fejezet, 6. vers. Nem tudom, milyen helyzetben vagy épp. Lehet, hogy végzős hallgató vagy. Napjainkban az emberek minden korábbinál gyakrabban váltanak munkát és munkahelyet, illetve kezdenek teljesen új karrierbe. 2014-ben Andy Chan karrierspecialista megállapította, hogy a fiatal felnőttek átlagosan 29 munkakört töltenek be életük során. 2013-ban oxfordi kutatók pedig azt jósolták, hogy 2033-ra a meglévő munkahelyek mintegy felét ki fogja váltani a technológia. De hogyan alkalmazkodsz a szüntelenül változó környezethez? Lehet, hogy megrekedtél, és bár biztonságos életet élsz, nem leled benne örömöd. Többet szeretnél tenni, vagy több szeretnél lenni. Lehet, hogy épp most ürült ki a családi fészek. Hirtelen akkora függetlenséged, annyi időd és annyi lehetőséged lett, mint évtizedek óta soha. Mihez kezdesz ezekkel az új lehetőségekkel? Lehet, hogy nyugdíjazás előtt állsz. Vajon mit tartogat számodra ezek után Isten? Lehet, hogy egy külföldi utazás során nagyobb rálátásod nyílt egy problémára, amin változtatni szeretnél. Mit évő légy? Lehet, hogy házasodni készülsz. Honnan tudhatod, hogy ő az igazi? Mi van, ha tévedsz? Az is lehet, hogy egy elszalasztott lehetőség miatt bánkodsz. Vajon ad majd Isten újabbat? Két dolgot kell szem előtt tartanod, amikor válaszolsz ezekre a kérdésekre. Először is tudd, hogy Isten sokkal inkább érdekli, hogy mivé válsz, mint az, hogy hol helyezkedsz el, vagy mivel foglalkozol. Az a célja gyermekei életével, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Másodszor, ha minden egyes döntés előtt kikéred Isten véleményét, sok időt, gondot és fejfájást megspórolhatsz magadnak. Csak az Úrad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. Példabeszédek könyve, 2. fejezet, 6. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Teljes biztonság. A mai ige 5 Mózes 33:12. Benyáminra ezt mondta: az Úr szerelmese ő, biztonságban lakik nála, oltalmazza őt mindenkor, hegyhátai között lakik. Gondolatok az igéről. Nincs ahhoz fogható biztonság, mint amikor valaki az Úr közelében élhet. Ennél biztonságosabb helyet legkedvesebb gyermekének sem talál Isten. Uram, engedd, hogy mindig árnyékodban lakozhassam, megsebzett oldalad mellett maradhassak. Egyre közelebb kívánkozom hozzád, Uram, és ha egyszer egészen a közeledben érezhetem magam, szeretnék mindörökre ott maradni. Csodálatos ez az oltalom, amelyben az Úr választottait részesíti. Ez nem szép háztető, nem bombabiztos fedezék, még csak nem is egy angyal szárnya, hanem maga az Úr. Semmi sem árthat nekünk, ha az Úr a védelmezünk. Ezt az oltalmat Isten egész napon át biztosítja számunkra, akármilyen hosszú is a napunk. Uram, add, hogy a mai napon megérezzem, hogy szereteted oltalma alatt végtelen hatalmad védelmében élhetek. A harmadik mondat azt jelenteni, hogy az Úr templomában fog lakozni választottai hegyein, vagy azt, hogy az Úr az övéivel lesz, ha azok terhei hegyekké tornyosulnak. Vagy talán azt, hogy az örökkévaló vállai fognak hordozni bennünket. Annyi bizonyos, hogy mindhárom esetben az Úr az ő szentjeinek támasza és erőssége. Uram, add, hogy mindvégig örvendezhessek segítségednek, akkor nem fog ellankadni a karom a szolgálatban. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke, és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni. Várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Egy olyan kérést intéznek Jézushoz a tanítványok, amit talán mi is sokszor kimondunk. Növeld a mi hitünket. Bizonyára azért fogalmazódott meg ez bennük, mert nem voltak megelégedve a hitük nagyságával. Arra vágyakoztak, hogy erősebb hitük legyen. És annak is tudatában voltak, hogy ezt Jézus adhatja meg nekik. A mester csupán egyetlen mondattal válaszolt. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok, szakadj ki tövestől és verd gyökeret a tengerben, engedelmeskedni fog nektek. Nagyon érdekes, hogy nem arról beszél, hogy igen, valóban arra van szükségetek, hogy erősebb hitetek legyen. És nem is arra hívja fel a figyelmüket, hogy hogyan növekedhet a hitük, hanem csak ezt mondja nekik. Ha csak annyi hitetek lenne, mint a mustármag. Ez a mag ugyanis rendkívül kicsi, de az a jellemzője, hogy ha elvetik, akkor megnő és nagy fává lesz. Mintha az Úr Jézus ezzel azt szeretné hangsúlyozni, hogy a mustármagnyi hit sem lebecsülendő, csak használni kell azt. Mert ahogyan halott a test lélek nélkül, úgy a hit is halott tettek nélkül, írja Jakab apostol az ő levelében. Hitünk mértékét egyedül az Úr ismeri, aki a szívek és a vessék vizsgálója. A környezetünk számára azonban erről a cselekedeteink tesznek tanúságot.

mert ha van élő hited, akkor nincs előtted semmi lehetetlen. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ezekkel a szavakkal bátorította Jézus a megszállott fiú édesapját. És most neked is ezt mondja. Arra hív, hogy használd a hitedet. Mert a hit az ajándék ugyan, de a gyakorlás által erősödik.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 18-a, Királyok második könyve, második fejezet, 6-tól 15. versig. Azután ezt mondta neki Illés: maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt: az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Így mentek ketten együtt. Velük ment 50 próféta tanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, azok is megálltak tőlük távol. Illés fogta a palástját, összegöngyölte és ráütött vele a vízre, mire az ketté vált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta. Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ő ezt mondta: nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz. De ha nem, akkor nem lesz úgy. Amikor azután tovább mentek és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgó szélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: atyám, atyám, Izrael harci kocsijai és lovasai! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta ruháját, és két darabra szakította. Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára. Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt: hol van az Úr, Illés istene? Hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az ketté vált, Elizeus pedig átment rajta. Látták ezt a proféta tanítványok, akik átellenben, Jerikóban voltak, és ezt mondták: az Illésben működő lélek Elizeusra szállt, és eléje menve a földre borultak előtte. Staféta átadás. Elizeus nem Illés másolata, hanem hűséges tanítványból lett örökös a szolgálatban. Őszintén vágyakozott a mesterében lakozó lélekre, méghozzá kétszeres részben,

Isten lelkének erejét és közelségét ő is átélje. A Jordán partján végül egyedül állt. Illés elragadtatott, a múlt lezárult, de Elizeus felveszi a palástot, és ezzel nem csak egy ruhadarabot, hanem küldetést is ölt magára. Hol van az Úr, Illés Istene? Ott, ahol hittel hívják, és ahol valaki kész felvállalni a szolgálatot. A víz ketté válik, Isten bizonyító pecsétje megerősíti Elizeust és munkába állítja. És te? Vágysz Isten szellemének jelenlétére? Van-e olyan hitbeli társad, akinek példája formál, akit követve növekedsz? Látsz-e olyan szolgálatot, ami rád vár, amit tovább vihetsz? Ott van Isten felhatalmazása és a lélek jóváhagyása a szolgálatodon? Isten téged is vár, hogy felvedd a palástot, és belépj az ő szolgálatába. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Analia Rearte írta a Buenos Airesből, Argentínából. Váratlan segítség. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Zsoltárok könyvének 142. fejezetének második verse. Egy gyülekezeti testvérem megkért, hogy segítsek neki a fia számára egy népszerű, színes programokkal teli táborba jelentkezni. A program ingyenes volt, a gyerekek számára rengeteg előre megtervezett tevékenységgel és játékkal, miközben ételt is biztosítottak számukra. Az egész délelőttet a jelentkezésre szántuk, segítettem és tanácsot adtam, milyen dokumentumokat töltsön fel lépésről lépésre. Sajnos végül nem fogadták el a jelentkezést. Nagyon szerette volna, ha a fia részt vehetett volna a táborban, mivel egyedülálló anya, és a fia egész biztosan jól érezte volna magát ott. Imádkoztunk, és vártunk. Később azon a délutánon egy online csoportban valaki felajánlott egy helyet ebben a táborban. Nagy meglepetésként ért ez, mivel a jelentkezési folyamat már lezárult. De elmagyarázta, hogy közalkalmazottként felajánlottak neki egy bizonyos számú helyet. Pont volt még egy plusz helye. Korábbi imánk gyors meghallgatásra talált olyan módon, amit alig hittünk el. Az az áldás ért minket, hogy összekapcsolódhattunk ezzel a két emberrel. Hála legyen Istennek, aki figyel a szükségleteinkre és a javunkat munkálja. Istenünk, segíts értékelni kapcsolatainkat Krisztusban hívő testvéreinkkel. Segíts meglátnunk a lehetőségeket egymás segítésére és egymás támogatására. Amen. Napi gondolat. Isten együtt munkálkodik velünk minden helyzetben. Imádkozzunk az egyedülálló anyákért és gyermekeikért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szűcs Judit, egy fa vallomása. Általam és belőlem lett a ringató bölcsőd és a fekhelyed, épülő-szépülő házad, az erős gerendád s a gyermeki játékod, a gyönyörű fahintád, s vagyok az ülő díszes kényelmed, ágyadnak íves kerete, az álmaid őrzője, a könyököd támasza az elmondott imáid felett, s a hideg éjszakában a szobád melege. Zöldelő koronám a hőségben, hűs árnyékot adok, kertedben a gyümölcsöd és a virágod vagyok. Könyveid lapjai a bejegyzett titkodom. Bennem találod az őseid emlékét, a meglévő tudásod. Ágaim az égre tekint, s védem a madarabb fészkeit. Gyökerem a föld alatt, a tápláló talajába kapaszkodik. De te, ember, ki a hála helyett most mégis újra csapásra készen felém emeled ártó kezed. Szomjazom, de nagyon. A szárasság mardos, lángolva felemészt, a tűző nap nyaldos. Kérlek, ismerd fel, hogy óvnod kell, és védelmezz. Ajándékom az éltető levegőm, soha ne felejtsd ezt. És ha majd homlokon csókol a halál, velem hamvadsz el. Kísérem az utolsó utadat, és fejfád is én leszek, melyen a nevedet, a rám vésett betűit magamon viselem. Még holtadon is, ott is, hűséggel. Ne várd, hogy lehújjon a világ összes fájáról az utolsó levél. Ne pusztítsd az élet fáját. Halld meg egy fa imáját. Könyörület. Kérlek, ismerd fel, hogy óvnod kell. Védelmezz. Ajándékod vagyok. Az éltető levegőd. Hát lélegezz.

0: Az igazság átformál.
1: Az igazság megszentelő ereje. Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól a szívében. 15. Zsoltár, 1.-2. vers. Gondolatok az ígéről. Mutassuk meg az igazság alapelveit, és engedjük, hogy munkálkodjanak az emberek szívén. Leszedhetjük a leveleket a fáról, ez még nem okozza a fa halálát. A következő évben a levelek ugyanolyan sűrűn kihajtanak, mint azelőtt. Azonban, ha elvágjuk a fa gyökerét, akkor nem csak a levelei hullanak le, hanem az egész fa elhal. Akik az igazságot az igazság iránti szeretetből fogadják el, meghalnak a világ számára, s isteni urukhoz hasonlóan szelídek és alázatosak lesznek. Mihelyt igazzá válik a szívünk, Isten igéjével összhangba kerül az életünk. A beszédünk és a viselkedésünk, az öltözködésünk is. Mindnyájunknak meg kell aláznunk magunkat a hatalmas Isten előtt, bárcsak segítene bennünket, hogy szilárdan kövessük az örök igazságot. Mutassuk be ezt az igazságot az embereknek, akik a bűn fogjai, hogy mindenki megláthassa, Krisztus, ami törvényszegésünkért halt meg, és ő mindnyájunkat szeretne megmenteni.

0: A főzés művészete.
1: Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam, és dicsér a szám. 63. Zsoltár, 6. vers. Amikor iskolás lettem, a szüleim kijelentették, hogy ha én és a húgom főzni fogunk, ők nem fognak beleszólni, hanem egyszerűen megeszik, amit az asztalra teszünk eléjük. Sok hibát követtünk el, de türelmesek voltak hozzánk, és igyekeztek a jó irányba terelni bennünket. Volt, hogy túlságosan hígra főztük a levest, máskor pedig a kevés víz miatt túl sűrűre sikeredett. Ha a szüleink elutaztak, és arra bennünket, hazatérésükkor általában meglepetések várták őket. Az odakozmált, teljes lábas, a konyhaszekrény felső polcán, az első általunk sütött kenyér, amit túl korán vettünk ki a sütőből, különböző sütik meg torták, amiket a születésnapokra készítettünk. Így szerettük meg a konyhai munkát, és tanultuk meg, hogy ne fanyalogjunk az ételnek, illetve olyan emlékekkel lepjük meg szeretteinket, amelyekre a mai napig emlékeznek. Különösen fontos, hogy egyszerű és egészséges ételeket készítsünk, amelyek táplálóak a testünk számára, ugyanakkor tisztán tartják az elménket, hogy el tudjuk fogadni a Szentlélek tanácsait. Azt gondolom, hogy ez nem csak a lányok vagy az asszonyok előjoga, hanem a fiúké és a férfiaké is, akiknek meg kellene tanulniuk főzni maguk és családjaik számára. Értékelem, hogy a családomban a férfiak is képesek akár bonyolultabb ételek elkészítésére. Mivel a férfiaknak és a nőknek egyaránt fontos szerepük van az otthonteremtésben, meg kell tanulniuk a házi munkát. Egyetlen fiút sem tesz kevésbé férfiassá, ha megtanulja megvetni az ágyát, kitakarítani a szobáját, elmosogatni, ételt készíteni, mosni vagy éppen saját ruháit rendbe rakni. Ellenkezőleg, ezáltal csak boldogabb lesz, és hasznosabbnak érzi magát. Határozd ma el, hogy megtanulsz ízletes és egészséges ételeket főzni magadnak és családodnak. A főzés nem alantas feladat, hanem fontos szolgálat a család és a közösség felé. Az a nő, aki művészi szinten sajátítja el a főzés tudományát, nagy mértékben szolgálja családját és Isten ügyét. A főzés révén egészséget és örömöt lehet vinni mások életébe. Sokan, akik látszólag helyesen étkeznek, beteggé válnak, mert az ételeket rosszul készítik el. A főzés egy szolgálat és felelősség, amely hozzájárul a testi, lelki jóléthez. Mindenki tanulja meg a helyes főzési módszereket. Ismerje az alapanyagok helyes felhasználását, törekedjen egyszerű, természetes ételek készítésére. Az egészséges, helyesen elkészített étel elősegíti az egészséges életmódot, megelőzi a betegségeket. Segítsen a Jóisten véghez vinned ezt a nemes és fontos küldetést.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 18-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igénk a Jeremiás könyve 23. fejezetének 35. verse. Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Az új szövetségi igét a Máté evangéliuma 26. fejezetének 75. verséből olvasom. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Nemrég megkérdezte tőlem valaki, te nem akarod megnézni, hogy ki jelentett rólad? Elgondolkodtam ezen. Talán utólag megérteném emberek furcsa, megmagyarázhatatlannak tűnő viselkedését. Például, hogy miért voltak olyan távolságtartók? Az árulás nem bagatellizálható. Az árulás része a passiónak, és így az üdv történetnek. Péter árulását könnyebb megérteni. Az ő tagadása a félelméből született. De az övét megelőzte Júdás árulása. Ördög Szilveszter Koponyák hegye című írásában úgy mutatja be az árulást, hogy ezt maga Jézus rendelte el, és Júdás csak vonakodva vállalta. Illetve meg kellett értenie, hogy ez az árulás szükséges, elkerülhetetlen. Péter, akire Jézus az egyházat akarta alapozni, maga is megtántorodott a döntő pillanatban. Erről sem szabad semmiképpen elfeledkezni, mert a második esélyről, az elbukásból való felállás lehetőségéről szól. Néha elengedhetetlenül nagy szükségünk van erre, mert vagy fel tudunk állni az elesésből, vagy végleg ott maradunk. Az egyiknek Péter az őstípusa, a másiknak Júdás. És nem csak Péter az egyház része, hanem Júdás is. De ahogy Ordas Lajos püspök fogalmazott az akkori idők politikai árulásaira reflektálva, Júdás része az egyháznak, de nem szükségszerű, hogy ő is vezesse. Az egyház egyik küldetése, hogy a júdásokból sírni tudó Péterek váljanak. Imádkozzunk! Uram, oly könnyen elesek! Szeretném letenni eléd minden vétkemet, és bűnbocsátó irgalmadra hagyatkozni. De olyan nehéz az énem látszatát feladni. Add, hogy teljes szívvel tudjak bízni megtartó szeretetedben, mely az új esély ajándékát adja nekem. Amen. Az áhítatot Réz Nagy Zoltán írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.

Réges-régen élt egy király, aki a kor szokásának megfelelően udvari bolondot tartott maga mellett. A bolond különös kiváltsággal bírt. Kimondhatta az igazságot még akkor is, ha az kellemetlenül érintette az uralkodót vagy a nemeseket. Ha valaki megsértődött volna a szavai miatt, egyszerűen csak legyintettek, hiszen ő bolond. Egy alkalommal a király egy különleges ajándékot adott a bolondjának. Egy ezüst pálcát, melynek a végén aranycsengettyű csilingelt. Mosolyogva így szólt hozzá: te vagy a legnagyobb bolond, akit valaha láttam. Ha azonban egyszer olyan emberrel találkozol, aki nálad is nagyobb bolond, add tovább neki ezt a pálcát.

A bolond évekig hordozta magával a király ajándékát. Aztán elérkezett a nap, amikor hírt kapott arról, hogy a király halálos beteg. Bement hát a beteg ágyához, és halkan megszólította. Királyom, úgy hallom, hogy nagy útra készülsz. Nem készülök, felelte a király sóhajtva, menni kell. Akkor biztosan vissza fogsz térni hamarosan, mondta a bolond. Nem, rázta fejét az uralkodó. Abból az országból, ahova én tartok, nincs visszatérés. Akkor bizonyára régóta készítetted már az előkészületeket erre a nagy-nagy utazásra, mondta a bolond. Hiszen bizonyosan gondoskodtál arról, hogy méltó módon fogadjanak téged abban az országban, ahova mész. A király szomorúan ingatta a fejét. Nem készültem semmivel. Mindig más dolgokkal voltam elfoglalva, és sosem jutott rá időm. Erre a bolond letette a pálcát az ágyra, és így szólt. Királyom, most át kell adnom neked ezt a pálcát. Te mondtad, annak jár, aki nálam is nagyobb bolond. Tudtad, hogy eljön az idő, amikor el kell indulnod, és hogy többé nem térhetsz vissza. Mégsem gondoskodtál arról, hogy örök otthonod legyen. Királyom, te vagy a legnagyobb bolond.

A földi élet rövid, és minden ember előtt ott áll az örökké valóság. Az egyik legnagyobb veszély, amit hangsúlyoz ez a történet, a halogatás. Tudjuk, hogy készülnünk kell, mégis elodázzuk a döntést. Az élet legfontosabb feladata az örökké valóságra való felkészülés. A legnagyobb bolondság pedig elfeledkezni arról, ami örökre megmarad, és csupán csak az ideig valóért élni. A király hatalommal, gazdagsággal és dicsőséggel rendelkezett, de elhanyagolta azt, ami igazán számít. A lelkét nem készítette fel az Istennel való találkozásra. A halál órája mindenki számára eljön, és nem tudjuk, mikor kopogtat az ajtónkon. A király is tudta, hogy egyszer el kell indulnia az útra, mégis úgy élt, mintha az sohasem következne be. Ez a közömbösség a legnagyobb bolondság, mert az örök sorsunk múlik rajta.

Sátán egyik nagy csalása, hogy ráveszi az embereket. Holnap majd megteszik, amit ma elmulasztanak. A király is ezt tette. Mindig volt valami fontosabb, sürgetőbb teendő, de az örök élet előkészítésére nem jutott idő. A bölcsesség ott kezdődik, hogy Isten akaratához igazítjuk életünket. A történet bolondja valójában bölcsebb volt a királynál, mert felismerte. Minden földi kincs és hatalom semmit sem ér az örökké valóság nélkül. Az igazi bölcsesség abban áll, hogy a menny felé fordítjuk szívünket, és Krisztus érdemeiben bízunk. A bolond nem hízelgett a királynak, hanem bátran szembesítette az igazsággal. Isten népének kötelessége szeretettel, de határozottan megmondani az igazat, még ha az sokszor kellemetlen is. Jobb ma szembenézni a figyelmeztetéssel, mint holnap örökre elkésni.

történet tanulsága világos. A legnagyobb bolond az, aki tudja, hogy egyszer meg kell állnia Isten előtt, mégis úgy él, mintha soha nem lenne számadás. A gazdagság, a hatalom, a földi dicsőség mind-mind elmúlik, de aki Krisztusban él, annak az örökké valóságban van az otthona.

és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Zsidókhoz írott levél, 9. fejezet, 27. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyerekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat ma, szeptember 18-án, pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttér támogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskola kezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére, a baptista szeretett szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett a sulidoboz.hu oldalon online módon. Egy-egy tanév kezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának. Még máig, szeptember 15-e és 18-a között 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsi kegyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezte az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján került sor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Immár a 8. alkalom, amikor valamilyen módon Bálám személyéhez kapcsolódó történettel foglalkozunk. Ma sem lesz ez másként, bár azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg utoljára. Mindezek, amiket eddig megbeszéltünk, igazán méltó helyet foglaltak el a Nehéz esetek sorozatban, mert egyik vagy a másik nehezebb volt, mint ahogy gondoltuk volna. Nehéz volt megérteni azt, hogy hogy lehet, hogy egy ember, akinek világosan megmondja az Úr, hogy mit kell tennie, mégis egészen más tesz. És gondolkoznunk kellett azon, hogy és velem mi is van? Hiszen ha nem is úgy találkozom Istennel, mint Bálám találkozott, de találkozom Isten kijelentett szavával, a Bibliával, az igével. Tudom, hogy mi Isten akarata. Mégis fölvetem talán ugyanazokat a kérdéseket, mint Bálám. És pont olyan helyzetben. Nem biztos, hogy pénzt ígérnek, de a világ különböző előnyöket ígér, és lehet, hogy én is ugyanúgy elindulok, és azt kérdezem magamtól. Lehet, hogyha újra imádkoznék, és újra megkérdezném Isten véleményét, talán megváltoztatná a véleményt. És arra is rá kellett döbbennünk ebben a sorozatban, hogy még az is megtörténhet, hogy Isten megváltoztatja a véleményét. Az más kérdés, hogy kihordozza a következményt. Nem Isten égett le azon az úton, amint Bálám végigment. Nem Istennek a lábát nyomta a kőfalhoz a szamár. Nem Istenről bizonyult be, hogy miközben egész népek sorsát szeretné irányítani, egy szamarat nem képes kezelni. Nem Istenről bizonyosodott be az sem, hanem Bálámról, hogy egy szamár is többet lát és többet tud, mint ő. És nem Istenről bizonyosodott be az sem, hogy nem képes ura lenni a saját akaratának. Mert Bálám mindannyiszor, amikor varázslást és nagy áldozatokat akart bemutatni azért, hogy az istenséget a maga oldalára állítsa, bebizonyosodott, hogy nem képes mást mondani, csak amit Isten vele el akar mondatni. Bálám története nagyon kettősen fejeződött be. Egyrészt Bálák szószoros értelmében hazazavarta. Ám Bálám talán azért, hogy valamit mégis kapjon abból a nagy jutalomból, vagy talán azért, hogy bosszút álljon valamennyire az őt hatalmában tartó Istenen, mielőtt hazament volna az Eufrátesz mellé, még adott egy tanácsot Báláknak. A tanács így hangzott: ami nem megy szellemi régióban, nem lehet megrontani Izraelt a szellemi régióban, az majd menni fog testi vonalon. Csak hívják meg a lányaitok az Isten tiszteletre Izrael fiait. És ha elfordulnak az Istenüktől, majd elfordul tőlük az Isten is. Ennek egy részéről már a múlt héten beszéltünk. Most Mózes 4. könyve 31. fejezeténél van nyitva a Bibliám, ahol az első verstől ezt olvasom. Aztán így beszélt az Úr Mózeshez: állj bosszút Izrael fiaiért a midiániakon. Azután odakörülsz elődeidhez. Mózes így beszélt a néphez: fegyverezzetek föl magatok közül férfiakat a harcra. Támadjátok meg Midiánt. Álljatok bosszút Midiánon az Úrért. Ezret küldjetek el egy-egy törzsből. Izrael mindegyik törzséből a harcba. Kivezényeltek tehát Izrael soraiból törzsenként 12 000 harcra fölfegyverzett embert. Aztán elküldte őket Mózes a harcba, törzsenként 1000-et, velük együtt Fineást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat. Harcot kezdtek Midián ellen, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek, és megöltek minden férfit. Megölték Midián királyait, lemészárolták együtt Evit, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát. Midián 5 királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Midián asszony népét és a családtagokat azonban foglyul ejtették Izrael fiai, és elzsákmányoltak minden állatot, jószágot és egész vagyonukat. Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. Aztán fogták az egész zsákmányt, és minden embert és állatot, amelyet elfogtak és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz és Izrael fiai közösségéhez, a foglyokat és a megszerzett zsákmányt a táborba Moáb síkságán, a Jordán mellett Jerikóval szemben. Mózes, Eleázár pap és a közösség összes vezető emberei kivonultak elejük a táboron kívülre. De Mózes megharagudott a haderő vezetőire, az ezredesekre, a századosokra, akik megjöttek a megvívott harcból. Ezt mondta nekik Mózes: hát ti életben hagytátok az összes asszony népet, hiszen ők csábították hitszegésre az Úr ellen Izrael fiait Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Ezért érte a csapás az Úr közösségét. Most azért öljetek meg minden fiú gyermeket, és öljetek meg minden nőt is, aki úgy ismert férfit, hogy vele hált. De hagyjatok életben minden leánygyermeket, aki még nem ismeri a férfivel való hálást, ti pedig maradjatok a táboron kívül 7 napig. Mindaz, aki megölt valakit, vagy megérintett egy elesettet, tisztítsa meg magát a 3. napon, meg a 7. napon is a foglyokkal együtt. Tisztítsatok meg minden ruhát, bőrholmit, kecskeszőrkészítményt és minden faeszközt. Már nem is mondom, kedves hallgatom, hogy tudom, hogy nagyon vérgőzös és nagyon rettenetes ez a történet. De már az elmúlt alkalmakon is találkoztunk ilyesmikkel. Mi ennek az értelme? Az egyik dolog, hogy visszakanyarodjunk Bálámhoz, a következő. Tetszett már azon gondolkozni, hogy hogy került ebbe a csatába Bálám? Hiszen ő visszament az Eufrátesz vidékére. Mit keresett ebben a csatában? Én azt gondolom, hogy Bálámot nem hagyta nyugodni a vére. Szinte látom magam előtt, ahogy visszafele megy, és mélységesen megalázva, porig sújtva, minden tekintélyét elveszítve vonszolja magát visszafelé. Ide jövet, ő volt a nagy ember, a nagy proféta, a nagy mágus, a nagy varázsló. Visszafele, minden szempontból kudarcot vallott ember, akinek nagyon sokba került ez a kirándulás. És úgy tűnik nekem, hogy Bálám bizony sútba vágott mindent. Ott hagyta az Eufrátesz melletti szentélyt, ahol addig végezte a maga különös munkáját, és visszajött, és képes volt karddal harcolni az ellen, az Izrael ellen, amelyről ő maga mondta ki,

beteljesedni. És talán azt is meg akarta nézni, hogy vajon hogy hagyja el ezt a népet, Istene, aki megígérte, hogy soha nem hagyja el. Bálám életének szörnyű tanúsága van. Az a tanulság, hogyha az ember egyszer tudatosan szembefordul az élő Istennel, nagyon nehéz onnan már visszajönni. Hiszen egyre mélyebbre sodródik az ember, egyre áldázabb dű és makacs ragaszkodás kell az ember szívében, amiatt, hogy bebizonyítsa, hogy mégsem úgy lesz, ahogy Isten akarja. Ám de van itt egy másik tanulság is. Izrael fiai megértették, mit akar az Úr, azt is megértették, mit akar Mózes. De azt gondolták, hogy ezt a harcot meg lehet vívni másként is. Még mielőtt kedves hallgatóim azt gondolnák, hogy azért mégiscsak szörnyű kegyetlenség volt ez az egész, azt kell mondani, hogy tessenek egy kicsit itt megállni. Az ókori feljegyzések szerint Moab, Midian és a többi keleti törzsek között, akikre nézve Isten ilyen szörnyű ítéletet mondott, a szexuális elhajlások következtében pusztító méreteket öltött a különféle nemi betegségek terjedése. Nem lehetett védekezni. Lehetett volna. Úgy lehetett volna, hogy tiszta életet élnek, és elkerülik Midian lányait, például Izrael fiai is. Nem véletlen, hogy az ítélet kimondásakor azt mondja Mózes, hogy azokhoz nem szabad hozzányúlni, akik szexuálisan még tiszták. Hiszen ők nem fognak betegséget terjeszteni tovább, ezt nem mondhatta így nekünk el, hiszen nem tudott mit mondani vírusokról, baktériumokról, fertőzésekről, hiszen ő maga sem volt ezzel tisztában. Az Úr se kötötte az orrára. Az Úr csak egyszerűen elpusztította azt a részt, amely a fertőzést továbbitte volna. Ezekben a napokban, amikor millió számra öljük meg azért a madarakat, nehogy influenzát kapjunk tőlük, mi valami hasonlót teszünk. Csak persze könnyebb földolgozni ezt nekünk, hiszen nem emberekkel történik, hanem állatokkal. De a cél ugyanaz, és az eszköz is ugyanaz, kedves hallgatóm, amit mi most használunk. Annak érdekében, hogy mentsük az egész emberiséget, ezért súlyos áldozatot hozunk. Isten valami hasonlót tett. Azt mondta, hogy itt kétféle megromlás van már, testi és lelki. A lelki megromlás miatt a testi is be fog következni. Ha Izrael fiai elindulnak Midian lányai után, akkor előbb-utóbb, mégpedig nagyon hamar, előbb a testük is megromlik. És éppen ezért Isten azt mondta, ezt a szörnyű ítéletet végre kell hajtani. Nem azért, mert kegyetlen az Isten, hanem pont azért, mert kegyelmes. Azért, hogy tovább lehessen élni ezen a területen. Izrael fiai, természetesen, milyen szörnyű ezt mondani, hogy természetesen, de mégis ezt kell mondani, megpróbálta görbe úton járni. Mentek volna a szemük meg a vágyaik után. Kedves hallgatóm, a jövő héten már egy másik rész, egy másik nehéz eset következik. De milyen megdöbbentően fénylik mindezek fölött Krisztus keresztje, aki nem Isten ítéletét hozta el nekünk, hanem a nagyon megromlott világ számára elhozta azt a reményt, hogy szabadulást ad az Isten. Szabadulást a testi és a lelki bűnök alól. Mégpedig úgy, hogy szabaddá teszi a lelket, hogy utána tiszta maradhasson a test is. Elgondolkoznál ezen, kedves hallgatóm? És ha igen, imádkozz. Imádkozz önmagadért, és a Midian féle létbe belevesző magyar népünkért is.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! A mai igénk, szemben az előző hetek igéjével, egy kicsit talán könnyebb, kedves hallgatóim. De remélem a végén majd kiderül, hogy nem is annyira, és tényleg érdemes rá odafigyelni. Mózes 4. könyvének 27. fejezetéből olvasok egy szakaszt. Ekkor előálltak Célófád lányai. Célófád Héfer fia volt, ez Gileát fia, ez Mákír fia, ez pedig József fiának, Manassénak a fia volt. A Manassé nemzetségei közül való leányok nevei ezek voltak. Mahlá, Noá, Hoglá, Milka és Tirca. Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, meg a vezető emberek és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták. Apánk meghalt a pusztában, de nem volt azoknak a csoportjában, akik összefogtak az Úr ellen, azaz Kóra csoportjában, hanem a maga vétke miatt halt meg, fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségből? Csak azért, mert nem volt fia, adj nekünk örökséget apánk testvérei között. Mózes az Úr elé vitte ügyüket, és az Úr ezt mondta Mózesnek, igazat mondanak Célófád lányai. Adjál csak nekik birtokot apjuk testvérei között, és juttasd nekik apjuk örökségét. Izrael fiaihoz pedig így beszélj, ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák az örökséget a lányainak, ha leánya nincs, akkor adjátok az örökséget a testvéreinek. Ha testvérei sincsenek, akkor adjátok az örökséget az apja testvéreinek. Ha apjának sincsenek testvérei, adjátok az örökséget annak, aki a nemzetségéből a legközelebbi rokon, az örökölje. Legyen ez Izrael fiai között törvényes rendelkezés, ahogy megparancsolta az Úr Mózesnek. Mitől nehéz eset ez a nehéz eset? Talán így első hallásra nem is tűnik annak, ám de azt kell mondanom, kedves hallgatóm, néha rendkívül nehézé válik a számunkra egy olyan helyzet, ami emberileg is könnyen megoldható lenne, ám de megköti a kezünket a szokás, a tradíció, talán a kulturális alap, amiben felnevelkedtünk, ahol megtanultunk, hogy egy-egy élethelyzetre hogyan is kell reagálnunk. Célófád lányai nagyon jól látták azt a helyzetet, amibe kerültek. Édesapjuk, bár Józsefhez tudta visszavezetni a családfáját, mégis, fiak nélkül maradva, gyakorlatilag ugyanarra a sorsra jutott volna, mint azok az emberek, akik valami rendkívüli bűn következményeképpen jogfosztottakká, örökségfosztottakká válhattak Izraelben. Célófád lányai nem véletlenül Kóra fiai példáját hozzák föl. Amikor Isten ítéletet mondott Kóra fiai fölött, akkor az egyik legsúlyosabb ítélet pont az volt, hogy nem lehet semmiféle örökségük Izrael népében, sem nekik, sem utódaiknak. És Célófád lányai nagyon bölcsen úgy érezték, hogy miközben édesapjuk semmi hasonlót nem tett, mégis ugyanerre a sorsra jut. Hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez Izrael népe? És talán ennél is fontosabb, hogy hogyan viszonyul ehhez a néphez maga Isten? Azt hiszem, testvéreim, nagyon váratlan fordulat lehet némelyeknek Isten szó szerinti idézése ebben a kérdésben. Mit is mond az Úr? Azt mondja az Úr, igaza van Célófád lányainak. Ez abban az időben több mint rendkívüli volt. Nem ismerte ezt a fajta örökösödési lehetőséget sem az Ábrahám dinasztiának a jogrendszere, amennyiben jogrendszernek lehet nevezni ezt a hagyományokon alapuló jogrendszert, sem a sumér jogrendszer, ahonnan Ábrahám származott, nem ismerte ezt a fajta lehetőséget az egyiptomi jogrendszer sem, és még nagyon hosszú évszázadok teltek el, amikor először megjelent ennek csak az árnyéka valamikor a görög jogrendszerben. Ezzel szemben Isten azt mondja, hogy a kérdés fölvetés jogos, igaza van Célófád lányainak. Úgy tűnik, a kérdés megoldódik. Ám ez a kérdés egy másik kérdést vet föl, és ehhez odébb kell egy kicsit lapoznunk a Bibliánkban, ugyanennek a könyvnek, tehát Mózes 4. könyvének a legvégén visszatér még egyszer ez a kérdés a 36. fejezetben. Tessék csak figyelni! Előálltak a Gileát fiainak nemzetségéből való családfők, Gileád, Manassé fiának, Mákírnak a fia volt, József fia nemzetségeiből, és beszéltek Mózes előtt meg a vezető emberek, azaz Izrael fiainak a családfői előtt. Ezt mondták: neked, uram, azt parancsolta az Úr, hogy sorsvetéssel oszd ki ezt a földet örökségül Izrael fiainak. Neked, uram, azt is parancsolta az Úr, hogy testvérünknek, Célófádnak az örökségét a leányainak add. Ha azonban Izrael fiainak másik törzséből való emberhez mennek feleségül, akkor az ő örökségük elkerül a mi atyáink örökségéből, oda kerül annak a törzsnek az örökségeihez, ahová ők kerülnek, és így a nekünk sorsolt örökség kisebb lesz. És ez a kérés jogos-e? Mit is mondott a múltkor az Úr? Igaza van Célófád lányainak. És vajon erre mit mond majd az Úr? Azt fogja mondani az Úr, hogy nem érdekli Gileád fiainak a fölvetése? Mert ez bizony ugyanúgy igaz, ugyanúgy jogos. És néha úgy érezzük, hogy hát ilyenkor aztán nincs megoldás. Ha valakinek Isten kedvezett, akkor nyilván valakinek a kárára tette. Ezért is emeltem be ezt a történetet, a nehéz esetek a Bibliába sorozatba, testvéreim, hogy megértsük, Isten, amikor kedvezményt ad egy bizonyos helyzetben, soha nem adja úgy, hogy ez egyben ne jelentene felelősséget is. Nem ad úgy kedvezményt Isten, hogy fölmentsen a felelősség alól. És éppen ezért Célófád lányai számára pedig Istennek ez az üzenete. Minden olyan leány, aki örökséget kap Izrael fiainak a törzseiben, csak olyanhoz menjen férjhez, aki atyai törzsének a nemzetségéből való, hogy Izrael fiai közül mindenki megtartsa ősi örökségét. Ne kerüljön el egyik törzsből a másik törzsbe az örökség Izrael fiainak törzseiből, mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez. Célófád lányai úgy cselekedtek, ahogy a Mózesnek megparancsolta az Úr. Na de hát, a madárnak megtiltani nem lehet, hogy daloljon, ha jön, aki kelet. Hogy is mondta ezt Petőfi, ugye, kedves hallgatom? Hát lehetett azt mondani Mahlának, Tircának, Hoglának, Milkának és Noának, Célófád lányainak, hogy ne hallgassatok a szívetekre, a szerelem az nem érdekes, az örökség az érdekes. Az Úr azt mondta: tessék ebben a dologban dönteni. Ha a szívetekre akartok hallgatni pusztán, le kell mondani az örökségről. Ha pedig az örökségetek van előttetek, akkor megállt kell parancsolni bizonyos helyzetekben a szíveteknek. És itt már, kedves hallgatóm, az új szövetségnél tartunk. Mert hogy milyen sok leány álma oda az élő Isten elé, mennyei örökséget kérve a maga számára. Akkor, amikor az Úr Jézus idejött a földre, a héber emberek úgy gondolták, hogy a mennyben a nőknek nincs osztályrésze. Azt mondta az Úr Jézus Krisztuson keresztül az Isten: már hogy ne lenne? Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad. Van öröksége a nőknek is, a mindenható Istennél. A mennyben ugyanolyan osztályos részes társaink. Ám de, kedves férfi és kedves nő hallgatóim, az örökség és a szívünk között néha dönteni kell. Azért itt megállnék egy pillanatra. Nem arról szól a Biblia, hogy szegény Mahla, Tirca, Hoglá, Milka és Noa egész életükben boldogtalanok voltak, mert az örökséget választották. Nem tűnik ez ki a Szentírásból. Néha hiteget bennünket ezzel az ördög. Azt mondja, hogy ha mennyei örökség szerint választasz magadnak férjet, azaz olyan valakit választasz, aki örökös társad ebben is, akkor biztos rámegy a boldogságod. Ha pedig a szíved szerint választasz, rámegy az örökséged. Ez nem így van. Én biztos vagyok benne, hogy Célófád lányai 20-30-40 év múlva sem bánták meg, hogy Isten elé álltak ebben az ügyben, és részes társai akartak lenni Izrael fiainak az örökségben. De örökösnek lenni felelősséggel jár. Tudni kell, kitől kaptam az örökséget, tudnom kell, kinek tartozom az örökségemmel elszámolással, és tudnom kell azt is, hogy nem szakíthatom ki az örökségem egy részét, és nem vihetem máshova. És ez lelki élet területén Lelki értelemben ugyanígy van, kedves hallgatóm. Hadd kérdezzek valamit. Számolsz-e ezzel a felelősséggel? A mennyei örökséged hordozza-e benned annak a súlyát és annak a felelősségét, annak a terhét, ha tetszik? Én, mint örökös társa Krisztusnak, felelős vagyok a döntéseimért, és az én örökségem mindennél fontosabb. Még akkor is, amikor párt kell választanom. Még akkor is, amikor férjet vagy feleséget keresek. Remélem, ez a rész gondolkozóba ejt, és talán imádságra kényszerít. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Turmezei Erzsébet fordítása, ismeretlen szerző. Ne akarj a kereszteden könnyíteni. Vándor roskad le az útszél kövére, bota kezében. Bár csak célhoz érne, de nem megy tovább. Hogyan érje el, ha olyan nehéz terheket cipel? Amikor elindult, erős volt és boldog. Azóta annyi minden összeomlott. Magára maradt, szép napoknak vége, keserves árva lesz az öregsége. Szívében ott a kérdés szüntelen, miért lett ilyen az út, én Istenem? Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye, és leperdül az útszéli göröngyre. Aztán elcsendesedik, lehet-e ilyen csüggett a Isten gyermeke? Magasba emeli tekintetét, ott majd megérti, amit itt nem ért. Fogja botját és indul vánszorogva, mintha a domboldalon kunyhó volna. Odaér, bemegy, fáradtan lefekszik. Elég volt már a vándorlásból estig. Soká eltöpreng még bajon, hiányon, míg végre lassan elnyomja az álom. S magát álmában is vándornak látja, útban a távol mennyei hazába. A mennyei város ragyog feléje, oda igyekszik, siet, hogy elérje. Kezében vándorbot, vállán keresztje. Vállára azt maga Isten helyezte. Siet örömmel, föl, előre, föl, a messzi cél, mint csillag tündököl. Hőség tikkasztja, keresztje teher, útközben néha pihennie kell. Kedves ház kínál pihenést neki, súlyos keresztjét ott leteheti. S ahogy tovább indulna, mit vesz észre? Tekintete ráesik egy fűrészre. Olyan súlyos keresztet cipelek, jobb, ha belőle lefűrészelek, mondja magában. De jó, hogy megtettem, sokkal könnyebb, sóhajt elégedetten. Siet tovább, mindjárt elfogy az út, s eléri a ragyogó gyöngykaput. Ó, már csak egy patak választja el, jön, megy a partján, hídra mégse lel. De hirtelen eszébe jut keresztje, a túlsó partra az most híd lehetne. Jaj, nem ér át, hiába próbálgatja. Hiányzik a lefűrészelt darabja. Mit tettem? Kiált kétségbe esetten. Most a cél közelében kell elvesznem, mert keresztemet nehéznek találtam. S ott áll a parton, keserű önvádban. Aztán új vándort lát közeledni is, mert keresztjéből nem hiányzik semmi, mint hídon boldogan indulhat rajta, hogy átjusson békén a túlsó partra. Rálépek én is, reménykedni kezd. Az ismeretlen idegen kereszt hát, ha átsegíti. Rálép, de recsen lába alatt. Ja, Istenem, elvesztem!
Uram, segíts! Így sikolt, és felébred. Még a földön van, előtte az élet. Csak álom volt a kín, a döbbenet. Megváltó Uram, köszönöm neked. Keresztemet te adtad, ó, ne engedd, hogy egy darabot is lefűrészeljek. Ami ennek adtad, olyan legyen. Te vezetsz át a szenvedéseken. A te kereszted szerzett üdvösséget, de mivel az enyémet is kimérted, te adj erőt és kegyelmet nekem hordozni mind halálig, csendesen. Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe, nem bírom már, sóhajtod csüggedezve. De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted, hogy a keresztre miért volt szükséged.

0: Egészségpercek.
1: Egyre több családban jelent problémát, hogy az iskolás korú gyerekeket esténként nagyon nehéz az ágyba tenni. Sokszor túl sokáig fennmaradnak, ami megnehezíti a reggeli felkelést és az időben való elindulást. Új-Zélandon több mint 2005 és 18 év közötti gyermek lefekvési szokásait vizsgálták. Kiderült, hogy azok a gyerekek aludtak el korán, akik este nem néztek televíziót, illetve semmilyen más képernyőt, azaz számítógépet, egyéb lejátszókat. Úgy tűnik, hogy a mai kor teljesen behálózó virtuális világ lefekvés előtti nézése megnehezíti a gyerekek számára az elalvást. Ezért aztán azt javasolják, hogy a tervezett villanyoltás előtti fél és másfél órában inkább könyvet olvassanak, vagy olyan nyugtató elfoglaltságot találjanak, amely során nem kerül sor a képernyő bámulására. Ezzel nem csak az elalváshoz szükséges időt rövidíthetjük le, de valószínűleg az alvás minősége is jelentősen javítható a gyerekeknél.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A példabeszédek könyve 29. rész. A lélek fegyelmezése csak jóra vezet. Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép, de ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép. Aki szereti a bölcsességet, örömet szerez apjának, de aki paráznákkal barátkozik, elpazarolja vagyonát. Igazsággal tartja fenn országát a király, de ha ajándékot fogad el, romba dönti azt. Aki hízeleg fele barátjának, hálót vet annak lába elé. A gonosz embert csapdába juttatja vétke, az igaz pedig újjongva örül. Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni. Az öntelt emberek fellázítják a várost, a bölcsek pedig lecsillapítják a haragot. A bölcsember vitatkozik az ostobával, az pedig hol háborog, hol nevet, nem marad nyugton. A vérszomjas emberek gyűlölik a fethetetlent, a becsületesek pedig gondoskodnak róla. Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti. Ha az uralkodó hallgat a hazug beszédre, minden szolgája bűnössé válik. A szegény és a zsarnok egymás mellett élnek, de mindkettő az Úrtól kapta a szeme világát. Ha a király igazságosan ítéli a nincsteleneket, trónja mindvégig szilárdan áll. A bot és a fenyítés bölcsé tesz, de a kényeztetett gyermek szégyent hoz anyjára. Sok ott a bűn, ahol sok a bűnös, de az igazak meglátják azok bukását. Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt, örömöt találsz benne. Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. Puszta szóból nem okul a szolga, még ha megérti, akkor sem ad rá semmit. Láttál-e már elhamarkodott beszédű embert? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá. Aki gyermekkorától fogva kényezteti szolgáját, a végén nem bír vele. A haragos ember viszályt szít, az indulatos ember sok bűnt követel. Megalázza kevésége az embert, az alázatos lelkűt pedig tisztelet övezi. Aki a tolvajjal tart, önmaga ellensége, és az is, aki átkozódást hall, de nem jelenti. Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Sokan igyekeznek az uralkodó elé, pedig az Úr szolgáltat igazságot az embernek. Utálják az igazak az álnokembert, a bűnös meg a helyes úton járót utálja.

0: Mai szakasz, példabeszédek 29. Sokan vannak, akik fontos emberekkel kapcsolatos dolgokat gyűjtenek. Például fénytől és mások érintésétől védve egy kosárlabdát, amit Michael Jordan írt alá. Esetleg egy könyv megfakult első kiadásának dedikált példányát őrizgetik. E gyűjtemények darabjai nagyszerű témát szolgáltatnak a beszélgetések indításához, például a tárgyak megszerzésének történetével. Ezek a tárgyak azonban egy kicsit sem visznek minket közelebb a híres emberekhez, és semmilyen kapcsolatot nem teremtenek velük. Kétlem, hogy ezek a híres emberek valaha is eljönnének segíteni nekünk, vagy bármi szívességet kérhetnénk tőlük, csak a gyűjtők vélik ettől fontosabbnak magukat. A példabeszédek könyvének 29. fejezete ezt mondja. Sokan keresik a fejedelemnek orcáját, de az Úrtól van kinek-kinek az ítélete. Nagy jelentősége van ennek az igeversnek a mi kis gyűjtögető világunkban. Nem számít, mennyire kézzel fogható vagy értékes a gyűjtemény darabja, nem teremt kapcsolatot a híres emberrel. Nem épít különleges kapcsolatot közöttünk. Amink van, az csak egy talán dedikált tárgy. Mennyire más ez, mint az Isten tulajdonaként elpecsételt élet. Istennel töltött időnk sokkal többet ad nekünk egy Isten által dedikált életnél. Ha elpecsétel minket, az övé vagyunk. Élete az életünk lesz, és szabad bejárásunk lesz Isten trónjához. Ezzel az engedéllyel olyan közeli lesz vele a kapcsolatunk, amilyen közeli egy személyes kapcsolat csak lehet. Szeretetéhez és igazságosságához járulhatunk, és ez biztosíték arra, hogy ő mindentől függetlenül visszafogad minket családjába. Milyen hatalmas is az Isten! Milyen kicsinyek és jelentéktelenek vagyunk az isteni világmindenséghez képest. Isten mégis szeret. Halálra adta fiát értünk, és elpecsételt, hogy örökre az övé legyünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre búzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Aki e világ kutyainál próbálja csillapítani szomjúságát, újra és újra megszomjazik. Az emberek mindenütt inségben vannak. Vágyakoznak valami után, ami betölti lelki szükségletüket. Erre csak egy valaki képes. A világnak Krisztusra van szüksége. Ő minden nemzet reménysége. Az isteni kegyelem, amelyet egyedül ő képes nyújtani, olyan, mint az éltető víz. Megtisztítja, felüdíti és életerővel tölti be a lelket. Jézus nem úgy gondolta, hogy az élő vízből egyetlen korty elegendő lesz annak, aki kapta. Aki megízleli Krisztus szeretetét, az folyton többre vágyik, és semmi mást nem keres. A világ gazdagsága megbecsülése, múló öröme nem vonza többé. Szíve szüntelenül így kiállt. Többet belőled. Ő, aki feltárja lélek szükségleteit, arra vágyodik, hogy ezt az éhséget és szomjúságot csillapítsa. Minden emberi megoldás és emberben való bizakodás kudarcot vall. A vízgyűjtők kiürülnek, a tavak kiszáradnak, de üdvözítőnk kiapadhatatlan kútforrás. Újból és újból ihatunk, és ő mindig oltja szomjunkat. Akiben Krisztus lakozik, az magában hordozza az áldás forrását, amely az örök életre búzgó víznek kútfeje. Ebből a forrásból merítheti az összes szükségletét betöltő erőt és kegyelmet.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Válasz jól! Az Úrad bölcsességet. Példabeszédek könyve, 2. fejezet, 6. vers. Nem tudom, milyen helyzetben vagy épp. Lehet, hogy végzős hallgató vagy. Napjainkban az emberek minden korábbinál gyakrabban váltanak munkát és munkahelyet, illetve kezdenek teljesen új karrierbe. 2014-ben Andy Chan karrierspecialista megállapította, hogy a fiatal felnőttek átlagosan 29 munkakört töltenek be életük során. 2013-ban oxfordi kutatók pedig azt jósolták, hogy 2033-ra a meglévő munkahelyek mintegy felét ki fogja váltani a technológia. De hogyan alkalmazkodsz a szüntelenül változó környezethez? Lehet, hogy megrekedtél, és bár biztonságos életet élsz, nem leled benne örömöd. Többet szeretnél tenni, vagy több szeretnél lenni. Lehet, hogy épp most ürült ki a családi fészek. Hirtelen akkora függetlenséged, annyi időd és annyi lehetőséged lett, mint évtizedek óta soha. Mihez kezdesz ezekkel az új lehetőségekkel? Lehet, hogy nyugdíjazás előtt állsz. Vajon mit tartogat számodra ezek után Isten? Lehet, hogy egy külföldi utazás során nagyobb rálátásod nyílt egy problémára, amin változtatni szeretnél. Mit évő légy? Lehet, hogy házasodni készülsz. Honnan tudhatod, hogy ő az igazi? Mi van, ha tévedsz? Az is lehet, hogy egy elszalasztott lehetőség miatt bánkodsz. Vajon ad majd Isten újabbat? 2 dolgot kell szem előtt tartanod, amikor válaszolsz ezekre a kérdésekre. Először is tudd, hogy Isten sokkal inkább érdekli, hogy mivé válsz, mint az, hogy hol helyezkedsz el, vagy mivel foglalkozol. Az a célja gyermekei életével, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Másodszor, ha minden egyes döntés előtt kikéred Isten véleményét, sok időt, gondot és fejfájást megspórolhatsz magadnak. Csak az Úrad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. Példabeszédek könyve, 2. fejezet, 6. vers.

A reformáció története, a fejedelmek tiltakozása, 5. rész. Mivel Ferdinánd nem volt hajlandó tekintettel lenni lelkiismereti meggyőződésükre, a fejedelmek elhatározták, hogy távol létével nem törődve, tiltakozásukat késedelem nélkül a Nemzeti Tanács elé tárják. Ezért ezt az ünnepélyes nyilatkozatot fogalmazták meg, és nyújtották be az országgyűlésnek. E nyilatkozat útján Isten, ami egyetlen teremtőnk, megtartunk, megváltunk és üdvözítünk előtt, aki egy napon bíránk lesz, valamint minden ember és minden teremtmény előtt kijelentjük, hogy semmit nem hagyunk jóvá és nem fogadunk el, semmi sem népünk, semmilyen vonatkozásban, ami a javasolt rendelkezésben Istennel, szent szavával, igaz lelkiismeretünkkel és lelkünk üdvével ellentétes. Micsoda? Hagyjuk jóvá ezt a rendeletet? Azt állítsuk, hogy a mindenható Isten meg akarja ugyan ismertetni magát az emberrel, de az ember képtelen eljutni Isten ismeretére? Nincs más biztos tan, csak amely Isten szavával összhangban van. Az Úr tiltja minden egyéb hitelv tanítását. A Szentírás ígéit más, világosabb ígékkel kell megmagyarázni. Ez szent könyv, amelyre a kereszténynek minden dologban szüksége van, könnyen érthető és alkalmas a sötétség eloszlatására. Isten kegyelméből elhatároztuk, hogy kitartunk Isten egyetlen igéjének tiszta és kizárólagos prédikálása mellett, ahogyan azt a Biblia Ó és Új Testamentumi könyvei tartalmazzák. Nem teszünk hozzá semmit, ami ellentétben áll vele. Ez az íge az egyedüli igazság, minden tan és az egész élet biztos szabálya. Soha sem csal vagy téveszt meg bennünket. Aki erre az alapra épít, az a pokol minden hatalmával szemben is megáll, míg minden emberi hiába valóság, amely ellene támad, Isten színe előtt kudarcot vall. Ezért visszautasítjuk a ránk kényszerített igát. Ugyanakkor a császár ő felségétől elvárjuk, hogy keresztény uralkodóként viselkedjék velünk, mint aki mindennél jobban szereti Istent. És mi kijelentjük, hogy készek vagyunk mindazzal a szeretettel és engedelmességgel adózni mind neki, mind nektek, kegyelmes urak, ami igaz és törvényes kötelességünk. A tiltakozás nagy hatással volt az országgyűlésre. A többséget nagyon meglepte és megrémítette a tiltakozók bátorsága. A jövőt viharosnak és bizonytalannak látták. Elkerülhetetlennek tűnt a viszály, a harc és a vérontás. De a reformátorok, akik biztosak voltak ügyük igazságában, bíztak a mindenható erejében. Nagyon bátrak és határozottak voltak. E híres tiltakozásban foglalt elvek a protestantizmus lényegét alkotják. Ez a tiltakozás a vallást érintő két emberi visszaélés ellen emel szót. Az első a polgári magisztrátus beavatkozása, a második pedig az egyház önkényes hatalma. E visszaélések helyett a protestantizmus a magisztrátus fölé a lelkiismeret hatalmát, a látható egyház fölé pedig Isten szavának tekintélyét helyezte. Először is visszautasítja, hogy a polgári hatalmak beleavatkozzanak az Isten dolgaiba. Majd a prófétákkal és az apostolokkal együtt mondja, Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. A tiltakozók 5. Károly koronája előtt magasra emelték Jézus Krisztus koronáját.

0: hír összeállításunk következik.
1: Magasztaljuk Istenünket! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés, emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 18 óra 32 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 19 óra 34 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Házinú heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése figyeljetek 5 Mózes 32, 1-től 52-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra, mert az Úr nevét hirdetem. Magasztaljátok Istenünket! Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. 5 Mózes 32, 1-től 4-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. A nagy ünnepek szellemiségében nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. Segítsd meg népedet és áld meg örökségedet. Tápláld és vezesd őket az örök időkbe. Írja Szerdó Szervin főrabbi a Házinú heti szakasszal kapcsolatban. Lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más Isten. Én ölök, és én éltetek, és ütöttem sebet, és én gyógyítok, és nincsen, aki kiszabadíthat kezemből. 5 Mózes 32, 39. Mózes 5. könyvében 955 mondat, vers van. A kabbala szerint az égi magasságok végtelensége is 955 égboltból áll. Az alsó 900-at az angyalok birtokolják. Mózes búcsú beszéde alatt sorban megnyíltak az égboltok, és amikor Mózes szájából elhangzott a könyv 901. verse, lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más. Megnyílt a 901. égbolt, és a nép látta, hogy azon felül csak az örökkévaló van. Az én ölök, és én éltetek kijelentésből a Talmud bölcsei azt a következtetést vonták le, hogy Isten az idők végén, a megváltás idejében feltámasztja a holtakat. 2026-ban ekkor lesz Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. A zsidó év legszentebb napja alkalmából egy helyre gyűjtötték az egységes magyarországi izraelita hitközség zsinagógáinak imarendjét. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk egy újabb bibliai könyvnek az állomásához, és ennek a könyvnek a neve Pál levele az efézusiakhoz. Néhány érdekességet hadd mondjunk el erről a városról, hiszen így talán maga a levél is egy kicsit közelebb kerül hozzánk, hogyha ennek a városnak a múltját, jellegzetességét, kulturális hatásait megismerjük. A város nem olyan ősi, mint ahogy gondolnánk, hiszen Krisztus előtt második században bevándorló görög telepesek hozták létre. Az égei tengerben ömlő Kajsztrosz folyó mentén, egészen a tenger partján. Efézus később elkezdett dinamikusan növekedni, nagy valószínűség szerint a közelben átvonuló kelet és nyugat és észak és délt összekötő karaván utak jótékony hatása során, illetve az égei tenger kikötője ömlesztette azokat a nagy terményeket, árukat, amelyet a kontinens elnyelt. Igen előkelő helyre küzdötte föl magát már a Krisztus utáni első században, tehát 300 év alatt, hiszen Róma, Korintosz, Konstantinápoly után az egyik legelőkelőbb települést jelentette, több mint 200 ezer lakosával, nem csupán a lélekszám nagyságát jelzi a város híressége, hanem a város kulturális hatása is felmérhetetlen volt. Világkereskedő várossá lépett elő, és Efézusban volt található a világ építészetének az egyik csodája, az Artemis templom, amely gigászi terjedelmével még romjaiban ma is csodálkozásra készteti a kutatókat. Kelet kapujának is nevezték ezt a várost, hiszen mindazt, amit Közel-Keletnek nevezünk, annak a hatása a városban már megvolt található. Az érintetlen keleti kultúrát, közel-keleti kultúrát is magába szívja ez a metropolis. Az Imperium Romanum idején Efézus kis-ázsiai provinciává lépett elő, provinciai fővárossá lépett elő, tehát a Közel-Kelet provinciai fővárosnak is tekinthető volt. Ez azt jelentette, hogy rengeteg konzulátus, adminisztráció, közigazgatás, katonaság vezetése kapott helyt a városban. Pál apostol a második misszió útja alkalmával egy nagyon rövid ideig megfordult a városban, később visszatért, és jó néhány esztendőt eltöltött Efézusban. Bizonyított tény, hogy a városban többször került a hatóságokkal összetűzésbe Pál, így hosszú börtönbüntetéseit itt ebben a városban ülte le. Az efézusi kultúráról talán még annyit megjegyeznék, hogy nagyon ismert voltak az efézusi szavak, efézié literé. Ezek olyan bűbájos kifejezések, szavak voltak, amelyeket talizmánra vagy nyakban hordható ékkőre véstek föl, és úgy gondolták a világ különböző tájain, hogy ezek a szavak és betűk természetfeletti erőt adományoznak a hordójának, aki ezeket viseli. Így az efézusi szavak talán az egyik leghíresebb kulturális tevékenysége volt, amely híressé tette ezt a várost, és az Artemis szobor, a hajdanán felállított Artemis szobor alján volt található, kőbe vésve ezek a szavak. Keresztény vonulatként is meg kell említsük ezt a várost, hiszen nagyon nehéz körülmények között érkezik el Pál apostol és hirdeti az evangéliumot ebben a városban. Más településeken és más környezetben általában a kereszténységet az alsóbb vagy maximálisan közép rétegű emberek hallgatták meg és fogadták be. Efézusban azonban valami különlegesség történt. Az efézusi keresztények mind kvalifikált, magas tudósi képzettséggel, a város elismertségét bíró tekintéllyel rendelkeztek. És későbbiekben Efézus sokkal, de sokkal jelentősebb szerepet töltött be Pál apostol életében, és az egész kereszténységben, az első századi kereszténységben, mint azt hosszú ideig gondolták. Igazából mostanában kezdjük felfedezni ennek a városnak kereszténységre gyakorolt hatását. Noha a városban mindenféle izmus találkozott, körülbelül úgy, mint Korintusban. Mégis azt kell mondani, hogy a város a kereszténységet noha sokszor üldözte, mégis felnézett a kereszténységre. Na nem azért, mert önmagában a keresztény hit, az valamilyen nagyon vonzó lett volna a város vezetése számára, de azért, mert a város befolyásos néprétege, és ennek egy jelentős százaléka keresztény élet. Így a kereszténységet a tagjain keresztül a városban egyfajta tisztelet övezte. Annak ellenére, hogy Pál apostol többször börtönbe kerül a városban, ezt a börtönt ma tudjuk azonosítani, hiszen ebben a börtönben nem csak Pál, hanem egyéb rabszolgák is büntetésüket töltötték, hatalmas nagy cirkuszi tér volt előtte, ahol körülbelül 30-40 ezer ember összegyűlhetett. Az építészete, ennek a cirkusznak a megépítése önmagában egy csoda, hiszen ezzel a hangerővel, amivel én beszélek, a legfőső sorban lévő emberek is minden különösebb technika nélkül csodálatosan a vízhang hatására és a hang terjedésének, törvényszerűségének útján mindenki hallhatta a beszédet. A városban nem volt egyetlen egy olyan út vagy utca, ami ne lett volna Pál apostol idejében lekövezve. A város határában volt nagyon híres kikötőjük, sőt több kikötő is, és ennek a kikötőnek azonban volt egy nagy problémája, elkezdett iszaposodni. A világ legkülönbözőbb és leghíresebb szakembereit kérték fel az efézusi kikötő megmentésére. Több próbálkozás volt, különböző hullámtörő falakat építettek a tenger útjába, de végül is ezt a feltöltődést és ezt az iszaposodást megállítani nem lehetett. Ma körülbelül a tenger a hajdani kikötőtől körülbelül 5-6 kilométerre található. Tehát annyit töltött föl a tenger. Több levelet is írt Pál apostol a gyülekezet számára. Ma ez a város egy kísértett város, igazából csak róm és törmelék található ebben a városban. Az új Efézus városa körülbelül egy olyan 3-4 kilométerre a szárazföld belsejébe épült fel. A hagyomány szerint ebben a városban, Efézusban működött a kereszténység nagy legendája, az idős János apostol, és ő az, aki 100 éves korában itt mártír halált hal a városban. Később a kereszténység egyik fellegvárává, közel-keleti fellegvárává lép elő, hiszen 431-ben, 433-ban és 449-ben is az egyetemes zsinatokat tartanak, egyetemes keresztény zsinatokat tartanak, és talán meg kell említsük a leghíresebb 451-ben tartott úgynevezett kalkedoni zsinatot, amelyben nagyon sok egyetemes keresztény hitelvet rögzítettek. Később a 451-es kalkedoni zsinat után a város kereszténység szempontjából elveszíti önállóságát, és Konstantinápoly alá rendelték. Ez egy kicsit visszavetette későbbi fejlődését. Krisztus után 11. században a szeldzsukok, a török seregek beveszik a várost, és egyszerűen megsemmisítik, eltüntetik a föld felszínéről, hiszen ebben az időben már egy hihetetlen erős keresztény várost jelent. Ezután a romváros egészen a 14. századtól aktívan a török birodalomnak a részévé válik, ahogy ma is az. Ha valaki elmegy Efézusba, akkor hihetetlen meredek térségekkel, területekkel találja szemben magát, körülbelül olyan egy része, mintha a Gellért-hegy oldalán mennénk. Mai nevén Acsda-Suluk, amelynek az a jelentése,

olyan kutató van, aki bizonyos szempontból kétségbe vonja az efézusi levél elnevezésének hitelességét. Egy biztos, mielőtt nekiállnánk és részleteiben megvizsgálnánk az efézusi levelet, el kell mondani, hogy miközben hihetetlenül sok egyezőség található egyéb páli levelekkel, iratokkal, tehát ez is a Paulus Corpus, a páli iratok testéhez tartozik, ugyanakkor nagyon sok különbség is van. Az egyik legszembe ötlőbb különbség az, hogy nincs benne személyes gyülekezeti probléma felvetve, csak olyan általánosságban. Úgy tűnik, többen úgy gondolják ebből, minthogyha a szerző Pál apostol nem ismerné személyesen a gyülekezetet, és nem ismerné a gyülekezetben fellelhető problémákat és gondokat. Menjünk akkor, és nézzük meg a levél érdekességén belül azt, hogy miért említettem, hogy többen kétségbe vonják az efézus kifejezés hitelességét a levélen belül. Ugyanis a legrégebbi kéziratokból, ilyen a 46. papirusz és a leghíresebb, a sínai kódex, mind a kettőnek a tartalmából az efézusi levélben hiányzik az en Efészó, vagyis az Efézusban szóló címirat megnevezése. Ez alapján feltételezhető, hogy a korai kéziratokban egyikben sem volt benne, ez később a 3. század tájékán valami oknál fogva belekerül az efézusi levélbe. Egy biztos, hogy az Efézusban szereplő kifejezés semmivel nem módosítja sem az írójának személyét, sem a levél tartalmára vonatkozó megállapításainkat. Például a második században élő nagy teológus Origenes egyszerűen nem is ismeri az Efézusban való kifejezést, hiszen ő egy laodikeai levélként tartja számon, vagy laodiciai levél, ez teljesen helytelen ez a kiejtés, de talán magyarban mégis ezt használjuk, de tudjuk azt, hogy ez eredetileg hangzásában ez laodikea. Tehát egy 140-ben élt, Krisztus után 140-ben élt szakadár szelleműségű Markion, aki ezzel kapcsolatban több megjegyzést tesz ezzel a levéllel kapcsolatban, és összegyűjti a páli írásokat, és lényegében az egész új szövetség kanonizálása Markion hatására fejeződik be, és Markion ebben az általa leírt műben az efézusi levél helyett laodikeai levélként említi meg ezt a levelet. Így nagyon jól tudjuk, hogy azok a keresztények, akik nem értettek egyet Markionnal, akik úgy mondanám, hogy a helyes apostoli tanítás alapján álltak, hiszen ez a Markion új evangéliumot is írt, azt mondta, hogy az evangéliumot meghamisították, sőt a páli leveleket is meghamisították, és ő arra vállalkozott, hogy a 3 evangéliumból, 4 evangéliumból írt egy evangéliumot, amiben minden külön anyag meg volt található, és Pál apostol leveleinek hamisítását is ő helyreállította szabad fordításban és szabad munkájából kifolyólag. Tehát úgy gondolta, hogy ezek az iratok felett áll, saját apja zárja ki a keresztény egyházból ezekkel a szavakkal, hogy te vagy a sátán egyszülöttje, kedves fiam. Na, ez a Markion azért annak ellenére, hogy nagyon sok bajt és nagyon sok nehézséget okozott a koreai keresztény egyházban, azért sok pozitív hatása is, ha nem direkt, de indirekt pozitív hatása is megfigyelhető. Vajon miért változott akkor ennek a laodikeai elnevezésű levélnek a címzése efézusi levélre? Az első azt, hogy megállapítottuk, hogy azt mondtuk, hogy a levélben nincs konkrét gyülekezeti probléma felemlítve, úgy, mint minden más páli levélben megtalálható volt. Éppen ezért többen azt feltételezik, hogy

0: Ez egy körlevél volt. Pál nem csupán egyetlen egy címzetnek írta meg ezt a levelet, mint ahogy megírta mondjuk a korintusi vagy filippi levelet, hanem ezt Kis-Ázsiában élő gyülekezetek, a hét kis-ázsiai gyülekezetek számára írja meg, amelyek valamilyen hasonló problémával, identitás problémával, külső-belső nehézséggel bajlódtak, ezért úgy gondolta, hogy nem szólítja meg őket külön-külön, hanem ír egy olyan személytelen, de típusos, körlevélre alkalmas iratot, amelyet elküldött minden gyülekezetnek. Illetve az is elképzelhető, hogy ebből nem készült hét kópia, hanem készítettek egy kópiát, és azt utána elküldték az első gyülekezetnek azzal a megszorítással, hogy miután ezt elolvasták, nyilvánosan felolvasták, küldjék át a következőhöz, stb. Stb. Nagy valószínűség szerint, hiszen a páli levelek még Pál életében is egyfajta relikviákká léptek elő, ezek a gyülekezetek mielőtt tovább küldték bármilyen páli levelet, azonnal lemásolták. És ezt titkos helyen őrizték, mármint azért titkos helyen, hogyha a keresztény üldözés fellángol, akkor a hatóságok ne tudják olyan könnyen megtalálni. És az is elképzelhető, hogy legutoljára érkezik meg Efézusba, vagy pedig egy másolatot, amelyet a gyülekezet készített, már abba a másolatba beírták az en Efészót, hiszen lehet, hogy eredetileg az en Efészó hely üres volt, és minden gyülekezet oda a saját maga nevét olvasta be. Lehet, hogy eredetileg ez a levél laodikeai gyülekezetnek volt címezve, ő volt az, amelyik aztán vagy továbbította, vagy felelős volt azért, hogy ez a levél eljusson a többi gyülekezethez. Miért változott meg akkor mégis a laodikeai levél Efézussá? Hát kérem szépen azért, mert egy Markion, egy szakadár, egy olyan valaki, aki külső megjelenési formájában ugyan keresztény volt, de belülről pontosan lázadásával a kereszténységet támadta, kiállt a levél laodikeai elnevezése mellett. A másik, hogy igazából a laodikeaiaknak nem volt nagyon jó hírük sem Kis-Ázsiában, sem az egész keresztény világban. Miért? Hát ha megnézzük a hét kis-ázsiai gyülekezethez írt leveleket János jelenések könyvéből, akkor azt látjuk, hogy Laodikea a legtöbb fegyelmezést kapja Istentől, a legnagyobb megrovásban és semmilyen dicséretben nem részesül. Egyszerűen azt mondja, hogy kivetlek az én számból, nincs szükségem rád, ha nem térsz meg, nem vagy többet keresztény. Na most egy ilyen háttérrel rendelkező gyülekezet hordjon egy szent páli kéziratot, egy Pál saját keze által készített kéziratot, ami eredetileg nem is ennek a gyülekezetnek szólt, csupán egy állomás helye volt. Ezért úgy döntöttek a keresztények, hogy semmiféleképpen nem fogják Laodikeával azonosítani ezt a gyülekezeti levelet, hanem Efézussal azonosították, Efézusban megtalálható volt ez a levél, és innen gyakorlatilag jutott be a sínai kódexbe és egyéb papirusz töredékekbe. Egy biztos, hogy ez a disputa, mármint a Markion és a kereszténység közötti disputa, Markion és főként Tertullianus, egy kiváló jogi képzettségű ember, jogász múltját hátrahagyva megtérése után teljes mértékben azonosul a kereszténységgel. Talán azt tudom mondani, hogy Tertullianus, ha még mindig elővesszük mondjuk a leghíresebb római jogi jegyzeteket, magyar nyelvű római jogi jegyzeteket, akkor bizony jó néhány lábjegyzetben a tertullianusi érvelés és a jogászi bölcsesség megjelenik, amelyet ő fogalmazott meg. Egy biztos, hogy ez a levél különleges. Megrázó, ahogy belép a kereszténységbe, nagyon sokan vitatják az efézusi kifejezés hitelességét, számunkra mégis efézusi levél marad. Ignácius és Polikárpus, ők a második században élő keresztény tudós emberek, akik minden bibliai könyvről valamilyen módon írásban megemlékeznek, jó néhány megjegyzést tesznek, és ezek a megjegyzések nem szélsőségesek, nem olyan, amilyet Márkion tett, és ezek mindenféleképpen egy olyan nyomatékos mondatok, amelyekre a mai tudománynak és kutatóknak is oda kell figyelni. Mint kanonikus iratot soha nem vonták kétségbe az efézusi levelet. Kanonikusi iratnak, kánonnak azt tartjuk, amelyet a kereszténység kötelező erővel a Szentlélek munkájára tekintve, íródását elfogadva fogadta el. Gyakorlatilag tehát a kánoni tekintély azt jelenti, hogy ebben az időben a kereszténységnek két válfaja létezett, két részre osztható a kereszténység, az úgynevezett keleti kereszténység és a nyugati kereszténység, az efézusi levél pedig mind a keleti, mind a nyugati kereszténységben teljes mértékben ihletett iratnak volt elfogadva. Néhányan ennek ellenére megkérdőjelezik a páli szerzőséget, és annyira tüzetesen megvizsgálják az efézusi levelet, hogy a páli korábbi levelekben található úgynevezett terminus technicusokat, vagyis szakkifejezéseket, amelyet a római levélben és más levelekben Pál előszeretettel használt. Ezeket egy különleges program keretében betáplálták és megnézték, és természetesen itt nem a fordítás, tehát nem a nemzeti biblia fordításokat nézik, hanem az eredeti görög kifejezéseket, megnézték a különböző nyelvtani szokásokat, mikor hova tesz név előtt, mikor nem tesz név előtt, melyek azok a páli jellegzetes stílusok, amelyek Pál írásait jellemzik, és jó néhány különbséget lehetett találni. Viszont a különbség mellett sokkal több azonosság is volt, ami a páli stílust támasztotta alá. Amikor egy-egy ilyen gyülekezethez szólt levelet megvizsgálunk, akkor a tudósnak, a kutatónak egyetlen egy dolgot kell teljesítenie, minden prekoncepciótól mentesnek kell lenni. Tehát nem lehet eleve prejudikálni az általa sejtett, vagy gondolt, vagy vélelmezett véleményt, hanem egyszerűen és tudományos módszerekkel kell vizsgálni egy-egy ilyen gyülekezeti levelet. Amennyiben nem Pál a szerző, más írta le Pál nevében, akkor én csak annyit kérdezek, hogy ki volt az az első század derekán élt keresztény zseni, aki ennyire tökéletesen el tudta sajátítani a páli gondolkodást, a páli stílust, és mégsem ismerjük a nevét. Miért tűnt el, ha nem Pál? Akkor miért nem hallunk róla? Tehát innentől fogva mindenféleképpen azt kell mondjuk, hogy a különbségek ellenére Pál írta ezt a levelet. Hadd érzékeltessem a kedves jelenlévőkkel, vagy a televízió nézőivel azt a általam nem olyan rég megélt esetet, hogy rendeztem a könyvtáram egyik régen használt fiókját, és a fiók aljában megtaláltam ilyen egész vékony átütő papírra egy cikket, egy teológiai cikket. És mivel időm volt, ezért elkezdtem ezt a teológiai cikket olvasni, és a második mondatnál már elkezdtem így mosolyogni magamban. Ahogy olvastam, körülbelül egy 5-6 oldalas cikk volt. Igen, többször felhúztam a szemöldökömet, és hümmögésemmel kifejeztem azt, hogy messze menőleg nem értek egyet ennek a cikknek, sem a koncepciójával, sem a megállapításaival. És úgy magamban végig gondoltam, hogy vajon ki írhatta ezt a cikket. Hát amikor az utolsó oldalra érkeztem, akkor a legnagyobb megdöbbenésemre az állt ennek a cikknek a végén, hogy Tokics Imre, harmadéves teológus hallgató. És ha valaki ezt az általam írt cikket összehasonlítaná a legutolsó publikációmmal, akkor valószínűleg, hogy ugyanolyan következtetésre jutna, mint amilyenre én jutottam. És legalább annyi különbség lenne a két cikk megírójának stílusában, szakmai felkészültségében, retorikájában, gondolatmenetében, szerkezeti stílusában, mint amely különbségeket találhatunk Páli és Páli levelek között. Hiszen ne felejtsük meg, hogy egy levél megírásának nem csak stílusa van, nem csak külső körülmények vannak, hanem belső körülmények is vannak. Nagyon nem mindegy, hogy fogságból írja a szerző a levelet, vagy nem fogságból. Nagyon nem mindegy, hogy azért írja, hogy megelőzzön egy bajt és problémát a gyülekezetekben, vagy már megvan ez a baj és probléma. Nagyon nem mindegy, hogy milyen lelki állapotban írja a szerző, mert ezek mind óriási hatással és befolyással vannak. Nem szeretném én itt a ma estét bonyolult irodalmi fejtegetésekbe fordítani, konklúzióként csak annyit vonnék le, hogy Pál apostol szerzősége vitathatatlan, ahogy ezt Ignácius és Polikárpusz is a második században megállapította. Az efézusi levél fogságlevél. Fogságlevélnek azokat a leveleket nevezzük a páli irodalomban, amelyek során Pál apostol fogságban volt. Ez a fogság hol házi őrizet volt, hol pedig sokkal keményebb börtönbüntetés. Volt olyan fogság a Pálnak, hogy nappal rendesen mozoghatott, elmehetett, kimehetett, a városban még prédikálhatott, de estére vissza kellett térnie, úgymond a börtön cellájába. Ugyanakkor voltak olyan fogságai is Pálnak, hogy nem csak hogy fogságban volt, de még ott a börtönében belül is bilincsbe volt verve. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy páli fogság, akkor ennek egy rendkívül széles skáláját kell feltételeznünk. A megállapításunk továbbá az, hogy a Kolossé levéllel egy időben keletkezett, és nagy valószínűség szerint ugyanabban a fogságban, ugyanabban a körülményekben. Filemon levél is, ha megvizsgáljuk kortörténeti hátterét, akkor pontosan a keletkezési ideje ennek az efézusi levélnek az időszakára esik. Még akkor is, ha ebben a levélben, az efézusi levélben nincs megnevezve Onézimus, a szökött rabszolga, aki Pál prédikálására tért meg. Tehát hol íródott ez a levél? Az Efézus városában, az efézusi fogságban, 54 és 55 telének időszakában. Jó néhány tartalmi megjegyzést is el kell mondjunk, ami jellegzetesként erről a levélről megállapítható. Páratlan értékű ekléziológiai, tehát egyházról szóló tanítást találunk ebben a levélben, amely az egyház ősi szervezeti formájának struktúráját, felépítését, alá-fölé, egymás mellé rendelését fogalmazza meg. Ezért rendkívül értékes alkotás. A második és harmadik fejezetben a pogány misszió fundamentális alapjainak megfogalmazásával találkozunk. Kérem szépen, a 21. században számunkra ez olyan elfogadott és magától értetődő dolog, hogy Pál apostol a pogányok nagy tanítója. Még énekünk is van. De kérem szépen, ott az első században egy zsidó rabbinak erre feltenni az életét, egyrészt a legéletveszélyesebb tevékenység volt, második a leghálátlanabb feladat. Sokkal egyszerűbb lett volna Pálnak, ha ő csupán Izrael eltévedt báránykáinak hirdette volna az evangéliumot. De nem, Mert Pálban volt valami vízió, volt valami profétai látás. Pál önmagát soha nem nevezte profétának. Én sem gondolom, hogy Pált egy újszövetségi profétának kellene látni. De kérem szépen, ezeknek a nagy embereknek, ezeknek a zseniknek az az egyik jellemzője, hogy ezek az emberek nem csak az első lépésig látnak. Mi az orrunkig látunk a 21. században. Ezek az emberek évtizedekre előre láttak. És ahogy Pál végezte a missziós tevékenységét, az első misszió útját, a második misszió útját, és a többi missziós tevékenységét, Pál apostol egyre inkább azt látta és azt tapasztalta, hogy a zsidóság fajsúlya a kereszténységben folyamatosan csökken. Innen pedig azt tudta prognosztizálni, hogy az első század végére a fő tagság, a tagság fő része pogányokból fog állni. És a zsidóság soha nem volt, talán mondhatnánk, és ez nem bántólag kívánom mondani, ma sem egy igazán befogadó vallás. A nemzeti vallás természetesen egy úgynevezett nem zsidó is mehet zsidóvá válni, de nem könnyű. Sokkal nehezebb, mint a kereszténység bármelyik közösségében. És ez így volt, vagy még inkább így volt az első században. És az, hogy Pál apostol a pogány missziót a keresztény misszió súlypontjává teszi, hogy fundamentális alapjait lehelyezi, hogy a zsidóság noha megtartja privilégiumát, és a római levélben is azt mondja Pál, hogy először az üdvtörténelemben a zsidóké, a kinyilatkoztatás utána a pogányoké. De mindezeken túl látja, hogy van a világnak egy olyan része, amely sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És Pál apostol ezt akkor is megtette, ha az életébe kerül. És figyeljük meg a missziós tevékenységét, miután Közel-Kelet vagy Kis-ázsiai térségét elprédikálja, elhinti a magot, utána egyre inkább nyugat fele fordul. Átjön az európai kontinensre. Ott van Filippiben, majd elmegy Rómába, többször elmegy, elmegy Hispániába, de csak azért, hogy egy kicsit szétnézzen. Innentől fogva nyelvi nehézségei kezdenek akadni. Miért? Mert Közel-Keleten, Kis-Ázsiában csodálatosan megél ő a görög nyelvével. Sőt, a legnagyobbak közé is el tud menni az Aeropágoszon. Igaz, hogy megjegyzést tesznek kiejtésére, stílusára, nyelvtani szerkesztésére, de megértik, viszont elmegy Rómába, és mindenki latinul beszél. Abban a pillanatban Pálnak meg van kötözve a keze. Elmegy Hispániába, és ott is azt látja, hogy kérem szépen, senki nem beszél arámul, senki nem beszél görögül, hanem itt is latinul beszélnek. És innentől fogva az egész európai missziójába kezdi kiépíteni a struktúrát, hogy őt nyelvi nehézségek ne akadályozzák. Biztos vagyok benne, hogy Pál nagyon keményen tanulta a latint. De latinul nem írt egyetlen gyülekezeti levelet sem. De hogy értette már a latint annyi év missziója után, de rádöbbent arra, hogy a latin tudás nélkül nem lesz elégséges a missziója. És ezt a börtönbe kezdi, az efézusi börtönbe kezdi építgetni. Egyszerűen talán a Jóisten azért adott néha egy-egy börtönbüntetés időszakában megállást fáradt szolgáljának, hogy egy kicsit pihenjen már meg. A másik, hogy gondolja át azt a stratégiát, hogy hova kíván menni, és milyen eszközöket kíván felhasználni. Az egyházzal kapcsolatos minden fontosabb kérdést az efézusi levélben megtalálunk. Ha bárkinek az egyházzal kapcsolatos kérdése van, mielőtt bármit tenne, bárkitől kérdezne, csak javaslatom van, hogy olvassa végig az efézusi levelet, és a választ meg fogja kapni. Mert olyan széles spektrumú gondolkodás jelenik Pál filozófiájában meg, hogy egyrészt deduktív, és másrészt reduktív. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy néha, hogy az általánosból vezeti le az egyedit, vagy az egyediből vezeti fel az általánost. Mind a kettő megvan a páli gondolkodásban. Rádöbben arra, hogy egyház nélkül nincs misszió. Pál a nagy szólójátékos, de ez csak felületesen igaz, felületi megállapítással igaz. Ha górcső alá vesszük a páli missziót, akkor azt látjuk, hogy Pál mellett egy missziós stáb működött. Jönnek, mennek az emberek, mindenhol maga mellé vesz tanítványokat. Nem számít, hogy a börtönbe ül, elhívja a Timóteust, elhívja a Tükikoszt, küldi az egyik levelet innen, a másik levelet onnan, mert a börtönből azért lehet írni, és tartja a kapcsolatot. Szinte olyan, azt is mondhatnánk, egy páli irodát tart fenn, ott vannak az íródeákok, hiszen ebben az időben már olyan komoly szembetegsége van Pálnak, hogy képtelen írni és olvasni, és biztos vagyok benne, hogy az ószövetségi könyveket ő fejből mondja a Tórának megfelelő részét, hiszen egy-egy páli levélnek a végén, az eredeti kéziratokban, az előbb említett papiruszokon, vagy a sínai kódexben meglátjuk a hatalmas Paulus aláírást, vagy ennek a másolatát. Ez azt jelenti, hogy Pál szembetegsége, hályog volt a szemén, már annyira zavarta, hogy nem tudott ellátni bizonyos írásos szerkesztői tevékenységet. Ezért egy íródeák ült le mellé, vagy esetenként akár több is. Kérem szépen, ezt nem Pál találta ki, ez az egész középkor óta így van. Ismerünk olyan keresztény teológust, aki soha nem ült le, amikor a könyvét írta, hanem az egyik városból ment a másikba, onnan ment tovább, minden nap 20-30 kilométert elment, 3-4 volt, amikor 5 íródeák volt mellette, azt mondják, hogy soha nem kérdezett vissza, hogy hol tartottunk, hanem csak diktálta a következő mondatot. Próbáljunk csak le így egyszerre 5 könyvet diktálni. Néha, amikor egy-egy levelet írunk, még akkor is 3-4 elolvassuk, hogy hogy is kezdtük, mit is kellene, mit szeretnék folytatni, hogyan tudom egybecsiszolni. És Pál apostol zsenialitása ebben is lehet, ebben is kitűnik. És azt mondja, hogy Pál, hogy az egyház az egy misztérium. Misztérium. A misztérium az azt jelenti, hogy valami titokzatosság. Ebben Pál azt érthette, hogy az egyház sokkal több, mint amilyennek látszik. Az első századi kereszténység külső szemlélő számára egy nagyon gyenge alkotmánynak tűnt. Egy lélekvesztőnek. Néhány fanatikus ember, akik elhatározták, hogy az evangéliumot és csakis az evangéliumot fogják hirdetni. Hát ha a római birodalomban vezető, tisztviselő embereket megkérdeztek volna, akkor ezek nevettek volna. Kereszténység? Hát az meg mi? Néhány fanatikus? És ezek az emberek fogják megváltoztatni a világot? Ha, ha, ha. És Pál apostol azt mondja, az egyház több, mint amilyennek látszik. És ez a páli megállapítás ma is igaz. A kereszténység sokkal több, mint amilyennek látszik. Mert a kereszténységben ott van elrejtve az isteni küldés, az egyház Jézus Krisztus titokzatos teste. És aki ehhez az egyházhoz akart csatlakozni Pál idejében, az csak minőség lehetett. És az első századi keresztények talán a Jelenések könyvében is ezt a jelzőt adhatnánk, a minőség egyháza. Az első század végén, vagy az ezt követő korszakokban, különösen a konstantini fordulat után, a minőség helyett egy másik embetűs kifejezést kell alkalmazzak. A mennyiségi egyház. És a mennyiségi egyházban eltűnik a minőség. De Pál mindig a minőségre törekedett. És azt mondta, hogy egységet kell kialakítani a zsidóság és a pogányság között. Az egyházon belül nem lehet igazságtalan megoldásokat követni. A pogány és keresztény egymás mellett, egymásnak segítve kell elvégezze a missziós tevékenységét. Egyik sem különb a másiknál. Lehet, hogy az egyik nagyobb vallási ismeretekkel rendelkezik. Nem a múlt érdekes. Nem az, hogy honnan jöttünk, hanem az, hogy a Szentlélek felfedezhető-e a munkánkban és az életünkben. És ha volt, amire Pál törekedett, akkor számára ez volt a legfontosabb. Isten mindent egybe szerkesztett Krisztusban, zsidót és pogányt. És ez ott és akkor kimondva, én nem tudom ezeket a kifejezéseket, mert ha azt mondom, hogy hihetetlen, ha azt mondom mesteri, ha azt mondom zseniális, ezek még csak meg sem kísérlik, meg sem közelítik azt, amit Pál tett. Hiszen Pál tanulása szerint, neveltetése szerint, származása szerint egy farizeus volt, egy zsidó rabbi. És ennek a zsidó rabbinak nem akárki volt a mestere. És ez a zsidó rabbi, Gamáliel, arra tanította Pál apostolt, Pauluszt, hogy a fő tevékenységet, fiam, a zsidóság, és csak is a zsidóság. Ez egy külön érdekesség lenne, és elmúlt héten Kormos Erik testvérünk egy halovány mondatban érintette Pál és Gamáliel kapcsolatát. Ez önmagában egy monográfikus könyvet megérne, hiszen valószínűleg feltételezhetjük, hogy igazából a mester és a tanítvány között soha nem szakadt meg a jó kapcsolat. De Gamáliel soha nem válik keresztényé. És valószínű, hogy az életben sokszor visszamegy Pál, a tanítvány, a mesterhez. Többször visszamegy hitvitákat tartani, többször visszamegy érvelni, kérdezni, tanácsot kérni, tanácsot kapni. És valószínű, hogy Gamáliel mindig a régi nótát és zenét fújta. Csak a zsidóknak, fiam. Igen, mester. De! Nincs de! És Pál apostol itt a fogságban, egy pogány városban, a pogányoktól fogságba esetten lefekteti a pogány misszió alapjait. Érthetetlen. És ami érthetetlen, ami túlhaladja az emberi befogó képességünket, befogadó képességünket, az már a Szentlélek munkája sokszor. Hiszen a Szentlélek lehetett az, aki Pált neveltetése, kultúrája, tanultsága ellenére egyszerűen arra a munkára inspirálja és irányozza, amit a kereszténység sem akar elfogadni. De látja Pál, hogy ez a jövő. És azért tisztelem Pált, mert azt a jövőt járta végig, ami a leggöröngyösebb, aminek a vége a mártír halál, de mégis a keresztény egyházat csak ezt teheti. Felnövekvő, erős és hitvalló egyházzá. Pál és a kompromisszumok. Az efézusi levél és a kompromisszumok. Kérem szépen, azt kell mondani, hogy miközben Pál egy ortodox rabbi neveltetését kapja, és nagyon sokszor önmagára vonatkoztatva hihetetlen szigorú, aszketikus szabályokat fektetett le. Ezeket bizonyos szempontból meg is követelte a körülötte lévő zsidóságtól. Mégis, amikor a kereszténységre tekint, a pogány kereszténységre tekint, annyi rugalmasság, annyi flexibilitás tapasztalható meg a páli gondolkodásban, amely sosem megy a minőség kárára. Tehát Pál az adott helyzetben mindig megtalálja a minőséghez vezető utat, és nem akarja mindenáron ráerőltetni a saját nézetét a hallgatóira, de főként a pogányokra. Azt mondja, hogy ez a két fél, és azért gondoljuk csak el, hogy ott van 48-49-ben az első jeruzsálemi zsinat, hogy milyen óriási viták indultak el, mert ezeknek a hangoknak kellett egymásra találni, hogy zsidóság és pogányság. És tudjuk nagyon jól, hogy Pál lesöpri a 12-nek a véleményét. És gyakorlatilag a 12 meghajlik Pál előtt, de azért itt csak az eredményt látjuk, de az, hogy milyen kemény tusák, milyen kemény szócsaták, hitvédelmi csatákat folytatott a kereszténység egymáson belül, hiszen ez a két dolog volt, hogy nemzeti vallás vagy világvallás. És a kereszténységen belül Pálon kívül mindenki azt mondta, nemzeti vallás. Hát mi zsidók vagyunk. Mit törődsz a pogányokkal? Hát miért? Jézus ment a pogányokhoz? Nem ment Jézus sem a pogányokhoz. Akkor mi miért megyünk? És azért gondoljuk el, hogy Pál a Szentlélek hatására úgy tud érvelni, hogy az ellenfelei is meghajlanak, és az ellenfelei között ott van a legtekintélyesebb, Péter. Azért azt is el kell mondjuk, hogy minden apostoli felsorolás úgy kezdődik, hogy Péter. Tehát ő neki volt egy vaskos tekintélye. És ez a Péter is el tudja fogadni a pogányoknak a megjelenését. És azt mondja, hogy a két ellentétes rész egybe lesz szerkesztve, zsidó és pogány, és megbékél egymással. Kérem szépen, ha a római gyülekezetre nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy a római gyülekezetben sem volt tökéletes békesség a pogány keresztények és a zsidó keresztények között. Hiszen 49-ben Claudius császár kiad egy parancsot, hogy minden zsidónak el kell hagynia Róma területét és Itália, mármint a mai általunk Itáliának nevezett területet. Ez csak meggyorsítja a keresztény missziót. De azok a pogány keresztények, akik ott maradnak a keresztény gyülekezetbe, semmit nem tesznek annak érdekében, hogy valamilyen módon az elüldözött zsidó testvérekkel sorsközösséget vállaljanak. Vajon, ha ma Pál élne, vajon, ha Pál ma írná az efézusi levelet, és széllyel tekintene a kereszténység széles spektrumában, akkor vajon ma Pál zsidó és keresztény és keresztény között, protestáns és nem protestáns között, vajon mit mondana? Azt mondaná ma is, amit annak idején, hogy béküljetek meg, azt mondaná, hogy az evangélium békessége az erősebb a világnak minden dühénél. Miért olyan gyenge ma a kereszténység? Kérem szépen, azért, mert nem olvassuk az efézusi levelet. Vagy ha olvassuk is, nem értjük. Vagy ha olvassuk is, értjük, de gyakorlatban nem ennek a szellemiségében végezzük a missziónkat. Calvin János, a nagy reformátor, annyira szerette az efézusi levelet, hogy minden évben többször elolvasta, és ez volt az egyik kedves páli írása. Más Calvin hatására azt mondja, hogy az efézusi levél az apostoli levelek királynője. Az egyházban minden megbékélés az evangéliumból és Isten egybeszerkesztésének nyomán kell, hogy helyreálljon. Hiszen ez a kifejezés, hogy békesség. Görögül így hangzik, hogy eiró. Ebből van az irén kifejezésünk. Az eiró pedig azt jelenti, mintha én fognék egy papírt, ezt a papírt elszakítanám, a békétlenség, hogy egymástól távol van a két elszakított papírdarab. A béke pedig az, hogy minden visszakerül ugyanoda, ahová való. Zsidó és pogány meg kell, hogy béküljön. Keresztény és keresztény meg kell, hogy béküljön. Talán ez az egész efézusi levél fő üzenete. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja önöket, viszontlátásra!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Isten fiai és leányai. Szeretettel kell munkálkodni.
1: A mai ige János 13:35. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Gondolatok az igéről. Vaj, ha Isten segítene megértenünk, hogy vele kell együtt munkálkodni, kezdjünk már most együtt munkálkodni, amennyel. Krisztus fiatal tanítványainak mindegyike önzetlenül szeresse Krisztus többi tanítványait. Lássuk, vajon nem egy szegény gyermek az, aki senkinek sem a kedvence, aki iránt nem nyilatkozik meg különleges szeretet, nem egy ilyen valaki önzetlen figyelmünk tárgya, akik különösképpen vonzóak, nem vesztik el barátaikat, miközben azok, akik kevésbé kedvesek, megjelenésüket tekintve, akik bátortalanok és kemények, hogy megismerkedjenek velük. Talán nincsenek olyan kedvező jellem tulajdonságaik, ők is Krisztus vérén lettek megvásárolva. Minden nap tudatosítanunk kell, milyen segítőnk van Krisztusban. Értsük meg mindnyájan, hogy Jézus Krisztussal való együttmunkára nyertünk elhívást. Kiváltságunk, hogy kegyelmet nyerjünk Krisztustól, ami képessé tesz arra, hogy együtt érezzünk másokkal, ugyanolyan együttérzéssel, amellyel ti magatok is vigasztalást nyertek Istentől. Mindnyájan törekedjünk arra, hogy az ő munkáját végezzük, amit ő szeretett volna végezni, amikor minden dolgok vége elérkezik. Mindenki próbáljon meg segíteni a másiknak. Ha egy kis mennyországban van részünk itt lenn, és Isten angyalai munkálkodnak rajtatok keresztül, hogy helyes benyomásokat keltsetek. Krisztus téged akar felhasználni szolgájaként. Törekedj segíteni, ahol csak tudsz. Műveljed legjobb hajlamaidat, amelyeket Krisztus kegyelme gazdagon áraszthat rád. Fiatal és öreg megtanulhatja, hogy Istenre nézzen, mint arra a valakire, aki meggyógyít, aki együtt érez, aki megérti szükségleteidet, aki nem követel hibát, emberi természeted megragadhatja Krisztus isteni természetét élő hitáltal, és megtanulhatod kivitelezni a menny elveit. Ezt tesz téged mindenkinek áldásává.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli holnap az ezer éves fennállását a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból az Egyházmegye jubileumi napot tartanak holnap. Szeptember 19-én Vácott az Egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban tanítások és tanúságtételek segítségével. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Az élet védelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó, úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, a református egyházat Fekete Károly, Tiszám túli püspök, és Bálint Balázs szülész-orvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt, ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének Szöulba menő hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, katolikus püspöki konferencia elnökét, és Kucsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitát is. Steinbach József püspök hirdette Isten ígéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében. Vasárnap Steinbach József református püspök hirdette Isten ígéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében, ahol mintegy 7200 hívő vett részt az Isten tiszteleten. Az ige hirdetést magyar nyelvről egy lelkipásztor fordította koreai nyelvre. Az Isten tiszteleten egy 2000 fős énekkar és zenekar szolgált, valamint külön szólisták is közreműködtek. A koreai református gyülekezet 46 évvel ezelőtt alakult. Az alapító lelkipásztor, aki ma is él, szintén jelen volt az Isten tiszteleten. Különleges és megható találkozás, hogy az ő fia ma a gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök átadta a Magyarországi Református Egyház ajándékát a gyülekezetnek, ezzel is kifejezve a magyar és koreai reformátusok közötti testvéri kapcsolatot. Az istentisztelet a két egyház közötti testvéri közösség szép és emlékezetes alkalma volt. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban a múlt héthez hasonlóan a külső és a belső szépséggel foglalkozunk.
1: A Biblia beszél külső és belső szépségről, hiszen erről beszéltem a múlt órán, a múlt adásban is, amelynek során a külső szépséget nem becsüljük le. Mennyit fáradozott Isten, hogy a földet és mindazt, ami azon él és lakik, szépnek és változatosnak teremtse. Figyeljétek meg a mezei liliomokat, nézzétek meg az égi madarakat, nézzétek meg az embert, akit Isten csak kevéssel tett kisebbé saját magánál, és dicsőséggel és méltósággal koronázta meg. Isten három teljesen megszokott eszközzel dolgozott, anyaggal, formával és színnel. De valami egészen szokatlan jött ki ezekből, az ő isteni ragyogása és lehellete által, így mindazt, amit Isten teremtett, a mai napig csak csodálni tudjuk, és alig vagyunk képesek felfogni. Nem, a Biblia nem fosztja meg értékétől a külső szépséget, csak helyére teszi azt, és összekapcsolja a belsővel. Csak így kerül a külső szépség az őt megillető helyre. Ha a külső szépség nem találja meg a megfelelőjét a belsőben, akkor üres lesz, csábító, illetlen és zabolátlan. Ezért int óva a Biblia, hogy az asszony ékessége ne a külső dísz legyen, ne a hajfonogatás, az arany ékszerek felrakása vagy a különféle ruhák felöltése. Ha azonban megvan a belső szépség, a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, akkor a külső szépség is megtalálja a maga helyét. Azt olvashatjuk a Timóteushoz írott levélben, hogy az asszony szemérmesen és mértékletesen ékesítse magát. A Biblia csak ott reagál negatívan, ahol a külső szépséggel visszaélnek. Az ilyen szépség üres és üressé tesz. Ha azonban a külső és belső szépségben meggyökeredzik az ember, akkor a belső ember tükréül, kifejezéséül, lehetőségül szolgál a külső. Az örvendező szív megszépíti az arcot. Hányszor láttam olyan csúf, beteges arcot, amelyet az értelem, a gondolatok, az ima megszépített. Isten ennek örül. A külső szépség, mint minden látható dolog, ideig való. Ezért értelmetlen arra alapozni az életet. Különösen fontos ezt hangsúlyozni olyan korban, amely akkora hangsúlyt fektet a külsőségekre, és az emberek, különösen a fiatal emberek számára megnehezíti, hogy megtalálják helyüket a társadalomban. Tulajdonképpen három szempont dönt afelől, hogy valaki ér-e valamit a társadalomban. Az illetőnek szépnek és sportosnak, vagy intelligensnek, vagy gazdagnak kell lenni. Aki egyiket sem tudja felmutatni, annak még mindig lehetősége van arra, hogy pozíciót vásároljon magának. Nem is vesszük észre, hogy milyen igazságtalanok, milyen osztályozó és előítéletes jellegűek ezek a megítélési módok, hogy ezzel tulajdonképpen bevettünk egy fogalmi rasszizmust, amelyről nem kevés fiatal szenved és megy tönkre. Új értékrendre van szükség, ami tulajdonképpen régi, ősrégi, tiszta, ami Szent Bibliánk. A bibliai norma csodálatos. Sámuel első könyvének 16. részében klasszikus példáját látjuk annak, hogyan akarja Isten látni belső és külső szépségünket, és ennek rendezett viszonyát. Sámuelnek az volt a feladata, hogy Isten nevében új királyt kenjen fel Izrael számára. Eliáb nagy hatást gyakorol rá, és őt tartja megfelelőnek. Akkor meghallja Isten intő helyesbítő szavát. Ne tekints a megjelenésre, se a termetes növésre, mert én megvetem őt, mint királyt. Mert nem az a fontos, amit az ember lát. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Sámuelnek imponált a fiatalember magas termete, daliás megjelenése, és már is őt tartotta megfelelőnek. Akkor előszólították Dávidot. Őróla ezt mondja az írás. Pirosposgás, szép szemű, jó megjelenésű volt, és Isten felszólította Sámuelt. Rajta kent fel, mert ő az. Dávid szemének szépsége és tisztasága önmagáért beszélt, szíve szépségének és tisztaságának beszédes tanúja volt, amely megfelelt a külső megjelenésének. Dávid volt az, aki az Úr szíve szerint való ember, és Isten azt nézi, ami a szívben van, később így énekelgetett. Szeretlek, Uram, erősségem, szívemből, belülről, egészen és osztatlanul. Az embernek a belső értékre, a szív szépségére kell rányílni, láthatatlan, fontos belső értékekre. Úgy van ez, mint a testnél. A belső szervek működése nélkül a külső is elpusztul. A hűség a belső ember ékességéhez tartozik, ugyanúgy a megbízhatóság, szolgálatkészség, bátorság, kitartás, jóság, barátságosság, alázat, megbocsátási készség, becsületesség, nyíltság, önuralom és önzetlenség. Ezek a szívnek olyan értékei, amelyeket nem tudunk elég magasra értékelni. A Biblia ugyan azt állítja, az ifjaknak a dísze az erő, de azután azt hangsúlyozza, többet ér a türelmes ember a hősnél és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. És szeretet és hűség őrzi a királyt, és szeretet és támogatás a trónját. A jókedvűnek mindig ünnepe van. A példabeszédekben nem csak életbölcsességet, hanem életerőt is találunk. Biztosan érdemes lenne ezt a bölcskönyvet abból a szempontból is megvizsgálni, feldolgozni, hogy milyen helyre teszi, hogyan értékeli a Biblia a belső erényeket, amelyek nélkül nem lehet győzni az életben. Közben minden esetre tartsuk szem előtt, tartást adó belső értékek sem jöhetnek létre, nem érlelődhetnek Jézus Krisztus szelleme nélkül. Ezért nevezi ezeket a Biblia a szellem gyümölcsének. Jézus Krisztus napja és az Isten szeretete bátorítják és virágba borítják az embert, és eljuttatják a szív rejtett emberének teljes szépségére. Ismeretes, hogy sok filmcsillag és szépségkirálynő kerül komoly életkrízisbe, amikor elhagyja 40. évét. Nem találja többé az élet értelmét. Körül rajongták és csodálták őt, amíg az első ráncok meg nem jelentek. Amikor azonban eljutnak erre a pontra, bizonytalanság fogja el őket, hiszen a szépségműtétek sem jelentenek megoldást, legalábbis nem hosszú távon. De a Biblia is ezt mondja. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. A Biblia maga realitása módján ezt mondja nekünk. Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése. De azt is mondja, szép az asszony, ha örvendező szív megszépíti az arcot. De a szépségünk különböző. Kedves hallgatóim, következő adásunkban erről fogok beszélni.
0: Hogy mi szép és mi nem, nagyon relatív dolog. Az egyik ember ezt látja szépnek, a másik meg azt, ahogy azt találóan kifejezi az a mondat, melyet sokszor hallunk ezzel kapcsolatban, ízlések és pofonok különböznek. Ráadásul a szép fogalma sok esetben nagyon is manipulált, mert sokan azt gondolják, s előbb-utóbb azt is látják szépnek, amit a többség hangoztat, és amit az úgynevezett divatdiktátorok, vagy mostanság influencerek szépnek állítanak. Persze nincs ebben semmi újdonság, gondoljunk csak a Király új ruhája című mesére, ami ugye nem most született. Ez a mese is, mint általában a mesék, tanítani kívánnak valamit. Ez történetesen arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az emberek manipulálhatóak és megvezethetőek, és ha jól van tálalva, akár még a legnagyobb butaság is eladható, mert senki sem akar kilógni abból a bizonyos sorból. Mert ha egy csodaszabó, lásd, influencer azt állítja, hogy a király új ruhája csodálatos, akkor mindenki szolgai módon azt fogja állítani, hogy valóban így van, még akkor is, ha a király uramon nincs semmi sem. A mese szerint csak egyetlen gyerek meri kimondani a szemmel látható igazságot, mert még nem tudja azt, hogy mit is kell látni. Ő azt mondja, amit lát, s ami az igazság, hogy a királynak nincs ruhája. Miért is idéztem fel ezt a látszólag gyermeteg mesét? Azért, mert mostanság az az érzésem, hogy ezt a történetet játsszuk úgy társadalmi szinten. Nézem egyik-másik ruhaüzlet kínálatát. Az árak ugyancsak borsosak, de a ruhák minősége minden csak nem minőségi és tetszetős. Sőt, a szakadt, a slampos, a gyűrött a menő, olyan darabok, melyet nagyanyáink fel nem vettek volna, pláne nem nyilvános helyen. Alig-alig akad más. A frizurák is érdekesen változtak az elmúlt évtizedekben. Egy vicc jut az eszembe erről. A történet szerint a feleségnek időpontja van a fodrászhoz. A gondos férj mindez beírja a naptárába, és elhatározza, hogy ha hazaér élete párja, mindenképpen megdicséri, nehogy úgy járjon, mint már annyiszor, hogy észre sem veszi a változást, s ezzel megbántja szíve szerelmét. A férj a gondos előkészületek után, meglátva feleségét, emigyen szólal meg. Jaj, drágám, látom, zárva volt az üzlet,

arról, hogy mi nők mennyire befolyásolhatók vagyunk ezen a téren, és aztán rátér a frizurák kérdésére is. Én azt hiszem, írja Klári néni, a női hajnak nem ez a festett gubanca plátói ideája. Isten nem ezt teremtette a nők fejére. Tehát nincs új a nap alatt. A divat, a szépségipar volt, van és úgy tűnik lesz is, amíg ember lesz ezen a földön. A különbség pusztán annyi a régmúlt és napjaink között, hogy régen viszonylag kevesen voltak azok, akik bármilyen módon hatással lehettek nagyobb tömegekre, hiszen keveseknek adatott meg, hogy a nagy nyilvánosság előtt képviselhessék nézeteiket. Napjainkban viszont az internet segítségével tulajdonképpen bárki lehet influencer, azaz befolyásoló. Az persze kérdés, hogy hány embert érdekli az, amit csinál, amit képvisel, és itt van a következő buktató. Mivel ebben az új virtuális világban a követők száma a mérvadó, ezért sokan annak érdekében, hogy tömeges követőtáborral rendelkezzenek, szinte semmitől sem riadnak vissza. És ehhez egyre meghökkentőbb, egyre extravagánsabb, egyre erkölcstelenebb tartalommal kell jelentkezniük, mivel az átlagos, a normális már szinte senkit nem érdekel. Ráadásul a digitális technika segítségével bárkiből bármit lehet csinálni, mind pozitív, mind negatív irányba, és ez a következő nagy megtévesztés. Mert egy-két jól megválasztott filter, és mostanság a mesterséges intelligencia segítségével a rút kiskacsából meseszép tündérkisasszonyt varázsolhatunk néhány másodperc alatt, legalábbis az internetes megjelenéséhez, s viszont is igaz. Azaz a legerkölcsösebb, legtisztább embert is bemocskolhatjuk olyan képi megjelenítéssel, melyek soha nem történtek meg. Szép új világ, mondhatjuk, amelyben annak se hihetünk, amit látunk. De ha tetszik, ha nem, ebben a világban kell élnünk, mégpedig Istennek tetsző módon. S őt nem tudjuk megtéveszteni. Ő a valóságot látja, s aszerint fog ítélni is. Épp ezért törekedjünk mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. A zsidókhoz írt levélből idéztem ezt az igét. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

Kedves hallgatóink! Szeptember folyamán indul a tanév a teológiai szakosoknak is, a különböző képző intézményekben. Ennek kapcsán tekintjük át a lelkészlétet, annak kérdéseit, az esetleges hiányokat, mind a katolikus, mind a protestáns vonalon. Hazánkban ma a római katolikus teológiai képzést végez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Sapientia szerzetesi hit

0: Hittudományi Főiskola, a Szent Pál Akadémia, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, a Veszprémi Érseki Főiskola. Görögkatolikus képzés folyik a Szent Atanász Főiskolán. Református lelkipásztorok képzései helye a Károli Gáspár Református Egyetem, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Pápai Református Teológiai Akadémia és a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Más felekezeti kérdések: Evangélikus Hittudományi Egyetem, Baptista Teológiai Főiskola, Pünkösdi Teológiai Főiskola, Wesley János Metodista Lelkészképző Főiskola és az Adventista Teológiai Főiskola. A nem kevésnek tűnő képzési hely azonban nem minden évben bocsát ki elegendő papot, lelkészt, aki a gyülekezet pásztoraként szolgál. Időről időre fölmerül a hiányuk.
1: A katolikus egyházi helyzetről egy 2024-es fölmérésből idézünk. Miközben egyre csökken a papok létszáma, az átlag életkoruk folyamatosan növekszik. Az utóbbi adat nem feltétlenül következne az előbbiből, ha megfelelő létszámú lenne az utánpótlás. Csupán néhány adat. 2000-ben még 420-an készültek papi hivatásra a hazai szemináriumokban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia még 2019-re vonatkozóan is 216 pap növendékről adott hírt. Mostanra van olyan papképzőhely, amit be is zártak. Ne feledjük, hogy a saját papképzést folytató szerzetes rendek is hozzátesznek a pap növendékek létszámához. A ferenceseknél például 2 diakónus és 5 egyszerű fogadalmas közül 6 fő készül jelenleg a papi hivatásra, egyikük laikus testvéri szolgálatra érez meghívást.
0: Örömteli tény, hogy a latin rítusú diakónusok közül várhatóan 22 személyt fognak pappá szentelni 2024-ben. Ilyen szempontból papszentelésekben gazdag, erős év lesz az idei, ám ha nem jelentkezik legalább 22 személy, ugyancsak idén a magyarországi szemináriumokba, akkor úgy is csökkenni fog a papnövendékek száma, ha nem számolunk a létező lemorzsolódással. Összességében tehát úgy tűnik az adatokból, hogy 24 év alatt a negyedére esett. Az utóbbi 5 év során pedig mintegy megfeleződött a szemináristák létszáma, amely így napjainkban a lélektani 100 fős határ körül járhat. Valóban lélektani állapot ez, amely arra hív, hogy őszintén keresse a katolikus egyház a kialakult helyzet okait, egyben a megújulás lehetőségét.
1: Megdöbbentő, bár nyilván nem általánosítható adatokkal szolgál, a 38 éves pap Porpáci Attila. Misézőhely 10 van, de nincs 10 mise vasárnap, mert csak 3-at tarthatok, agyilag se bírnám. Én 3 misét tartok, egy civil munkatársam 3 ige liturgiát, aztán a másik héten cserélünk. 6 helyet viszünk vasárnap, és én papként még 2 helyen megjelenek szombat este misézni 2 hetente, tehát ez 8 misézőhely. Összevonások is vannak. Regenyében 1 ember járt a kápolnába, akik átviszek szőkébe, ahol van másik 3 ember, és akkor a 2 misézőhely már is 1, meséli. Babart szőlős és ócsárd is ilyen. A szentmisét meg tudom tartani kis egyezkedéssel. A hívek részéről sem volt óckodás. Mivel az ócsárdiak vannak többen, ezért egy hónapban 3-szor ócsárdon van a mise, 1-szer pedig babart szőlősön. Benedek pápa azt mondta, nem sok pap kell, hanem jó. pap kell?
0: Igen, súlyos pap hiány van, mondja Oszti Zoltán, Budapest belvárosi plébános, akihez 5 templom tartozik, s aki korábban spirituális volt a központi szemináriumban. Ennek egyik oka az emberválsága, az általános dekadencia. Azért szerencsétlen a mostani helyzet, hogy több települést kell ellátnia egy papnak, mert minél több pap van, annál jobban meg tudja szervezni az életet, ráadásul sok faluban csak az egyház csinál közösségi életet. A mostani helyzetben azonban a túlterhelt papok kiégnek, tönkre megy az egyházi élet, és a világi munkatársakat sem lehet eléggé megfizetni. Ma már nem tudják annyian, hogy mit jelentett a mi papunk, amikor a pap a közösség soraiba tartozott, szellemi lelki vezetőjük volt. A tudás letéteményezése mindennapos része volt az életüknek, ismerte őket és a gondjaikat.
1: Oszti atya szerint a megoldás részeként át kellene struktúrálni a papképzést. Több gyakorlatra lenne szükség, a lelki igények miatt pedig szükség volna beiktatni a fölkészítésbe a mentálhigiénés családterapeuta képzést, amelyet fakultatív alapon most is sok pap elvégez kiegészítésként. De kötelezővé kellene tenni, nem is beszélve a folyamatos teológiai továbbképzés szükségességéről. Emellett szükség volna egy kontrollrendszerre, lelkipásztori stratégiára minden szinten, a papok teljesítményének mérésére, és persze, ha Európa missziós terület, egyszerű a megoldás. Missziós központokban kellene dolgozni, onnan járhatnának ki a papok a környékre, s mindenki a maga karizmáját teljesíthetné ki. Azzal foglalkozhatna, amihez érzéke van, hiszen egy pap sem ért mindenhez, például minden korosztályhoz.
0: Nem csak nálunk, az egész nyugati világban is csökken a hívek és a papok száma. 1973 és 2012 között közel 420 ezerről közel 414 ezerre csökkent a papok száma világszerte. 1980 és 2012 között 1895-ről 3026-ra emelkedett egy papra eső hívek száma. 1970-ben közel 40 ezer plébániának nem volt papja, 2014-ben közel 50 ezernek. Ehhez hozzátartozik, hogy 1970 óta kétszeresére nőtt a katolikusok száma a világon, 653,6 millióról 1,229 milliárdra. A leggyorsabban növekedő térség Afrika, ahol 1980 óta 238%-kal nőtt a katolikus népesség száma, így ma a katolikusok 200 millióan vannak, a papok száma viszont csak 139%-kal nőtt.

0: A görög katolikusoknál kialakult helyzetről Kruppa Tamás görög katolikus pap nyilatkozott, aki a papnevelés felelőse a Hajdúdorogi Metropólia papnevelő intézetében.
1: Változik körülöttünk a világ. A katolikus egyháznak is egyre több olyan intézménye van, amely állandó papi jelenlétet igényelne, mint a kórházak, iskolák, idős otthonok, gyermekvédelmi és fogyatékkal élők gondozását végző intézmények, és így tovább. Ebben a tekintetben a görög katolikusoknál is van paphiány, hiszen nem jut pap minden intézménybe, ahová kellene. Annyival nincs kevesebb pap ma sem a görög katolikus egyházban, hogy veszélybe sodródna a parókiák ellátása. Ugyanakkor nagy erőfeszítések árán tudnak csak a területükön lévő kórházakban, iskolákban, óvodákban teljes állású papi jelenlétet biztosítani. Az oktatási és szociális intézmények egy részének lelki ellátása is gyakran a helyi parókusra van bízva, bár minden évben szaporodnak az üdítő kivételek. Sok kollégának tudnának még feladatot adni, de a parókiák ellátása alapvetően biztosított, mondja a szakember. A görög katolikusoknál szentelés előtt házasodnak a kispapok, ám a papi munka speciális teherbírást igényel. Gyakran papcsaládokból származnak a papfeleségek, mivel ők tudják, mindez mivel jár, munka hétvégén, esténként, gyakori áthelyezések.
0: Kruppa kifejti azt is, az egyházak kísértése és gyakori hibája, hogy versenyre kelnek a világgal, és közben hasonlóvá válnak hozzá. Ezt hívjuk szekularizációnak. Könnyen elveszíthetik ebben a versengésben az identitásukat, viszont a fordítottja is megfigyelhető időnként a magyar társadalomban, amikor egyházi feladatokat a politika vagy a társadalom akar ellátni. Hatékonyabb volna minden területen, ha mindenki maradna a saját szerepében. A keresztény közösség gyöngesége, ha nem fogadnak meg és nem nőnek föl benne papi elkötelezettek, annak ellenére, hogy a papi hivatás mindig Isten hivatására adott válasz. A példaképek tudnak igazán vonzani, akiket életét látva a fiatalok előtt láthatóvá válik egy életpálya, örömteli megélésének lehetősége. Természetesen a közösség is formálja és neveli saját vezetőit. Azt tapasztalom, hogy a közösségben is a személyesen, hitelesen megélt életek vonzák a hivatásokat, mert ők hordozzák és sugározzák azt az isteni hívó és megmozdító erőt, amiben egy hivatás értékelhetővé válik. Ezért a világ minden változása ellenére továbbra is a hiteles, megélt keresztény élet marad az első számú feladatunk.

0: Nincs kimutatható lelkész hiány a református egyházban. A rendszerváltás óta elindult egy trend, ami a lelkészi pálya iránti érdeklődés növekedését mutatta, mondja Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyettese. Volt egy nagyon nagy hullám közvetlenül a rendszerváltás után. Nyitottak két teológiát Sárospatakon és Pápán, Budapest és Debrecen mellé, így most négy helyen képeznek lelkészeket. Révkomáromban is van magyar nyelvű református teológia. Akkor 40-es évfolyamok voltak, most 20 körül van, Debrecenben és Budapesten egy évfolyam létszáma, Sárospatakon és Pápán 8-10 fős a nagyobb, 5 fő körüli a kisebb évfolyam. Összességében Pápán 50-60 hallgató van, Budapesten és Debrecenben viszont 100 fölött van a számuk. Volt egy idő, amikor kiemelkedő mennyiségű hallgatójuk volt, akkor a lányok a felét adták ki a diákságnak. Most azért kevesebb az arányuk, több a férfi jelentkező. Ma 30-35 főből választják ki a 20 fölvettet az első évfolyamra.
1: Nem minden végzős megy el ugyanakkor gyülekezeti lelkésznek. Nem jellemző az sem, hogy betöltetlen lelkészi állások lennének. Viszont vannak olyan települések, ahol volt régen önálló lelkészi állás, de most nem tudják eltartani, és egy lelkész több települést lát el. Nem központi fizetés van, hanem a gyülekezet látja el a lelkészeket. Ha viszont az egyházi vezetés úgy látja, van egy településben potenciál, akkor megtámogatja a lelkészt addig anyagilag is, amíg a közösség föl nem gyarapszik. Zsengellér József szerint abban, hogy nincs lelkész hiány a református egyházban, központi szerepe van annak, hogy a lelkészek házasodhatnak és alapíthatnak családot. Segíti őket a fejlődés lehetősége is, hiszen például a papi teológia rendszeres lelkész továbbképző tanfolyamot tart. Az intézmény emellett olyan szakirányú továbbképzéseket is kínál, mint a református hit és erkölcstan oktatói szakirány, vagy a szaklelki gondozó képzés. Nem hiába rögzült évszázadok alatt a közmondás, a jó pap holtig tanul.

0: Van lelkész hiány az evangélikus egyházban, mivel egy kisebb fölívelés után a 80-as évek szintjére esett vissza a lelkészek száma, mondja a Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke. Mit kifejti? A rendszerváltás után volt egy felívelés, ugyanis 1988-ban 20-an, 89-ben majdnem 50-en jelentkeztek lelkésznek. Azelőtt viszont évente csak 6-7-en. Most viszont már többen mennek nyugdíjba, mint amennyien szolgálatba állnak, és nyugatra is sok lelkész távozik, főleg Németországba és Svájcba. Jó esetben ugyan csak 1-2 évre, s aztán visszajönnek, de van, aki kint ragad. Ezzel együtt mindig vannak, akiknél hitbeli vagy magánéleti probléma merül föl, ami miatt vannak pályaelhagyók. Épp ezért most indítanak el egy lelkészi életpályamodellt, aminek része lesz egy segítő szupervíziós rendszer, egy kötelező továbbképzési rendszer, és a fizetéseket is rendezni fogják. Az evangélikusoknál ugyanis, akár csak a reformátusoknál, nincs központi fizetés. A gyülekezetek adják össze a lelkészek fizetését, ugyanakkor némely esetben az egyház kiegészíti ezt. A lelkészek ellátásába beletartozik a rekreációs lehetőség. 2 évente az ingyenes, az egyház által állt orvosi vizsgálat, és igyekeznek a régóta egy helyen szolgáló lelkészeket egy rövidebb időszakra külföldre küldeni.
1: A lelkész hiány mértékéről szólva Fabinyi Tamás elmondta, 300 egyházközség van, s mindegyik be van töltve, de az esetek 10%-ában a lelkészek 2 gyülekezetet látnak el. A 300 fölötti létszámú evangélikus iskolákban az egyház szabályzat szerint kötelező lelkészt alkalmazni, s ennek is eleget tudnak tenni. Sokáig vettek át Erdélyből lelkészeket, de már ott is lelkész hiány van, így ennek vége. A lelkész hiány oka az is lehet, hogy világossá vált. Ez komplex és veszélyeztetett hivatás. Menedzser munka is tartozik hozzá, és sok a lelki teher. Valamint nem könnyű összehangolni a családi életet a lelkészi munkával, hiszen a legtöbb egyházi alkalom hétvégén van, ezért már az egyetemen folyik a fölkészítés a problémákra, nehézségekre. Ezzel együtt most indítanak másoddiplomás esti lelkészképzést, hiszen eddig csak nappali képzés volt. Ez azt jelenti, hogy bármilyen béja diploma birtokában jelentkezhetnek az érdeklődők, s tanulhatnak lelkésznek 7,5 éven keresztül estén vagy levelezőn. Őket nevezik kései elhívásoknak. Aki így módon végez, akár részmunkaidőben is lelkészkedhet majd,

0: A helyzet javítását szolgáló kezdeményezésről ad hírt Balica Klára szakértő. Immár harmadik alkalommal tartottak informális találkozót november 29-én és 30-án a közép-európai egyházak vezetői. A visegrádi, avagy V6-okként emlegetett összefogás alkalmát ezúttal Kőszegen rendezték meg. A beszélgetésekben a lelkész utánpótlás kihívásait és az egyes egyházak által alkalmazott stratégiákat járták körül ez alkalommal. A lelkész utánpótlás témáját a vendéglátó magyar egyház javasolta, miután egy korábbi levélváltás kapcsán kiderült. A régió minden egyházát foglalkoztatja a kérdés, hogy elég arató munkás áll-e majd szolgálatba az elkövetkező években. Az egyes egyházak részéről érkezett hozzászólások mind más-más irányból közelítették meg a fő témát.
1: A cseh zsinati elnök a lelkészi hivatás elismerésének hiányát és a lelkészek más egyházakba történő átigazolását emelte ki problémaként. A lengyel elnök püspök azt vetette föl, hogy lelkészi vezető híján nagyobb a gyülekezetek önszerveződési hajlandósága, a túlklerikalizálódás, tehát bizonyos esetekben akár káros is lehet. A magyar irodai igazgató a stratégiáról a másoddiplomás lelkészképzés, valamint a tervezett egyéb új formák, lektor és diakónus képzés, adta lehetőségekről számolt be. Korábbi 100 püspök, az evangélikusok tapasztalatából vont mérleget. A jövő lelkészeinek bázisát jelentő ifjúsági csoportok szerepe mellett kiemelte, mekkora jelentősége van annak, hogy milyen módon beszélünk az egyházat és a lelkészeket érintő kihívásokról. Ezek túlhangsúlyozása ugyanis akár riasztólag is hathat, így a valóságosnál jóval nagyobbnak tűnhet a meglévő hiány. A szlovák elnök püspök a teológiai hallgatók lelki-szellemi érettségével és akadémiai fölkészültségével kapcsolatban osztotta meg helyzet elemzését.
0: Az egyházak képviselői egyetértettek abban, hogy nagy jelentősége van az ifjúsági munkának, valamint az érdeklődő fiatalok személyes megszólításának, családi és gyülekezeti szinten történő mentorálásának. Természetesen nem felejthetjük el azt sem, hogy a lelkészi elhívás elsősorban a Szentlélek munkája. A lelkész kérdés tehát lélekkérdés. Fontos, hogy rendszeresen, akár a liturgiába beépítve, vagy mozgalomszerűen is, imádkozzunk azért, hogy az Úr küldjön munkásokat az ő aratásába. További ötletként fölmerült még, hogy teológiai hallgatók, valamint lelkészi munkaközösségi csoportok is találkozhatnának ugyanezen a régiós szinten, vagy két-két ország direkt kezdeményezésére. Fabinyi Tamás elnök püspök összegzésül kiemelte, hogy a humanitárius segítségnyújtáson túl az egyházaknak az egyházak közötti közösség fenntartása, a társadalomban megjelenő leegyszerűsítések ellensúlyozása, valamint a háború és béke kérdéskörének teológiai földolgozása is feladata.
1: A gyülekezeteket vezető lelkipásztorok, papok tevékenységének, életminőségének segítségét szolgálja az úgynevezett spirituális munkája. Tóth András görögkatolikus pap a Váci Egyházmegye spirituálisa 2020 óta dolgozik a papok lelki jóllétéért. mentálhigiénés szakemberként és egyházi személyként nagy segítséget tud nyújtani pap testvéreinek a krízisek megelőzésében, föloldásában. Elengedhetetlen tenni ugyanis a papok lelki jóllétéért. Az egyházmegyei spirituális feladata a papok, diakónusok, adott esetben nős diakónusok családjainak, illetve a püspökség munkatársainak lelki gondozása. A gyarapodó feladataik mellett a társadalmi nyomás is nő. Igen sok kritika és támadás éri a papságot, akik folyamatosan szolgálatban vannak, szinte a nap 24 órájában, hétvégén is, és az állandó készenlét következtében ki vannak téve a túlterhelődés, a kiégés kockázatának. Hiába van szabad napjuk, ha éppen akkor kell menniük beteget látogatni, vagy valakit temetni. Nehezen valljuk be, hogy mindannyian segítségre szorulunk, hiszen mind hordozunk fájdalmakat, sérüléseket, kereszteket, eközben pedig folyamatosan segítenünk kell másoknak az ő fájdalmaik enyhítésében, keresztjeik hordozásában. Személyesen látogatom, mint spirituális, a papokat. Igyekszem testvéri, bizalomteljes kapcsolatot kiépíteni, tehát nem csupán azokhoz megyek, akiknek komolyabb nehézségük van. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyházmegyei spirituálisként nem ellenőrző szerv vagyok, hanem egy segítő személy, akit titoktartás kötelez.
0: Működnek a papi párbeszédcsoportok is, melyek lényege egyrészt, hogy a papi szenátusban fölmerült kérdéseket, a meghozott döntéseket az atyák megvitassák, kifejtsék a véleményüket, illetve hogy közösségben legyenek, ne szigetelődjenek el egymástól és a püspökségtől. Ahogyan a társadalomban tapasztalhatjuk az egyre növekvő bezártságot, úgy a papok között is. Ezt szükséges ellensúlyozni. Egyik fő célunk, hogy megérezzék azt az atyák, hogy velük együtt akarunk, értük tenni, és keressük azt, hogyan tudjuk őket preventív módon támogatni. Ugyanakkor ezeket a közös alkalmakat bizalomteli, testvéri együttlétnek szánjuk. Nagy öröm számomra, hogy ezek a csoportok elindultak, és hogy van is rá nyitottság. Mi hiszünk a lélek létezésében, a test lélek egységében, és tudjuk, hogy a pszichével komoly tudomány foglalkozik, tehát fontos, hogy ismereteink is legyenek erről. A hit és a tudás kiegészítik egymást, nem mondanak egymásnak ellent. Az egészet az adja ki, ha Isten teremtett világáról minél többet tudunk, és van lelki kapcsolatunk a mindenhatóval. Hiszem, hogy a gyógyulást Isten adja. A gyógyításhoz ugyanakkor eszközökkel lát el bennünket. A pszichológia, a mentálhigiéni tudomány, ami pontosan ilyen eszköz lehet. Így a lelkiség és a pszichével foglalkozó tudományok együtt segíthetik az ember jóllétét és a megelőzést. Hangsúlyozva továbbra is azt, hogy az imádság a legfontosabb, az élő Isten kapcsolat elengedhetetlen, hiszen a spirituális erőforrások nélkül nincs igazi élet, de ezen túl szükség van a saját és a kapcsolati erőforrásainkra is, társakra, barátokra, testvérekre.

0: Dr. Lovas András református lelkész fejtegeti, milyen követelményeknek kell eleget tenniük a gyülekezet vezetőknek. Milyennek kell lennie a lelkipásztornak? Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, kezdi Pál apostol Timóteus tanítását. Ez valósuljon meg a családi életben. Egy feleségű férfi, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztségben neveli. Mindjárt jegyezzük meg, hogy a lelkipásztori vezetésre való alkalmasság azzal kezdődik, amit ma magánéletnek nevezünk, és aminek a közmegegyezés szerint semmi köze ahhoz, hogy ki hogyan látja el a feladatát a munkahelyén. Az apostol azonban azzal kezdi, hogy a lelkipásztor legyen egy feleségű férfi, aminek lényege, hogy a tipikus lelkész hőséges férj és hűséges apa. Ez nem zárja ki a tisztségből az egyedülállókat, és most nem tudjuk megnyitni a női lelkészség problémáját sem. A fedhetetlenség azonban annyira döntő, hogy Pál fölteszi a költői kérdést. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára?
1: Hadd térjek rá az önuralomra ezen a ponton, amellyel az apostol három másik kifejezését foglalom össze. Legyen megfontolt, józan, tisztességes. Megfontolt az, aki képes a gondolatait, a benső indítékait és indulatait irányítani. Nincs kitéve azoknak. Hasonló jelentéssel bír a józan kifejezés, míg tisztességes az, aki visszafogott, rendezett értelemmel bír. Nyilván az önuralom, az önmagunk, érzelmeink, indulataink, szenvedélyünk irányítása mindenki számára kulcsfontosságú, nem csak lelkipásztoroknak, és még nem is csak keresztényeknek.
0: Pál egyetlen képességet helyez Timóteus szívére a fölsorolásban, ami nem a jellem kérdése, tanításra alkalmas, azaz képes világosan, érthetően, szívet formálóan magyarázni a Szentírást. Amikor a lelkipásztor beleáll annak titkába, hogy Isten igéjét hirdeti, és azon keresztül Isten szólítja meg a gyülekezetet, akkor ezt hétről hétre imádságban, készülésben hordozza. Akkor megismerheti a vasárnap délutáni esti kitettséget, sebezhetőséget, űrt. Csak néhányat említettünk a lelkipásztorról elvált tulajdonságok közül, de mindannyian érezzük ezek súlyát.
1: Az apostol azt várja a lelkipásztortól, hogy egészen magas erkölcsi mérce szerint éljen, hiszen a tét, hogy ennek a közösségnek, Isten házának az életmódján és szavain keresztül eljutnak-e mások Isten megismerésére. Szépség és felelősség pásztornak lenni Isten egyházában. Dicsőítsük az egyetlen igaz és tökéletes püspököt, presbitert és pásztort, Jézus Krisztust, és kérjük, hogy adjon szíve szerint való pásztorokat a népének.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Teljes biztonság. A mai ige 5 Mózes 33.12. Benyáminra ezt mondta, az Úr szerelmese ő, biztonságban lakik nála, oltalmazza őt mindenkor, hegyhátai között lakik. Gondolatok az igéről. Nincs ahhoz fogható biztonság, mint amikor valaki az Úr közelében élhet. Ennél biztonságosabb helyet legkedvesebb gyermekének sem talál Isten. Uram, engedd, hogy mindig árnyékodban lakozhassam, megsebzett oldalad mellett maradhassak. Egyre közelebb kívánkozom hozzád, Uram, és ha egyszer egészen a közeledben érezhetem magam, szeretnék mindörökre ott maradni. Csodálatos ez az oltalom, amelyben az Úr választottait részesíti. Ez nem szép háztető, nem bombabiztos fedezék, még csak nem is egy angyal szárnya, hanem maga az Úr. Semmi sem árthat nekünk, ha az Úr a védelmezőnk. Ezt az oltalmat Isten egész napon át biztosítja számunkra, akármilyen hosszú is a napunk. Uram, add, hogy a mai napon megérezzem, hogy szereteted oltalma alatt végtelen hatalmad védelmében élhetek. A harmadik mondat azt jelenteni, hogy az Úr templomában fog lakozni választottai hegyein, vagy azt, hogy az Úr az övéivel lesz, ha azok terhei hegyekké tornyosulnak. Vagy talán azt, hogy az örökkévaló vállai fognak hordozni bennünket. Annyi bizonyos, hogy mindhárom esetben az Úr az ő szentjeinek támasza és erőssége. Uram, add, hogy mindvégig örvendezhessek segítségednek, akkor nem fog ellankadni a karom a szolgálatban. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke, és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni. Várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Világosság a világnak, mindig folytatás. Ezt nem lehet abba hagyni, ezt mindig elmondom a bevezetéskor, sőt néha a végén is. De most ismét, mert korábban is csináljuk azt, hogy megjelenik olyan személy, aki szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani, és nem csak egyszer, hanem egymás után többször is, de most akkor folytassuk, amit nemrégiben készítettünk beszélgetést Vég József testvérrel, mert ő még mindig szeretné ezt folytatni, és főleg én úgy gondolom, ugye, hogy most egy ilyen beszámoló tájékoztatót kell adni kedves hallgatóinknak, mert aki sokat beszél, arról jó tudnunk, hogy de egyébként milyen ember. Jó?
1: Igen, azért így humorosan válaszolok, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Jobb, hogy nem tudjátok, hogy milyen ember vagyok, de azért valóban szeretnénk minél többet tenni, hogy az előző műsorban beszélgettük, leértek a világ világossága, hogy az isteni fény az terjedjen. És mivel egy olyan lehetőségem van, hogy sokat dolgozhatok, ezért én próbálok is minél többet megtenni. Ha csak így a közelmúltat szeretnénk áttekinteni, akkor január elején volt egy Biblia konferenciánk, és január 3-án emlékeim szerint, és ott reggeltől estig, így is mondhatnám, hogy a mi generációnknak, az utolsó időknek szóló üzenetet próbáltuk részekre bontani. Volt szó Krisztus második eljöveteléről, volt szó az egyház küldetéséről, a hit általi megigazulásról, Krisztus főpapi szolgálatáról a mennyei szentek szentében, az ítéletről, sőt, volt szó arról is, hogy a Biblia mire tanít bennünket az egészséges életmód kapcsán. És ezeket az előadásokat nem csak megtartottuk, hanem mondhatom úgy, hogy a magunk eszközeivel profi módon megvágtuk és feltettük a Kürtzengés YouTube csatornára, meg a Hatodik Pecsét YouTube csatornára, és eddig körülbelül 10 000-en nézték meg a különböző előadásokat, úgyhogy úgy látszik, hogy érdeklődésre tartott számon. És emellett szintén, ha látok olyan prédikációt, olyan üzenetet a nagyvilágban, ami hát jó lenne magyar nyelven is hozzáférhetővé tenni, akkor szinkrontolmácsolással több ilyen prédikációt, előadást is ezen a csatornán, a Hatodik Pecséten elérhetővé tettem. És tényleg úgy látszik, hogy nyitottak az emberek rá, mert 7, 8, 9, 10 ezeren, valamint már 16 ezeren is megnéztek, de nem azért, mert hogy a számok varázsa, hanem hogy valóban az emberek befogadóak és érdeklődőek, hogy főleg úgy, hogy ugye volt itt Covid, háborús állapotok vannak, az emberekben ott dübörög a kérdés, hogy hova tart ez a világ, van-e valamilyen reményünk, és többen arra a kérdésre is válaszolni szeretnének, hogy milyen támpontokat, milyen útmutatást ad a Biblia a mi időnkre vonatkozóan. És hát mondhatom azt, hogy ebben a munkában nagyon jó dolgozni. Aztán az ilyen média munkákon túl, meg az ilyen Biblia konferenciákon túl, most már két bibliatáboron vagyunk, fejeztük be, az egyik minden évben megtartjuk, Bakonybélben, Hoffer Zoli testvérem szervezésében, és az idei volt a 30., tehát 30 éve minden évben, csodálatos, körülbelül a kétharmada a hallgatóknak hívők és testvérek, egyháztagok, de egyharmada mindig, körülbelül egyharmada, vagy néha több is ismerkedők, nyitott emberek, és eljönnek, és egy táboron keresztül közelebb kerülnek a Biblia igazságaihoz, és többen pedig átadják életüket, vagy nekünk is részünk van abban ezzel a munkával, hogy odaadják az életüket, átadják életüket Krisztusnak, és megkeresztelkednek. Szóval az egyik ilyen tábor Bakonybélben volt, a másik pedig Bózsván, egy szintén bibliai és életmódtábor. Bózsvára sikerült olyan előadót meghívnunk, talán a hallgatók egy másik rádiócsatornán keresztül ismerik a nevét, Bio Gabi, Tóth Gábor testvérem, barátom, aki táplálkozástudós és óriási követősérege van, és közelebb hozza a Biblia táplálkozással, életmóddal kapcsolatos tanításait az ő tudományos ismeretein keresztül. Aztán szintén ebben a táborban beszélünk bibliai proféciákról. Most a legutóbbi tábor Pál apostol nevezetes mondásai köré gyűjtötte a mondani valót. Ugye talán a nyitó előadás Ó, én bűnös ember, kicsoda szabadít meg, ezzel kezdtünk.
0: A biblia tanulmányok is Pál apostollal foglalkoznak.
1: Igen, így van. És egy nagyon érdekes, hogy az ország, sőt a mondhatom Európa és a világ különböző pontjairól összejövünk, és reggel együtt reggeli tornázunk, reggeli jáhítat, együtt reggelizünk, egy reggeli biblia előadás, utána kerékpáros vagy gyalogos túra, aztán megint egy étkezés, és utána délutáni előadást. Szóval egészen más, amikor így együtt élhetjük meg, és együtt tanulmányozhatjuk az igét. Sőt, az idei egy próba is volt, mert a táborban teljes értékű növényi táplálkozást valósítottunk meg. Meg vagyunk győződve arról, hogy az egyik legerősebb tanítása a Bibliának, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és ezt a testet a lehető legegészségesebben kell tartani. És ennek az életmód az egyetlen kulcsa. Az életmódunk meghatározza, hogy milyen lesz az egészségünk pedig meghatározza, hogy mennyire tudjuk az elménkkel Istennek a csodálatos igazságait befogadni, mennyire engedjük, hogy átalakítson bennünket. Szóval így röviden összefoglalva, nagyon örülök annak, hogy ilyen munkákba vehetek részt együtt a testvérekkel, közösséggel, és örülök annak, hogy sok embernek a visszajelzések szerint ez segítséget ad. De hogy még egy mondatot megengedsz, úgy élem meg ezt, hogy Istennek a csodája, mert mindig meglep engem, hogy valamit elgondolunk, hogy jó lenne megtenni. Például csak egy nemrégi tapasztalatot hadd osszak meg veled, hogy nem kaptunk meg egy konferencia helyet, ahol szerettünk volna tartani egy biblia előadás sorozatot, és már csak két hét volt, és már meghirdettük, és több százan jelentkeztek. És amikor én a világhálót ugye elkezdtem szörfölni, hogy na vajon hol lehetne egy jó helyet kapni, és el voltam hűlve, hogy egy konferencia terem 1 millió forintos bérleti díj, tehát csillagászati árak. És megmondom őszintén, hogy picit úgy megingott a bizalmam abban, hogy meg lesz ez tartva két hét múlva. És imádkoztunk, és 100 000 forintos tételért kaptunk egy olyan helyet, ahol stúdió, felvételek, konyha, ebédlő, maga az előadóterem, mindezt 101 000 forintért takarítási díjjal együtt. És azt mondtuk, hogy hát ezt Isten intézi, és Isten viszi előre. És én kívánom a hallgatóknak is, hogy aki embertársakért, Istenért akar dolgozni, azt fogja tapasztalni, hogy a legváratlanabb helyeken kap felülről segítséget.
0: Igen, minden egyház most rengeteg táborozást, konferenciát szervez, főleg a fiatalok számára, de most hadd kérdezzem meg azt, hogy nemrégiben leadtuk kedves hallgatóinknak egy hosszú sorozatot, mert készítettek egy konferencia sorozatot Ellen White-ról. Tehát az ő könyve is legtöbbet mennek a világon át mindenhova. Mi is idézzük mindig a kedves hallgatóinknak White testvérnőt, de akkor mit tudsz erről a konferenciáról? Mert ugye hallgatóink hallhatták részleteibe az előadásokat, de akkor...
1: Nagyon örülök, hogy ezt kérdezed, valóban. Ez a konferencia Ellen White életéről, munkásságáról szólt. Szólt arról, hogy férjével, ugye ők a 1800-as években éltek, Ellen White 1915-ben halt meg, a férje már korábban, és hatalmas munkát végeztek. Úgy is ismerjük őket, mint a hetednapi adventista egyház alapítói között. Nyilván Isten vezette, alapította ezt,

0: patriarkák, proféták, nagy küzdelem, proféták és királyok, apostolok története.
1: Jézus életét azt a pápák is állandóan elvették és olvassák.
0: Igen, igen, egy csodálatos. Engem azért ragadott meg a Jézus élete című műve, mert az evangéliumot és a teljes Bibliát, maga Jézus élete bemutatja Jézus életét születésétől, kereszthaláláig, feltámadásáig, mennybe meneteléig. Úgy mutatja be, hogy a Biblia releváns részeit egy-egy fejezetben úgy kapcsolja össze, hogy egy csodálatos összhang tárul elénk. Tehát, hogyha valaki el szeretné olvasni, lehet könyvformában is, könyvpostán.hu, ingyenesen kérhető ez a könyv, Jézus élete, de aki nem könyvet szeretne olvasni, egyszerűen csak írja be az okostelefonján vagy a számítógépén, hogy Ellen White Jézus élete, és PDF formátumban vagy más formátumban is elolvasható. Egy csodálatos, sőt, egy ihletett mű Jézus életéről. Szóval ezen a konferencián, és nagyon örülök, hogy a Szóla Rádió a műsorára tűzte, az életéről, a munkásságáról, és ami még ennél is érdekesebb, arról is szó volt, hogy hogyan kell Ellen White műveit olvasni. Hogyan kell, ha úgy mondjam, keresni azt, hogy hogyan magyarázza önmagát, és hogy hogyan kell azt történelmi kontextusba helyezni. Szóval nagyon értékes konferencia volt ez, és hát hogyha még majd műsorra tűzitek, akkor vagy esetleg nem tudom, és itt segíts ki engem, hogy a Szóló Rádiót az interneten keresztül is le tudnak-e műsorokat tölteni, és meg tudják-e keresni, vagy csak élőbe tudják hallgatni?
1: Csak élőbe, illetve mindenki, aki elkéri, azoknak mindent elküldi.
0: Na, úgyhogy akkor bátorítok mindenkit arra, hogy érdeklődjenek ezért a White konferencia anyagokért. És akkor visszatérve a másik utalásodra, hogy Isten küldte őt, és hogy metodista volt, hogy kicsit foglalkozunk akkor magával, Ellen White-tal, tényleg nem hosszasan. Itt a Szóla Rádióban biztos, akik hűséges hallgatók már hallottak 1844-ről, hallottak a Miller mozgalomról, sőt, én is rendszeres hallgatója vagyok a rádiónak, ezért tudom, hogy a Nagy Küzdelem című könyvet is felolvasták a rádióban. Szóval Ellen White is a nagy adventváró mozgalomnak a részese volt. Ugye ennek a mozgalomnak az volt az egyik sajátsága, hogy Dániel könyvében található profécia alapján 2300 estvégig és reggelig is kiderül a szentély igazsága. Azt gondolták, hogy 1844. október 22-én eljön Jézus, és nem jött el. De ez egy olyan hatalmas mozgalom volt, hogy Észak-Amerika lakosságának, az akkori lakosságának a többségét elérte ez az üzenet, és nagyon sok követője volt. Tehát ez a Szentlélek által vezetett mozgalom volt, és csak így érdekességképpen maga a Jelenések könyve is megemlékezik erről a mozgalomról, és úgy folytatja, hogy miután a csalódás érte őket, azt mondja ott az angyal Jánosnak, amikor erre a korszakra utal, hogy a szádban édes lesz, amit hirdetsz, de a gyomrodban megkeseredik, keserű. Tehát amikor amit hirdettél nem valósult meg, az keserű csalódást fog okozni. És utána folytatja az angyal, de neked ismét profétálnod kell királyoknak, népeknek, nemzeteknek. És Ellen White a csalódásból tovább, az Isten által tovább vezetett mozgalomnak volt hitem szerint a prófétája. Tehát kapott látomásokat,
1: igen,
0: álmokat.
1: Bocsánat, hadd mondjam, hogy ezt mindenki tudhatja, mindig a világtörténelemben, Bibliában így vannak, hogy ha mindig egy ilyen mozgalom vagy, akkor mindig egy emberen keresztül üzent Isten. Csak egy-egy bízod meg, hogy akkor te mondd el mindenkinek ezt is. És itt róla tudjuk, hogy nem ő volt az első, hanem egy férfi, egy népszerű férfi megszólította az Úr, de ő nem vállalta el. És igen, erre mondta majd Isten így magába, hogy na jó, akkor tessék, egy kislányt bízzuk meg, mert ők még fiatal lány volt, stb.
0: Nem csak, hogy egy kislány volt, hanem

0: gyermekkorában, kb. 10 éves korában egy súlyos sérülést szenvedett.
1: Igen.
0: A betegsége onnan jött, hogy amikor iskolából az ikertestvérével hazafelé tartottak,
1: igen,
0: akkor egy nagyobb lány kergette őket, valami bántani akarta őket, de ők, mint jó keresztény kislányok, elindultak hazafelé, tehát siettek hazafelé, és ez a kislány, vagy nagyobb lány egy követ hajított a ellenék után, és a jelen megfordult a szemöldökés között, és az óránál találta el, és élet-halál között volt sokáig. Nem tudott tovább iskolába járni, nem tudta követni az órákat, nem tudta az írószerszámot a kezében tartani. Szóval Isten a leggyengébbet választotta ki, a gyengék közül a leggyengébbet, hogy megmutassa, hogy nem emberi bölcsesség az, ami rajta keresztül világosság árad a világra.
1: De Jeremiás is panaszkodott, igen, Istennek, ugye, hogy hát én ifjú vagyok, uram.
0: Igen, igen, így van. És ahogy mondtad, Laci, nagyon helyesen, Jézus első megjelenése, tehát amikor eljött Mária gyermekeként, emlékszel, hogy akkor alámerítő Jánost küldte el Isten egy üzenettel, hogy útkészítője legyen Jézus eljövetelének, hogy a magas alászálljon, a völgy hegyé váljon, és takarítsátok el, tisztítsátok meg az utat az eljövendő király előtt, és aki utánam jő, nagyobb lesz nálamnál. Tehát alámerítő János nagyon hűségesen betöltötte ezt a messiás előkészítő munkát, és ugyanígy, ugye a Miller mozgalom Jézus második eljövetelét várta, és az igazi második eljövetel előtt Isten egy újabb prófétát támasztott, hogy előkészítsen egy népet. Ezért is szeretném, az én életemet megváltoztatta a Biblia és Ellen White írásai. Ezt teljes tapasztalatból mondom, teljes mértékben kicserélte a világról, Istenről való elképzelésemet, tudásomat, és végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy úgy szervezte az életemet, hogy megismerhettem Ellen White-on keresztül is. Természetesen az elsődleges, az első a Biblia mindig szól a szkriptúra, egyedül a Szentírás, és mindent annak a mércéjén kell mérni. És hogyha olyat olvastam volna Ellen White-tól, ami ellentétes a Bibliával, akkor természetesen nem követném, nem tekinteném prófétának. De mindenkit bátorítok arra, hogy ne az interneten vagy más emberektől hallott kritika alapján ítéljenek meg senkit, egy prófétát se, hanem vegyék a kezükbe az írásait, olvassák el, és utána mondhatják azt, hogy igen vagy nem.
1: Igen, ő is pontosan ugyanezt csinálta mindig, hogy mindig a Bibliát. Sőt, amikor egy baptista csoport felhívta őket, hogy szombatot ünnepeljetek, ne vasárnapot, egy baptista Amerikában, akkor ő ugyanezt mondta, na jó, akkor kutassuk át a Bibliát ebben a témában, és megkérte a legjobb szakembereket, és megcsinálták. Tehát ő is ugyanezt csinálta, hogy minden, ha bármi kérdés van, vagy esetleg vita, akkor azonnal ellenőrizzék a Bibliában. Igen. Hát annak idején még Luther Márton is mindig ezt mondta.
0: Egyedül a Szentírás.
1: Egyedül ne a támadjatok Szentírás. Csak akkor, hogyha a Szentírásból.
0: Igen. Aki tudjátok mutatni, igen, az írásból. Nagyon érdekes, hogy a hetednapot ünneplő adventistáknak a történelmében az egyház alapítása környékén, miután már a szombatot elfogadták, voltak úgynevezett régi szó a szombat konferenciák. Igen. Ne gondoljunk ilyen nagy tudományos konferenciákra. Az a néhány tucat testvér, akik Észak-Amerika különböző pontjairól jöttek össze, akkor még főleg ilyen terménytároló, nem tudom, fészerben, talán így lehetne magyarul mondani, és ott imádkoztak. Úgy jöttek össze, hogy mindenki mást hitt. Van, aki azt hitte, hogy 1000 éves békekőrszaka már megkezdődött, a másik azt hitte, hogy nincsen feltámadás, a harmadikat hitte. Tehát néhány tucat ember 1000 különböző meglátással, és ezek az emberek a térdeiken állva és a bibliájukat lapozva feltettek egy kérdést, a bibliát sokszor éjszakáig olvasva és együtt imádkozva jutottak el azokra a hitbeli felismerésekre, amely ma az alapja a hitünknek. És amikor valamilyen pontban elakadtak, már imádkoztak, és már nem volt több bibliai szöveg, amit tudtak volna, akkor ez a fiatal lány, Ellen White, aki nem tudott ezekben a beszélgetésekben részt venni, mert nem volt olyan tudása, egy alacsony iskolázottságú betegséggel küzdő. Később azt írja, amikor már idősebb asszony lett, hogy nagyon szenvedett amiatt, hogy ő nem tudott beleszólni ezekbe a bibliai beszélgetésekbe, sőt nem is értette, hogy a testvérek miről beszélnek. És amikor az imádkozás és a biblia tanulmányozás elérkezett a végpontjához, akkor egyszer csak Isten Dánielhez hasonlóan, a bibliai prófétákhoz hasonlóan valamilyen látomást adott Ellen White-nak, és az adott kérdésben megerősítette, vagy elvetette azt, amit a testvérek a Biblia által kérdésbe volt.
1: Igen, vagy Jeremiáshoz hasonlóan.
0: Igen, így
1: akinek
0: van.
1: Azt mondta, hogy a népek és országok fölé rendellek téged, hogy ne másokkal foglalkozzál, csak amit tőlem hallasz.
0: Igen. Ha már itt Ellen White-nál tartunk, az életét is csodálatos elolvasni. Mondjuk, amikor én olvasom újra és újra, tapasztalatok és látomások, korai írások, ezeket a könyveket lehet magyarul elérni, de mondom, az interneten rá lehet keresni. Ezek úgy az emberre rápirítanak. Már abban az értelemben, hogy milyen odaszánt Krisztus követők voltak ezek az emberek. Ugye egyrészt 1844. október 22-ére várták ki Jézust, tehát sokan eladták a földjüket és a pénzt beforgatták a misszió munkába. Sokan nem aratták le a termést, mert mondták, minek learatni, hiszen Jézus eljön, és tehát ennyire nem csak úgy hirdették, hogy na ezt hisszük, hanem az az életükbe is megnyilvánult. És alapvetően szegények voltak. És Ellen White is és James White a férje, amikor azt a látomást kapta Istentől, hogy a férje kezdjen el írni cikkeket, és kezdetben kicsi lesz, egy lap lesz ez a lap, egy lap lesz, és azt postázzák ki testvéreknek, és azt mondta, azt ígérte Isten, hogy nagy kiadványá fog ez terebélyesedni, az adventista szemle, Advent Review and Herald például, és az az arcpirító, hogy ételre nem volt pénzük, tehát hogy fehér répát tettek, mert az volt a legolcsóbb, és amikor a férj a vasúti munkánál követ törve megkereste azt a néhány centet, akkor azon papírt vettek meg tintát, hogy tudjanak írni, és így, tehát hogy olyan odaszállt életük volt, kölcsönbútoraik voltak, és ez ugye az embert megszólítja, hogy vajon neked is ennyire fontos Jézus? Neked is ennyire fontos, hogy az emberekhez eljusson az igazság?
1: Igen, ez egy ilyen rendezvény volt. Nagyon jó, és kedves hallgatóink hallhatták, és biztos sok gondolat el is hangzott ebben, mert az előadók is erről beszélgettek. De akkor, kedves hallgatóink, ismét a zene után folytassuk a beszélgetést Vég Józsi testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Vég Józsi testvérrel, és ugye arról beszéltél most, hogy Amerikában történt ez az advent mozgalom, de ugyanott történt majd a pünkösdi mozgalom is, illetve hát annak most a legtöbb metodista is Amerikában van, de akkor is kiderült, igen, hogy Amerikában ezek a mozgalmak nagyon mozognak. Mozgalmak, vagyis hogy mozognak, és Amerikában egy idő után, mivel egy ideig mindenki csak magával foglalkozott, egy idő után azonnal elkezdtek a világgal, vagyis hogy hirdetni, nyomni ki az üzeneteket a mindenféle országba, és most itt Magyarországon is Amerikából jöttek az adventisták, meg mindenhova, de most én úgy tudom, hogy te meg a feleségeddel most vissza akarsz menni Amerikába.
1: Hát akkor valamit csiripeltek a verebek, de az igazság az, hogy nem vissza akarunk menni, hanem most már 3 éve Amerikában élünk, és mi magunk is amerikai adventista gyülekezetnek vagyunk a tagjai, és majd a Jóisten megmutatja, hogy mi lesz a következő állomás, Amerika, vagy visszajövünk Magyarországra, tehát nem azért döntöttük így, hogy Amerika, mert mi ott akartunk volna lakni, vagy valamire vágyunk Amerikában, ami Magyarországon nem elérhető, hanem egyszerűen a Jóisten így alakította, hogy a szolgálat most odahívott bennünket. Nekem Amerika teljesen új volt, úgyhogy nagyon érdekes volt látni ezt, ugye annyit...
0: De ráadásul Egyesült Államok.
1: Igen, Amerika Egyesült Államok, így van. Szóval ugye emlékszünk a Bibliából, maga a Biblia is így, a bibliai történelem, Jelenések könyve azt mondja, hogy a középkori egyház, amelyik üldözi Krisztus igazi követőit, valdenseket, protestánsokat, sőt ugye tudjuk a történelemből, amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy a nagy víz segítségül lett az asszonynak, az Isten igaz egyházának, tehát az ős atyák, az amerikai Egyesült Államok alapítói pontosan azért érkeztek az új földre, hogy menekültek az Óföldön, Európában lévő vallási türelmetlenség a pápai egyház üldözésétől. És a Biblia azt mondja, hogy amikor a föld megnyitotta a száját, az ajtaját, hogy ezek a menekülők megérkezzenek, akkor a földből először egy bárányhoz hasonló állat jött föl, amelynek 2 szarva volt. Tehát a Bibliának az értékelése az Amerikai Egyesült Államokról, hogy az egy krisztusi alapokon kezdődő szerveződés volt. Ugye, ha most éppen le akarnám fordítani, hogy 2 szarva volt, tehát hogy nem volt rajta korona. Hogyha valaki elolvassa a Bibliát, akkor Dániel könyvében, Jelenések könyvében, amikor a vadállatokkal, vagy a Károlyi féle fordításban a fenevadokkal jelképezett különböző hatalmak, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, az ókori Róma, aztán a középkori Róma, ezeket bemutatja, akkor többször látjuk azt, hogy a szarvakon koronák is vannak. Na most ennél a báránynál, ami az Egyesült Államokat jelképezi, nincsen korona, mert maguk az alapító atyák azt mondták, hogy nekünk nem kell se király, se pápa. Ez volt az összefoglalás, de ez azt jelentette, hogy nem királyságot akarnak, hanem köztársaságot, republic, és nem akarnak pápát, azaz teljes vallásszabadságot szeretnének. Mindenki lelkiismertés, vallásszabadságot, protestantizmus az elve, tehát a republikánus és a protestáns elveken épült fel Amerika, és láthattuk is, hogy nagyon rövid idő alatt ezek az elvek meghozták a pozitív gyümölcsöket, világhatalommá fejlődött. A Biblia azt mondja, mint valami kinő a földből észrevétlenül, és úgy terebélyesedik el. Hát ugyanez volt látható. Na szóval ebbe az Amerikába ilyen háttérrel, ilyen elképzeléssel érkeztem, és tényleg azt láttam, hogy Amerikában valahogy a vallás az egy teljesen természetes dolog, és az emberek úgy járnak templomba, mint ahogy mondjuk egy rossz hasonlattal élve, itt Európában mondjuk párttagnak kellett lennie az átkos rendszerben az embereknek, és akkor ők belépnek a pártba. És ennek persze megvannak a veszélyei is, mert esetleg úgy néznek a vallásra, vagy az egyházra, mint egy klubra, hogy jó, hát akkor szombaton, vagy nyilván a keresztények többsége vasárnap összegyűlnek, és akkor vannak jó programok, de Isten elhívott egy népet, amelynek azt mondja, hogy ezek nem csak programok, hanem fel kell készülni az ő vele való találkozásra. És azt nagyon jó megélni, hogy én dolgoztam Norvégiában, Hollandiában, Németországban, Belgiumban, és akárhol éltünk, mindenütt fantasztikus volt megélni azt, hogy a következő szombaton elmegyek a legközelebbi hetednapi adventista gyülekezetbe, és ott hasonló módon gondolkozó, bár más nyelvet beszélő testvérek vannak, és ugyanúgy fogadnak, mintha mindig ismertük volna egymást, tudják, hogy körülbelül ki. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és személyesen érdekes volt megtapasztalni, hogy ez a kb. 21 néhány milliót számláló egyház tényleg mindenütt jelen van. Most, ahol mi Texasban, egy kis faluban lakunk, vagy egy kisebb településen, és annak a közelében is legalább 4-5 adventista gyülekezet van. És ahogy Magyarországon, vagy a világ más pontján is tapasztalható, minden gyülekezet különbözik egymástól. Van most, ha úgy tetszik, konzervatívabb, van liberálisabb, de mindenkinek magának kell megtalálni azt, hogy hogyan teszi hasznossá. Én ott Amerikában, csak hogy befejezem egy-két mondat elejéig, hogy mivel a lelkésznek több gyülekezete van, én is többször prédikálok, kipróbálhattam magam angolul, nyilván nem olyan egyszerű angolul prédikálni, mint az anyanyelvén az embernek, és ugyanúgy együtt dolgozunk missziós tevékenységeken, mint ahogy Magyarországon.
0: De most akkor beugrott ez a szó nekem is, hogy amit mondtál, hogy Texas, mert a hírekbe olvastuk föl kedves hallgatóinknak, hogy megjelent, hogy Texasban, Amerikában is mondták, hogy de most csak Texasban, kötelezővé tették a Biblia tanítását az iskolákban.
1: Így van, sőt, több helyen ki kell tenni a 10 parancsolatot az osztálytermek falára. Ugye ez annak a Biblia által megjövendőlt fejlődésnek, fejlődés egy rossz szó, ahogy alakul a világtörténelem, ahogy alakulnak a dolgok, beteljesedik. Ugye így mondja a Bibliának a proféciája, hogy bárányhoz hasonló lesz az Amerikai Egyesült Államok, és aki elolvassa a Jelenések könyvében, viszont amikor megszólal, akkor olyan volt, mint a sárkány. És az előző fenevad, a középkori Róma fenevadjának a dolgait cselekszi. Tehát azt a hihetetlen proféciát mondja Jelenések könyve, hogy a vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság hazájában, az Amerikai Egyesült Államokban, ahol maga a törvény garantálja azt, hogy az állam nem szólhat bele, nem alapíthat egyházat, azt mondja a Biblia, ezt mondta már Jánosnak, hogy ez az ország lesz az, ahol a középkori vallási türelmetlenséghez hasonló vallási türelmetlenség fog kialakulni. Egy vallásnak a tantételeit fogják a törvény erejével kényszeríteni, ugye a keresztény. Ezt látjuk, hogy vasárnap törvény, azt látjuk, hogy a Biblia kötelező az iskolában, azt látjuk, hogy a 10 parancsolatot ki kell tenni az iskolának a falára. Szóval a szemünk előtt teljesedik be a Bibliának a jövendőlése, proféciája.
0: Ebben a cikkben, ami olvastam annak idején, azt írták, hogy igen, hogy erről volt vita is, hogy ne legyen ilyen, de akik viszont egyet értettek azzal, hogy kell a Bibliát tanítani, azok arra hivatkoztak, hogy de hát az Egyesült Államok is azért jött létre, mert innen Európából a keresztényeknek kellett elmenekülni, vagyis hogy azok hozták létre Amerikát, aztán különböző államokat, de aztán Egyesült Államok lettek.
1: Azért visszás ez a dolog, mert miközben ezt mondják, hogy keresztény alapokra épült az Amerikai Egyesült Államoknak az alkotmánya is, aközben...
0: De sőt, ráadásul protestáns akkora.
1: Persze, hogy
0: mert
1: igen.
0: Le volt tiltva a katolikusság
1: igen.
0: annak idején, igen. Illetve lehetett, de elrendelték, hogy például elnök, tehát nem lehet katolikus.
1: Uh-huh. Ez már a teljesen megváltozott
0: természetesen. Vagyis, hogy egy pápa nem ugorhat oda be.
1: Szóval, hogy az a visszás helyzet alakul ki, hogy miközben arra hivatkoznak, hogy az Amerikai Egyesült Államok keresztény alapokra épült, úgy tűnik, mintha elfelejtenék azt, hogy hát pontosan azért menekültek el az ősatyák Európából, mert a keresztény üldözés volt abban az értelemben, hogy keresztények üldöztek keresztényeket, katolikusok üldöztek nem katolikusokat, mert a római katolicizmus azt akarta, itt most nem a katolikus emberekről beszélek, hanem magáról a római katolicizmusnak a gépezetéről, azt akarta, hogy mindenki úgy higgyen, ahogy a római pápa előírja, hogy írjanak. És ez volt a vallási türelmetlenség, ez volt, ami a lelkiismereti szabadságot sárba tiporta. Ezek ellen protestálva, ezzel szembeszállva küzdöttek a protestánsok, és azért menekültek Amerikába, hogy végre szabadon mindenki a lelkiismeretének megfelelően imádhatja Istent. Ha most ez a keresztény állam, vagy bármely keresztény állam előírja minden emberének, minden polgárának, hogy nektek a Bibliát kell olvasni, nektek vasárnap templomba kell menni, nektek ezt vagy azt kell csinálni, akkor magával Jézus tanításával mennek szembe, mert azt mondta, van feladata a császárnak, és van feladata Istennek. Azt mondta Pilátusnak, hogy ha én azt akarnám, akkor több légiót rendelne mellém az Isten, és akkor viaskodnának, de ő nem karddal, nem a törvény erejével, nem erőszakkal akarja az országát terjeszteni. Tehát az igazi kereszténység, a bibliai kereszténység pontosan arról szól, hogy semmit sem teszünk kötelezővé, és a Szentlélekre bízzuk azt, jó, hirdetni lehet a bibliai igazságot, sőt, kell is, de minden embernek megvan a szabad döntése, választása, hogy milyen akar-e Istent imádni, milyen Istent, és mikor akar imádni. És rá kell bíznunk az Istenre azt, hogy ha mi terjesztjük az evangéliumot, az örömhírt, Krisztusnak az evangéliumát, akkor az emberi szíveket megérinti, és nem a polgári kormány törvényeinek megfelelve lesznek keresztények, mert a soha nem szült jó vért, hanem a szívük megváltozása miatt lesznek keresztények. Tehát ez a visszás helyzet van, igen, de ez, hogy így mondjam, nem lep meg bennünket, mert azt mondja a Jelenések könyve, hogy ez a sárkányul szóló, báránynak látszó fenevad azt fogja művelni mindenkivel, hogy nem adhat és nem vehet az, aki nem követi ezeket a törvényeket, aki nem felel meg az elvárásoknak. Sőt, azt is mondja, hogy egy idő után a tolerancia annyira elfogy, hogy meg is ölhetik ezeket. Kedves hallgatóknak ajánlom, hogy ha nem is az egész Bibliát most együltő helybe, de a Jelenések könyve 12., 13., 14. fejezetét olvassák el, és ott képek nyernek arról, hogy két ilyen egymásnak feszülő erő lesz. Azt mondja a fenevad, hogy imádják a fenevadot, a másik pedig azt mondja, Isten pedig azt mondja, hogy ne imádjátok.
0: Hát annak idején Luther Mártonnak is ez volt a problémája, tehát ő is ezt élte át, hogy a császár, amikor ő lefordította legalábbis már rögtön az elején az új szövetséget német nyelvre, akkor a császár megpróbálta letiltani, hogy nem prédikálhatnak róla, illetve mindegyik, amit kinyomtattak, azt pusztítsák el. De akkor a fejedelmek mind leborultak előtte, itt legalábbis a Luther filmben így van, hogy leborultak, hogy jó, akkor vág le a mi fejeinket, az összeset. És erre ezt nem merték megtenni, mindegyik egységesen, na jó, de nem, mert mi nem tudjuk elfogadni, de ha akarod, akkor ölj meg minket. És akkor erre a császár hoppá visszalépett, és akkor engedte, de ott ő ugyanezt parancsolt, hogy az államot, és ezt tényleg nem az államot kell követni, hanem hagyni kell mindenkinek a hitét követni,
1: igen.
0: Ugye?
1: Igen, hát Jézus ezt csodálatosan egyszerűen tanította, mikor úgymond csapdába akarták csalni, hogy bármit is válaszol a kérdésre, akkor megkérdezték tőle, hogy kell-e adót fizetni. Ugye, hogyha azt mondja, hogy nem kell adót fizetni, mert ugye a császár az nem az igazi uralkodó, akkor beárulják a császárnál, illetve hogy akkor a császárság ellensége, ha meg azt mondja, hogy kell adót fizetni, akkor meg a Róma gyűlölő nép, a zsidó nép, az izraeliták fognak szembefordulni vele. És akkor így is mondta, hogy hát hozzatok elő egy adópénzt. Előhozta, kérdezte, kinek a képe van ezen a pénzen, és mondták, hogy a császári. És most jön a lényeg, azt mondta Jézus, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. És ebben ketté választotta, hogy vannak dolgok, amiben, igen, amiben a császárnak vannak beleszólásai.
0: De ő nem adott, mert mondta, kérdezte az embereket, hogy mutassanak egy pénzt, vagyis, hogy nála nem volt semmi, egy pénz se, mutassák neki, hogy igen, ezért mondta, hogy látja, ott van a neve, akkor adjátok oda, de ő nem adott semmit, mert nála nem volt egy fillér sem, bocsánat.
1: Igen, de hogyha lett volna, akkor megfizette volna akkor az adót, ebben semmilyen kétségem nincs, már csak azért sem, mert amikor Péter abba a kínos helyzetbe került,
0: hogy... Júdás ezért ezt elintézte.
1: Amikor Péter abba a kínos helyzetbe került, hogy fizetni akarta a templomadót, na akkor már megkérdezte Jézus, hogy hát ő neki miért kéne fizetni, ő Isten fia, ő ennek a templomnak az alapja, ő fizessen adót, de hogy ne legyen ebből se feszültség, azt mondta Péternek, hogy menj el gyorsan a genezáreti tóhoz, vesd be a horgodat, kifogsz majd egy halat, és abban fogsz találni egy pénzérmét, amit oda tudsz adni magadért, meg én érettem. De elkanyarodtunk, tehát azt akartam mondani ezzel, hogy amikor Jézus ketté választotta, azt mondta, a császárnak vannak dolgok, amiért a császár felé kell felelni, és vannak dolgok, amiért az Isten felé kell felelni. És itt hozom be azt, hogy biztos a rádióhallgatók tudják azt, hogy a 10 parancsolat az 2 kőtáblára íródott. Írhatta volna Isten 1 kőtáblára is, nem lett volna szükség, hogy 2. És ha megfigyeljük, az első kőtáblán az ember és Isten viszonya fogalmazódik meg. Ugye? Szeresd az Istent, ne vedd a szádra, ne csinálj faragott képeket, és a szombatját azt tartsd meg. Ez az első 4 parancsolat. Embernek az Istenhez fűződő kapcsolatát taglalja, és a másik 6 parancsolat, az a második kőtáblára került, az az ember és az ember közötti viszonyról szól. Ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másik, stb. Ne paráználkodj.
0: Szeresd a szüleidet.
1: Igen, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életig legyen ezen a földön. És ebbe a második kőtáblába, ennek a betartatásába beleszólhat a császár, vagy a király, vagy a mindenkori államszervezet. Nyilván teljesen Istentől vett az államrend. Ha valaki tolvaj, akkor azt le kell állítani, és börtönbe kell zárni. Hogyha valaki gyilkos, szintén ki kell vonni a forgalomból, és megfelelő korrekciót, vagy büntetés végrehajtást meg kell tenni.
0: De ez már most csak az államnak, mert hogy a keresztényeknek Jézus azt mondta, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Az állam ítélje.
1: Mindjárt reagálok erre. De hogy ebből látszik, hogy az állam nem szólhat bele az első kőtáblába. Tehát nem mondhatja meg, hogy hogyan imádjam Istent, nem büntetheti meg azt az embert, aki káronkodik, nem büntetheti meg azt az embert, amelyik faragott képeket csinál, és, vagy nem csinál, és nem büntetheti meg azt, aki szombaton, vagy vasárnap, vagy csütörtökön, vagy pénteken megy temploma. Nincs. A császárnak, az államnak nincs beleszólása, nem a hatásköre ez. Ez egyedül Istennek a hatásköre.
0: De érdekes, hogy azóta most a vasárnapot és a szombatot is szabad nappá rendelték. Igen, ez igen, érdekes,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen. Persze, ettől függetlenül mennek a dolgok. Ez csak az előző félig tréfás, vagy nem is tudom, komoly megjegyzésedre mondanám azt, hogy ugye meg kell büntetni a tolvajt, meg kell büntetni a gyilkost. A keresztény ember is lehet rendőr, és akkor itt már nem csak az, hogy a keresztény az nem folyik bele ebbe, tehát hogy semmi probléma nincs azzal, hogyha a keresztényétre valaki nyomozó vagy bűnüldöző, úgyhogy ez a kérdés szerintem egy kicsit komplexebb vagy árnyaltabb. Mindesetre a lényeg az, hogy
0: Amerika... Bocsánat, ez Jézus is nem ítélkezéssel, igen, hanem igen, szeretettel.
1: Igen.
0: Tett
1: igen,
0: rendbe dolgokat. Így szeretettel, van, így van, nem így van, ítélkezéssel.
1: Teljesen. Egy másik példa jut eszembe mondjuk a katonákkal kapcsolatban. Jézus azt mondta, hogy ugye a katonáknak volt a zsoldjuk, és abból kellett megélniük, de az volt a szokásuk, a római katonák, hogy ők mentek, aztán harácsoltak a néptől, loptak, tehát törvénytelenkedtek voltak éppen. És Keresztelő János is, vagy Alámerítő János is, és Jézus is nem mondta a katonáknak azt, hogy szereljetek le. Nem mondta azt, hogy ne legyetek katonák, csak azt mondta, hogy elégedjetek meg a zsoldotokkal, és ne vegyetek el a többiektől, ami nem a tiétek. Tehát, hogy minden foglalkozásban lehet valaki keresztény, és a Biblia minden foglalkozásra, minden élethelyzetre megadja a megoldást. És természetesen olyan is lehet, ugye nagyon híres film készült belőle, én magam nem láttam, de a Fegyvertelen Katona című könyvet olvastam, egy adventista, aki fegyver nélkül vett részt a II. Világháború, és az első olyan ember volt, aki megkapta a legmagasabb kitüntetést, az amerikai becsületrendet, mert olyan sok bajtársat mentett meg, és talán Mel Gibson csinált róla egy filmet, nem tudom, mi volt a címe, de talán ez, hogy a Fegyvertelen Katona, nem vagyok benne biztos, hogy ezt is választhatja valaki, hogyha szabadságában áll, hogy ő fegyver nélkül szeretné szolgálni az embereket, meg a hazáját.
0: Akkor most végéhez értünk megint, kedves hallgatóink, Vég Józsival, mert hogy beszélgettünk a történelemről, hogy hogyan kell értelmeznünk, és hogyan kell próbálnunk követni a jót. Mert Pál apostol ezt javasolja nekünk, vagy kéri, hogy próbáljatok meg mindent, és aztán a jót megtartsátok, ugye?
1: Igen, és még annyit tennék hozzá, hogy Pál mellé oda tenném Jakabot. Azt mondja, hogy mutassátok meg a ti hiteteket a ti cselekedeteikben. Ezzel nem azért, nem azt mondja, hogy cselekedetekkel ki lehet érdemelni az üdvösséget, de azt mondja, hogy a jó fajú gyümölcsöt terem, ha valakinek az életét megérintette Isten, akkor az meglátszik a cselekedetében, meglátszik az életvitelében, meglátszik a beszédmodorában. Tehát a kereszténység Krisztus követése élő, ható, átalakító erővel bír. És hogyha valakinek nem látszik meg az életén, akkor el kell gondolkodnia, hogy valóban Krisztus kegyelme megérintette a szívét, vagy sem.
0: Ezért, hogyha most átnézzük, hogy mi történik ezzel a világgal, akkor mindig át kell néznünk, hogy mi történt Jézussal, mert Jézust azért küldte ide Isten, hogy ő mutassa meg nekünk, hogy hogyan szeretné az embereket magához venni. És Jézus nekünk nagyon sok példát bemutatott erről, úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek, ugye? Kedves hallgatóink, ismét akkor Vég József testvérrel úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Teljes biztonság. A mai ige 5 Mózes 33:12. Benyáminra ezt mondta: az Úr szerelmese ő, biztonságban lakik nála, oltalmazza őt mindenkor, hegyhátai között lakik. Gondolatok az igéről. Nincs ahhoz fogható biztonság, mint amikor valaki az Úr közelében élhet. Ennél biztonságosabb helyet legkedvesebb gyermekének sem talál Isten. Uram, engedd, hogy mindig árnyékodban lakozhassam, megsebzett oldalad mellett maradhassak. Egyre közelebb kívánkozom hozzád, Uram, és ha egyszer egészen a közeledben érezhetem magam, szeretnék mindörökre ott maradni. Csodálatos ez az oltalom, amelyben az Úr választottait részesíti. Ez nem szép háztető, nem bombabiztos fedezék, még csak nem is egy angyal szárnya, hanem maga az Úr. Semmi sem árthat nekünk, ha az Úr a védelmezőnk. Ezt az oltalmat Isten egész napon át biztosítja számunkra, akármilyen hosszú is a napunk. Uram, add, hogy a mai napon megérezzem, hogy szereteted oltalma alatt végtelen hatalmad védelmében élhetek. A harmadik mondat azt jelenteni, hogy az Úr templomában fog lakozni választottai hegyein, vagy azt, hogy az Úr az övéivel lesz, ha azok terhei hegyekké tornyosulnak. Vagy talán azt, hogy az örökkévaló vállai fognak hordozni bennünket. Annyi bizonyos, hogy mindhárom esetben az Úr az ő szentjeinek támasza és erőssége. Uram, add, hogy mindvégig örvendezhessek segítségednek, akkor nem fog ellankadni a karom a szolgálatban. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke, és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Steinbach József püspök hirdette Isten ígéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében. Vasárnap Steinbach József református püspök hirdette Isten ígéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében, ahol mintegy 7200 hívő vett részt az Isten tiszteleten. Az ige hirdetést magyar nyelvről egy lelkipásztor fordította koreai nyelvre. Az Isten tiszteleten egy 2000 fős énekkar és zenekar szolgált, valamint külön szólisták is közreműködtek. A koreai református gyülekezet 46 évvel ezelőtt alakult, az alapító lelkipásztor, aki ma is él, szintén jelen volt az Isten tiszteleten. Különleges és megható találkozás, hogy az ő fia ma a gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök átadta a Magyarországi Református Egyház ajándékát a gyülekezetnek, ezzel is kifejezve a magyar és koreai reformátusok közötti testvéri kapcsolatot. Az istentisztelet a két egyház közötti testvéri közösség szép és emlékezetes alkalma volt. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni. Várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának. Még máig, szeptember 15-e és 18-a között 14 európai országból közel 50 püspök általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsi kegyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezte az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján került sor.
1: Kulturális programajánló.
2: Családi nappal és színházi előadással ünnepli holnap az ezer éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját. Ebből az alkalomból az Egyházmegye jubileumi napot tartanak holnap. Szeptember 19-én Vácott az Egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy három éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. 35. evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangéliumi hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti két órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyerekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat ma, szeptember 18-án, pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttér támogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskolakezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére, a baptista szeretett szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett a sulidoboz.hu oldalon online módon. Egy-egy tanév kezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. A héten még késő nyár, hétfőtől viszont bekopog a hűvös őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható. A jövő hét elején egy nyugat-európai anticiklon peremén az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, visszaesik a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Thomas Tallis motettáiból készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott Thomas Thalis motetták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyerekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat ma, szeptember 18-án, pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttér támogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskola kezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére, a baptista szeretett szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett a sulidoboz.hu oldalon online módon. Egy-egy tanév kezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának. Még máig, szeptember 15-e és 18-a között 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsi kegyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezte az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján került sor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt szolivatáljak Ézsaiás könyvében, és ott a 61. fejezet 8. és 9. versében a következőképpen. Mert én az Úr szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az ánokságot, megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a népek között, és leszármazottaik a nemzetek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr.

0: áldottál bennünket, de sokszor elfelejtik, hogy te gyűlölöd a hamisságot, és szereted az igazságot. És nem csak úgy nagy általános értelemben, hanem azt akarod, hogy a te gyermekeid között az igazság és a szeretet, a hűség és a kitartás az legyen alapvető jellem, hiszen azért küldted a te fiadat, hogy az ő vére árán ne csak bűnbocsánatot nyerjünk, hanem új teremtményekké, új teremtésé váljunk. Kérünk téged, segíts, hogy miközben beszélünk a te nagyságos dolgaidról, el ne felejtsük, hogy ez nem a tudatunk formálására van pusztán, hanem jellemünk és személyiségünk formálására is a te lelked által. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, azokat a testvéreket is, akik hétről hétre velünk együtt vagytok. Jó Isten áldjon benneteket, akár országhatáron belül, akár azon túl vagytok, a Jó Isten gazdag áldását kívánjuk a ti életetekre is. Elérkeztünk a 6. tanulmányhoz, amelynek címe Isten szereti az igazságot. Gyorsan bevezetőben le kell fektessük azt, hogy nem azt az igazságot szereti, amelyre mi gyakran hivatkozunk önös pillanatainkban, nem az általunk isteni igazságnak nevezett igazságot szereti, hanem azt az igazságot szereti, amelyet ő lefektetett. Azt az igazságot szeretett, amelyet István a bevezetőben felolvasott, hogy a szegények, a nyomorúságban lévők, az elnyomottak ügyét felkaroljuk. Azt az igazságot szereti, amely a szeretetre épül. Nem azt az igazságot, amely mindig az Isten nevére hivatkozik, hiszen a keresztes háborúkat is az Isten nevében indították. Tehát Isten azt az igazságot szereti, amelyet a Szentírásban, akár az Ó, akár az Új Testamentumban lefektetett. Ezt keresnünk kell, kutatnunk, és ha megtaláljuk, mint valami igazi értéket, meg kell őrizzük, és ennek az érdekében kell életünk minden egyes napját megélnünk. Ezt az igazságot keressük mi is most a lecke tanulmányunk során, és nézzük a vasárnapi gondolatsor szeretet és igazság. A 85. Zsoltár 11. verse mit is mond számunkra, Székely Marika?
2: Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.
1: Nagyon szép. 61. Zsoltár 8. vers.
2: Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezzél örökké bűneinkre. Tekints ránk, mindnyájan a te néped vagyunk.
1: Az előbb felolvasott Biblia szövegben, a 85. Zsoltárban nézzük, hogy ilyen párokban alakul ki a gondolatsor, szeretet és hűség, a másik az igazság és béke. Szóval az az igazság, hogy itt négy fogalommal találkozunk, és mindegyik arról beszél az igazságról. Mert az Istenben az igazság az egy alap dolog. Minden erre épül rá. A szeretete, az irgalma, a kegyelme, és nem lehet az egyik jellem tulajdonságát a másikkal szembe kijátszani, hogy Uram, most ne büntess meg, mert te nagyon szeretsz engem. Igen, de ő igazságos is. És annyira igazságos, amennyire szeret, és annyira szeret, amennyire békességben van velünk. Szóval ezek nagyon fontos gondolatok. Hogy látjátok ezeket? Anikó.
3: Nekem eszembe jutott Pilátus örök kérdése, hogy mi az igazság, amit föltett Jézusnak, miközben úgymond kihallgatta az Urat. És én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést a ma embere is fölteszi. Annyira relatív dolog az igazság, mármint a hétköznapi életben, hogy igazából véve az igazságszolgáltatás is nem azt mondja, hogy igazságot szolgáltat, hanem jogot. Mert hogy ez nem mindig ugyanaz. És ez elég nagy baj, mert mi nagyon sokszor a saját gondolatainkat kivetítjük Istenre. És Istent is valahogy olyannak képzeljük el, hogy hát relatív az igazság, és az egyiknek ezt szolgáltatja, a másiknak azt, és van akivel kegyelmes, van akivel

0: Valahogy a rossz példák nagyon mélyen belénk ívódnak, miközben valahol azért a lelkünk vágyik az igazság után, és szeretnénk elhinni, hogy a jó emberekkel jó dolgok történnek, a rosszakat meg megkapják a méltó büntetésüket. Sajnos ez nem így van, és Isten viszont, mivel ő minden tudás birtokában van, amit még elképzelni se tudok, legyek egész őszintén bevallom, ő pontosan tudja, hogy mikor mit kell alkalmazni, és ő az igazságát nem fogja a kegyelem oltárán feláldozni. Ennek legnagyobb példája az Úr Jézus, mert Isten a bűn gyűlöli, de a bűnös szereti, és mégis nyitott egy utat, hogy az Úr Jézus golgotai áldozata az igazságát is kifizette, de kegyelemmel is tud felénk fordulni. Talán ennél szebb példa nincs is. De valahogy ezt kéne nekünk is megtanulnunk, hogy mi is, miközben az Isten igazságot szeretnénk érvényesíteni a saját és a környezetünk életében is, azért a kegyelemről se feledkezzünk el. Nagyon nehéz, és ez isteni bölcsesség kell, hogy mikor mit kell alkalmaznunk. Még a szülő-gyerek viszonylatban is nagyon nehéz, ehhez is bölcsesség kell, de ott van Jakab biztatása, hogy akinek nincs bölcsessége, az kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad. Én úgy gondolom, hogy ehhez a területhez is az isteni bölcsességre van szükségünk.
1: Köszönöm szépen. Marika, aztán Drábik testvér.
2: A Bibliában Isten jellemének lényeges részeként jelenik meg a szeretet és az igazságosság, és ezzel kapcsolatosan hadd olvassak fel a tanulmányunkból egy részletet. A szeretetteljes igazságosság állandóságot igényel, az igazság Isten kormányzatának alapja, tetteinek alapja, saját erkölcsi jellemének állandósága, nem pedig hirtelen döntés vagy igazságtalan bánásmód. Isten igazságossága az állandóságból ered, hiszen ő sohasem hazudik, ígéretei megszeghetetlenek. Bár a Szentírás hangsúlyozza Isten erkölcsi változtathatatlanságát, ugyanakkor azt is jelzi, hogy tettei igazodnak az emberi döntésekhez is.
1: Köszönjük szépen!
3: Isten igazsága az ő igaz voltából ered. De ez az igazság megjelent közöttünk. Mert ugye Jézus Krisztusról azt mondja az ige, hogy benne volt az Istenség teljessége testileg. Ezért jelentette ki Jézus Krisztus, hogy én vagyok az igazság. De ugyanakkor az isteni igazság az megjelenik azokban a rendelkezésekben is, amelyekben az Úr előadta, hogy mi az ő szándéka, akarata. Ha leszűkítjük a 10 parancsolatra, és most máshol nem beszélünk, az kifejezetten Isten lényegét tükrözi. Vagyis a parancsolatokban Isten akarata jelenik meg. Tehát nekünk nem valami elvont dologgal kell foglalkozni, hanem ha igazak akarunk lenni, hangsúlyozva azt, hogy végül is ezt kegyelemből kapjuk meg, igazodni kell egyrészt a testben megjelent igazsághoz, a jézusi tanításokhoz, és igazodni kell azokhoz az előírásokhoz, amelyek feketén-fehérre le vannak írva a Bibliában. Tulajdonképpen ilyen egyszerű a dolog.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Ugye, Anikó is említette, hogy milyen a földi igazság, meg Isten igazsága. Tehát, hogy az emberi szeretet, meg az igazság, az egy ilyen torzkép az isteni igazsághoz képest. Mi általában a szeretetünket azért legtöbbször valami feltételhez is kötjük, és az igazság az igazság az, ami

0: én mondok, amit én látok, hogyha a másik lát valamit, és felém sugározza, na hát abba semmi igazság nincs. Legtöbbször így viszonyulunk hozzá. Pedig nem ismerünk minden körülményt, és befolyásol bennünket, hogy kitől mit hallunk, és elfogultakká tesz bennünket. Pedig Isten azt mondja, hogy megmondta neked, ó ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj Isteneddel. Isten mindenkit lát, mindenkiről tud mindent, és hát itt a Földön csak bűnös ember van. A szeretete olyan, hogy mindenkit megítél, tehát aki hisz ő benne, annak is a bűnét elő fogja hozni, de Jézus Krisztus le tudja venni rólunk ezt a bűnt. És ez az ítélet, ami zajlik a mennybe, az, ha véget ér, akkor Isten igazsága nyilvánvaló lesz mindenki számára, és Isten nem volna igazságos, hogyha mindenki megkapná azt a jutalmat, amit azoknak ígér, akik hisznek benne. Tehát nem mondhatja senki, hogy ó, hát a szerető Isten olyan Isten, hogy neki nincs haragvó arca.
1: Nincs elvárása.
0: Mert az az igazság, hogy ha ugyanazban a jutalomban részesülnének azok, akik nem hisznek, akkor nem volna Istennek igazsága. Tehát meg kell ítélni, és a Jézusban vetett hit az, ami bennünket másik irányba fog vinni.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
2: Ami igazság érzetünk, már alapvetően ez a szó sokat jelent, az mindig a saját nézőpontunkból akarja látni, és láttatni másokkal is az igazságot. Sokszor kérdezik tőlem, hogy hát amikor például feszült helyzetbe keveredő házaspárokkal kell leülni, beszélgetni, akkor hogy tudok köztük igazságot tenni? Szeretném elmondani nyilvánosan, hogy sehogy. Nekem egyetlen esélyem van, hogyha eljutnak ők arra, hogy már nem a saját igazságukat kezdik el mondani, hanem annak a belátására eljutottak, hogy miben hibáztak ők. Abból lehet megoldás. Mert amíg mindegyik a maga igazát mondogatja, és ráadásul elvárja, hogy valamelyik mellé odaálljak, hát abból mindig csak nagyobb baj lesz, mert sokszor azt szeretnénk egyébként, ha Isten is fölvenné azt a szemüveget, és azon keresztül nézne, hogy mi akarunk látni. Aztán, amikor egyszer csak ránk szakad a bűnterhe, akkor jönnek az olyan imádságok, amit Ézsaiástól olvastunk az előbb, hogy hát ne emlékezzél már örökké a bűneinkre. Miért van más is? Ez egy nagyon nehéz kérdés, én tudom, de hogyha Isten oldaláról nézzük, a jó cselekedeteink mögött is némely esetben nem biztos, hogy teljesen jó a szándék, vagy a jó a motiváció. Tehát miért akarom azt a dolgot megtenni? És megtenném-e akkor is, hogyha nem látná 20 ember, hogy éppen azt teszem, hanem csak én lennék ott, meg az a másik, akivel esetleg teszek valamit. Nem akarok nagyon messzire elszaladni, de Isten igazsága nem relativizálható, és ő pontosan látja. És azt hiszem, hogy érdemes lenne végig gondolni annak egy másik aspektusát is, amit úgy mond az ige, hogy még az ajkamon sincs a szó, te már érted egészen, Uram. És nem csak a hang nélkül kimondott imádságokról beszél itt az ige, hanem minden egyéb gondolatunkról is.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsorunk, Isten jó és igazságos. Mózes 5. könyve, 32. fejezet, 4. verse, Varga Gyöngyike.
3: Kőszikla ő, cseh cselekvése tökéletes, minden útja igazságos, hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.
1: 9. Zsoltár 8.-9. verse.
3: De az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét, igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket.
1: Köszönöm szépen. Tehát Isten jó és igazságos, és akkor is, testvérek, ha nem értem, hogy Isten most miért így ítél. Tehát Isten nem csak akkor igazságos, amikor úgy ítél, ahogy az nekem jó esik, ahogy én azt szeretném, hanem akkor is igazságos, amikor esetleg ellenemre dönt, vagy felfoghatatlanul másképp látom meg az ő akaratát. Tehát nekünk nem az a cél, hogy Istent önmagunkhoz igazítsuk, hanem az a cél, hogy mindig magunkat igazítsuk Istenhez. Nem mi vagyunk a középpont, hanem Isten. És állandóan megújulni az ő igazságosságában és az ő jóságában.
2: Két dolgot szeretnék gyorsan a szívünkre tenni, ha megengeditek. Az egyik, hogy mi emberek annyira vágyunk az igazság után, hogy a legkisebb közösségek is mindenféle nemzeti háttértől függetlenül bírókat választottak. A falunak, a városnak, ma is vannak bírói testületeink, mert azt szeretnénk, hogy segítsenek nekünk az igazság felé valahogy. Itt Istenről azt olvassuk, hogy ő igaz bíró, amikor beül a székébe. És ráadásul van itt még egy kifejezés, részrehajlás nélkül. Hát egy bíró megvesztegethetővé válhat. Nem azt mondtam, hogy mindegyik az, hanem hogy azzá válhat a mindenható Isten részrehajlás nélkül. És itt akár a mai időnkre gondolhatunk, mert az van ideírva, hogy részrehajlás nélkül megítéli a nemzeteket. És amikor Isten megítéli a nemzeteket, akkor annak következményei vannak a társadalmakra is. És van még egy összefüggés. Az utolsó időben, mielőtt Krisztus visszajön, a bírói székből elkezdődik először az ítélet az Isten házán. Ezt nem szoktuk nagyon komolyan venni, pedig kellene, mert néha nekem olyan érzésem van, mintha éppen ezt kezdenénk átélni.
1: Köszönöm, Anikó.
4: Még egy nagy hibát el szoktunk mi emberek követni. Megpróbáljuk Istent felelősségre vonni bizonyos dolgokért. Gondolok itt arra, amikor elhangoznak ilyen mondatok, hogy miért engedi meg Isten, hogy mondjuk écesen szülessenek ártatlan gyerekek. Lehet, hogy nem itt kéne nézni Isten igazságát, nem ebbe az adott szituációban kéne keresni, hanem előrébb kéne menni, hogy hogy is alakult ki az a bizonyos betegség, meg hogy lehet az, hogy a világon nem tudom én hány, sok százezer ember éces. És igen, ennek a következménye az, hogy még vannak olyan gyermekek is, akik már az anyaméhen belül elkapják ezt a szörnyű betegséget. Tehát Istent nem számon kéne kérnünk, és úgymond megkérdőjeleznünk az igazságát, hanem magunkba kéne nézni, és megnézni azt, hogy hol is tértünk el Isten törvényétől. Ja, hogy a paráznaságot népszerűsítettük, meg sok mindent. És akkor vannak következmények. Mert nem Isten igazságával van gond, hanem a mi engedelmességünkkel a legtöbb esetben.
1: Nagyon-nagyon köszönöm. Menjünk tovább, nézzük a következő gondolatot. Változatlan jelleme. Malakiás könyve, 3. fejezet, és ott a 6. vers, Anikó.
3: Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok.
1: Jakab 1.17.
3: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.
1: Köszönöm szépen. Tehát az igében sokszor látjuk azt, hogy a változás az Úrban az nem igen tapasztalható. Mert ha benne változás, akkor az ő igazsága is állandóan változna. És az ige azért mondja, hogy az Isten mindörökké ugyanaz, és benne nincs változás, mert az ő igazsága, az ő alapelvei, az ő szeretete, jósága, a teremtményeihez való viszonya és kapcsolata az állandó, az nem fogyatékos, hanem az a maximumon van. Kinek milyen gondolata? Tibor, és aztán Marika.
2: Amikor a Szentírásban azt vesszük észre, hogy Isten történelmi léptekkel, vagy akár csak a mi életünk idejében komoly léptekkel visszalép, az mindig ijesztő. Tessék csak arra gondolni, amikor Simon Pétert szólítja meg az Úr Jézus, 3 évvel később, mint ahogy ő változtatta meg a nevét, és azután mindig csak Péternek szólítja, és azt fogja neki mondani, hogy Simon Jóna fia, szeretsz engem, annak komoly oka van, az azt jelenti, hogy visszamentünk valahova nagyon, és ott esetleg a név jelentésére is vissza kéne kanyarodni. Amikor azt mondja az Úr Malakiás prófétánál, hogy én az Úr nem változtam meg, mondja a saját nevét, az örökkön élőt, az örökkévalót, ti meg Jákob fiai maradtatok. Tehát Malakiás prófétáig eltelt már több mint 1000 esztendő, mióta nem hívják őket Jákob fiainak, hiszen ők Izrael fiai. Jákob viszont azt jelentette, hogy csaló. Aki taktikázik, aki megpróbál mindent bevetni, még ha úgy adódik egy kicsit talán Istennel kapcsolatban is, hogy arra forduljon a szekér út, amerre én akarom. Na de lehet, hogy velünk is hasonlóan kell, hogy beszéljen a mi Úrunk. Lehet, hogy a mi sokszor nagy magyarkodó szívünknek is azt kéne mondani, hogy az Úr nem változott meg, de azért mi is Árpád fiai maradtunk. És akkor esetleg gondolkozhatunk rajta, hogy mit is jelent ez, hogy honnan is jöttünk, mi milyen háttérből, milyen múltból. De nem biztos, hogy ilyen messzire kéne visszamenni. Elég csak a saját életünkre gondolni, hogy hova indultunk, még mielőtt megismertük őt, mielőtt új életet adott, és hol tartunk? Visszakanyarodtunk?
1: Köszönöm szépen. Marika?
3: Ugye a mostani gondolatsornak az a címe, hogy Isten változatlan jelleme, és úgy végig gondoltam most magamban, hogy milyen sok tulajdonságát felsorolhatnánk az Úrnak, hogy a szeretete és az igazságossága mennyire összetartozik, és hogy ő mennyire jóságos, irgalmas, kegyelmes, türelmes, tele van hűséges. Szeretettel, hűséges az ő népe iránt. Tehát végig gondolhatunk még más jellem tulajdonságokat is az Úrról.
1: Köszönöm szépen. László testvér.
5: Én egy másik fontos következményre hívnám föl a figyelmet. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy Isten változatlan, és örökké ugyanaz, akkor arról beszélünk, hogy sem akaratában, sem szándékaiban, sem céljaiban nem változik, kezdettől fogva ugyanaz. De ez az akarat, szándék, cél miben nyert megfogalmazást? Többek között a 10 parancsolatban. És ha nem változott, akkor az azt jelenti, hogy a 10 parancsolat ugyanúgy érvényben van, mint amikor kihirdetésre került. Minden keresztény elfogadja ezt. És aki elfogadja, arra nem sűrik rá, hogy fundamentalista?
1: És aki vagy ortodox? Betartja?
5: Én azokra gondoltam, akik valóban elfogadták, nem csak a szavak szintjén. Érdemes szerintem ezen elgondolkodni. Mert a változatlanságból ez következik, és éppen ezért mondhatta Jézus azt, hogy ő nem eltörölné ilyet a törvényt, hiszen ő egy Istennel, Isten nem változik, akarata a törvényben megfogalmazást nyert, Tehát szó se lehet arról, hogy ő eltörölte a törvényt. Ő betöltötte, arról most nem beszélek, hogy az mit jelent.
1: Köszönöm szépen. Székely Marika.
0: Isten változatlan, és a gonosz akar bennünket megváltoztatni, hogy ne azt lássuk, amit Isten mutat magáról. Mert mindezen világos és érthető bizonyítékok ellenére is úgy elvakította a jónak ellensége az emberek értelmét, hogy csak félelemmel, rettegéssel tekintenek Istenre, akit szigorú és engesztelhetetlen úrnak képzelnek. Sátán félrevezette az emberiséget, hogy Istenben olyan lényt lásson, akinek legfőbb tulajdonsága a szigorú igazságossága, aki hajthatatlan bíró és kegyetlen hitelező. Oly lénynek tüntette fel az alkotót, aki árgus szemekkel figyeli az emberek hibáit, gyengeségeit, hogy azonnal lesújthasson rájuk ítéletével. Jézus épp azért jött a földre, hogy eltávolítsa a sötét árnyat, amely Isten irántunk érzett végtelen szeretetét elfedte. És erre kell nekünk odafigyelni, hogy ne a sátánnak higgyünk, hanem bizonyosodjunk meg Isten jelleméről.
1: Köszönöm szépen. Szigeti István testvér.
6: Ugye van egy fix pont, ahogy felolvastuk a Malakiás igét, ez pedig azt mondja, én az Úr nem változtam meg, vagy a más fordítás azt mondja, hogy sosem változom. Tehát van egy fix pont, ami az Isten erkölcsi jellemének állandóságát hangsúlyozza. Tehát Isten erkölcsi változatlanságáról van szó, viszont a hozzánk való viszonyulása változhat, mert Malakiás azt mondja, hogy térjetek meg hozzám, én is hozzátok térek. Tehát ha én elfordulok tőle, akkor ez a kapcsolat megszakad. Tehát nagyon lényeges a kapcsolatnak megmaradása, de fix pont az Isten, hogy sosem változik. A változás mindig nálam van, hol így, hol úgy. És ezért hangsúlyoz azt, hogy ő egy változatlan Isten, tehát van egy nagyon fix pontunk, amihez, ha oda kapcsolódunk, akkor biztos, hogy jó úton vagyunk.
1: A görög bölcsek azt mondták, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni, de ugyanennek a mondásnak a folytatása, mert mire a második lépést teszem, már nem a régén vagyok, hanem egy új. Tehát nem csak a folyó változik, mert a sodrás és a víz változása, hanem én is miközben egy lépést teszek. És miközben tényleg egy ilyen változó, rohamosan változó világban vagyunk. Gondoljuk el, ha nagymamánk most föltámadna a poraiból, vagy a dédmamánk, hát nem tudna eltájékozódni ebben a világban, mert annyira megváltozott minden. És Isten változatlan. Tehát van egy változatlan valaki, aki a változó világban lévőekkel ugyanabban a viszonyban, ugyanazzal a szeretett hangban van, és változatlan, és ez valami csodálatot kell, hogy kiváltson belőlünk. Megbánhat valamit Isten? Jeremiás könyve 18. fejezet 4. versétől 10. versig. Tokics Marika.
7: De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr, hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek, vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem. De ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni.
1: Köszönöm szépen. Nagyon mély gondolatok ezek, és nyilván Izraelről és a környező virágról szól elsősorban, de azért Istenről is, de nyilván, amikor Istenről beszélünk, akkor mindig idézőjelbe kell tenni, mert a legnagyobb tévedés az, hogyha én úgy beszélek Istenről, hogy mindent fixen látok, mindent biztosan, mert mi nem vagyunk Istenek, mi bűnös emberek vagyunk, e világ keretei között élők, és amikor Istenre nézünk, akkor jobb, ha kérdezünk, mint állítunk. Kinek milyen gondolata van ezzel kapcsolatban? Tibor testvér.
2: Itt volt az előbb egy olyan igénk, ami az Isten jellemének változhatatlanságával látszólag szemben azt mondja, hogy lehet, hogy azt mondom egy országról, hogy fölépítem, de aztán mégiscsak bűnbe esik és kigyomlálom. A másikról meg azt mondom, hogy elpusztítom és kigyomlálom, de hát ha megtér, akkor megbánom. Na de tessék arra gondolni, hogy itt Isten előre bejelenti az ő viselkedésének miben létét. Tehát ő világosan megmondja előre, hogy fog milyen helyzetre reagálni. És azt is elmondja, hogy ő nem azért lelkesedik, hogyha kipusztíthat egy országot. Lásd, az elmúlt alkalmakon már fölemlegettük Ninivének a kérdését Jónással kapcsolatban. Neki nem az a vágya, hogy végre elpusztíthasson, hanem hogy végre legyen oka arra, hogy azt mondja, hogy jó, kegyelmet adok, folytatni lehet. De Isten nem azt akarja, hogy úgy folytassuk, mint aki megvonja a vállát. Bocsánat, egy ifjúkoromban látott film jut eszembe, ahol valaki úgy reagálta le a dolgokat, hogy csak egy kis letolás, aztán mehet minden tovább. Isten nem akarja azt, hogy így viszonyuljunk a dolgokhoz. Azt akarja, hogy teljesen tisztán és világosan és egyértelműen változtassunk a gondolkozáson.
1: Mózes 4. könyve, 23. fejezet, 19. vers. Mit tesz még ehhez a gondolathoz hozzá, Marika?
7: Nem ember az Isten, hogy hazudjék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne. Ígér-e olyat, amit nem teljesít.
1: Köszönöm szépen, Laci bácsi.
5: A megbánás kérdése Istennel kapcsolatban tulajdonképpen az ő istenségével függ össze. Nem akarok sokat foglalkozni ezzel, de elég belegondolni, hogy akkor bánok meg valamit, hogyha valamit nem láttunk előre, vagy nem tökéletesen sikerült a dolog, és ki kellene javítani. Na most ezek a kérdések Istennél nem merülhetnének fel, mert ha felmerülhetnének, akkor nem lenne Isten. Nem akarom ragozni. Amit mondani szeretnék, és ezt mindenki saját magán is ellenőrizheti. Ugye a megbánás az általában két lépcsős. Van egy belső megbánás, amikor az eszünkkel fölmérjük a dolgokat, a tettünket, és azt nem tartjuk jónak, és változtatunk a gondolkodásunkkal. És van egy külső megbánás, ami már a cselekedetekben megnyilvánul. Na most azt mondani, hogy Isten nem márt meg semmit, az azért nehéz, mert ugye valahol a Mózes első könyvében mondja, hogy megbántam azt, hogy embert teremtettem. De ez nem belső megbánás volt. Utalva arra, amit a Tibor mondott, ő pontosan tudta, hogy az ember el fog bukni, és ide fog eljutni. De mivel mi csak a cselekedetek alapján tudunk következtetni a dolgokra, a cselekedetből vonjuk le azt a következtetést, holott hogy Isten megbánt valamit, holott Isten gondolkodása nem változott meg. A cselekedete, és ezt mindig világosan kell látni, ő a gondolkodásában mindig örökre ugyanaz marad.
1: Köszönöm szépen. Szigeti István testvér.
6: Ezt a megbánást is többféleképpen gondoljuk. Ugye, mert eredetileg a megbánás emberileg azt jelenti, hogy valami sajnálkozás vagy lelkiismeret furdalás fog el bennünket. Sőt, az emberi megbánásnak az is része, hogy elismerjük, hogy valamit rosszul tettünk. Ezt szoktuk mondani, hogy megbántam, amit tettem. De ez, amit a Laci Isten mondott, ugyanaz, amit te mondasz, hogy ez Isten nem merül föl, és a megbánás ez nem erről szól, mert itt nagyon fontos dolog, és erre is utalt a Laci, hogy van a bűn, bűnbánat és bűnbocsánat. Ez szervesen összefügg egymással. Tehát a bűn, meg kell bánnunk, és akkor van csak megbocsátás. Erre rengeteg ige utal arra, hogyha nem bánjátok meg bűnünket, akkor mi sem bocsátjuk meg, vagy a mi atyánkban, hogy miképpen mi is megbocsájtunk az ellenök védkezőknek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és tulajdonképpen erről van szó, hogy megállítja az ítéletet ebben az esetben, ha megbánjuk a bűnünkbe, mert ha épp elfordul a gonoszság, és elfordul az ítélet végrehajtásától. Tehát ez tulajdonképpen egy felfüggesztetés, és ez a döntés tulajdonképpen arról szól, hogy ezt a kapcsolatot, ami megromlott az Isten és az ember között, ezt állítsuk helyre. Mert tulajdonképpen el szoktuk mindig mondani, hogy bűn, egy kapcsolatnak a rombolása. Megszakad a kapcsolat az Istennel. Én rossz példával mindig úgy szokták mondani a konnektor és a dugajnak a összekapcsolódása megszűnik. Így húzom a dugajat, akkor nem világít a lámpa. Vagy egy jobb hasonlat az, hogy a nap és a fénynek a problémája vagy lehetősége. Tehát én nagyon fontosnak tartom ezt, hogy tulajdonképpen ez a döntés, hogy nekem kell eldönteni, hogy közösségbe éljek vele, és a döntése pedig az, hogy megváltoztatja a cselekedeteit, tehát akkor nem, ez ítéletet elhalassza.
1: Köszönöm szépen. Ragaszkodj a szeretethez és az igazsághoz. Máté evangéliuma 5. fejezet 43. versétől a 48. verséig. Jakó Rózsika.
8: Hallottátok, hogy megmondatod? Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad az igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes.
1: Köszönöm szépen. Tehát ez az ige azt mutatja, hogy mindennek a mértéke az egymás iránti tisztelet, szeretet és megbecsülés. Akkor is, ha én pontosan az ellenkezőjét kapom. És legyünk őszinték, ezt nehéz a mai világban megtenni. Mert amióta felnőttünk, szocializálódtunk, védd magad, ne hagyd magad, üss vissza, vágj vissza, és ez még hiányzik belőlünk, de ha Jézusra tekintünk, akkor nála ezek a szavak nem kimondott üres dolgok voltak, hanem tartalommal teli dolgok voltak. Szerette az ellenségeit is. Testvérek, jó lenne, ha mi is tudnánk ebben a vonatkozásban fejlődni. Rózsika.
8: Dr. Szigeti Jenő Csodától a próbáig című könyvének a 291. oldaláról hoztam az összefoglalót. Ha valakit szeretek, az nem teher, nem is kényszer, hanem ajándék önmagamnak, mivel a szeretetben fedezhetem fel életem célját, értelmét. Mi a könyörületesség fogyasztói szívesebben lennénk, de úgy, hogy ne sajnáljanak, hanem inkább csodáljanak minket vélt vagy valódi erényeink miatt. Mi csak akkor tudunk örülni a kegyelemnek, ha nekünk könyörülnek. Akkor tudunk szeretni, ha elhalmoznak minket szeretettel. De Jézus a történelem során soha nem akarta sztárolni a keresztényeket. A mi útunk a kereszt útja, mert egy idegen értékrendű világban kell megtanulnunk a könyörületes szeretet gyakorlatát. Ezért ma is igaz az, amit a korintusoknak írt, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Hogy ez az a másféle látásmód a miénk lehessen, bátran merjünk szeretni és könyörületesnek lenni. Ez kapcsol össze embert emberrel. Ez győzi le a bűnt könyörtelenségét, ez építi fel a hídat a föld és az ég között. Aki a jézusi szeretetet és könyörületesség útján jár, és erre a hídra rátalál, boldog ember az.
1: Köszönöm szépen. Az Úr áldja meg az elhangzottakat. Mindenkit hívunk és várunk jövő héten. Egy nagy témát fogunk boncolgatni, a bűn problémája. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük azt a szeretetet, amellyel Te szerettél bennünket. És köszönjük azt az igazságot, amelyet benned láthatunk, a maradandóságot, a stabilitást, hogy tudjuk a feltételeket, és ezek a feltételek Jézuson keresztül elérkeztek hozzánk. Áld meg életünket, add, hogy ne csak beszéljünk a szeretetről, hanem megvalósítsuk. Add, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy szeressük ellenségeinket, hanem tudjuk szeretni azokat is, akik nem szeretnek bennünket. Áld meg életünket Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magasztaljuk Istenünket! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés, emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 18 óra 32 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 19 óra 34 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Házinú heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése figyeljetek! 5 Mózes 32, 1-től 52-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra, mert az Úr nevét hirdetem. Magasztaljátok Istenünket! Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. 5 Mózes 32, 1-től 4-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. A nagy ünnepek szellemiségében nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. Segítsd meg népedet és áld meg örökségedet. Tápláld és vezesd őket az örök időkbe. Írja Szerdó Szervin főrabbi a Házinú heti szakasszal kapcsolatban. Lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más Isten. Én ölök, és én éltetek, és ütöttem sebet, és én gyógyítok, és nincsen, aki kiszabadíthat kezemből. 5 Mózes 32, 39. Mózes 5. könyvében 955 mondat, vers van. A kabbala szerint az égi magasságok végtelensége is 955 égboltból áll. Az alsó 900-at az angyalok birtokolják. Mózes búcsú beszéde alatt sorban megnyíltak az égboltok, és amikor Mózes szájából elhangzott a könyv 901. verse, lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más. Megnyílt a 901. égbolt, és a nép látta, hogy azon felül csak az örökkévaló van. Az én ölök, és én éltetek kijelentésből. A Talmud bölcsei azt a következtetést vonták le, hogy Isten az idők végén, a megváltás idejében feltámasztja a holtakat. 2026-ban ekkor lesz Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. A zsidó év legszentebb napja alkalmából egy helyre gyűjtötték az egységes magyarországi izraelita hitközség zsinagógáinak imarendjét. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal Vértes Krisztián, egyiptológus epigráfussal beszélgetek. Hallgassák meg!
4: Mai műsorunknak a vendége Vértes Krisztián egyiptológus. Az egyiptológia egy nagyon érdekes, különleges területét műveli, az epigráfiát. Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni? Miért volt számodra ez nagyon érdekes?
5: Jó napot kívánok! Én Vértes Krisztián vagyok, egyiptológus, és történelem rajz szakos tanárként végeztem Szombathelyen, és nagyon hosszú utat jártam be tulajdonképpen, míg eljutottam erre a pontra, hogy azt csinálom, amit ma csinálok, egyiptomi műemlékeket dokumentálok egy amerikai intézetnek Luxorban, de ez az egész tulajdonképpen több szempontból is véletlenek összjátékaként kialakult helyzet, ugyanis eredetileg én Pécsváradról származom, és Pécsen gimnáziumban történelem-matematika szakon végeztem, és egy egészen más irányultságba indultam el az életpályám elején. Tulajdonképpen mindig is nagyon vonzott a történelem, adódva Pécsvárad, mint az egyik legjelentősebb korai emlékhely történetéből, ahol nagyapám idegenvezető volt, és óvodásként, kisiskolásként végigéltem a pécsvári kolostornak a feltárását, és a rajz, a művészetek is része volt életemnek a kezdetektől fogva, hiszen édesanyám rajztanár volt a helyi általános iskolában, nagyapám pedig szabadidejében sokat festett, és igazából a matematika az pedig édesapámtól ragadt át rám, aki mérnökként dolgozott, és egész életében nagyon sokat foglalkozott a számokkal, és tulajdonképpen úgy képzeltem el, hogy majd vagy régészettel fogok foglalkozni, ahol a történelmi érdeklődésemet tudom kamatoztatni, vagy matematikával, amivel ugye nagyon-nagyon szerettem foglalkozni kisgyerekkorom óta.
4: A számok vagy a geometria volt számodra inkább érdekes?
5: Ez a vicc, hogy a geometriát ezt nagyon-nagyon szerettem, tulajdonképpen talán az volt, amit leginkább érdeklődtem, de nagyon szerettem egyáltalán a probléma megoldást. Tehát így ezt a probléma megoldó gondolkodást, hogy van egy adott probléma, és hogyan juthatunk el a megoldásáig. És engem nagyon érdekeltek ezek a dolgok. Sokszor tényleg órákig el tudtam temetkezni egy ilyen szöveges feladatban, és akkor hogyan lehet ezt megoldani a számok segítségével. És igazából, tehát Egyiptom, mint olyan érdekelt, és sokat olvastam Egyiptomról, de nagyon sokat olvastam a görögökről is, a rómaiakról is, és a magyar középkor rendkívül érdekelt, hiszen ugye a magyar történelem az annyira beleivódott Pécsvárad történetébe, hogy ez így adott volt, hogy én inkább a magyar történelem iránt érdeklődöm, mint más kultúrák iránt.
4: Tehát gyakorlatilag, amikor régészetről beszélsz, akkor a középkori akkor, magyar abszolút, régészet lebegett
5: van,
4: a szemed előtt.
5: Van, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek érdekeltek, és igazából amiért végül is nem Budapestre mentem, és nem a régészetet céloztam meg végül gimnázium után, az igazából az volt, hogy a matematika annyira érdekelt, hogy szerettem volna megtartani, és szerettem volna foglalkozni vele, és a későbbiekben is, és Szombathely, ami akkoriban még főiskolaként funkcionált, de már az egyetemi lét felé kacsintgatott, ott nagyon erős gárdát vonultattak fel az akkori vezetőség, és nagyon jó volt a képzés, és ott lehetett minden szakot minden szakkal párosítani, és így kitaláltam, hogy akkor én majd ott történelem matematika szakon fogok tovább tanulni.
4: Tehát nem úgy volt, hogy párosításokra lehetett jelentkezni, hanem teljesen
5: így
4: szabadon.
5: Van, így van, így van. Ami egy fantasztikus flexibilitás volt egyedül az országban akkoriban, és én szépen történelem matematika szakra jelentkeztem, fel is vettek, és ott kezdtem el foglalkozni, vagy hát tovább foglalkozni ezzel a két tantárgyal. Majd rögtön az első év végén, ókortörténet szigorlaton, a történelem tanszék vezetője felfigyelt arra, hogy van egy speciális tudásom Egyiptommal kapcsolatban, ami túlmutat az általános érdeklődésre, ugyanis Egyiptomot húztam tételként ókortörténelem szóbeli szigorlaton, és miután lement a szigorlat, oda jött hozzám, és megmondta, hogy ő ismeri a Kákosi Lászlót Budapesten, Kákosi professzort, aki ugye akkoriban a tanszék vezetője volt Budapesten, és szerinte találkoznom kellene vele, mert hogyha engem ennyire érdekel Egyiptom, akkor ő neki erről tudni kéne, és ha engem ez érdekel, akkor esetleg rajta keresztül ezt a tudásomat tovább csiszolhatom. Úgyhogy igazából én akkor fogtam magam, és leutaztam Budapestre, és találkoztam a Kákosi Lászlóval, aki egy nagyon kedves, szimpatikus ember benyomását keltette, és nagyon sokat beszélgettünk, viszont akkoriban egyiptológia még egy olyan szak volt, amit csak egy ELTE hallgató vehetett fel, úgyhogy én technikai akadályai voltak annak, hogy egyiptológiát hallgathassak, és így azt a megoldást találtuk ki, hogy akkoriban ez is változóban volt, 96-97 környéke, amiről beszélünk, és egész egyszerűen áthallgattam Budapesten bizonyos tantárgyakra, amiket a Kákosi tanított, minden nemű képzésben való részvétel nélkül egész egyszerűen beengedett az óráira. Úgyhogy én elkezdtem feljárogatni Budapestre, szabadidőmben egyiptológiát hallgatni így péntekenként, meg stb. Ami hosszú távon természetesen kicsit azért ráhatással volt a történelem és matematika tanulmányaim a Szombathelyen, úgyhogy idő után nagyon sok volt ez így, és azt találtam ki, bár nagyon fájt, hogy a matematikát abba hagyom, és helyette visszatérek régi nagy szerelmemhez, a rajzoláshoz, a művészetekhez. Az egy kicsit flexibilisebben lehetett tanulni Szombathelyen, ugyanis volt egy kihelyezett tagozatuk Kaposváron, ami levelező tagozat volt, és egy éven keresztül még Szombathelyen nappali tagozaton rajzszakot hallgattam. Történelemből akkoriban már végzős voltam, és egyiptológiából pedig gyakorlatilag az első éves tantárgyakat hallgattam Budapesten, úgyhogy közben ugye ingáztam az országon belül.
4: Három felé.
5: Három felé, így. Végül is így szép lassan ugye ezek azért úgy elfogytak, történelemből lediplomáztam, majd Kaposváron rajzból is lediplomáztam, és maradt az egyiptológia, amik időközben ászak lett, úgyhogy fel tudtam venni, és hát gyakorlatilag az első év folyamon már ugye ott több tantárgyam meg is volt, hiszen meghallgattam korábban, és ráadásul beválogattak egy ásatásra, ami akkor indult, Bás Tamás, most ugye ő a tanszékvezető, akkoriban keresett hallgatókat, akik bizonyos munkákat elvégeznének egy tébai sírásatásban, a TT65-ös számú sírban.
4: Hogy történt a beválogatás?
5: A beválogatás ez nagyon érdekes volt, mert ugye többen is jelentkeztünk természetesen ezekre a pozíciókra. Én akkor kezdtem, tehát én mindig azért ingáztam így Budapest és Kaposvár és Szombathely közt. Éppen csak beestem Budapesten a tanszékre, amikor láttam a kiírást, és láttam azt, hogy most lesz ez a válogató. Gyakorlatilag akkor volt éppen. És hát igazából leült előttem a tanári gárda, és különböző praktikus kérdéseket tettek fel, hogy mit csinálnék, ha mit tudom én, itt és itt lennék Tébában, és lenne egy sír, és hogyan állnék neki a dokumentálásának, és egyáltalán, hogy tudnék elboldogulni egy ilyen idegen, teljesen más környezetben, mint ami mondjuk az egyiptomi Luxor. Hát ugye én előtte voltam Egyiptomban egyszer a Pécsi Ági féle szakkollégiummal, egy kicsit ilyen speciálisabb túrán, ami olyan helyekre vitt el, ahol mai napig nem jártam, azóta sem, és hát hihetetlenül megszeretette velem Egyiptomot, és volt némi helyismeretem, mert ez közvetlen előtte történt. Úgyhogy igazából próbáltam így válaszolgatni ezekre a kérdésekre a legjobb tudásom szerint, de miután erős volt a rajzi érdeklődésem, és volt egy sokkal általánosabb történelmi tudásom, mint általában, aki mondjuk egyiptológia szakra jelentkezik, így én azt hiszem, hogy nyilván ezek döntöttek abban, hogy végül is kivittek magukkal 98-ban erre az ásatási szezonra, és elkezdtem dolgozni tulajdonképpen Egyiptomban.
4: Milyen volt ismét Egyiptomban lenni, és ráadásul egy nagyon különleges helyen, hiszen olyan sírba, ami nem látogatható, máskor nem jut be az ember.
5: Hát igen, ez egy fantasztikus érzés volt, ugye ott egy hatalmas ásatás kellős közepén találta magát az ember, ahol egész nap dolgoztak, munkások, tárgyakat találtak, gyakorlatilag olyan dolgokat, amiket előtte csak múzeumban látott az ember, azokat ott nap mint nap elé hozták, megfoghatta, megnézhette. Tehát egy óriási élmény volt maga az ásatás, és azon belül nekem egy óriási élmény volt az, hogy egy ilyen csodálatos, tényleg egy grandiózus sírban, igazából gyakorlatilag szabad kezet kaptam azzal kapcsolatban, hogy hogyan ültessem át ennek a sírnak a falfestményeit papírra.
4: És hogyan csináltad?
5: Sok instrukciót azon túlmenőleg, hogy a lehető legpontosabban, legprecízebben és legérthetőbben történjen mindez. Igazából így előzetesben nem kaptam, természetesen Bás Tamástól nagyon sok olvasnivalót kaptunk az előtte lévő nyár során. Én próbáltam tájékozódni, hogy mások, a nagyok, hogy dokumentáltak éveken keresztül egyiptomi templomokat, sírokat, és ebből ugye magam verzióját felépítettem. Tudtam azt, amikor kimentem, hogy ezek a szezonok ezek nagyon rövidek, ezek az ásatási szezonok általában 4-5 hetet vesznek igénybe, és az alatt kell produkálni olyan mennyiségű adatot, amit utána az ember otthon fel tud dolgozni a következő év során. Úgyhogy igazából sokat gyakoroltam előtte, ebben segített az is, hogy Bács Tamás saját maga is több apró részletet már dokumentált a sírban, és megmutatta nekem, hogy ő mit szeretne látni. Hál' Istennek ő is egy nagyon művészetorientált, nagyon vizuális ember, úgyhogy megértettük egymást, és tudtuk azt, hogy mit szeretne a másik. Én is elmondtam, hogy én nagyon szeretném, hogyha ezek a falképek ezek egyben lennének publikálva, ugyanis itt hatalmas falakról van szó, ezek 10 méter x 4 méteres falszakaszok, tehát durván 40 négyzetmétert foglalnak magukba, és ezeket a falszakaszokat, ezeket egy-egy jelenet tölti ki. Ezeket a jeleneteket én az elejétől fogva eldöntöttem, hogy nem szeretném feldarabolni, és nem szeretnék egy olyan dokumentációt produkálni, ami leegyszerűsíti a művészeti értékeit ennek a festménynek, vagy prioritást élvez bizonyos részletek másikakkal szemben, és kompromisszumokat köt. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, egy az egyben minden egyes esetvonást dokumentálni kellett, amit úgy oldottunk meg, hogy facsimile módon, ahogy mindenki más akkoriban ezt tette, meghatározott méretű pauszokkal tulajdonképpen kitapétáztuk a sírfalat, felragasztottuk ezeket a pauszokat olyan helyekre, ahol nem sértettük vele a festményt, és átrajzoltam.
4: Mennyire lehetett látni a pauszon keresztül, hiszen azért az nem egy átlátszó, csak áttetsző anyag.
5: Hát igen, a pausz nagyon jó anyag több szempontból, hiszen nagyon jól látszik rajta a ceruza vonás, amivel ugye én rajzoltam a helyszínen, és nagyon olcsó, ugyanakkor egy nagyon flexibilis anyag, viszont ebből az opálos állagából kifolyólag nagyon nehéz látni rajta az ecsetvonásokat. Igazából ez nem relief volt, csak festett réteg a falon, ezért volt egyáltalán lehetőség arra, hogy ezt így csináljuk, mert hogyha nagyon erősen megvilágította az ember lámpával, nagyon erős lámpával teli be ezt a pauszt, akkor azért úgy nagyjából átlátszottak rajta a vonások. Ami ugye nem azt jelentette, hogy mindent lehetett látni, úgyhogy nagyon sűrűn kellett emelgetni a pauszt és nézegetni, hogy mi van alatta, de ez viszont hozzájárult ahhoz, hogy nekem a látásmódom nagyon sokat fejlődött, nagyon rövid idő alatt, hiszen mindig is egy ilyen félig vak állapotban kellett ugye dolgozni, bent egy sír belsejében, ahol amúgy is sötét volt, egy irányított fénnyel tulajdonképpen folyamatosan kitalálni azt, hogy mi lehet a falon. Kopott, sok helyen ugye lepergett, sérülésekkel teli felületeket kell itt elképzelni, ahol azért nagyon sok probléma adódott, amit természetesen meg kellett oldani a dokumentálás során, hiszen akkor van az embernek lehetősége arra, hogy a fal előtt ülve egy az egyben ugye lássa magát az eredeti alkotást. Tehát én az elejétől fogva, ez egy másik dolog, amit nagyon azóta is hangsúlyozom mindig, amikor beszélek a munkámról, hogy az, hogy valaki jól tudjon dokumentálni egy egyiptomi műemléket, ahhoz ott kell lenni az egyiptomi műemléknél, hiszen semmi nem pótolja, még a legjobb fotó sem pótolja, vagy amiket most csinálnak háromdimenziós virtuálisan felépített felületek sem pótolják azt a lehetőséget, hogy az ember megnézheti élőben ezeket a falfelületeket. Így kezdődött tulajdonképpen ez az egész, egy hihetetlen rohamtempóban, de ugyanakkor maximális precizitással, ezekből a 4-5 hetes szezonokból a maximumot kihozva tulajdonképpen próbáltam minél több adatot hazaszállítani az ásítási szezon végén.
4: Ezeket tehát pauszpapíron jöttek magyarul.

0: hanem ennek van egy, a terepmunkának egy sokkal jelentősebb, sokkal hosszabb stúdiómunka része, ahol mindez az anyag szintetizálva lesz, és olyan formában lesz öntve, hogy ne csak a tudományos szakember számára nyújtson hatalmas adatmennyiséget, hanem egy laikus, hétköznapi ember számára is élvezhető formába kerüljön. És én mindig is nagyon fontosnak tartottam valószínűleg pont a rajzi múltból kifolyólag, hogy ezek a gyakran hihetetlen magas művészeti értéket képviselő egyiptomi festmények, reliefek, kis plasztikai alkotások, ezek, amikor prezentálom őket én, mint szakember, megtartsák és továbbra is mutassák ezt a kvalitásukat. Ahhoz, hogy ez megoldható legyen, ahhoz a stúdiómunkát is úgy kellett megtervezni, hogy ne legyenek olyan kiskapuk, amiket igénybe veszünk és leegyszerűsítjük, és ne vesszen el adat. És ezért én azt találtam ki, hogy amikor hazahoztam ezeket a pauszokat, ezeket egy az egyben fogom továbbvinni a stúdió fázisba, és nem kicsinyítem le, hanem pontosan azért, hogy ne vesszen el semmi abból, amit én a helyszínen regisztráltam. Leragasztottam őket édesanyám általános iskolájába, ahol tanított volt egy hatalmas tornaterem, aminek elég nagy volt ahhoz az alapterülete, hogy oda ezeket fel lehessen építeni, ezt a falat gyakorlatilag a padlón egy az egyben. Oda visszaragasztottam ezt a 4x10 méteres falszakaszt, ugye minden egyes ilyen falat, ahogy a szezonok követték egymást, és ezeket hosszú pauz csíkokra újra átrajzoltam, de ezúttal tussal, és gyakorlatilag készítettem egy 1:1-es másolatot ezekről a falakról.
1: A színeket hogyan jelölted? Lehet ugye jelölni színessel, illetőleg fekete-fehéren, viszont a publikációkban a fekete-fehér jelölések azok, amik a műveid mellett, műveidnél megfigyelhetők.
0: Így van, így van. Ugye akkoriban az volt a gyakorlat, ugye a 2000-es évek elejéről beszélünk, 90-es évek végéről, az volt az általános gyakorlat, hogy ugye általában fekete-fehérben készültek a sír dokumentációk, és színes fotókkal támasztották alá a részlet, a gazdagságát, meg mutatták be a síroknak a megjelenését, és mi is ezt a trendet követtük, pontosan azért, hogy ne növeljük meg a költségeket, viszont nagyon sokan pontosan ezért, hogy ugye úgyis voltak színes fotók, egyáltalán nem tüntették fel a színeket a rajzos dokumentációban, hanem csak körvonalakat rajzoltak. Mi úgy éreztük, hogy ez egy óriási leegyszerűsítése lenne az adott helyzetnek ebben a sírban, és kidolgoztam egy olyan színkódrendszert, ami tulajdonképpen különböző sűrűségű pontozásokkal való kitöltése a felületeknek, annak megfelelően, hogy az adott színek, alapszínekre leegyszerűsítve, hogyan jelennének meg fekete-fehérben. Ez most így mondva lehet, hogy egy kicsit bonyolultan hangzik, de ez egy olyan színkódrendszer, amit én 98-ban dolgoztam ki, és 20 év elteltével a mai napig a magyar ásatások nagy részén ezt használjuk, és nem csak a TT65-ös sírban, hanem azóta máshol is felbukkant, sőt külföldön is át tudtam ültetni egy-két ásatásban. Ennek az a lényege, hogyha az ember ismeri a színkódot, akkor gyakorlatilag bármilyen ilyen módon publikált rajzot le tud fordítani a fejében egy színes verzióra, és emellett annyira sok pluszt ad hozzá ezekhez a rajzokhoz, pontosan azáltal, hogy a körvonalakat megtölti élettel, hogy esztétikai szempontból is egy hatalmas ugrás az akkoriban készült vonalrajzokhoz képest.
1: A mai világban nagyon sokan színes rajzokat rajzolnak, igen, publikálnak. Igen, igen. Miért döntöttél úgy, hogy ma is ugyanezt a módszert használod?
0: Mert hogy egyrészt ugye nyilván volt ennek egy költséghatékony vonatkozása. Ugye színesben kiadni egy ilyen hatalmas kötetet, ami ennyi rajzot tartalmaz, az még ma is nagyon nagy terheket róna egy-egy publikációra. Viszont ennél sokkal fontosabb az, hogy én igazából dolgozom színesben is. Nagyon szeretem a színes ceruzát, mint médiumot, amit rengeteget használok arra, hogy színesben publikáljak színes falfelületeket. Viszont ahogy később más projekteken is elkezdtem dolgozni, és rengeteg féle variációjával találkoztam az anyagnak, ami így előfordul ezekben az ókori egyiptomi műemlékekben, azt az általános szabályt hoztam meg a saját magam munkájával kapcsolatban, hogy amikor jól fotózható a falfelület, tehát magyarul mondva megmaradtak a színek eredeti színhatásukban, és tényleg jól fotózható, ott én mindig fekete-fehérben dolgozom, és a színeket is ebben a színkódrendszerben publikálom, a szürke skálában. Amikor pedig a színek már megkoptak, és nem igazán vannak jelen a falakon, vagy a töredékeken, akkor pedig felerősítem a színeket, pontosan akkor szoktam használni a színes ceruzát.

0: egy nagyon jól koordinálható eszköz, mondjuk a temperához, vagy akár a pasztelhez képest is, és lehet vele nagyon finoman dolgozni, részleteket gyönyörű szépen visszaadni, meg ugyanakkor lehet vele nagy felületeket is lefedni. Úgyhogy itt még ugye egy szót nem ejtettünk arról, hogy ez hogyan történik manapság. Természetesen teljesen másképp dolgozom így 20 évvel később, mint ahogy elkezdtem dolgozni, de az alapelvek azzal kapcsolatban, hogy én dokumentálok, ahogy mindenkinek dolgozom, amilyen projektekben eddig részt vettem, azok igazából nem változtak, sőt egyre erősebbek.
1: Ezzel a technikával meddig dolgoztál, milyen projektekben vettél részt?
0: Maga az IMISZEBA ásatás, TT65-ös, ez nagyon sokáig húzódott, tehát ez több mint 10 évig tartott ezt a sírt papírra vetni. Ennek a sírnak az összes festményt, ez egy hatalmas nagy sír, úgyhogy jóval nagyobb, mint az átlag sírok itt Luxorban. Viszont közben én már elkezdtem dolgozni más ásatásokon is, más területeken is, és egy olyan diverzitásával ismerkedtem meg az anyagoknak, ami elképzelhető lett volna még akár tében belül is. Nagyon sokat köszönhetek Abydosznak ezügyben, ahol 5 éven keresztül dolgoztam különböző ásatásokon, és rengeteg tárgyat rajzoltam, rengeteg faltöredéket, szóval olyan teljesen extrém dolgokat is, mint korábbi ásatóknak a hátramaradt eszközeit, kulcsoktól a cipő talpig, tehát fantasztikus, hihetetlen dolgokat is dokumentáltam életem során. De, hogy egy másik végletet is mondjak, tehát legelső uralkodók pecsét lenyomatai, amik hihetetlen hatásúak voltak, egyáltalán az ember kézbe fogni ezeket a Narmer korából származó hajókat ábrázoló hatalmas nagy edény lezáró agyagkúpokat, meg egyáltalán. Szóval ott egy olyan diverzitásával találkoztam ennek egyáltalán annak, hogy mit lehet dokumentálni, vagy mit érdemes dokumentálni Egyiptomban, ami aztán egy hatalmas lendületet adott ennek az egész munkának.
1: Abydoszban, amikor dolgoztál, nem csak kétdimenziós, tehát sík festményeknek a dokumentálását végezted, hanem akkor voltak ezek szerint domborművek, sőt tárgyak is, vagyis a 3D-ben is dolgoztál. Ez mennyiben jelentett más technikát?
0: Hát ez nagyban, mert ugye ez egy nagyon más hozzáállás, mert amikor háromdimenziós tárgyat ábrázolunk, azt még egy fokkal nehezebb leképezni síkba, úgyhogy még ugyanakkor tényleg értelmet nyerjen, hogy mi a különbség, tehát miért rajzolunk. Ugye ez egy nagyon általános kérdés, amit nagyon sokszor feltesznek az embernek, főleg így, ahogy ugye haladunk előre, és egyre fejlettebb technikai eszközökkel tudjuk ezeket a műemlékeket szemlélni. Egyre gyakrabban merül fel az a kérdés, hogy miért kell valamit lerajzolni, amiről manapság már egy teljesen élethű háromdimenziós másolatot lehet készíteni, de ugye még akkoriban is rendkívül jól alaposan le lehetett fotózni. Hát ugye maga a rajz az egy egész más okból kifolyólag készül, mint a fotó. A fotó az egy ideális esetben egy meglehetősen objektív ábrázolása a tárgynak. Ugye a fotónak is vannak többféle nézetei, ugye megpróbáljuk megtalálni a jellemző nézeteit a tárgynak. Ugyanakkor a rajz az mindig egy szintetizálása annak, hogy én mit tartok fontosnak közölni információ szempontjából ezzel a tárgyal kapcsolatban. Bizonyos vonásait felerősítem, bizonyos vonásait háttérbe szorítom, tehát egy nagyon szubjektív megközelítése a dolognak, és amikor tárgyat rajzolok, akkor ugye ugyanúgy szerepel az, mint az egyik legfontosabb dolog, amire oda kell figyelni, hogy milyen nézeteket képezek le, mi az, amivel a legjellemzőbben meg tudom mutatni, hogy ez a tárgynak a stiláris jegyeit be tudom mutatni, vagy a különböző feliratmaradványokat a tárgyon adott esetben. Tehát szelektál az ember ebből az óriási rázúdított információból, amiben benne van az is, hogy itt lepatogzott a sarka, ott koszos, ott lekopott, itt félbetört, stb. Benne van az anyaga, hogy miből készült, benne vannak a méretei, ugye, hogyha nagy, akkor mennyire kicsinítem le, hogyan mutassam be. Az egy nagyon-nagyon komoly kihívás. Ugyanúgy, mint a falmásolás, ahol pedig egy sokkal kötöttebb eszköztárral, általában vonalakkal, körvonalakkal mutatom be az adott művészeti emléket, úgy, hogy szintén megpróbálom rá fordítani az embernek a figyelmét arra, amit én fontosnak tartok.
1: Rövid zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, Vértes Krisztiánnal beszélgetek, epigráfus és egyiptológus.
1: Ugorjunk akkor egyet. Ma a digitális epigráfia az a terület, aminek egy különleges szakértője vagy, nemzetközi szinten is elismert szakértője. Hogyan történt a váltás és mikor?
2: Igazából ugyan az elejétől fogva, tehát egészen a kezdetektől fogva a számítógép, mint olyan részt vett a munkámban, de nem állt még olyan szinten, tehát nekem nagyon korán kialakultak azok a standardjaim, amiket fontosnak tartottam, hogy mindig kövessek. A részletgazdagság, az, hogy egy jelenetet egyben tartani, az, hogy lehetőség szerint látszon magán a dokumentáción is, hogy milyen műemléket képvisel, milyen művészi értékű eredetit képvisel, hogy élvezhető legyen maga a dokumentáció is, mint egy művészeti termék. Ezeket én nagyon fontosnak tartottam az elejétől fogva. Én nagyon sokáig visszatartottam, hogy úgy mondjam, hogy a számítógép átvegye az uralmat e fölött az egész módszer vagy hozzáállás felett, pontosan azért, mert nem állt azon a szinten, hogy ezt az értéket közvetíteni tudja. És igazából nagyon sokáig kivártam, egészen 2011-ig. Ismertem már a lehetőségeket korábban is, tudtam, hogy vannak hatalmas nagy digitális rajztáblák, amiket többen használtak is. Viszont egyrészt lehetőségem se volt rá, hogy kipróbáljam, anyagilag sem tudtuk ezt megengedni magunknak, hogy ilyeneket használjunk a dokumentációban. Másrészt maga a számítástechnika nem állt olyan szinten, a processzorok nem voltak olyan okosak, nem voltak olyan gyorsak, hogy ezt a mennyiségű adatot befogadják.
1: Mi volt az a pont, amikor úgy láttad, hogy most már viszont lehet?
2: Amikor megváltozott az egész helyzetem igazából a dokumentációval kapcsolatban, a nagy változási pont az az volt, amikor eldöntöttem, hogy a különböző kisebb projekteken való részvétel helyett lekötöm magam hosszabb időre egy projekttel kapcsolatban és egy intézeten belül. Én 2005-ig az első 7-8 évét azzal töltöttem az Egyiptomban dolgozásnak, hogy egyik ásatásról a másikra jártam. Először csak magyar vonatkozású ásatásokon dolgoztam, természetesen az Imi-Szeba ásatás az párhuzamosan ment ezekkel nagyon sokáig. Majd egyre több külföldi ásatáson kezdtem el dolgozni. Abydos volt az egyik ilyen nagy terület, ahol több projekten is dolgoztam, szinte mindenkinek, aki ott dolgozott, de dolgoztam a Metropolitannek, Luxorban, dolgoztam más olyan PhD hallgatóknak Amerikából, akik ma már professzorok és saját ásatásuk van. Tehát sok olyan dolgot indítottunk be, ahol én tulajdonképpen ilyen rövid távú munkákat végeztem ásatásokon. Majd 2005-ben elszerződtem a Chicagói Oriental Institute-nak az Epigraphic Survey nevű luxori intézetéhez, ami az egyik legismertebb dokumentációs intézet Egyiptomban. Lassan 100 éve folytat dokumentációs tevékenységet, és olyan nagy nemzetközi hírű műemlékek dokumentálása fődik a nevükhöz, mint a Medinet Habui III. Ramszesz nagy templom, vagy Karnak, Luxor templom, tehát ők tényleg nagy volumenű projekteket kezelnek, és amikor hozzájuk kerültem, az egy olyan stabilitást adott az életemben, azáltal, hogy fél évet nekik dolgoztam, fél évet pedig itthon tudtam dolgozni a saját projektjeimen részben pedig szintén nekik, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy milyen következő szintre lehetne emelni azt, amit eddig csináltam, és akkor kezdtem el igazából így nézegetni afelé, hogy milyen olyan plusz tudnék hozzáadni ahhoz, ahogy eddig dolgoztam, amit papíron nem lehet megvalósítani, viszont számítógéppel hatalmas lendületet lehet adni bizonyos fázisoknak.
1: Mik ezek a fázisok? Miket találtál?
2: Hát ugye az egyik nagy problémája az a papíron való dokumentálásnak, meg a hagyományos módszereknek, hogy a hagyományos faksimile módszer az ugye nyilván egy bizonyos szintig invézív beavatkozás a műemlékbe, hiszen ugye az ember valamilyen fizikai dolgot, pausz fóliát rátesz a falra, és átrajzolja a falnak a maradványait ezen a fólián. Ezt már akkoriban sem kimondottan kedveltük, de nem volt más lehetőség, és ez volt az egyik első dolog, amit nagyon szerettem volna megváltoztatni, amit a Chicago House, ez az ismertebb neve, a környéken az Epigraphic Survey-nek, ők már régóta alkalmaztak, egy olyan fotón rajzoltak, amit egy nagy formátumú kamerával készítettek magáról az adott fal szakaszról, majd papíron előhívtak egy bizonyos méretarányban, és ezen a fotón rajzoltak, amit aztán utána később kémiai úton eltüntettek a rajz mögül, és így tulajdonképpen nem kellett a falra semmit feltenni és hozzá sem érni.
1: fényképezésnél nagyon gyakori, hogy torzul különböző szögbe való beállítás miatt. Ezt ki tudták küszöbölni?
2: Ezt ők ki tudták küszöbölni nagy részt. Ez ugye egy ilyen nagy formátumú speciális kamera, ami nagy részt ezt a perspektíva problémát ezt kiküszöböli. Természetesen nem 100%-ban, de elég jól ahhoz, hogy később össze lehetett illeszteni ezeket a külön falszakaszokat egy nagy egységé. Tehát ők így dolgoznak nagyon-nagyon régóta, ez a munkafolyamat, ez még most is része a chicagóiak munkájának. Nekem ez nagyon tetszett, hogy ugye nem kell hozzáérni a falhoz, viszont ami problémát okozott nekem, és amit tényleg így nagyon sokáig súlykoltam is a chicagóiakkal való munkám során, hogy ez egy fontos eleme a munkának, és valahogy meg kell őrizni, hogy ők ugye felszabdalták, pontosan a technikából kifolyólag felszabdalták ezeket a templomfalakat kisebb egységekre, és az ember, ahogy próbálta ugye átlátni a nagyot, és ugyanakkor nézni a részleteket, nagyon sok nehézségbe ütközik ezeknek a publikációknak a használata, véleményem szerint. A másik dolog, ami szintén megoldhatatlan volt papíron, az, hogy annyira gazdag sokszor ezeknek a műemlékeknek maga a története vizuálisan, hogy hányszor változtatták ezeknek a falaknak a festményeit, a reliefeit, átfaragták, kifaragták, megrongálták, újrafaragták, jött a következő uralkodó, átfestette az egészet, és ezeknek mind megvan a nyoma, ideális esetben, egymás fölött, tehát egy ugyanolyan rétegződést képeznek, mint egy régészeti lelőhely, csak éppen itt a fal síkjának a régészetéről van szó, és ezeket a publikációk nagyon gyakran, vagy azért, mert nem fordítanak elég figyelmet a részletekre, vagy azért, mert tényleg bizonyos állapota a falnak érdekli őket, és más nem, leegyszerűsítenek, összemosnak, és együttesen publikálnak, és ez nagyon zavaró, hiszen ezek soha nem léteztek együtt. Mondok egy példát, például Medinethabuban a kis templomban, az Amun templomban, ahol jelenleg is dolgozik az Epigraphic Survey, Hatshepsut idejében kezdték el építeni a templomot, 8. Ptolemaiosz fejezte be, jóval később, majdnem minden jelentős fáraó hozzátett a műemlékhez valamit, és legalább 3 különböző festési epizódot lehet megkülönböztetni néhány falon. Ehhez képest a módszer az abból áll, hogy a reliefet publikáljuk egy vonalrajz formájában, a festett részleteket azokat pedig egy sima pontozott körvonalrajzzal oldjuk meg. Tehát gyakorlatilag, ha 3 festett epizód van egymás felett egy falszakaszon, akkor arra nincs módszer.
1: Szerinted hogyan lehet ezt megoldani, illetőleg a 3 különböző korszaknak a festései miben különböznek egymástól?
2: A technikai része, azt pontosan itt tudom behozni a számítógépet, tehát ugye az egyik legnagyobb vívmánya annak, hogy számítógéppel kezelje az ember ezt az adathalmazt, az az, hogy el lehet különíteni ezeket a rétegeket egymástól, mint hogyha egy set pausz helyett 3-4 egymásra tökéletesen illeszkedő set pauszt ragasztanék egymás fölé, és azzal dolgoznék, és minden egyes különböző korszakot külön pauszon ábrázolnék. Ezt ki tudom váltani azzal, hogy eleve rétegekben dolgozom a számítógéppel, és az, hogy ezek miben különböztek egymástól, és azt hogy különítem el egymástól, ez megint csak a jelrendszer kialakításától függ. Míg papíron évekig csőtollal dolgoztam, ami ugye azt jelenti, hogy túlsajzokat készítettem, ami azt jelenti, hogy ezek fekete színű túlsajzok voltak, hiszen a túls az egyféle szín tud reprodukálni. Ezért is kellett ugye életre hívni a színkódrendszert, ahol különböző sűrűségű pontozásokkal jelöltük a különböző színeknek a sötétségét, árnyalatait. A számítógépen, ezekben a rétegekben egy olyan széles skáláját tudom a jelrendszernek kiépíteni, ami markánsan el tudja különíteni fontossági sorrendben, vagy megjelenési erősségben ezeket a rétegeket egymástól. Tehát valamit fehéren tudok hagyni, valamit feketével tudok jelölni, és közte millió szürke árnyalatot, különböző kitöltést, stb. Tudok eszközölni. Tehát ez egy óriási előny. Még mindig nem beszéltem egy szót se a színekről, ugye a színes színek, a színesben ábrázolásról, mert az egy külön téma. Szóval igazából amellett, hogy 2010 környékére én eljutottam egy olyan pontra, hogy egész egyszerűen annyi munkám volt, hogy manuálisan, kézzel, a hagyományos módszerrel már nem lehetett lépést tartani a mennyiséggel, amin dolgoztam. Muszáj volt keresni egy alternatívát, amivel fel tudom gyorsítani a procedúrát, anélkül, hogy a minőségben romoljon az, amit én mindenképpen képviselni akartam a rajzaimmal. Emellett ez volt a másik nagy előnye annak, hogy be tudtam vonni a számítógépet a munkánkba, hogy ki szélesedett tulajdonképpen a világ azzal kapcsolatban, hogy mit tudok láttatni abból az adatmennyiségből, amit én látok, és hogyan.
1: Most hogyan dolgozol? 2011 óta mennyit fejlődött a technika, illetőleg a lehetőségeid és a munkamódszered?
2: Amikor elkezdtem én 2012-ben dolgozni számítógéppel rajzolni, két okból adódott. Az egyik az, hogy az Imiseba sír színkódolása nagyon-nagyon elhúzódott, és alternatívát kerestem arra, hogy hogyan tudnám azt felgyorsítani. A másik dolog pedig az volt, hogy az intézetemnek, a saját intézetemnek, a Chicagói Egyetemnek be tudjam bizonyítani azt, hogy amit ők papíron csinálnak, kémiai úton eltüntetett fotókkal, stb., azt van már olyan szinten a számítógép, hogy reprodukálni lehet. De egy sokkal tisztább, sokkal gyorsabb és sokkal költséghatékonyabb módon. Tehát igazából erre irányult egy egész évnyi kutatás, hogy kifejlesszem azt a módszert, amivel ezt a két dolgot reprodukálni lehet. Az Imisebában elkezdett fal képmásolást a saját technikámat, amit én fejlesztettem ki az előző 10 évben, és a Chicago módszert, amit viszont 1930 óta használt az intézet, és mondom csak, hogy foggal körömmel ragaszkodott hozzá, hogy ez van, ez a módszer, így fogunk dolgozni mindig is.
1: A hagyomány ereje.
2: A hagyomány ereje, és ugyanakkor ugye ezek a publikációk, amik készülnek, nagyon sokszor 10 éveket ölelnek fel, és nagyon fontos volt a kontinuitásom abban is, hogy nyilván itt arról van szó, hogyha egy másik médiumot vezetek be, és másképp érem el az eredményt, azt a rajzot egy olyan korábbi rajz mellé lehessen tenni, ami teljesen más módszerrel készült, és a kettő között ne lehessen a különbséget észrevenni. Tehát nagyon fontos volt az, hogy ugye sokszor egy publikáción belül ezek a különböző technikával készült rajzok egymás mellé kerülnek, és ne tűnjön fel az, hogy az egyik így készült, a másik meg úgy. Ez nagyon sok kötöttséget eredményezett, tehát nagyon kevés volt a mozgástér. Ugyanakkor az elejétől fogva meghatározta azt, hogy mi lesz az a technika, amivel mi dolgozunk, vagy amivel én elkezdtem dolgozni, aztán az egész intézet átvette, és szembe mentünk az összes számítógépes trenddel, de tényleg mindenkivel, tehát senki nem rajzolt azzal a szoftverrel és azon a módon, ahogy én ezt kidolgoztam a Chicagói Egyetemnek, ami az Adobe Photoshop nevű szoftver használatán alapult, ami alapvetően egy fotó modifikáló szoftver, semmi köze a képzőművészethez ilyen szempontból, vagy legalábbis a rajzoláshoz, de van egy olyan modulja, ami arra lett kifejlesztve, hogy olyan módon is lehessen módosítani egy fotót, hogy ráfest az ember ecsetekkel, és ez szépen az elmúlt években egy olyan szintre jutott el, hogy komoly képzőművészek kezdték el használni. Akkoriban még ez gyerekcipőben járt, de minden előnyét magában foglalta annak, ahogy mi dolgozunk, hogy kézzel festünk digitálisan tulajdonképpen.
1: Tehát gyakorlatilag a Photoshopot használjátok az eredeti formájában, vagy pedig egy módosított, tehát saját szoftverfejlesztéssel.
2: Hát ez nagyon szép lenne, de ezek a szoftverfejlesztések horribilis időt és pénzt emésztenek fel, tehát ez nyilván így nem működött volna, és hát ehhez ugye nem volt meg a kapacitása az intézetnek, meg igazából igény se volt rá. Nekünk az kellett, hogy olyan részletességgel és olyan precizitással tudjunk rajzolni, számítógépen festeni, hogy azt a színvonalat, azt az értéket át tudjuk ültetni a digitális érába, amit mi papíron képviseltünk a chicagóiakkal. Azért nem használta senki a Photoshopot akkoriban, mert mindenki vektorosan, aki digitálisan rajzolt, ez is nagyon messzire nyúlik vissza, a 90-es évek elejétől folyamatosan kezdett belefolyni az egyiptomi műemlék dokumentálásba ez a vektoros rajzolás, ami ugyanannak a cégnek egy másik szoftverét, az Illustrator nevezető Adobe terméket használták. Mindenki ezt használta, rajtunk kívül. Ugyanis itt arról van szó, hogy az ember pontokat helyez el az adott kép körvonala mentén, és ezeket a számítógép segítségével összekötögeti és alakítja. Ami készül, végtermék, az egy viszonylag könnyen elkészíthető, viszont az eredetivel köszönő viszonyban nem levő, végtelenül leegyszerűsített, tulajdonképpen egy faltérkép, amit az ember ezzel a programmal készít. Viszont ez nagyon sok mindenkinek bőségesen elegendő volt ahhoz, hogy közölje egy fallal kapcsolatban azt, hogy hogy helyezkednek el rajta a főbb elemek, mi olvasható, a hieroglifákat, stb. Ezzel tökéletesen le lehetett fedni.
1: A vektorgrafikának egyik előnye, hogy különböző méretben ugyanaz így reprodukálható. Van. A ti esetetekben a kicsinyítés, nagyítás milyen mértékben hajtható végre, hiszen pontosan a Photoshopnak ez az egyik idézőjelbe tett hátránya, hogyha szembeállítjuk a vektorgrafikus
2: illusztrátorral. Így van, nem akarok túl belemenni ilyen technikai részletekbe és ezzel untatni mindenkit, de ugye a vektorrajznak pontosan, hogy te is mondod, az egyik nagy előnye, hogy rendkívül kisméretűek a fájlok, amiket készítesz, hiszen itt egy átméretezhető vonalról van szó, amit akár mekkora fel lehet nagyítani, és ugyanolyan éles és szép maradt, tehát gyakorlatilag tudsz publikálni egy óriási falszakaszt egész kicsiben is, és egész nagyban egy részletet is, és minden ugyanolyan szép, mint hogyha úgy rajzoltad volna eredetileg. Míg Photoshopban ezt úgy hívják, hogy raster, azt a módot, ahogy ott festesz, ott tulajdonképpen pixeleket színezel ki, és ebből kifolyólag, ha egy adott rajzot elkezdesz nagyítani, egy idő után homályos lesz az eredmény, és már nem felel meg. Tehát nem látod olyan élesen a vonalat. Na most, hogy ezt mi kiküszöböljük, és ezért is kellett kivárnunk, amíg a számítógép eljutott erre a szintre, ezért mi egy olyan a mai napig is, tehát ezt azért úgy készítettük, hogy jövő biztos legyen ez a mi saját technikánk, egy olyan hatalmas felbontásban dolgozunk, amivel tulajdonképpen folyamatosan a végletekig kihasználjuk a számítógépeink kapacitását, és olyan méretben dolgozunk, ezt úgy kell elképzelni, hogy ha én ki akarnám nyomtatni még élesen egy adott falszakasznak mondjuk a rajzát, akkor én ezt ki tudnám nyomtatni gyakorlatilag 5-6-szorosában az eredeti valós méretének. Nyilván itt most érdekes az, hogyha az ember ezt maga előtt látja, hogy mennyire lehet ezekbe a dolgokba így beleinvestálni, vagy anélkül, hogy az ember ezeket vizuálisan látná, ezeket a rajzokat. Itt arról van szó, hogy amit én festek Photoshopban, most dokumentációként, azok a rajzaim olyan mérhetetlen méretűek. A Luxor templomban, amin most dolgozom, római freskón, azt gyakorlatilag ki lehetne nyomtatni egy az egyes méretben minden nemű értékvesztés nélkül. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy még az Imi Szebában 20 éve a nagy 40 négyzetméteres falszakaszok, amikor végül eljutottak a számítógépre kicsinyített formában, és megjelentek ott olyan nagyjából 120-160 megabájt körüli méreteket képviseltek, amiket most dolgozok, azok ilyen 8-9 gigabájtos fájlok. Tehát ezekhez a most létező tényleg legjobb számítógépeket kell használnunk.
1: Könyvet is írtál róla, illetőleg honlapod is van. Ezek hogyan születtek?
2: Hát igazából, ami felgyülemlett 2010 óta, 11 óta ebben a szegmensében a munkámnak adat a fejemben, meg a módszerek, amiket kitaláltam, amiket végül most átvett már az intézetünk is, és teljes mértékben átálltunk digitális dokumentációra, ami ezen a módszeren alapul. Logikus lépés volt, hogy idővel lehetővé tegyük a kollégáink számára is, hogy a mi kísérletezéseinkből, abból, ahogy én eljutottam A-ból B-be, és ahogy most dolgozom, a rengeteg módszerből, amit az elmúlt 20 év alatt kifejlesztettem, alkalmaztam, továbbfejlesztettünk mások segítségével, ezekből ők is tanuljanak, és én nagyon fontosnak tartottam mindig is a munkámban, hogy megosszam, amit én tudok, és hogy másoktól tanuljak. Először abban gondolkodtunk az intézeten belül, hogy megírom az intézet számára egy kvázi kézikönyv formájában ezt a módszert, amit kidolgoztam a számítógépre. Hogy minden, hogyha felvesznek egy új artistot, egy új művészt, egy új epigráfust az intézethez, akkor neki legyen egy kézikönyve, amiből megtanulhatja ezt a módszert. Most itt látszik az, hogy mennyire gyorsan fejlődik a számítástechnika, és mennyire gyorsan fejlődnek a módszerek, hogy mennyire nem működött ez, mint egy statikus médium, ez a könyv. Egyáltalán mire elkezdtem összegezni azokat a dolgokat, amit tanultam, amit kifejlesztettem, ez olyan méreteket öltött, hogy egy kézikönyv formájában már nem fér bele. Ebből következett az, hogy akkor írok egy könyvet. Írtam egy könyvet, amit akkoriban nagyon trendinek tűnő módon digitális formában írtam meg, és digitális formában is publikált az egyetem. Ez 2014-ben jelent meg, ez a Digital Epigraphy című könyv, amiben adtam egy kis áttekintést arra vonatkozólag, hogy hogyan jutottunk el idáig, és gyakorlatilag leközöltem ezeket a módszereket, amiket mi alkalmaztunk. Kvázi a Chicago-i egyetem módszerének a digitális változatát lehetett belőle megtanulni. Ezt nagyon sok kollégánk nagyon örömmel vette, és nagyon sokan használták, tankönyvként is. Viszont én úgy képzeltem ezt a dolgot, hogy folyamatosan frissítjük, és évente megjelenik belőle egy új kiadás. Aminek az írásával még úgy önmagában nyilván a rengeteg munkám mellett ez a maga az írás, az először hobbi szinten kezdett el így működni. Ez egész napomat azt töltötte ki, legalábbis akkoriban, hogy rajzoltam. És minden ilyen dolgot, úgy például egy könyvet írni, ugye a szabadidőbe kellett bezsúfolni, ami nem igazán működött már akkor sem. De ennél sokkal nagyobb probléma volt, hogy mire átment egy hagyományos könyvnek a hagyományos editoriális különböző csatornáin, Chicagóban, és eljutott a megjelenésig, évek teltek el. Ez a fajta tudásanyag, amit én ebben a könyvben közöltem, és a következő kiadásban bővítettem, egész egyszerűen nem bír ki egy ilyen két éves procedúrát, míg eljut az emberekhez. Hiszen addigra egy része ezeknek a dolgoknak elavultá válik.
1: Hát a számítástechnika iszonyatosan gyorsan
2: változik. Ahogy egyre több mindent megtanultam ezzel kapcsolatban, én is változtattam a saját módszereimen. Több olyan projektet kezdtem el, ahol szabad kezet kaptam magának a módszerek a kialakítása, az is már nem kötött a Chicagói módszere, és az megint nagyon sok lendületet adott az ez irányú fejlődésnek. Úgyhogy egy idő után úgy döntöttem, hogy megpróbálom megbeszélni az intézettel, hogy ejtsük a könyvet, és kreáljunk egy weboldalt, ahol szabad kezet kapok arra, hogy gyakorlatilag amikor úgy érzem, hogy valami fontos közlendőm van, akkor ezt megtehessem. A második kiadása a könyvnek én elkészítettem 2016-ban, és leadtam Chicagóban, majd a Raymond Johnson, aki az Epigraphic Survey-nek az igazgatója, elkezdett lobbizni nagyon keményen, hogy menjen át a szokásos editoriális csatornákon, és valaki okézza le, hogy ki tudjuk adni. Abban én egy egész fejezetet szántam a terepmunkának, ami nem volt bent még az első könyvben, az első kiadásban, és nagyon sokan effektíve ezt kérték, hiszen nagyon sok embernek ez a legnagyobb problémája, hogy mit csináljon a műemléknél, és hogyan tud digitálisan dolgozni egy műemléknél. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, stb. Két évig próbáltuk kiadni a könyvet, és két évig akadt el különböző csatornákon, mert XY nem nézte meg, meg mit tudom én. Lényeg az, hogy hát a könyvkiadáson nagyon sokat tanultam, ez alatt a két év alatt, hogy ez hogy működik. Ugye ez nem egy olyan hagyományos publikáció, ami kibírja ezt. Ezek után beszéltem a Ray-el, hogy mit szólna ahhoz, hogyha készítenénk egy weboldalt, ahol a könyv tartalma lenne az indulási anyag, és én ezt úgy készíteném el ezt a weboldalt, hogy lennének különböző fő moduljai, amik különböző területekre fókuszálnak, és megpróbálnám idővel belevonni a kollégákat, hogy ők is ezt egy a saját munkáik, a tapasztalataiknak ez egyik megnyilvánulási terévé tegyék, és készíteni itt egy olyan dolgot, ami még ugyanúgy, ahogy a könyv, tehát ilyen digitálisan kiadott epigráfiát, oktatókönyv addig nem létezett. Na hát ez a weboldal, ez egy ugyanilyen kezdeményezés volt, amit igazából még senki nem... Tehát egy ilyen naprakész, ugyanakkor az editógép bizonyos szegmensével foglalkozó dolgot, ilyet nem csináltak még. Szerintem részben azért, mert úgy volt vele, hogy majd meglátjuk, ha meg lesz, végül is beleegyezett ebbe a dologba, és én úgy jöttem haza Egyiptomból tavaly tavasszal, hogy már tárgyalásokat folytattam egy webdesigner céggel azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnék, és gyakorlatilag felhatalmazást kaptam az intézettől arra, hogy ezt elkészítsem. Ugyanakkor nekem nagyon fontos volt az, hogy más munkáimat is ide bevonhassam, a magyaroknak végzett munkákat, az abidosziakat, meg egyáltalán, és hogy hosszú távon itt tényleg túlnőjünk az intézetnek ezen az egész bürokráciáján, azon, hogy minden egyes cikk bemegy, aztán valamikor kijön, és aztán idővel publikálva lesz. Én ezt a weboldalt a saját nevem alatt készítettem el, úgy, hogy a chicagóiak adják hozzá mai napig az anyag egy jó részét, de nem a chicagóiaknak a weboldalaként indult ez a kezdeményezés. Úgyhogy elkészült az oldal nyáron, ez egy hatalmas munka volt, soha nem gondoltam volna, hogy ez egy ekkora munka lesz, ugyanis nem akartunk semmilyen már meglévő dolgot követni, hanem gyakorlatilag felépítettük az egészet abszolút a nulláról kóddal. Ebben nagyon sokat segített nekem a webdesigner cég, akikkel dolgoztam, nagyon jó barátom Solymári Robertnek a webdesigner cége, akik nagyon sok díjat nyertek Magyarországon már a munkájukkal eddig is. Grotesk kreatív társulatnak hívják egyébként őket, és rendkívül flexibilisen meg tudták oldani azokat az elképzeléseket. Én az utolsó pontig mindent a dizájnnal kapcsolatban megterveztem a nyáron. Olyan szinten, hogy nézenek ki a gombok, amilyen színek legyenek, hol milyen betűtípust. Ugyanaz a rigorózus módszer, ami a dokumentációba belemegy, az belement a weboldal tervezésébe is. És miután egy rövid ideig reklámoztuk előre, hogy mi fog megjelenni, november 1-én elindítottuk ezt a weboldalt. Elsősorban a szakmának szól, de olyan típusú anyagokkal van feltöltve, hogy azért nagyon sokan találnak rajta remélhetőleg a kedvüknek megfelelő témát. A weboldal neve Digital Epigraphy, digitális epigráfia, ugye digitális dokumentáció. Nagyon egyszerű egyébként megkeresni digitalepigraphy.com, ha esetleg valakit érdekel. És tulajdonképpen így elindult ez a dolog, ami nagyon hamar kinőtte magát ebből a hobbi státuszból, és most a munkának legalább az 50%-át tölti ki. Elmondhatom, hogy nagyon sokan érdeklődnek a téma iránt, nagyon sokan olvassák, és nagyon sokan most már egyre többen adják hozzá a saját anyagukat is, úgyhogy lassan kezd megvalósulni az, amit én eredetileg terveztem. De a cikkek túlnyomó többségét továbbra is én írom, amit megjelenik, és miután úgy lett megtervezve a weboldal, hogy ellentétben az általában elfogadott, vagy általában létező egyiptológiai oldalaknál, ahova bizonyos időközönként anyagokat publikálnak a projektvezetők vagy a karbantartók. Ez egy sokkal naprakészebb dolog, ami tényleg, hogyha egy hétig az ember nem látogatja, akkor új tartalmakat tartalmaz, ideális esetben, vagy jelenik meg. Friss híreket, a technika világából eszközöket, amiket én használok, amiket mások használnak, azokat tesztelünk, módszereket adunk közre, kis módszereket, egy-egy ilyen kis nüanszot, hogy hogyan dolgozunk különböző dolgokkal, hogyan jelenítünk meg különböző dolgokat, ami nem csak Egyiptomra vonatkozik, hanem tulajdonképpen bárhol a világon bármilyen dokumentálásra alkalmazható.
1: Ezért nem egyiptomi, hanem egyszerűen digitál. Ezért
2: nincs benne, pontosan, és nem is akartunk semmilyen egyiptomi vonatkozást a dizájnba se belevinni, tehát nincsenek hieroglifák, nincsenek masírozó fáraók, nincs semmi ilyen, nincs papírusz háttér, semmi. Ez egy nagyon modern, nagyon letisztult dolog akar lenni, ahol gyakorlatilag pontosan ilyen moduláris felépítésű, hogy igazából nyitott a jövőre, és még bármit befogadhat. Az eredeti könyveknek, a második kiadásnak, ami végül nem jelent meg könyvformátumban, annak a teljes anyagát tartalmazta, azzal indult. Azt most is meg lehet találni egy külön modulban, ahol a könyv külön szerepel, de azóta nagyon sokat hozzáadtam már, és nagyon sok információt visszatartottam azért, hogy egy hosszú távú terv valósulhasson itt meg, tehát én 2-3 évre lőttem így előre be azt a mennyiséget, amit én magam szeretnék publikálni itt. Tehát még nem szerepel benne a színkód rendszer, nem szerepel benne egy csomó ásatás, ahol dolgoztam, én ide szép lassan a saját projektjeimet majd fel fogom tölteni, miután ugye szavakba öntöttem ezt az anyagot. Az egyik nagy modulja a weboldalnak az ezeknek a nagyobb lélegzetű cikkeknek a publikálása, amik egy-egy projektnek a bemutatása és az ott lévő technikai nehézségeknek a leírásával segít hozzá ennek az oldalnak a működéséhez, és talán más egyiptológiai projekteknek a működéséhez, akik itt mintákat találnak, ahonnan meríthetnek arra, hogy a saját problémáikat hogyan oldják meg itt ezekben a különböző műemlékekben. Úgyhogy ez így fél év után most 17 ezer látogatónál tart ez az oldal, ami engem is nagyon megdöbbentett, tehát egy hatalmas szám. Naponta több mint 100-an látogatják, és most jutottam el odáig, hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy más projekteket, van egy olyan kezdeményezésünk, ahol festett hieroglifákat kezdtünk el összegyűjteni egy adatbázisba, különböző megjelenési formákat, variációkat, hogy ezeket az adatbázisokat hogyan lehetne ide bekapcsolni, és ezzel tovább bővíteni azt a szolgáltatást, amit nyújt. Én azt szeretném, ha digitalepigraphy.com idővel kinőné magát egy olyan kezdeményezésé, ahova bárki tud fordulni ezeknek az ókori műemlékeknek a dokumentálásával kapcsolatban.
1: Tehát egyfajta agregátor jelleget gondolsz?
2: Egy ilyen gyűjtőhely, ahol módszereket lehet tanulni, meg lehet nézni, hogy mások hogyan dolgoznak. Adott esetben én nagyon szeretném, mert pillanatnyilag ez úgy néz ki, hogy van egy külön modul benne, amit readingnek neveztünk el, ahol általunk jelentősnek tartott projekteket mutatunk be, akár most zajló projekteket, ahol digitálisan rajzolnak, akár egy 50 éve megjelent könyvet, ami mérföldkőnek tekintünk dokumentációs szempontból. Ezt az egész modult a feleségem, aki szintén egyiptológus, Schmid Júlia, ő kezeli, ő viszi, ő írja. Ezek ilyen önálló életet kezdenek élni, mert nagyon sokan ezt olvassák, nagyon sokan a módszereket olvassák, van, aki projekteket ismer meg belőle, tehát igazából próbáljuk belőni azt, hogy mire van igény nyilván. És ugyanakkor ezzel gyakorlatilag le is fettem a csapatot, tehát pillanatnyilag én kezelem az egészet, és a feleségem Júli írja a reading szekciót. Én szeretném a kollégákat minél inkább arra sarkalni, hogy ebben részt vegyenek, a saját intézetemet is idővel, és hát én nagyon örülnék neki, ha bővíthetnénk is idővel egy csapat állna mögött, az oldal mögött, mert az oldal maga úgy funkcionál, mintha egy csapat működtetné, és valójában nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, a legutolsó erőfeszítésekig kiaknázza a lehetőségeket, amik abban vannak, hogy én ezt így egy emberként működtessem. Úgyhogy most ez a következő lépés, hogy bevonni a kollégákat ebbe a kezdeményezésbe.
0: Ezzel műsorunk véget ért, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó, egyiptomi kapcsolat! kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli holnap az ezer éves fennállását a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból az Egyházmegye jubileumi napot tartanak holnap. Szeptember 19-én Vácott az Egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy három éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével a találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Az élet védelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó, úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, a református egyházat Fekete Károly, Tiszám túli püspök, és Bálint Balázs szülész orvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sors kérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára, így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárca vezetőt, ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének Szöulba menő hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, katolikus püspöki konferencia elnökét, és Kucsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitát is. Steinbach József püspök hirdette Isten ígéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében. Vasárnap Steinbach József református püspök hirdette Isten ígéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében, ahol mintegy 7200 hívő vett részt az Isten tiszteleten. Az ige hirdetést magyar nyelvről egy lelkipásztor fordította koreai nyelvre. Az Isten tiszteleten egy 2000 fős énekkar és zenekar szolgált, valamint külön szólisták is közreműködtek. A koreai református gyülekezet 46 évvel ezelőtt alakult, az alapító lelkipásztor, aki ma is él, szintén jelen volt az Isten tiszteleten. Különleges és megható találkozás, hogy az ő fia ma a gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök átadta a Magyarországi Református Egyház ajándékát a gyülekezetnek, ezzel is kifejezve a magyar és koreai reformátusok közötti testvéri kapcsolatot. Az istentisztelet a két egyház közötti testvéri közösség szép és emlékezetes alkalma volt. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Szabó Lőrinc költő indulásakor Babits Mihály köréhez tartozott több lap munkatársa, jeles esszéista és kritikus. Műfordítói életműve az Örök barátaink című gyűjteményében vált ismertté.
1: Az élet, mit tudom én, mi az élet? Zűrzavar, bölcs és esztelen, mindenki rokon mindenkivel, életet és halált kever a rettenetes szerelem.
0: Teher voltam csak ezer terheden, gyáva, én, kit került a hit, a tett, elpazaroltam édességedet.
1: Szeretnek, ó, milyen könnyű a világ, a csillagos ég ringat a karjaiban, lábam alatt szinte muzsikál a föld.
0: A szerelem, ahogy tanít idős tapasztalat, egyre szebb lesz és titokzatosabb.
1: Nincs te nélküled, nincs valóság, s minden öröm beteg.
0: Mindenkinek ismeretlen a másik. Csak akkor enyém az agyad játéka is, ha egészen enyém vagy. Amíg külön maradunk, nem elég bizalmas, teljes szemérmét levetni a lélek, de a testi szerelemben összesimul, és boldogan felejti magát.
1: Sötét szavak csontvázán mámoros életként lüktet ez a szerelem. Szívemben és agyamban muzsikál, önző húsomat csöndesíti, és testvéreddé aláz, és fölemel.
0: Azt hitte, hogy még alszom, s megölelt, s én mozdulni sem mertem, félve, hogy fölébredek, és álomnak remélve, hogy ébren vagyok, és hunyt szemmel, és mozdulatlanul, és remegve tűrtem, hogy karjaimba fészkelje magát.
1: Nem érdekel, mi lesz, mi volt, lelkünk egy pillanat, égünk, s minden tüzet kiolt már-már egyetlen mozdulat.
0: Mondják, hogy szép, és én semmit sem mondok, és nem tudják, hogy tegnap engem csókolt, és hogyha hallgat, nem tudják, hogy ő most arra gondol, hogy tegnap hult a harmat, s ránk hult a harmat, ő rá, meg én rá.
1: Igazad van. Nem vonzó rettegésben és ideglázban nagy a szerelem, hanem mikor oly ősi nyugalommal ölelkezünk, hogy még észre se vesszük, s már is egymásban alszunk. Igen, így süllyedünk vissza Istenbe, csak így. S ilyenkor mély szerelmünk, mint a föld, és egyszerű, mint a halál, s az élet, melyeknek öntudatlan kezei kötötték, s majd feloldják köldökünket.
0: Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az.
1: Az ellentétem kéne, az, aki nem követel semmit cserébe, a teljes biztonság, az önvád alól felmentő, szent, jókedvű, igazi önzetlenség. Az volna jó, igen, az volna nekem való szerelem.

0: Minden szép eltorzul szememben, mert rettenetes ennyi vágyjal szegénynek lenni, s fiatalnak.
1: Minden vagyok, semmi se vagyok, mese és változás.
0: Hang vagyok én, visszhang vagyok én.
1: Gyengédebb vagyok én az almafa virágnál, és lehelhetnyi holdfénynél is szelídebb.
0: Jó volna futni könnyedén, s mindig mindenütt célba jutni.
1: Hit nélkül csak megaláz és megszegényít a képzelet.
0: A sorsot hajlítani kell, akarni, hinni, megbűvölni. A hit sziklákat mozdít el.
1: Két kezével egyszerre tart az Isten, s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet, jobbja emel, és fölragyog az ünnep.
0: Minden erőnél erősebb a türelem s a jóság.
1: Fények vagyunk mind. Isten lelke, öröm, remény.
0: Súlyos felhők ülik meg az eget, és csak a gyermek ártatlan szeme lát föl a csillagokig.
1: Erő, megváltás, remény és vigasz, jövel, Szentlélek Úristen, tavasz!
0: Szívnek és tavasznak nyílni kék, hinni és bízni kellenék.
1: Hiszek benned jóság, türelem, hiszek benned isteni értelem, hiszek benned szabadság, szeretet.
0: A megtagadhatatlan szeretet őrzi a rend egyensúlyát, szeretet dolgozik a javító idő szívében, éltetve az egymás után elhömpölygő nemzedékeket.
1: Amennyit örülsz, annyit élsz.
0: Örülni kell mindennek és mindenkinek, ha más nincs, annak, hogy vagyunk.
1: Azt adja a világ, amit belelát a kíváncsiság.
0: Uram, add meg, hogy rohadó bűneim csöndes örömmé tisztuljanak benned, és egyszer majd, mint salaktalan lángszálljak el én is a végtelenbe.

0: Éj, küszködj, s ne törődj vele, hogy élsz. És hajj meg, és ne törődj vele.
1: Első tudás, tudni, hogy gyengék, második, tudni, hogy mégis hasznosak vagyunk.
0: A hit gyönyöre maga építi, amit ostromol.
1: Tele a lét csodákkal, itt-ott mindenütt hív valami.
0: Áldottak voltak a titkos erők, melyek a túlsó partra vittek át, ahol a lélek elejti magát, ahol gyógyul a fájó akarat.
1: A leghősibb vágy is tönkre megy a kényszerek kezé.
0: Van fájdalom oly hideg, mint a jég. Szívem is csillag, éget, mint a jég.
1: Milyen koldus az ember, s a lélek akármit csinál, belülről, mint almát a féreg, hiesz bennünket a halál.
0: Köd előttem, köd mögöttem, Isten tudja, honnan jöttem. Szél hozott, szél visz el, minek kérjem, miért visz el?
1: Roncs életemet, mocskos, sűrű lé unva görgeti a halál felé.
0: Bennünk lakik a halál, s levegővé porló percekké őrli napjainkat.
1: Sok kétely és bűn a halálba láncol.
0: Örökké kellene élni, de ha nem lehet, küzdj bátran, és búcsúzz vígan.
1: Az élő mindenségből egyre jobban kis életedre szűkül a világ.
0: Mindenkiben fölkél a nap, de mindent csak az alkonyat mutat meg egy kicsit.
1: Tetszik? Nem tetszik? Itt vagy itthon. Próbáld meg, és légy boldog itt.
0: Menekülj a hegyekbe, mezőkre, s ott a tiszta ég alatt mindent előről kezdve építsd új városodat.
1: Maga az ember, ahogy van, túl hitvány valami.
0: Mindenkinek csak az igaz, ami hasznos neki.
1: Az érdek akar emberi törvényt szabni a mindenségre.
0: Az ember undorodik magába s másba nézni. Undorodik a kificamodott világ minden tükrétől.
1: Dac és sugallat bennem is akadt egykor, de az árny mindig súlyosabb maradt a fénynél.

0: mi bennünk egyetlen tiszta gondolat.
1: Úristen, mennyit gyötrődik, amíg csak egy kicsit is változik a szív.
0: Mondd, Istenem, törvény az ember szenvedése.
1: A végtelen zajlásban minden, ami volt, milyen tökéletesen jelentéktelen.
0: Adj, Istenem, egy kis értelmet a reménynek.
1: Ha küzdve, ha sírva, ha törve, remény.
0: Befáj, hogyha már élek, nem tudok egyszerre mindenféle lenni.
1: Nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint.
0: Igaz egész, csak ellentéteiddel együtt lehetsz.
1: Együtt és külön, se szégyen, se gőg, hajtom fejem a közös sors előtt.
0: Szívem szakad, oly egyedül vagyok. S kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett.
1: A mi hazánk az egy, amely nem osztozik. Álmodjuk hát, ha még lehet, az egynek álmait.

Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila. Az én életem ma.

0: Az igazság átformál.
1: Az igazság megszentelő ereje. Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól a szívében. 15. Zsoltár, 1.-2. vers. Gondolatok az ígéről. Mutassuk meg az igazság alapelveit, és engedjük, hogy munkálkodjanak az emberek szívén. Leszedhetjük a leveleket a fáról, ez még nem okozza a fa halálát. A következő évben a levelek ugyanolyan sűrűn kihajtanak, mint azelőtt. Azonban, ha elvágjuk a fa gyökerét, akkor nem csak a levelei hullanak le, hanem az egész fa elhal. Akik az igazságot az igazság iránti szeretetből fogadják el, meghalnak a világ számára, s isteni urukhoz hasonlóan szelídek és alázatosak lesznek. Mihelyt igazzá válik a szívünk, Isten igéjével összhangba kerül az életünk. A beszédünk és a viselkedésünk, az öltözködésünk is. Mindnyájunknak meg kell aláznunk magunkat a hatalmas Isten előtt, bárcsak segítene bennünket, hogy szilárdan kövessük az örök igazságot. Mutassuk be ezt az igazságot az embereknek, akik a bűn fogjai, hogy mindenki megláthassa, Krisztus a mi törvényszegésünkért halt meg, és ő mindnyájunkat szeretne megmenteni.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk keretében kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme, Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdünk is!

És akkor íme itt vannak a kérdések erre a hétre. Már az 1856. Mit gondolsz a ma oly gyakran emlegetett harmadik jeruzsálemi templom felépítéséről? A válasz. Nos, ahhoz, hogy erre a kérdésre választ tudjunk adni, le kell ásni az alapokig, amely ott található, hogy Isten elrendelte a Szent Sátor felépítését, ugye a templom előzetese, a hogyanját és a miértjét is elmondta. Ennek az volt a rendeltetése, hogy kapcsolattartás helye legyen Isten és népek között, melyben sok-sok előkép volt Jézus Urunk megváltásával kapcsolatban. Vegyük csak azt, hogy aki bűnt követett el, annak áldozati állatot kellett vinni, és annak az ott kiontott vére felett elmondott bűnvallása nyomán kapott bocsánatot a Teremtőtől. De sok más előkép is volt ott a megváltónak. Ő a világ világossága, a gyertyák. Az atya előtt ő a jó illat, az illatáldozat. Ő a mennyei kenyér, a manna. Ő a színtiszta igazság, lásd a fehér színeket mindenfelé, és így tovább. Ugye, amíg a pusztába vándoroltak, addig a fix építmény hát szóba se jöhetett, de Dávid megálmodta, és Salamon megépíthette az első templomot. Két célt szolgált még mindig. Isten jelenlétének szimbolizálása népek között, ez volt a szentek szentjének szerepe, másrészt a nép Istenhez kötődésének helye, imádság, bűnbánat, tanítás, más cselekvések. De a legfontosabb itt is az Egyiptomból ismert és a bárányra emlékeztető áldozat volt, ami ezt jelentette ismét és ismét a népnek, csak Isten tud adni nektek menedéket a föld csapásai ellen, csak ő ad tiszta lelket. Ez volt a Páska bárány üzenete minden húsvétkor. Évről évre, évszázadról évszázadra. És amikor a babilóniaiak letarolták az országot, és benne a templomot is, romhalmazzá tették, a nép 70 évig büntetésben deportálva élt. Amikor végre hazajöhettek, fölépítették a második templomot, és az állt egészen Krisztus után 70-ig. Erre mondta Jézus, hogy itt hamarosan kő kövön nem marad. És ez két szempontból is igaz lett. Az egyik a fizikai lerombolás, a másik a lelki lerombolás. No, de ez mit jelent? És itt jön a lényeg, itt van a válasz a harmadik templom jogosultságának, vagy nem jogosultságának a kérdésében. Ami Jézusig a templomban történt, az mind előkép volt a messiásra utalva. Amikor a messiás eljött, és mint Isten áldozati páska báránya föláldoztatott értünk, és helyettünk a kereszten, és kifolyt a vére, immár nem annak az egy embernek a bűnéért, aki vitt oda egy állatot, hanem az egész népségért, aki valaha is a földre született, vagyis. És itt van a válaszunk. Ha már eljött az igazi, akkor semmi szükség többé a helyettesítésre, mert ő személyesen van jelen. Tehát kell-e még templom, hogy a szentek szentjében legyen elzárva az embertől az Úr jelenléte? Nem. Mert Isten a mennyből ezt a kárpitot már megsemmisítette, és most már mehet hozzá mindenki akadály nélkül. Aztán. Kell-e még vér áldozatot bemutatni? Nem. Mert megtörtént az igazi. Jézus föláldozták. Kell-e még illat áldozatot égetni? Nem, mert az igazi jó illat Jézus Urunk már elégett a kereszten, és ott van az Úr előtt. Gondolom, már te is tudod a választ akkor, kedves hallgató. Kell-e a harmadik templom?
Van-e valami jelentőség az atya előtt? Nincs, és nem is kell. Hát akkor meg minek? Mert hát sokan nem ismerik el Krisztus messiási voltát, és hát mást várnak. Nekik meg a helyettesítés még kell. De mi sose essünk ebbe a nagy hibába. Becsüljük meg, hogy abban a korban élhetünk, amikor már az igazit szemlélhetjük, vele élhetünk személyesen. Apukámnak sem mondjuk, na, hiába vagy itt velem, hiába nyújtott felém a karodat, én a szomszéd apához megyek. Ú, mennyire fájhat ez egy igazi édesapának. Ezennyolcszázötvenhetedik kérdés. Istennél döntő fontosságú az első szülötti rend. Előfordult-e, hogy ő ezt fölrúgta? Válasz. Nos, ha az első szülöttségre gondolkodunk, ki jut eszünkbe? Már is Jézus Urunk, akiről így szól a Szentírás a Kolossé levél elején is. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény előtt, vagyis kiemelt jelentősége van. Isten így tiszteli meg a család elsőszülött fiát is itt a földön. Ő a későbbi családfő, és mindenből két részt örököl. Ezzel az Úr sok örökösödési perpartvart is megelőz, és az elsőszülöttnek anyagi erőt is ad tekintélye megtartásához. Ha Isten rendelte el a gyermekek születési rendjét, kérdés, volt-e olyan eset, hogy ő ezt megváltoztatta? Hát, voltak igen érdekes esetek is, és akkor nehéz elmagyaráznunk a dolgokat. Ézsau és Jákob, Izsák iker fiai voltak, Ábrahám unokája. Mielőtt az ikrek megszülettek, anyukájuknak ezt mondta az Úr. Azért háborognak benned állandóan, mert két nép van a méhedben. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de majd a nagyobbik szolgálni fog a kisebbnek. Vagyis megváltozik az első szülöttségi jog a végén. És így is lett. De miért? Ézsau nem becsülte az ajándékát, és eladta jogát egy tál ételért az öcsikéjének. Aztán nézzük, voltak-e nevezetes elsőszülöttek a Bibliában? Hát voltak, elég sokan. Jákob elsőszülött fia volt Rúben, de szörnyű bűnt követett el, szexuális kapcsolatot létesített apja másodfeleségével, és így eljátszotta a jogát. De szerezni is lehetett. Amikor Jákob haldokolt, és fiai, meg azok fiai körbeállták, akkor is egy különös dolog történt. József másodszülött fiát áldotta meg az elsőszülötti rangra a nagyapa, miközben mindkét fiút a héber törzs vezérek sorába emelte. Milyen különös, hogy József törzséről nem hallunk, de fiai Manassé és Efraim törzséről igen. És vannak negatív példák is az elsőszülöttségre. Amikor a fáraó szíve kőkemény maradt Isten figyelmeztető szavára, ő kimutatta hatalmát, és ahogy előre megmondta az Úr, Egyiptomban minden elsőszülött meghalt az ítélet éjszakáján. A fáraó fiától a legutolsó kis béka elsőszülöttjéig. De nézzük inkább a kedvesebb témát. Tudjuk jól, hogy Jézus Urunk is elsőszülött volt édesanyja méhében, és így is élt 30 éven át. Nevelő apja halála után, mint ácsmester, ő tartotta el a családot, és ő gondoskodott mindenről. Az ő szava volt a döntő a családban. Ma már nem törzsi kultúrában élünk, már nincs jelentősége az elsőszülöttségnek. De egy igen érdekes dolgot még olvashatunk a 2 Mózes 4-ben,
mert Isten így nyilatkozik Ábrahám utódairól, a héber népről. Így szól az Úr: Izrael az én első szülött fiam, ami nagy kegyelmet jelent a népnek. Ez azt jelentette, hogy Isten rájuk bízta a megváltás örömteli üzenetét, hogy menjenek és hirdessék a népek között mindenfelé, de sajnos nem így lett. Ezért az Úr félretette ezt a népet ebben a szolgálatban, és most a pogány népekből lett keresztények végzik ezt a szolgálatot, de ez nem azt jelentette, hogy az Úr valaha is elfeledkezett volna első szülött népéről. Nem, csak egy időre félretette őket ebben az ügyben. Úgyhogy ha zsidó embereket bánki is bántalmazná, mert ez sokszor előfordult már, az a bántalmazó Isten haragjával néz szembe. Nos, sok szép és érdekes példa van még az első szülöttségre a Szentírásban, ezért nagyon javaslom, hogy keressétek ki, és tanulmányozzátok a mondani valóját. ötvennyolcadik kérdés. Kegyes dolog-e, ha sok filmből és könyvből tájékozódunk az Úr dolgairól? A válasz: teljesen meg vagyok ütközve ezen, hiszen azt hinné az ember, hogy na, most milyen kegyesen töltök el egy-két órát, bibliai tartalmú filmeket fogok nézni, tanulok, fejlődök az ismeretben. De hát, ami ott elénk tárul, az inkább a tudományos, fantasztikus regények stílusába tartozik, és kevésbé a hiteles bibliai történetek sorába. A sok áldott csodát jól kibélelik a filmszakma hatásvadász elemei, melyek sokszor nagyon távol állnak az Úr történeteitől. Természetesen vannak olyan filmek is, melyek igazán hűségesek a múlthoz. És mivel a Biblia nem folytatólagos filmsorozat, sokszor tényleg szükséges a történetek közötti rések áthidalása. Nagyon sok szép példa van erre, hadd említsem rögtön és elsőként Mel Gibson filmét Krisztusról, vagy a most folyó Kiválasztottak, a The Chosen epizódokat, de a Ben Hur is ide tartozik. Egy igazi keresztény lélek, aki tanulmányozza a Szentírást, már is megérzi a hitelességet vagy a hiteltelenséget a filmekben, de nagyon sokan nem. Hadd említsem a napjainkban is nézhető Don Matteo című filmet, melyben egy plébános bibliai idézeteket mond, de legtöbbször tévesen idézve vagy tévesen szinkronizálva. Ima a legutóbbi példa. Idézet a Máté 18-ból, ahol arról beszél az Úr Jézus, azért jött, hogy az elveszetteket megkeresse és megtartsa az üdvösségre. Az igehely így szólt: mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekbe, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? Ez az ige így hangzott el: nem hagyja ott a 99-et, és nem megy el. Nem kérdés, hanem kijelentés volt, és az is hibásan. És mi a különbség? Egyetlen egy E betű, és ezzel az egésznek a lényege ellenkezőjére fordul, hiszen ezzel halálra ítélte azt, aki elveszett. Ezért legyünk nagyon óvatosak, hogy mit nézünk, és miből akarunk tanulni, mert pillanatok alatt tévútra vezet minket a pontatlanság, mert sajnos nagyon sok ilyet tudnék még sorolni. Ötvenkilencedik kérdés. Mi a farok?
és mi a káka a Bibliában? A válasz. Ugye pontosan tudjuk, hogy a Biblia önmagát magyarázza. Van, amikor rögtön megtudjuk a képes beszéd értelmét, van, amikor több száz oldalt kell lapoznunk érte. Hát nézzük. Ezekről a szavakról az Ézsaiás 9-ben olvasunk emígy. Ez a nép nem tért meg ostorozójához, és nem kereste a seregek urát. A zsidókról van szó. Ezért ki írtotta az Úr Izraelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kákát egyszerre. És jön a magyarázat. A vén és a főrendű a fej, a hazugságokat tanító próféta pedig a farok, ugyanígy a pálma és a káka is, a pálma hatalmas, a káka a semmiség. A hamis proféta ugye a farok, mint mondtam a legutolsó, értelme pedig a napnál is világosabb. A 1860. kérdés, mit jelent és ki mondta? Na, nekem a kis ujjam is vastagabb, apám derekánál. A válasz. Nos, nagyon úgy tűnik, hogy ezt egy fiatalember mondta. Ha csak a kijelentést nézzük, már is arra enged következtetni, hogy a fiú nem volt valami büszke az apjára. Talán arra is következtethetnénk, hogy saját maga volt a világa középpontja. Főleg azért, mert aki csak egy kicsit is ismeri a Szentírás, rögtön tudja, hogy ezt a kijelentést a valóban fiatal, tapasztalatlan, nagyszájú, büszke, pöffeszkedő, a barátaival haverkodó Roboám mondta, bölcs Salamon király fia, amikor trónra jutott. De vajon milyen volt az apja dereka? Amit ő úgy akar túlszárnyalni, hogy lebecsülte apja uralkodását. Nos, lett volna olyan vonás benne, amit valóban nem kellett volna követnie? De ő nem az ezer feleségre vagy a bálványok imádására gondolt. A pénzről beszélt, a mulatozásról, a hatalom önkéntes gyakorlásáról, a zsarnokoskodásról és a tapasztalatlan beképzeltségről. Mert miről is van szó? Salamon, Dávid fia, Isten kegyelme révén, kora legbölcsebb, leggazdagabb, legnagyobb tekintéllyel bíró igazi királya lett a földön. Királyságában akkora volt a gazdagság, hogy úgy mondták, még az ezüst meg a bronz is számolatlanul hevert az utcán. Már senkinek se kellett több. És még a mai zsidóság is arra vágyik, hogy egykoron országuk olyan magasra jusson, mint Salamon király uralkodása idején, amit még ma is aranykorszaknak neveznek. De nem csak a nép, hanem minden korabeli feljegyzés is ezt mondja. De a fia ezzel szembe így nyilatkozott, majd én keményebb leszek, több adót szedek, majd én gazdagabb leszek, majd én! És mit ért el a pöffeszkedésével? Ketté szakadt a háborgó ország Izraelre és Júdára, később pedig Izrael minden állampolgára elveszett, már csak Júda létezik. Ó, napjainkban is hány és hány ilyen pöffeszkedő lélek él köztünk. Azt hiszi, hogy majd ő megmutatja, és kiderül, hogy nem építeni, csak rombolni tud. Legyen ez intő példa a számunkra is. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1861. A zsidók 40 év büntetést kaptak a pusztában. Volt-e még ilyen nép, akit Isten szintén 40 évre büntetett? 1862. Ábrahám, Izsák és Jákob
egy-egy keresztény értéket mutatott föl az életében. Miket? 1863. kérdés. Igaz-e ez a gyakori mondat? Jaj, ami a lánybúcsún történik, az ott is marad. 1864. kérdés. Igaz-e, hogy Salamon mégse az egy és igaz Istennek építette a híres templomát? 1865. kérdés. Volt-e valaha olyan proféta, aki kimerte mondani, hogy tévedett, és helyette az Úr szavát hirdette?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért. A mikrofonnál Sajámos Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is, mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is, de addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatomnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív! Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

ügyes vagy. Jenny Dunham szerint a pozitív gondolkodás megerősíti az immunrendszert. Manapság sokat beszélünk a pozitív gondolkodás előnyeiről. Valóban fontos, hogy gondolataink pozitívak legyenek, hiszen a gondolatainkból lesznek a szavaink, amelyek által az élet vagy a halál illatává lehetünk környezetünk számára. A pozitív szavainkból cselekedetek lesznek, amelyek szokásunká válnak, és ez meghatározza mindennapjainkat. Nem mindegy tehát, hogyan gondolkodunk. Nagyon igaznak érezzük Kurt Tepperwein megállapítását. Pozitívnak lenni nem azt jelenti, hogy mindenbe belenyugszunk. Sokkal inkább, hogy a jó megoldás reményében felkutatjuk az erőforrásainkat, és azt tesszük, ami helyes és megfelelő. Ha egyelőre nem is tudunk változtatni a sorsunkon, a jelen pillanatban pozitív hozzáállást alakíthatunk ki magunkban sorsunk iránt. Aztán kinyílik ez az ajtócska, és hirtelen megállapítjuk, hogy nyitott kapuk vannak ott, ahol korábban falakat sejtettünk. Induljunk el együtt, és fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink. Hogyan tudunk másokat is ehhez segíteni? Hogyan bátorítsuk, erősítsük egymást, ha azt látjuk, hogy negatív érzések, gondolatok kerítik hatalmukba? Az emberi természet lényege az elismerés utáni sóvárgás. Mindenkinek jól esik az őszinte megbecsülés, ami nem sekélyes hizelgés. Mi a különbség az elismerés és a hizelgés között? Igazán egyszerű a válasz. Az elismerés szívből jön, önzetlen és segítő szándékú. A hizelgés olcsó dicséret, olyan, mint a hamis pénz, ami bajba juttat, ha el akarom költeni. Egy mondás szerint jobban kell félni attól a baráttól, aki hizeleg, mint az ellenségtől, aki megtámad. A másik értékeinek őszinte elismerése rendkívül lényeges. Fontos, hogy a szülő ne felejtse el gyermekét megdicsérni, ha jó jegyet hozott haza az iskolából. A gyermekeknek időnként szükségük van a bátorító, segítő megjegyzésekre, szülő vagy tanár részéről egyaránt, mert ez ösztönzőleg hat rá. Mondjuk ki, és ne sajnáljuk tőle az elismerő szavakat. Ügyes vagy, csak így tovább. Ezek a pozitív visszajelzések nem csak a gyermekes számára jelentenek nagyon sokat, hanem mindenkinek. Hogy ez mennyire így van, a következő történet is ezt bizonyítja. Egy üzlet tulajdonos nehéz feladattal találta szembe magát. Az egyik boltjának takarítója olyan rossz munkát végzett, hogy ezt a többi alkalmazott nem hagyta szó nélkül, így fejezték ki nem tetszésüket, hogy szemetet dobáltak a folyosóra, kritizálták. A rendetlenség miatt a bolt forgalma is visszaesett. A tulajdonos több módszert is kipróbált a férfi motiválására, de sikertelenül. Majd egy alkalommal, amikor azt látta, hogy milyen rendesen kitakarította a rábízott helyiségeket, úgy döntött, hogy a többiek előtt fogja megdicsérni. Ezután a férfi munkája napról napra javult, és hamarosan olyan jól dolgozott, hogy munkatársai is megbecsülték. Az őszinte elismerés megtette a hatását, míg a kritika célt tévesztett. Elismerő szavaink mindig legyenek szívélyesek. Ne fukarkodjunk a dicsérettel, erre mindenkinek szüksége van. Ha az eladó az üzletben szokatlanul figyelmes, köszönjük meg. Ha ízlett az étel, dicsérjük meg készítőjét. A velünk kapcsolatba kerülő emberi lények, családtagok, barátok, munkatársak,
felettesek sóvárogják az őszinte megbecsülést. Ne fosszuk meg őket a csekészségnek tűnő gesztustól, hiszen nekünk is jól esik, ha így bánnak velünk. Jézus ezt más szavakkal így tanácsolja, Máté Evangélium a 7. fejezet 12. versében. Amit akartuk azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Teljes biztonság. A mai ige 5 Mózes 33.12. Benyáminra ezt mondta, az Úr szerelmese ő, biztonságban lakik nála, oltalmazza őt mindenkor, hegyhátai között lakik. Gondolatok az igéről. Nincs ahhoz fogható biztonság, mint amikor valaki az Úr közelében élhet. Ennél biztonságosabb helyet legkedvesebb gyermekének sem talál Isten. Uram, engedd, hogy mindig árnyékodban lakozhassam, megsebzett oldalad mellett maradhassak. Egyre közelebb kívánkozom hozzád, Uram, és ha egyszer egészen a közeledben érezhetem magam, szeretnék mindörökre ott maradni. Csodálatos ez az oltalom, amelyben az Úr választottait részesíti. Ez nem szép háztető, nem bombabiztos fedezék, még csak nem is egy angyal szárnya, hanem maga az Úr. Semmi sem árthat nekünk, ha az Úr a védelmezünk. Ezt az oltalmat Isten egész napon át biztosítja számunkra, akármilyen hosszú is a napunk. Uram, add, hogy a mai napon megérezzem, hogy szereteted oltalma alatt végtelen hatalmad védelmében élhetek. A harmadik mondat azt jelenteni, hogy az Úr templomában fog lakozni választottai hegyein, vagy azt, hogy az Úr az övéivel lesz, ha azok terhei hegyekké tornyosulnak, vagy talán azt, hogy az örökkévaló vállai fognak hordozni bennünket. Annyi bizonyos, hogy mindhárom esetben az Úr az ő szentjeinek támasza és erőssége. Uram, add, hogy mindvégig örvendezhessek segítségednek, akkor nem fog ellankadni a karom a szolgálatban. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke, és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni. Várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma is igen érdekes vendégünk lesz. Valamikor az 1970-es évek közepén ismertem meg. Rendkívül érdekes hivatása van. Faszobrászként indult, végül a Képzőművészeti Egyetemen a restaurátor művész szakot végezte el. Keze munkáját őrzi sok-sok templom, szobor, és tavaly a Ferenczi Noémi díjat is átvehette. De dolgozott operatőrként, riporterként is. Ahogy a Wikipédiát böngésztem, riportalanyai között Szőke Kató, Székely Éva, Buzánszky Jenő, Kárpáti Rudolf, Schmidt Pál, Göncz Árpád, még Sylvester Stallone is szerepel. Most a Lélek közelben című műsorban vendégem Bedő Csongor László. Voltak a családodban előzmények? Hiszen anyai nagymamát, Füzeséri Magdolna Izabella 1913 és 19 között a Szépművészeti Akadémia növendékeként festő- és szobrászművész diplomát szerzett, Glac Oszkár, Benczúr Gyula és Strobel Alajos voltak vezető tanárai. Édesanyád öccse is faszobrász, ha jól tudom. Te hogyan kezdted?
1: Bele kell javítsak egy-két dologba, hogy Füzeséri Magdolna, Tövisi és Füzeséri, simán, pontos ível és egyessel, majd Füzeséri, kétes y-nal, Magdolna Izabella.
0: Igen.
1: Ő a Magyar Szépművészeti Akadémián végzett festőművész és szobrász szakon. A festő tanárai, Glat Oszkár volt a osztályvezetője, és dr. Benczúr Gyula és Szinyei Mense Pál is a tanárai voltak.
0: Hát ez valami döbbenetes.
1: Szobrász tanára pedig Litó Újvári Strobl Alajos volt. Édesanyám öccse, Lőrinc Matyi, úgy hívta mindenki, tehát Lőrinc Mátyás, és Tibor volt a keresztneve, már úgy értem a keresztelésben ezt a nevet kapta, és ő Pumás, második világháborúban Pumás pilóta volt, Marosvásárhelyen kezdett el repülni, és én amikor kint voltam Marosvásárhelyen, akkor nosztalgiáztam, hogy szeretnék abban a légtérben leedzeni, ahol az én nagybátyám tanulta a repülést. És érdekes, amikor megérkeztünk a repülőtérre, leparkoltam a repülőtéren belülre, és akkor egy illető, aki egy propelleres repülő tetején állt, hát románul kiabált. Uh-huh. És akkor ez az illető, aki repülő tetején állt, és románul szólt hozzám, megszólalt magyarul. És mondom, hát tudsz magyarul? Miért nem így szóltál? Mert a rendszámot látod, hogy magyar rendszám. Hát azt mondja, a legjobb barátom magyar. De hogyha jóvá tehetem ezt, akkor elviszlek én repülni. Hát a ejtőernyősök voltak még a fedélzeten, és fölmentünk, tettünk nem tudom hány kört. Leszálltunk, akarsz még egy kör? És két körre fölvitt. Tehát így is lehet.
0: Igen.
1: Aztán ugye Matyi faszobrásznak tanult, és ugye közben jött a háború, és hát így lett ő belőle pilóta, és itt 700 angol és amerikai repülőgéppel szemben harcoltak a, ha jól emlékszem, 23 Pumás pilóta. 700 ellenséges gépen. Nem mi mentünk Amerikába, Angliába, hanem ők jöttek ide, és bombáztak, lövöldöztek, mindent csináltak. És 23 évesen, 1944. november 5-én, Szent Imre napján halt repülős hősi halált. 23 évesen.
0: Hát akkor nem sok ideje volt az alkotásra sajnos.
1: Hát nem. Nem.
0: Térjünk vissza a nagymamádra. Ismerted őt? És hatással volt-e rád az ő művészi munkája?
1: Ő Kolozsváron élt, aztán egyszer az 50-es években meglátogatott minket, és nagyon sajnálom, hogy azokat a rajzokat, amiket rólunk csinált a négy gyerekről, az eltűnt. De hát ugye elköltöztünk a zúlói lakásból is, de a belvárosba, Váci utcába, és hát ez, mondom, nagyon sajnálom, de eltűnt. És egy nagyon aranyos, jó ember volt, Füzeséri Magda. Édesanyám nagyon szerette őt, és az az érdekes, hogy ugye elváltak, aztán pápai engedéllyel még egyszer, tehát nagyapámtól elvált, és pápai engedéllyel még egyszer összeházasodhattak.
0: Ugyanazzal a nagypapával?
1: Tessék?
0: Ugyanazzal a nagypapával?
1: Ugyanezzel a nagypapával, igen.
0: Fantasztikus.
1: És aztán mégse lett az örök életű, és a Kolozsvári Zeneművészeti Akadémián zongora és énekszakon szerzett diplomát, második feleség, de most már így harmadik, a kettőnek számítom, Üdvösségi Magdával kötött házasságát. Ő zongora és énekszakon végzett, kitűnően. És őt úgy hívták, hogy Klebovics Emília. Egy tündér, aranyos, jó ember, ő azért nem szült gyereket, mert nem akart gyereket szülni, mert közölte, hogy ő nem akarja megkülönböztetni a saját gyerekét a szeretett férjének a gyermekeitől. És a nagypapa gyermekei, ugye édesanyám és Matyi, úgy lettek kezelve, mint a sajátja.
0: Uh-huh.
1: És még én is úgy lettem kezelve. Tehát nekem olyan, a világon a legszebb gyermekkorom nekem volt. Uh-huh. Ez bárki, bármikor állítom, Sátraljuhelyre kerültek, ugye Erdélyből, nagyapámék, és egy, mit ad Isten, egy 4,5 oldas grófi kastély, 4,5 oldas kertben lévő grófi kastélyba kerültünk végül is, és két patak, északon a Kisrogyva, délen pedig a Bányácskai patak folyt. És mondom, 4,5 oldas kert, volt olyan útja a kertnek, 110 méter hosszú, jobbra-balra, csodálatos, minden bozót más színű orgona. És ezekken tudtunk biciklizni, ha akartunk télen, akkor bár bent a szobában fölvettem a korcsolyát, és mentünk Aranyvára korcsolyázni. És ott jártam elsőben, zeneobodába kezdtem, mert 2 éves koromban kerültem oda, zeneobodába kerültem, és ott először zongora, majd később, amikor már zeneiskola lett, akkor pikkolón kezdtem tanulni. Új Viktor Géza volt a tanár, és később aztán fúvolás lettem, majd itt Budapesten is folytattam a fúvolázást. Bántai Vilmos bácsi volt a tanárom, aki az operaháznak volt a fúvolása. És akkor visszatérek Sátraljuhelyre, hogy ott, hát én büszkén mondom, 3 várban aludhattam. Az első a Füzéri vár volt. Igaz, hogy romok voltak, de mint gyerek elálmosodtam, és ott a Füzéri várnak a kápolnája előtt, ott a vadkörtefa alatt tudtam aludni. Aztán második vár, az pedig a Sárospataki vár. És a Sárospataki várban Rákóczi Ferenc feleségének az ágyában aludhattam. Ugyanis nagyapám, aki kataszteri mérnök volt, Lőrinc Ferenc, magyar király műszaki főtanácsos, és hát Sárospatakon volt neki megbízása, és akkor elvitt engem, és beadott a Milyen Bori néni, majd eszembe jut talán a neve. Neki ott volt műhelye, de én azt nem szeretem, ezt a kifejezést, egy műhely, mert érdekes módon akkor, amikor fönt a Királyi Várban, már jóval később, volt restaurátor konferencia, és szegény Fekete Gyuri, aki idén elhunyt, ő vezette ezt a beszélgetést, és hát a beszélgetést, mert amit szeretett volna, abból nem lett beszélgetés, hanem de azt mondta a kollégáknak, kollégináknak, hogy nyugodtan kérdezzetek, majd én válaszolok. És akkor senki nem kérdezett. És akkor erre mutatott rám Fekete Gyuri, hogy én viszont ismerek egy agent provokatőrt. És így mutatott rám újjal. Hát mondom, nem készültem, de ha már így megszólítottál. A lópatkoló Kovácsnak van műhelye. Az asztalosnak van műhelye. A cipésznek van műhelye. A restaurátornak, a festőművésznek, a fotóművésznek, a szobrászművésznek műterme van. Nagyon pontosan fogalmaz a magyar, hívjuk műteremnek, nem a nagysága miatt, tehát nem a tornaterem, meg egyebek, meg színházterem, mert ott műterem. Hát megáll Fekete Gyuri, és hogy én hogy utáltam mindig azokat az embereket, akik nálam okosabbat mondanak. Ugye, ez a humor oldala, mert én azt vallom, saját agyszülemény, hogy mi az a három dolog, ami nélkül nem lehet élni, normális életet.
0: Első, no, mi az?
1: Első a bizalom, a második a zene, a harmadik a humor.
0: Ezt csak alá tudom húzni. Így van, nagyon sokszor saját magam is úgy lendültem át nehéz helyzeteken, hogy a nagymamámtól örökölt humoromat előkaptam. Na de viszont arról mesélj nekem, most azt tudom, hogy fuvolázol, meg zenéltél. Na de akkor hogy kerültél közel a fához? Még ott a Sátoraljaújhelyi patakparton?
1: Nagyon egyszerű és nagyon prózai a dolog. Hát apám ugye ragaszkodott ahhoz, hogy minimum érettségim legyen. Népszínház utcában van egy technikum, vagy legalábbis volt egy technikum, malomipari technikum. És hát a kémiát nagyon szerettem, a matematikát nagyon szerettem, a magyar történelmet nagyon szerettem, de egy-két tantárgyból, mivel én nem akarok Molnár lenni, és erre érdekes vette a humor oldalát az igazgató, de én ezekből megbuktattattam magam. És már amiket nem szerettem tantárgyakat. Igen. És írt egy levelet édesapámnak, hogy te, Csongi, nem akar Molnár lenni, valami más megoldást kell keresni. Ezt leírt, ezt a levelet megtaláltam. És a lényeg az, hogy kivett, és akkor elvitt engem az OKISZ, Országos Kisipari Termelő Szövetkezetek központjába, ott a Vác utcából nyílik, Galamb utca talán, ahol volt ez, és hát ott kért tanácsot, hogy mit lehetne csinálni, és elmesélte, hogy az én nagybátyám faszobrász volt, nagymamám szobrász és festőművész. A lényeg az, hogy hát ajánlották a faszobrász KTS-t. És akkor oda bekerültem. És ott végeztem, és ugye 65-ben, és akkor, amikor elvégeztem, akkor egymás után minden évben megnyertem a szakmai ifjúmestere vetélkedőt, és ekkor meg kellett volna adni a nagymesterét. Három ifjú díj után a nagyot is meg kellett volna kapjam, nem kaptam meg. Hát erre mit mondott Lenszky Béla bácsi mesterem? Azt mondja, ne törődjél vele, csinálunk egy mesteri vizsgát, jó? Kitűnően elvégeztem, ennek örömére elmentünk csónakázni. Elmentünk vonattal, aztán Duna mellett, és a Dunán aludtunk éjszaka a csónakban. És ez is egy érdekes dolog volt, mert ugye az erdőben szerettem volna aludni, de hát jöttek a vaddisznok, meg ez, meg az, úgyhogy nem hagytak békét. Hát ez csak egy mellékes, és hát meglett a faszobrász mesteri. És én 70-es évek elején, igen, 1971-ben faszobrász KTS-ből kiléptem, mert mondom, addig akartam maradni, ezt közöltem is ott a kollégákkal, hogy ameddig itt engem tanítanak, és érzem, hogy még van, mit tanulni, addig maradok. És 1971-ben elköszöntem tőlük, elkerültem

mit ad Isten, én rádióval, kis rádióval, zsebrádióval mentem, és hallgattam a híreket, meg ezt, meg azt, és hát megérkezek a helyemre, leteszem a rádiót a faragópadra, és elkezdek dolgozni. De ködbe szólt a főnök, a csoportvezető, mert ott volt ellenőrzésen, hogy 8 órára illik járni, akkor kezdődik a munka. Mit ad Isten, milyen a élet? Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. 8 óra következik. De akkor már faragtam. Egyből befogta a száját, és na lényeg az, hogy egy eléggé ilyen bolsevik társaság volt ott, legalábbis az én nézetem szerint, és mondom, én itt nem akarok tovább maradni, és hál' Istennek a Műemlék felügyelőségnél voltak korábbi osztálytársaim, akik mondták, hogy menjek át oda. És hát igen, ám, de ott szűrőn kell átmenni. És mit ad Isten, apám beszélt, aztán Enckézával is, meg dr. Dersényi Dezsővel is. És hát oda kerültem. És mivel nem a csoportvezetőm döntött el, hogy én alkalmas leszek ott, vagy nem, ugye akkor már faszobrászmester voltam, mint említettem, hát akkor kifogok rajta ezen a figurán. És mit adott első munkának? Az egri Rácz templom, szerb ortodox templom, amit Jankovics Miklós faragott, annak a királyi kapuját. És akkor megkérdezte tőlem, amikor ott volt a kapu, a műteremben, hogy na, hogy csinálnád meg? És elmondtam, hogy hogy. Nem. De mondom, hát itt vannak az analógiák, minden, csak gyakorlatilag le kell másolni. Úgy csináld, ahogy én mondtam. Hát akkor észrevettem, hogy itt nincs vitának helye. És amikor elkészültem a munkával, akkor gyere, légy szíves, nézd meg. Na látod, milyen szép lett. Hát ugye, mint mindig szókimondó ember voltam, ne olyannak szeressenek, amilyenek szeretnének, hanem amilyen vagyok. És azért, na látod, milyen szép lett. Igen ám, de nem úgy csináltam, hogy te mondtad, hanem ahogy én. Mi volt erre a válasz? Költői a kérdés. Mától kezdve, ameddig én vagyok a főnököd, ne is álmodozz rá tovább tanulásról. Hát nem álmodoztam, hanem dolgoztam. Igaz, hogy iparzonokat is kellett oktassak, szakközépiskolában is kellett oktassak, faszorrászokat. A lényeg az, hogy 1900, ja, és estén végeztem a gimnáziumot. Most 87-ben szabadultam a Műemlék felügyelőségtől, de előtte azt hiszem talán 3 évig a leányvállalat restaurátor csoportjának voltam a vezetője. Mert ők kértek föl, tehát eljöttem a anyavállalattól. És a leányvállalathoz kerültem, és 87-ben fölvettek az egyetemre. És kitűnően végeztem, és már abban az évben előkészítőt kellett vezessek, felvételi előkészítőt. Majd következő évben már tanítanom lehetett, taníthattam. Érdekes, az első év, amikor elkezdtem a hallgatást, mint egyetemista, akkor egyik volt ismerősöm, ma is ismerős természetesen, együtt jártunk a Ferenci körbe szobrász szakra, és szobrász tanoncként. És ő a Nemzeti Múzeumban volt, és tanított ő az egyetemen. És amikor leültünk a hallgatók egyik oldalon, és ő pedig a másik oldalon, elmeséli, hogy hát tulajdonképpen érdekes érzéseim vannak, mert helyet kellene cseréljek csongorral. Mert ő a fa alapú dolgokról, a faragásról tanította a társaságot, és hát így kerülhettem én abba a helyzetbe, hogy hát nekem jutott az a munka, hogy munka, ezt felejtsük el, ez nem munka. Nekem a restaurálás az a hobbim. Tehát az, hogy volt egy érdekes történet, ezt közbeszúrom,

0: zárójelbe, hogy akkor, amikor Szegvár, ha jól emlékszem, és egy római katolikus templom főoltárán restauráltuk helyszínen, és akkor, amikor Isten tisztelet volt, szentmise volt, akkor kijöttünk a templomból, elmentünk sörözni. És amikor tudtuk, hogy befejeződött az Isten tisztelet, akkor visszamentünk dolgozni. És egyik alkalommal behívatott minket a plebános úr, hogy üljünk le. Azt mondja, itt volt egy hölgy, és bevallotta, hogy hát éjjel 3-3-kor ment hazafelé, és égett a templomban a lámpa. És arra gondolt, hogy micsoda felelőtlenek ezek a restaurátorok, hogy itt fogyasztják az áramot, és égbe hagyják a lámpát. És benézett az ajtón, és látta, hogy mi ott dolgozunk. Mm-hmm. Na, mit csinált? Mit csinált, hogy ilyen emberek is vannak. Pénzt adományozott, odaadott pénzt az atyának, és az atya úgy döntött, de megbeszélték, hogy ossza szét a restaurátorok között, hogy egyáltalán eszébe jutott, hogy megvádolom őket, hogy milyen felelőtlenek. Ez is érdekes. A tanítást ugye azt abba hagytam, mert elkezdődött ez a szép nagy munka, amit hát, tudom, csak ikonosztáziumban, ha jól emlékszem, 7 ikonosztázium restaurálásában vettem részt. Jankovics Miklós és Anton Kulmeister, aki a festés végezte, illetve hát mindkettőnek volt csoportja, és ez én azt szoktam mondani, hogy hát lehet egyedül síelni, de minek? Tehát hasonlítottam a síeléshez a restaurálást, mert együtt a csapat, és akkor ökörködünk, humorizálunk, és a többi beszélgetünk, de közben a munkát végezzük, hogyha valamelyikünk, mit tudom én, kérdést akart föltenni a másiknak, hogy te ezt hogy csinálnád, meg tudtuk beszélni, és mindig a legjobb eredmény jött ki. Hát ugye így volt korábban az Egri Rácz templom, akkor a Bajai Szent Miklós ikonosztázionad és szerb templom, aztán Szentendrei Skanzenben található a legrégebbi fa görögkatolikus templom. Az is érdekes, hogy az akkori művészeti alap restaurátor szekció vezetője, aki sajnos már meghalt, és hát az ő helyére kerültem, hogy választottak engem később, megkérdezte, hogy mennyiért csinálnám meg, és mondtam egy árat. És amikor elkészült, mit csinált ez az ember? Ez is olyan példa, ami párját ritkítja. Kétszer annyit fizetett.
1: Hát bizony, ez tényleg nagyon ritka. Elérkeztünk lassan az első rész végéhez. Arra kérlek, hogy mondjál nekem egy olyan zenét, amit te szeretsz, amit szoktál hallgatni.
0: Amira Wildighagen, ez a valamikor még 9 éves volt, most még nincs 20 éves, és 9 évesen lett felfedezve, és egy csoda hangja van. 9 évesen olyat énekelt, hogy sírva zokogtak a közönség. Tehát ott törölgették a szemüket, és én ugye azt szoktam szintén megemlíteni, hogy én láttam a világ legszebb szobrát. Láttam csodálatos festményeket, csodálatos épületeket. Egyik nélkül sem fakadtam sírva. De ha szép zenét hallok, akkor szem nem marad szárazon.
1: Akkor most készítsd elő a zsebkendődet, mert akkor Amirától hallgatunk egy szép Ave Máriát.

0: Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben című műsor, restaurátor barátommal, művész barátommal, aki nagyon-nagyon sokoldalú, Bedő Csongor Lászlóval. Az 1960-as évek végétől 1980-as évek közepéig a Magyar Írószövetség és a Magyar Pen Klub külső munkatársa voltál. Feladatod az volt, hogy az előadásokon elhangzottakat archiváljad. Ezen előadói estek fellépői kik voltak? Mondjál egy pár nevet.
1: Borsos Miklós többek között. Fú, segítsél.
0: Keresztúri Dezső.
1: Keresztúri Dezső,
0: Vas István, Gábor Miklós.
1: Az az amerikai drámaíró.
0: Igen, Robert Graves.
1: Robert Graves, igen.
0: Ráadásul Arthur Miller, aki ugye...
1: Arthur Miller, igen.
0: Igen. És riportot készítettél Kisfaludi Strobel Zsigmondra.
1: Igen.
0: Na most mit kaptál tőlük, és mit kaptál ezektől a beszélgetésektől?
1: Hát gazdagabb lettem. Azért is mentem oda. Hát ott ismertem meg például Mécs Károlyt.
0: Uh-huh.
1: Ebben a, és azóta is nagyon jó barátok vagyunk. És nagyon jól tudunk együtt humorizálni, ahogy ma mondjuk, meg régóta mondjuk, hogy ökörködni. De ez pozitív értelemben, mert ahogy említettem már korábban, hogy a humor nélkül nem lehet létezni.
0: Igen. Most megint más. Sose igen. Kísértett meg a restaurálás mellett a saját művek készítése?
1: Hát azok is vannak. Nem sok az igaz, mert ugye egyszerre egy fenékkel egy lovat lehet csak megülni, de azért vannak alkotásaim, festményeim, és igyekeztem mindig gyakorolni, hogyha éppen nem volt ilyen feladat, hogy most faragni kell, akkor saját magam kedvéért faragtam ezt, azt, amazt. Virágoktól.
0: Milyen témákat?
1: Hát például, mit tudom, egy rózsacsokrot.
0: Uh-huh.
1: Többek között. Vagy ugye egy lábon álló pelikánt.
0: Uh-huh.
1: Mert volt egy szobrász, magyar szobrász, nevét nem tudom, és hát mondom, ilyet én is tudok csinálni. Egy jó nevű szobrász, és nagyon aranyos, kedves dolgokat csinál. És ez ihletet, hogy akkor én is csinálok ilyet. És ez minden mai napig nekem megvan.
0: Melyik volt a legemlékezetesebb restaurálásod? Azt is kérdezhetném, melyik volt a legnehezebb?
1: A legnehezebb, ez a szovjet lovaknak az istálója volt.
0: Micsoda?
1: Igen. Második világháborúban Petőfi tér 2 szám alatt a ortodox templom a szovjet lovaknak volt az istálója.
0: Aha.
1: Ezt a Parohus atya, Berki Feriz atya mesélte el nekem. Őnek is nagyon-nagyon jó humora volt. Például van olyan aranyos fényképem, amit tömény szeretet és tömény, hogy mondjam, lebegést ad, amikor én a kutyákat mindig vittem magammal mindenhova. Hajdudrottól kezdve, Miskolc, Budapest, mindenhova. És hát január volt. És bejön Feriz atya a templomba. Mondom, Feriz atya, engem föl fognak jelenteni az állatvédők. De miért? Mert ilyen hidegben milyen gazdi az, aki a kutyáit a gépkocsiban tartja. Mit mondott Feriz atya? Na most kapaszkodj meg.
0: No.
1: Csongikám, hozd be. Nem mondja senki, hogy ide a kutya se jár.
0: Igen. És bevitted a kutyákat, és azok ott maradtak.
1: Ott játszottak, meg. És... Hú, eszméletlen. Meg majd átküldöm neked ezt a fényképet, meg fogsz lepődni. Nagyon aranyos. Tehát ez a bizonyos szovjet lovak istálója, ez a templom, ez ugye ismered a történetét, hogy a macedoromának és a, vagy makedoromának és a szerbeknek nem volt temploma itt Budapesten, illetve volt egy a Szerb utcában. Csak hát azt kinőtték. És akkor hát helyet próbáltak találni, és ezt a templomot találták meg, amit, ha jól emlékszem, a római katolikusoktól kapták meg. És lehet, hogy olvastad már, amit befőröltem a Facebookra, hogy azért én is tudjak hozzátenni valamit a dolgokhoz, amiket nem szoktak tömegesen kommunikálni, hogy mitől Galamb utca a Galamb utca.
0: No.
1: Ez a két, tehát a makedrománok és a szerbek ugye összevesztek azon, hogy ott egy, ugye Jankovics Miklós két galambot faragott a királyi kapu fölé. És a vallás, egyikük vallása azt tiltotta a 3D-ben megjelenő figurális ábrázolást. Ilyet sehol nem látsz, hogy ilyen ortodox templomban, hogy 3D-s ábrázoláson, akár ember, akár állat legyen. És kibontották ezt a két galambot megörökítő faragást, és ez Miskolcon látható az ortodox templom múzeumában. De Deák tér 7, ha jól emlékszem.
0: Igen.
1: És én is ott fényképeztem le. És innen van a Galamb utca neve, Galamb perről, mert pereskedtek. És a Galamb utca innen kapta a nevét, ami a szentély mögött van.
0: Látod, ezt egyáltalán nem tudtam. Mire kell vigyázni legjobban a restaurálásnál? Mennyire kell ismerni a kort, amiben a mű készült?
1: A restaurálás, ugye megint csak magamból indulok ki, hogy hát a szobrász azt csinál, amit akar, a festő azt csinál, amit akar. Az az ő stílusa. Én viszont ezeknek a korabeli embereknek a munkáját restaurálom, tehát benne van a nevében, hogy újra élesztem. Tehát nem festem át, mint ahogy számtalan helyen előfordult, és előfordult talán mind a mai napig, hanem lemegyek az eredeti szintig, és azt kiegészítem ugyanazzal a technológiával. Hogyha a fa kréta alappal volt alapozva, akkor kréta alappal, hogyha aranyozva volt, akkor aranyozom. Egyetlen egy differencia, hogy mondjam, ötleten támadt, ami itt a Székesegyházban, ja, mitől Székesegyház? Attól lett Székesegyház, hogy akkor, amikor a restaurálást befejeztük, akkor második Alexi pátriárka jött ide Budapestre, Moszkvából, és ő szentelte fel, és hozott pásztorbotot is, és így lett Székesegyház.
0: Igen.
1: Ebből a templomból. A lényeg az, hogy eredeti állapotot kell visszaadni. Én nem egyénieskedhetek, hogy most nem tetszik ez az arc, és akkor én azt átfestem. Ilyen nincs. És elkövettek egy borzasztó hibát Velencében, ami aztán a Velencei Kártá néven vált híressé. Vonalkázásos technikával kell a hiányzó részleteket újra festeni. Hát azt hittem, hogy az agyam eldurran. Szóval többenet, hogy ilyen, kint láttam a Vatikánban, a Sixtus kápolnában, hogy mintha korong ecsettel csinálták volna ezeket a vonalkázásokat. De komolyan mondom, vastag vonalkázásos technikával. Undorító volt. És a japánokat lecseszték, aztán most már nem bántják őket. Ők leszették ezt a vonalkázást, és gyönyörűen helyreállították a Sixtus kápolnában lévő freskót. Azt tudod, hogy hogy készülnek a freskók?
0: Nem. Ugye? Hát gondolom, hogy először valami alapanyaggal...
1: Nem így értem, hanem a figurák, tehát itt a magyar budapesti római intézetben, ott a múzeumkert mellett, a Ródi Sándor utcában volt egy előadás, egy művészettörténész professzor tartotta az előadást. És azt mondja, nem értem, hogy hát fordítva rakta volna fel a sablont a mester a plafonra, ugye, mert úgy készül a freskó, hogy lent a földön ilyen nagy kartonpapírokra rárajzolják a figurákat, és kiugasztgatják a kontúrt. Amikor fölrakják a mennyezetre, akkor ilyen faszénporral átítatott labdacsal átütögetik, a lyukakon keresztül a elszenesedett fát, a faport. És ebből lesz ott a kontúr. És akkor így festi meg.
0: El nem tudtam képzelni, hogy az hogy jut oda. Igen.
1: És akkor azt mondja, hogy hát nem értem, hogy be volt rúgva a mester, hogy ott van a kiüzetés a paradicsomban jelene, hogy a kígyó bal kézzel adja át az almát Évának. Az Éva bal kézzel veszi át az almát. Szent Mihály arkangyal bal kezében tartja a lángoló kardot, és úgy zavarja ki őket a
0: paradicsomból.
1: Hát erre jelentkeztem, mert hát nem állhattam meg szó nélkül. Mondom, a magyar nyelv nagyon pontosan fogalmaz, és mind a mai napig a politikában is így van. Minden, ami rossz, az bal. Baleset, balsors, balfácán, kétbalkezes.
0: Igen.
1: És igen. A többi sorolhatnám.
0: Igen.
1: Hát mit követtek el a teremtő ellenére? A tiltott fáról ették a gyümölcsöt. Tehát rosszat cselekedtek. És ezért, mint szimbólum, a bal kéz. Hogy bal dolgokat, balfácán dolgokat követtek el.
0: Igen.
1: De ez is egy érdekes. A Vatikánban nagy vastag vonalkázással. Én ezt mindig utáltam és nem követtem. Hála a Jóistennek, ezért soha senki nem rót meg, sőt, nagyon pozitívan álltak hozzá. És a Petőfi téri székesegyházban, akkor még ugye templom, az ikonosztázson egyharmada teljesen megsemmisült, az aknatalálat következtében, ami ugye a déli tornyot találta el, és beomlott. És nem csak az ikonosztázion egyharmada, hanem egy csomó minden megsérült ott. Nagyon nagy munka volt. És úgy készültek a képek, hogy fára festették. Igen ám, de Jankovics Miklós társasága hát nem tudott, mert a festő Anton Kuhmester Bécsben készítette el aztán a felső részt, azért, mert a faragások nem készültek el, tehát nem tudott mire faragni. Erre feltételezem, és egész biztos, hogy így volt, hogy megkérte Jankovics barátját, hogy küldjétek el a paramétereket, és én vászonra megfestem, és akkor majd akkor rakjátok rá, amikor elkészültek a faragások. És a legfőső részen valóban vászonra készültek a festmények.
0: Uh-huh.
1: Azok, amik viszont eltűntek, és hogy nehogy hamisítással vádoljanak, homogén színnel, tehát a Van Dijk barnával lekentem az egész felületet egy-egy képnél, aztán talán 7 darab hiányzott belőle, és visszatörlési technikával, tehát visszatöröltem, és így adja ki a figurát, a kép.
0: Mi az, hogy visszatörölted?
1: Visszatöröltem, hogy mondjam, úgy alakítottam ki az arcokat, hogy nem fölfestettem, hanem a fölragadt festékből letöröltem azt a részt, és így alakult ki az arc meg a drapéria.
0: Uh-huh.
1: Tehát fordított technológiával. És egyszínű, tehát engem nem vádolhatnak hamisítással.
0: Igen.
1: Ezt le is írtam. Tehát ez volt a legnehezebb feladat, amit valaha is kaptam, vagy kaptunk a csoport, mert érdekes, akkor, amikor még a Mérnék Felügyelőségi Leányvállalatánál voltam, az Antikártnál, akkor elmentem Feriz atyához, hogy Feriz atya, nem gondolkodtak azon, hogy hát helyre kellene hozni ezt a templomot? Hát mivel a OMF egy nagyon bolsevik társasággal rendelkezett, tehát rengeteg kommunista volt, de nem szeretem ezt a szót, hogy kommunista, mert számomra a kommunista Jézus volt, aki ugye hirdette, hogy mindenki annyit vegyen ki a megtermelt dolgokból, amennyi az életéhez szükséges, ne harácsoljon. Tehát, hogy mondjam, visszafogásra tanította az embereket.
0: Kérdezek tőled egyet, mert tovább kell lépjünk, hogy tudod-e, hogy vajon hány templomot restauráltál?
1: Nem tudom.
0: De úgy nagyságrendre.
1: Le van írva, hát 100 fölött biztos. De ebben református templom, görög katolikus templom, római katolikus templom, magyar ortodox templom, talán román ortodox is van, már nem is tudom.
0: Egykori diákjaim a már jól ismert, ma már jól ismert Misztrál együttes csodálatos lemezeket készítettek. Annó még egy vizsgára is megzenésítették Mécs László Vadócba rózsát oltok című versét.
1: Igen.
0: Majdnem elájultam, amikor ehhez meséltél valamit. Na, mit is meséltél?
1: Hát valamit is meséltem, de inkább úgy kezdeném, hogy valakiket meséltem.
0: Igen.
1: Hát édesanyám akkor volt 3 éves, és a nagyapjánál volt, és hogy hol volt nagyapjánál, érdekel?
0: Persze.
1: Hol született Ady Endre?
0: Érmincenten.
1: Érmincenten, na ott volt. És ez is egy érdekes történet, majd akkor ezzel folytatom, jó?
0: Igen.
1: Ady Endrének a történetével. És Mécs Laci bácsi, aki nagyapámnak nagyon jó barátja volt.
0: Már ez is jó, hogy ilyet tudsz kimondani, hogy Mécs Laci bácsi.
1: Hát én mindig úgy hittem őt. Hát Mécs Laci bácsi és nagypapa meglátogatták nagyapámnak az édesapját. És hát ott volt a unoka is. Hát mint Lőrinc Pálma Emília, édesanyám. És hát nagyapámnak az volt a hobbija, vagy dédapámnak az volt a hobbija, akár tél, akár nyár, és az, hogy tél is, azt sajnos a halála igazolja. Majd akkor ezt is elmondom, ez is érdekes. Ja, mellett elmondom. Tehát nem volt neki akadály, hogy a befagyott folyón át keljen. Azt hiszem Ungnak hívták, vagy mi az össznek azt a folyót, és onnan tudják, hogy átúszta, mert mindig úgy hozta át télen-nyáron a vadruzsatöveket, hogy a hátára kötözte. És amikor nem tért haza, a vadruzsatöveket megtalálták, őt meg nem. Őt majd jóval később. Tehát ez is bizonyítja, hogy átúszta télen a jeges folyót. A lényeg az, hogy még életére visszatérve, az volt a hobbija, hogy egy elég jó, gazdag ember volt, az volt a hobbija, hogy ezeket a vadruzsatöveket beoltotta, és mindegyik tő más-más színű lett. Hát tarka-barka lett egy nagy tő. És akkor édesanyám megkérdezte tőle, amikor 3 éves, de mit csinálsz, tata? Hát óltom a vadat, hogy szebb legyen a világ. Hát aztán, mintha intravénásan találta volna Laci bácsit ez a mondat, ebből született a vadózó rózsáltatok, hogy szebb legyen a föld című verse.
0: Igen. Tudsz belőle valamennyit idézni? Azt a részt kellene, ahol szemezget egy szőlőt, és arról az öregről mondtad, hogy nem más, mint az édesanyádnak a keresztapja. Jól emlékszem?
1: Igen. Édesanyám legalábbis ezt mondta, hogy Laci bácsi az ő keresztapja.
0: Igen.
1: De lehet, hogy a keresztelő papja.
0: Igen.
1: Nagyváradon lett megkeresztelve. Hát ez is egy érdekes dolog, hogy édesanyám 1919. június 2-án született. És ugye sokszor vitatkozom emberekkel, hogy ne keverik már össze a genetikát a geográfiával. Az, hogy valaki hol született, az a születési helye. Hogy milyen géneket örökölt, az a mamának a bibéjétől és az apjának a porzójától függ. Tehát ne keverjük össze a származást a születési helyjel. Ugye ma a politikában, bár itt megígértem, hogy nem politizálunk, nagyon sokszor így meg úgy, ezt meg azt, nem mondok neveket, tudjuk, hogy kikről van szó, hogy magyar származású. Hát édesanyám 19-ben megszületett, akkor még Erdély magyar terület volt. Az öccse, aki ugyanattól az édesanyától és édesapától jött világra, ő 1921. január 7-én született, január 4-én született. Ő már román származású. Hát ugye közben volt Trianon. Akkor hogy van ez? Érdekes. Na, megint elkalandoztam egy kicsit.
0: Nem baj, de még egy pici kalandra talán van időnk. Mondtad nekem, hogy Ady Endrére visszakanyarodva ott is van valami történet. Ne hagyjuk ki, mert nagyon érdekes.
1: Igen, hát Ady Endre ugye Érvincenten született, és az én dédszüleim szomszédjai voltak. Mármint egy szomszédtelken lévő házban laktak, és akkor, amikor Ady meg a mamája, hát elment a magzatvíz, akkor hát segítséget kértek, és hát ugye orvos nem volt ott, nővér nem volt, és hát átszaladtak a szomszédba, és megkérték dédmamát, hogy hát ő gyerekszülés várható, és tudná segíteni, hát segíte. És világra jött Ady Endre. És dédmamát úgy hívják, hogy Árvai Anna.
0: Ez nagyon-nagyon-nagyon szép történet. Méltó ahhoz, hogy elérkeztünk a befejezéshez, és akkor, mivel emlegettük Mécs László csodálatos versét, ezt most akkor az én diákjaimmal, egykori krónikásaimmal hallgassuk meg, hogy milyen zenét írtak hozzá. Török Máté a zene szerzője. Köszönöm veled a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket. Várom a következő héten is a kedves hallgatókat, akkor is lesz Lélek közelben.
1: Igen, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy én futballoztam a Fradi kölyökben annak idején.
0: Na, még mi minden derül ki?
1: Hát bizony, és én minden egyes válogatott mérkőzésre édesapám kivitt a stadionba, és hát én még élőben láttam az arany 11-et, és akikkel, baráti kapcsolatba kerültem, a Grosics Gyuszi bácsi, a Buzánszki Jenő bácsi, és Hidekuti Nándor.
0: Nagyon-nagyon szép nevek, igen. Az aranycsapat nevei.
1: Így van, pontosan, és szuper jó magyar emberek voltak.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt is megosztottad velünk, és akkor mára búcsúzik a Lélek közelben. Dévai Nagy Kamillát hallották.
1: Szervusz, Isten áldja!
2: Május, rózsáló reggel, remény, ígéret, harmat, a szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Kúszálni jött ma kedvem, apostolok, lovára kapok, s vaktában érek egy messzi kis tanyára. A kakas még az olben pitymallatot rikongat. Az égbe fúrt pacsírta fittyet hány éjigondnak.

ritkán egy ember. Apokaliptikus vadformája és nézése, fél szemére vak, sején gödör van vésve, haja nyíratlan, félőz bozontos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód, kíváncsi vagyok sorsára, és kérdem, mi jót csinálgat, bácsi?

egy se fösvény, egy se fösvény. Közöttük ül, szemezget, de félszent, félig őrült, s beszélni kezd, lemetszve egy vadhajtást a tűrül. Az élet mosolyogva száguldott hajnal hintón, harmatja csókja égett minden új emberbimbón, s diplomaták, bitangok 5 évig kaszabolták ágyékok szép vetését, a földet letarolták. Fiam, szemem kilőtték,

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyerekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat ma, szeptember 18-án, pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttér támogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere, ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskolakezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére, a baptista szeretett szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett a sulidoboz.hu oldalon online módon. Egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának. Még máig, szeptember 15-e és 18-a között 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsi kegyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezte az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján került sor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma a pénteken az erőteljes felhőképződés mellett elszórtan lesz eső. A szél megerősödik, és 19-28 fokunk van. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket Párbeszéd az emberért, Egyházak szerepe a mai társadalom című műsorunk alkalmából. És hát külön nagy szeretettel köszöntöm és örülök, hogy elvállaltad Radnai dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatóját, aki végül is azt lehet mondani, hogy Magyarországon, ha valaki a kegyeleti kultúrával kapcsolatosan érdeklődni szeretne, akkor talán egyedülálló, aki ebbe azt lehet mondani, hogy minden ágát, bogát ismeri, hiszen ha valaki 99 óta ezt csinálja, és beleszeretett ebbe a témába, és ezt gondozza, és az munkatársai is nagy szeretettel csinálják, ez azt hiszem, hogy ez egy óriási, hogy is mondjam, mindenki számára nagyon fontos, hogy végül is a kegyeleten keresztül milyen örökségeket kellene ápolni, vagy kell ápolni a jövőt illetően. Hát erről szól tulajdonképpen a ti tevékenységeteknek az öme. De mielőtt rátérnénk erre, azért hát ugye nem úgy születik valaki, hogy rögtön egy ilyen intézet vezetője lesz, azért valahol elindul az, hogy a jogi pályának ezen érdekességeik hogy jutottál el. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk Budapesten születtél, ha igaz.
2: Igen, igaz.
1: És iskoláid, és egészen odáig, hogy végül is ez a 99 cikk hogy jutottál el, és utána természetesen beszélünk arról, amit eddig csináltál. Megismerjék azt, hogy mi is az, hogy Nemzeti Kegyeleti Bizottság, mi az, hogy Nemzeti Örökség Intézet, miért pont ez a neve, kik vesznek ebben részt, és ennek milyen nemzetközi vagy nemzeti értékessége, és hát azt lehet mondani, hogy értékük őrzéséről beszél. Úgyhogy aranyos Katikám, már elnézés, hogy ugye egy hölgyel, de hát nem ma ismerjük egymást, ebből adódóan azt jelenti, hogy a tegezés azt hiszem, hogy már talán mások számára is ilyen értelemben elfogadható, hogy nagy tiszteletbe álló államtitkári ranggal rendelkező főigazgatóról azért mégiscsak azért nem mindegy, hogy az ember, de hát itt teszem nem a rang, hanem az emberi kapcsolatot.
2: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a felvezetőt, és azt gondolom, hogy a 20 éves, talán mondhatom, hogy barátságunk okán természetesen megtisztelő a tegeződés, úgyhogy ha valakinek én az elmúlt 20 évben hálával tartozom a kezdetekért, az elindításért, az pontosan te vagy, és azt gondolom, hogy ezt te pontosan tudod és érzed. Én egy tőzsgyökeres pesti belvárosi lány voltam, aztán belvárosi asszonnyá lettem. Az iskoláim is nagyon elit belvárosi iskolákban, a Deák téri evangélikus általános iskolában kezdődtek, vagy a Verespáné gimnáziumban, és az ELTE jogi karon, úgyhogy egy nagy hosszú körben mozogtam életemnek az első 20-valahány évében. És nagyon szerettem ezt. Most sem mozgok nagyon messze, tehát most is Pesten maradtam, bár a munkavégzésem egy időben a várban történt, de ez már egy későbbi szakasz. Jogász lettem, általános jogász, végigjártam a jogi pályának a tanuló éveit, és nem nagyon tetszett. Nagyon őszintén nem szerettem bele. Én a jogi pályát is azért választottam, és azért végeztem el a jogi egyetemet, mert édesanyám arra presszionált, hogy legyen egy rendes diploma a kezembe, ami aztán bármire jó lehet. És az édesanyám, aki egy egyszerű fizikai dolgozó volt, nagyon jól felismerte ezt. Mert valóban a jogi diploma az nagyon sok mindenre jó, az ad egy általános tudást, egy általános műveltséget, és bármelyik szakmához nagyon jó, hogyha az ember rálát a sorok között az esetleg megbújó dolgokra. Úgyhogy az általános jogi pálya után volt egy nagyon érdekes kaland az életemben, ez a Zeneakadémia volt. Pályázat útján elnyertem, és a főtitkára lehettem a Zeneakadémiának. Aki ismer, azt tudja, hogy a zene iránti érdeklődésem és vonzalmam az volt, van és lesz. Úgyhogy a Zeneakadémia épületébe bemenni, az tényleg olyan, mint egy templomi szentélybe bemenni. És a mai napig, pláne most, hogy megújult és gyönyörű szép. Nagyon-nagyon nagy élmény, már egyáltalán... Beleszerettem abba is, ott valószínűleg túl korán kaptam meg azt a pályázati lehetőséget, és a Zeneakadémia még nem volt annyira érett arra, hogy ténylegesen azokat az újításokat befogadja, amiket én gondoltam. De a mai napig régi tanárokkal tartom a kapcsolatot, és nagyon jóban vagyunk. Ez egy békés baráti elvárás volt egy év után. Van ilyen az ember életében, nem bántam meg. Egy nagyon jó kaland és egy nagyon jó élmény és epizód volt az életemben. Majd, amit már itt a felkom, vagy 1999-ben a Magyarországgyűlés egy óriási hiátust töltött be, amikor elfogadta a temetőkről szóló törvényt, és a temetőkről szóló törvénynek a végrehajtása során létrejött egy bizottság, az akkor még Nemzeti Kegyeleti Bizottság névre hallgató bizottság, Jókai Anna elnökletével, és a bizottságnak kellett egy titkárság. Bölcsek voltak, hogy azt gondolták, hogy egy jó működő bizottság akkor működik, ha van egy jól működő titkársága.
1: Aki viszi az egészet.
2: Aki viszi, hát általában az élet minden területén így van. És ott szintén pályáztam, és milyen érdekes az élet, hogy a mai tárgyalomban volt a meghallgatásom, az interjúm, úgyhogy ahányszor bemegyek a saját tárgyalomba, hát ezt nem tudom nem elfelejteni, de nagyon békés volt a meghallgatásom, és azt gondolom, hogy ahogy kijöttem, onnan tudtam, hogy én fogom megkapni, szóval...
1: Gondolom, nem sokan jelentkeztek.
2: De jelentkeztek. Igen? Jelentkeztek egyébként. A mai napig jóba vagyok azokkal, akik jelentkeztek.
1: Tényleg?
2: Igen, és sőt, abból az egyik, az közvetlen munkatársam is volt, tőlem ment nyugdíjba az Éva.
1: Ja, tényleg.
2: Az Éva az tőlem ment nyugdíjba, és nagyon-nagyon jól együtt dolgoztunk. Béke és barátság, és innen is kívánok neki minden jót, és jobbulást a betegségéhez, sok türelmet. És a másik jelentkező is utána is szakmabeli volt a fővárosnál. Ugyan ezt a témát, ezt a szakmát vitte a Szabó László. Uh-huh. Úgyhogy ők ketten utána is abszolút a munkám segítői voltak. Tehát ez nem egy olyan terület volt, hogy itt ellenségeskedés legyen, és ezen kívül is voltak. Mi voltunk egyszerre meghallgatni. Érdekes volt a téma, és többeket érdekelt.
1: Mondjad el, azért ez érdekel.
2: Hogy én azért jelentkeztem, mert igazából nekem a legjobban azt tetszett, hogy egy teljesen új terület. Új terület, amiben megvalósíthatom azt, amit én gondolok mindenről. Nincsenek berögzött szabályok, nincs egy berögzött szervezet, én vehetem fel a munkatársaimat. Mindent én alakíthatok ki, az irodától kezdve, az infrastruktúráig, a munkatársi gárdáig, a szabályzatokig, a jogszabályi hierarchiáig, és ez egy érdekes dolog. Szóval azért, amikor az ember a semmiből felépít valamit, az egy érdekes dolog. Őszinte leszek, fogalmam nem volt, hogy abból egy ekkora szervezet fog kinőni, ami a mai napra, hála Istennek, létrejött. De láttam benne fantáziát, és a temetőkkel és a kegyelettel kapcsolatban soha nem voltak averzióim. Tehát én úgy nevelkedtem, hogy nekünk teljesen természetes volt, hogy kijárunk a nagyszülők sírjához, és miután én tényleg a belvárosban, Manács-téri házakban nevelkedtem, tehát például az érettségére a Fiumei úti sírkertben tanultam, ott készültem, nagyon szerettem az árnyas fákat, úgyhogy nekem ez nem volt egy idegen környezet, és abszolút úgy éreztem, hogy a múltunk gyökerei ott vannak a sírkertekben. Úgyhogy nekem ez nem volt egy balsors lépés. Még egyébként érdekes, hogy a baráti társaságom sem értette, az ambícióimat, és kellett egy pár év, amíg rehabilitáltak, és azt érezték, hogy én nem egy gyászhuszár vagyok, hanem értéket képviselek. Ma már mindenki, most a baráti körömről beszélek, mindenki elismeri, és mindenki támogat. A családom akkor is támogatott, a férjem az mindig hitt bennem, és mindig hitt abban, hogy jó döntéseket hozok, hála Istennek. Ez egy fontos dolog, és a fiam is támogatott akkor is, akkor ő gimnazista volt, ő is egy belvárosi gimnáziumban, és a mai napig támogat, és azt gondolom, hogy büszke az édesanyjára.
1: Nagyon aranyos vagy, hogy tényleg valóban hihetetlen. Az ember az életben ritkán kap olyan feladatot, hogy bebizonyítja azt, hogy nulláról mit lehet felépíteni.
2: Igen.
1: És ehhez talál-e megfelelő olyan személyeket is, hogy közösen értékeljék, pláne ennyi idő után, hogy érdemes volt ezt a kegyeleti kultúra, ennek az örökségnek a felépítéséhez szervezetet, jogszabályokat és gyakorlatot kialakítani. Végül is ez a te igazi éned. Mi volt az a legelső, amit te azt mondtad, hogy hát akkor most, jó, hát van egy jogszabály, és hogy induljak el, nem csak munkatárs keresés, hanem egyáltalán partnerbe. Melyik ágazathoz kötődtél? Mert ugye tárcák voltak.
2: Tárcák voltak, most is vannak tárcák, és érdekes módon a tárcákon belüli hierarchiában a mai napig is ugyanazokkal a tárcákkal van jó kapcsolatom. Együttműködő már-már baráti kapcsolatom, elsősorban a honvédelmi tárcára gondolok, abszolút partneri kapcsolat volt a kezdetektől, különös tekintettel a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, hiszen ők hasonló tevékenységet is folytatnak, mint amit én akkor is folytattam, meg azóta is folytatok. És a miniszterelnöki, ugye régebben miniszterelnöki hivatal, miniszterelnökség, hát az teljesen természetes, hogy egy szakmai partnerkapcsolat. És a harmadik szakmai partnerkapcsolat az a mindenkori kulturális ágazat. Tehát annak idején a Rockenbauer Ferenc Minisztérium nevezte ki a bizottsági tagokat, és most emminek hívják, most az elnevezés szerintem lényegtelen, a kulturális tárca az a lényeg. Meggyőződésem, hogy az, amit mi csinálunk, az egy kulturális misszió, és ilyen tekintetben nagyon sok területen kapcsolódunk a kulturális ágazathoz.
1: Igen, és akkor tulajdonképpen találtál partnereket.
2: Igen.
1: Ki fogadott be? Mert ugye az valahol el kell helyezni egy új szervezetet, amelyik mögött törvényi garanciák vannak.
2: Igen, hát a 99-ben, amikor alakult, 2000-ben állt fel tulajdonképpen a bizottság is, és a titkárság is, az az akkori Rockenbauer féle tárcához tartozott, és onnan kaptuk meg a pénzügyi segítséget, a költségvetési forrást, és az akkori miniszterelnökség is partner volt az indulásban. Fel kellett építeni, de nem csak az infrastruktúrát, hanem ahogy már te is céloztál rá, a jogszabályi hátteret is. Ne felejtsük el, hogy abban az időben jött létre például a nemzeti gyászról szóló törvény, aminek a tartalmi részében tevékenyen részt vállaltam. És itt jön az utalás, hogy bizony a jogi véna azért az nem volt egy nagy hátrány ebben az esetben,
1: sőt,
2: és büszke vagyok, hogy a nemzeti gyászról szóló kormányrendelet megszületett. A mai napig ezt alkalmazunk, egy évben két állandó nap van, amit nemzeti gyásznapnak hívunk, október 6-a, és később került szabályozásra november 4-e, mi már akkor is javasoltuk, valamiért akkor nem sikerült átvinni, de később november 4-ét is sikerült nemzeti gyásznappá nyilvánítani. Fontos hangsúlyoznom, hogy ezek az állandó gyásznapok sajnos nagy tragédiák, a nemzetet megrázó nagy tragédiák esetén eseti jellege és elrendelhet Magyarország kormánya a nemzeti gyásznapot, hát erre volt néhányszor az elmúlt közel 20 évben példa, ilyen az minden ország életében van. Két évvel ezelőtt nagyon szomorú volt a veronai buszbaleset, ez volt a legutolsó eset, így gyásznap. Még családilag is érintett voltam, mert a fiamnak az osztályfőnöke volt az egyik tanár, aki ott meghalt a gyerekek mentése közben. Úgyhogy ez egy nagyon...
1: Nagyon mondom, neked sem mindegy az, hogy ez az ügy még mindig nincs lezárva.
2: Hát egyáltalán nem mindegy, és őszintén tényleg nem is értem, és

0: És eléggé fertőzött vagyok a hírolvasásban, tehát hajnalban az első dolgom, hogy átnézem az interneten a híreket, és szerintem én voltam az első, aki nagyon korán hajnalban a kormányzati szinten jelezte, hogy véleményem szerint nemzeti gyásznapot kell elrendelni. Úgyhogy hát ilyen sajnos van, reméljük, hogy minél kevesebb.
1: Hát igen. Katikám, ugye, ha jól emlékszem, hogy azt mondod, hogy Rockenbauer-féle minisztérium, tehát akkor a minisztériumnak mint egy háttérintézményeként, szervezeteként működtetek. Ez mit jelentett, körülbelül mondjuk hány fővel tudtad ellátni, mert azért itt ki kellett alakítani egy titkárságot, működtetni egy bizottságot, és így tovább. Szóval azért ez egy, nem egy egyik napról, másik napra lévő munka volt.
0: Bár elég hamar felállítottam a titkárságot, meg annak a szervezeti részét, de szerény körülmények között működött ez a titkárság kétségtelenül. 4-6-7 fős titkárságról kell gondolkodni, ez mindig költségvetés, létszámcsökkentés, tehát ez a húz meg erez meg ez a mai napig van, azt gondolom a közigazgatásban. Tehát ennek függvényében, de soha nem értük el a 10 fős titkárságot, tehát inkább a stabilan az 5 fő volt az általánosan jellemző szám, és a mi feladatunk az volt, hogy a bizottságnak a működését biztosítsuk minden szempontból, és a bizottsági üléseket hívjuk össze, napirendi pontokat állítsuk össze, a végrehajtásról gondoskodjunk, a megemlékezéseket már akkor is nagyon sokat tartottunk, ezeket szervezzük. Egyébként ez a mai napig így van, tehát ami ugye megalakult 7 éve a Nemzeti Örökség Intézete, aminek kezdetektől főigazgatója vagyok, a bizottság hála Istennek él, létezik és mellettünk van, és számítok is az ő szakértelmükre és bölcseletükre, hiszen még nálam is egy más korcsoportba tartozó emberekből áll a most már Nemzeti Emlékezéskegyeleti Bizottság, és a mai napig a bizottságnak a működését kvázi így biztosítjuk, úgyhogy nálunk a Fiumai úti sírkertben, a tárgyalóban, ahol engem meghallgattak, ott vannak a bizottsági ülések. Boros Péter, hála Istennek, 92. évében jó egészségnek körvendés,
1: elnöki.
0: Szereti, szóval ez a sajátja. Igen. Hiszen a kezdetektől benne van ez a sajátja, és a Nőrit is szereti és támogatja. De azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottságnak minden tagjának érzem a támogatását, szeretetét, és azt kell, hogy mondjam, hogy és az elismerését is.
1: Azért ugye hát azt mondja, van egy bizottság. A bizottságot kell működtetni, időnként egy-egy évadat lezárni, egy-egy mondjuk közgyűléssel, vagy a lakosság is megismerje, érdeklődők is, akár televízión, akár hogyan, hogy mivel is foglalkozik. Mikor volt az első úgynevezett ilyen áttekintő és különböző előadásokkal gazdagító ilyen első ilyen nagy rendezvény, amit ha jól emlékszem, akkor a Történeti Múzeumban volt.
0: Abszolút jól emlékszel, és szerintem az első konferenciára gondolsz.
1: Igen.
0: Hát ugye mindenből, bármiről beszélünk, mindenből minden az első volt, hiszen a semmiből indítottam el. Az is egy érdekes dolog volt, hogy egyáltalán ennek lesz-e létjogosultsága, hogy kegyeleti konferenciát tartani, hogy elég furcsa volt az elnevezés, és utána azért az elnevezésen egy kicsit finomítottam, de hát ténylegesen a kegyeleti szakmát hívtam össze az ország különböző területéről, és ez idestova most már 18 éve tart, tehát elég komoly siker. Nagyon számítanak is rá, tehát nem tehetem már meg, hogy ne tartsak, most már nem kegyeleti konferenciának hívjuk, hanem országos emlékezet konferenciát. Az emlékezetbe belefér a kegyelet szó, az még mindig egy, nem tudom, hogy miért, de az emberekben egy ilyen diszonáns érzete van. pontosan ezért például a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhelyen működők egyeti múzeum nevét is átneveztük az elmúlt évben Nemzeti Emlékezet Múzeumává, és sokkal nagyobb siker, jobb tartalomban is egész másképp működtetem, mint annak idején a kegyeleti múzeumot. Bár nagy

0: Tisztelettel gondolok a Kegyeleti Múzeum megalakítójára, hiszen én akkor is ismertem azt a múzeumot, és jártam is oda, és egyébként az még egy érdekes, csak egy kis zárójeles megjegyzés, hogy a kegyeleti szakmában sok megszállott van. Tehát azt tapasztaltam, és tapasztalom, hogy akit ez megérint, azok még generációkon keresztül is viszik nekem. Például van olyan munkatársam, akinek az édesanyja korábban is ebben a sírkertben dolgozott. Több ilyen munkatársam is van, tehát ez egy generációkon átnövelő szakma, és meg lehet szeretni, nagyon bele lehet szeretni. Tehát azt szoktuk mondani, mi nőrisek, hogy nőri szív dobog. De igen, tényleg, és ez tényleg így van, nem én találtam ki, ez pont az egyik kollégám, aki ilyen úgynevezett temetőszaki, tehát ténylegesen a több generáción keresztül viszi ezt a szakmát, és ténylegesen, főleg azt gondolom, hogy a Fiumei úti sírkertbe tényleg bele lehet szeretni, tehát aki oda egyszer eljön, sétát tesz, körbejár, az utána vissza fog jönni, és ténylegesen egy nagyon komoly követő táborunk van, úgyhogy azt gondolom, hogy ha más nem, azt a Fiumei úti sírkerten keresztül el tudom érni, hogy több mint temető, ugye azt is szoktuk mondani, hogy több mint temető, ténylegesen több mint temető, és én mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön és nézze meg, és tegyen egy sétát.
1: Őseink nagyjainak a megismerése.
0: Az egész történelmünk ott van, tehát ott tényleg van, az egész történelmünk, egyébként a jelenünk is, tehát a jelenkornak is olyan jeles elhunytjai nyugszanak ott, hogy...
1: Tehát a jelenkor története, vagy elmúlt időszaknak is a jeles. Ami azt hiszem, hogy lehet, hogy tudnak róla, lehet, hogy kevésbé, ami jelentős az, hogy hogyan lehet megmenteni még azokat a sírokat, akikre emlékezni kell, de közben az élet úgy hozza, hogy nincs hozzátartozó, aki megváltsa, tovább vigye. Szóval ez egy óriási sziszifuszi munka.
0: Azt gondolom, hogy az indulásunkban és az első pár évünknek a nem a látványos munkája, de a legfontosabb munkája, ez az úgynevezett nemzeti sírkertbe sorolás, és a nemzeti sírkertbe sorolásnak, és megint a jog, hogy a legfontosabb joghatás, hogy védetté nyilvánítjuk. És mit jelent a védettség? Nem pusztítható el. Azért, aki egy picit ismeri a történelmünket, az tudja, hogy a 20. században jelentős elhunytjainak a sírját is elpusztították, egész egyszerűen pénzügyi okokból. Tehát lejár egy sír, nincs hozzátartozó, és akkor újra eladják, és megszűnik a sír. Az új köztemetőben 20 ezer hősi katonának a sírját dózerolták le. Annak az emlékére hoztunk ott létre egy kegyeleti parkot, ahol hosszú-hosszú éveken keresztül a Hősök napjának az egyik helyszíne volt a Hősök tere mellett. Tehát az, hogy ez ne történhessen soha többet meg, jött létre ez a jogi terminus technicus, ami a nemzeti sírkert fogalomkört érinti, és a bizottságnak egyébként a mai napig, tehát néha szokta nekem mondani elnök úr viccesen, hogy tulajdonképpen mi szükség van már a bizottságra, mi a nőri már mindent megcsinál, és mindig elmondom neki, hogy nem. Tehát az a munka, ami életünk végéig tart, tehát hogy mely sírokat védjük le, hiszen egyébként hát a mai napig ugye mennek el sajnos jeles emberek közülünk, és akkor én beterjesztem a javaslatot, hogy kit védjünk le. És én azt gondolom, hogy ez a munka ez örökön-örökké fog tartani, és ez a bizottságnak a legfontosabb feladata, és pontosan ezért nagyon jól is, okosan és jól lett annak idején összeállítva a bizottságnak az összetétele, hogy különböző tudásból lettek a tulajdonképpen a legjelesebb emberek felkérve.
1: Egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk tovább, mert azért itt mely személyekre tértek vissza, és miért időnként, ahol megjelennek azért az állampolgárok jelentős zöme, iskoláktól kezdve művészek, és így tovább. Egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk tovább.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Radnainé Fogaras Katalinnal a beszélgetést. Rövidítve most, ha hallották már ezt, hogy Nőri Nemzeti Örökségi Intézetnek a főigazgatójáról van szó, de ez annyira szokottá vált, hogy a Nőriről beszélünk, hogy rövidítve mondjuk.
1: Én örülök neki.
0: Mert végül is nagyon egyszerű tényleg valóban, ha valaki rákattint, akkor is az, hogy ezt látja, hogy igaz, hogy nem ővel, hanem Nori. Tehát gyakorlatilag ez már, aki ezzel foglalkozik, vagy többször van kapcsolata, akkor már tudja, hogy pontosan mit jelent. Valóban ez a Nemzeti Emlékezet és Kegyeleti Bizottságnak a tagjairól, vezetőiről egy pár dolgot, mert nem mindenki tudja, hogy kik segítik a jó döntéseket, amit nektek kell előkészíteni és végrehajtani.
1: Hát Boros Péter neve az már elhangzott, Geda István a Nemzeti Múzeumnak a nyugalmazott főigazgatója, Szakály Sándor, Herman Robert,
0: Zsigmond Attila.
1: Zsigmond Attila, Fejérdi Tamás egy nagy segítőm. És hát Veszelovszky Zoltán nevét feltétlenül fontos elmondani, hiszen Veszelovszky Zoltán volt az, aki a temetkezési törvénynek az előadója volt, akkor még mint Fidesz országgyűlési képviselő, és ő volt a nagy mentora és atya annak, hogy legyen egy titkárság is, úgyhogy nagyon örülök, hogy
0: Kádár
1: Béla is az elmúlt években, igen, ő is a bizottság tagjai között van. Az az igazság, hogy van egy pár nagy, aki elment az elmúlt években, és hát természetesen az ő helyüket be kell tölteni. Jókai Annára én nagyon sokszor emlékezem, mert Anna volt egyrészt a bizottságnak az első elnöke, de ezen túlmenőleg én egy olyan baráti kapcsolatba kerültem ő vele, és én nagyon sokat tanultam tőle. Mint embertől is, és mint családanyától is, és mint nagymamától is. A mai napig a fülemben csengenek dolgok, amiket ő mint nagymama mesélt nekem, és ma már mint háromszoros nagymama bizony, abszolút bejöttek azok a dolgok, amiket annak idején az Anna mondott. Szerintem ez is hozzátartozik az élethez. Úgyhogy Granasztói professzor úr nagyon hiányzik, nekem személy szerint is, és Katona Tamás, aki egy olyan jelenség volt, hogyha ővel bárhova az ember belépett, szóval minden szem rászegeződött, és egy sármőr volt 80 éves korában is, és nagyon-nagyon minden társaságban otthon volt, úgyhogy egy nagyon jelentős ember volt, azt gondolom.
0: Igen, hát ugye itt, ha amiket mondtál neveket, akkor a műemlékvédelem, a hadtörténet, a múzeológia, és tehát természetesen a kegyeleti kultúrához hozzátartozó egyéb tudományoknak az emberei. Úgyhogy hát örülök annak, hogy ebbe én is, mint meghívott, meg örökös, is mondjam, meghívottként azért.
1: Hát tiszteletbeli bizottsági tagja.
0: Talán így lehet.
1: Szóval, igen, tiszteletbeli.
0: Ennek az első az volt, hogy amikor legelőször megkerestél, hogy az első konferenciára, hogy a egyházak a kegyeleti kultúrában, hogy erről adjak egy ilyen átfogó, minden felekezetet érintő kérdésekről, illetve hagyományokról egy összefoglalót. És tényleg nagyon érdekes volt, hogy több egyházi vezető is utána mondta, hogy így még senki nem foglalta össze, hogy milyen a egyik, a másik, a harmadik különböző világvallások, a magyarországinak mondjuk a temetkezési kultúrája, és ezt mennyire kell tisztelni. És ami engem különösen arra inspirált, hogy veletek egy ilyen szoros kapcsolat alakult ki, hogy amerre járok az országban, én mindig bemegyek egy-egy település temetőjébe. És abból megtudom, hogy a településnek milyen arculata volt, vagy most is.
1: Így van. Na, hát ugye a mottónk is Széchenyinek az idézete, hogyha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg a módját, nézd meg a temetőjét. Ez lehet nagyban is rögzíteni, meg kicsiben is településeken. Én is egyébként, hát amikor megyek bármilyen megemlékezésre, az biztos, hogy megnézem az adott településnek a temetőjét, és azt kell mondjam, hogy nekem jó tapasztalataim vannak. Tehát vidéki temetőkben sokkal kevésbé volt gyakorlat, hogy sírokat elpusztítsanak, mint a fővárosban. Ott például, hogyha egy elhunytnak már nincs hozzátartozója, lehet látni egy szálvirágot, mert akkor elmegy a szomszéd és letesz oda, meg lemossa a sírt. Igen. Tehát egy sokkal jobb hozzáállást érzékelek a vidéki embereknél, mint a fővárosi embereknél, hisz, mert a fővárosi temetőkben én nem akarok nevesíteni, hiszen a Fiumei úti sírkerten kívül minden budapesti temető fővárosi vagyonkezelésben van, és nem, Isten őriz, én nem akarom lehúzni a vizes lepedőt senkiről. De hát azért, ha valaki elmegy bármelyik temetőbe, akkor bizony látja, hogy milyen állapotok vannak, és mondjuk...
0: Lehetne jobb.
1: Hát biztos, hogy lehetne jobb. Nagyon sok pénz kell hozzá azért, legyünk őszinték, és nem akarok én demagog lenni, meg álszent, hiszen a Fiumei úti sírkert is azért lett az elmúlt pár évben ilyen gyönyörű szép, mert Magyarország kormánya szánt erre pénzt, sok pénzt szánt rá, és ez a sok pénz viszont beépült a sírkertbe, tehát ténylegesen aki jár oda, az látja a változásokat, látja, hogy kandeláberek vannak, látja, hogy gyönyörű szépek a parkok, látja, hogy tisztaság van, hogy rend van, hogy újulnak meg a sírok. Csak mondok egy példát, hogy mondjuk a Kossuth mauzolom, ami Magyarország legnagyobb funerális építménye, és a mi égiszünk alatt újult meg kívül belül, és hát tényleg álomszép, de az 500 millió forintba került. Szóval ezek olyan nagyságrendek, amik csak akkor működnek, ha van hozzá kormányzati akarat és kormányzati támogatás.
0: Hát igen, mert hogyha... Ja, annyit azért hadd kérdezzek, hogy az említetted, hogy védetté, örökös védetté. Igen. Hány ilyen van a Nemzeti Sírkertben, amelyik ugye nem egy épületet jelent, vagy egy kertet jelent?
1: Hát nagyon nem, ez az ország egész területét lefedi, a legkisebb településtől kezdve természetesen a fővárosig, közel 6000 síremlék tartozik bele, és képzeljék el a kedves hallgatók, hogy ennek a közel 6000 sírnak a rendelkezési jogát egyébként az Nőri gyakorolja, és minden évben készítünk felújítási tervet, és a legvégveszélyben lévő sírokat felújítjuk, megmentjük, vagy egy-egy évfordulóra újítjuk fel. Most ebben az évben például Kölcsei a himnusz megalkotójának az évfordulójára Szatmárcseke, tehát ebből is lehet látni, hogy nem csak főváros centrikusan dolgozik a Nőri, mert Szatmárcseke az nagyon messze van a fővárostól.
0: Igen,
1: és érdemes. Érdemes, hát természetesen, már csak azért is, mert hát ennyivel adózzunk a himnusz megalkotójának.
0: És tudod, mi az érdekes, én többször jártam ott, szeretem azt a Felső-Tiszavidéki részt, érintetlenségéből adódóan különösen, hogy bemegy az ember ebbe a sírbe, amelyiket most már védetté az egész temető, hogy ezek a csónak alakú kopjafák, ezek úgy néznek ki, hogyha egy fejkendőben lévő asszonyok lehajolnának, és hogy is mondjam, a halottaikat síratnák. Tehát ez egy valami, mindegy imádkozó, igen. Szóval hihetetlen hatást kelt az emberekre.
1: Igen.
0: Na elnézést már, hogy itt elkalandoztunk, de végül is ez a lényeg. Tehát van akkor rengeteg olyan, ami, és ez folyamatosan.
1: Hát ez egy folyamatos kutatómunka, a munkatársaim járják az országot, meg persze kapjuk az impulzusokat és jelzéseket, akkor azt le kell ellenőrizni, és minden évben csinálunk egy tervet. Egyébként ezt a tervet a bizottsággal jóvá szoktam hagyatni. Tehát a bizottság és a Nőri az egymást kölcsönösen segítő, és ez nem is jogszabályilag érdekes módon, hanem de ez egy teljesen természetesen kialakult, szerintem nagyon, nagyon mély és nagyon jó kapcsolat.
0: Melyik temetőkre vagy, jó, a Fiumét mondtad, büszke, hogy azt újra élővé tudtad tenni, idézőjelben mások számára is?
1: Hát erre nem is kell gondolkoznom a válaszom, mert a Salgótanya utcai zsidó temetőt említeném. ami egy zárt temető, tehát az azt jelenti, hogy temetések nincsenek. Egyébként a 70-es évektől nincs, és a 70-es évektől van egy szörnyű pusztulása ennek a sírkertnek, és milyen érdekes, hogy 2001-ben valaki felhívta a figyelmemet, hogy tudom-e, hogy van egy ilyen temető. És én, aki közel is laktam, és nem tudtam. És akkor elmentem, és hát emlékszem, hogy elég komplikált volt bejutni, nagy lakattal őrizték, meg kutya, meg szóval nem volt egy egyszerű dolog. Uh-huh. És bementem, és egy szörnyű dzsungelt találtam, de tényleg iszonyú volt, és abban meg láttam eldőlve gyöngyszemeket. És utána kutattam a témában, és akkor kiderült, hogy a gettó áldozatai ott tömegsírban vannak. És az első igazi találkozásom ezzel a sírkerttel ez volt, hogy akkor a Mazsihisz akkori vezetőit felhívtam, hogy szeretnék a Kegyeleti Bizottság nevében oda egy emlékkövet állítatni. És hát szörnyű nehéz volt az egésznek a keresztülvitele, mert mondom, szóval szinte járhatatlan volt az egész sírkert, de az egykori tömegsír helyen a mai napig ott van egy ilyen stilizált emlékkő, amit svejcer főrabbi úr avatott és szentelt fel annak idején egy gyönyörű beszéd keretében, és egyébként az akkori politikai elit szinte minden tagja ott volt, pártállástól függetlenül. Ez még fontos talán, ha már most ezt megemlítettem, hogy az, ugye én 20 éve tevékenykedem, tehát kormányok különböző színben voltak. Én soha nem engedtem a politikát beleszólni a munkába, és hála Istennek a politika sem akart beleszólni, semmelyik. Volt, amelyik támogatta, volt, amelyik tűrte, tiltani senki nem tiltotta, talán, tehát a 3 T-ből 1 T az hiányzott, a jelenlegi kormány hála Istennek támogatja. És ennek viszont látszik is az eredménye. És a Salgótányi utcai zsidó temetőt a Nőri megkapta vagyonkezelésbe, és megpróbáltam megnyitni a nagy közönség számára. Ez sikerült is, az utakat kitisztítottam, kordonokkal kijelöltem utakat, van honlapja a temetőnek, idegenvezetőim.
0: Szép gyönyörű kiadvány.
1: Hát több is van, igen, meg angol nyelvű is. Nem tudunk annyi vezetett utat meghirdetni ebbe a sírkertbe, hogy gyakorlatilag a meghirdetés pillanatában ne teljenek be, de ténylegesen, tehát annyira nagy lett az érdeklődés, betartok természetesen, és betartatok minden vallási előírást. Ha valami kérdésem két helyen van, akkor van egy rabbi konzulensünk, akit bármikor fel tudok hívni, és meg tudom kérdezni, hogy ez biztos, hogy szabad, biztos, hogy nem szabad. A zsidó ünnepeket betartjuk, tiszteletben tartjuk, és nagyon nagy felújítási munkálatokat kezdtünk el az elmúlt években, úgyhogy gyönyörű síremlékek újultak meg, csak gondoljunk Heltaira, Vásonyira, vagy Blaudolfra, ott van a teljes rabbi sora, a Baher Vilmos, aki a rabbi képzőegyetemet alapította, azt nem mi újítottuk fel, az a hitelesség kedvéért mondom, hanem igen, a teljes Sejben Sándor is, hát az egész rabbi az alapítók azok ott vannak egy soron. Úgyhogy ténylegesen azt gondolom, hogy ez tényleg egy kincs, és hát az egész 19. század zsidó történelmét meg lehet ismerni, nem beszélve a műemléki részéről, hiszen a legtöbb Lajta Béla által tervezett síremlék is ebben a sírkertben van. És hát van egy nagy álmom és vágyam, hogy ezt a sírkertet a világörökség részévé nyilvánítassuk egyszer. Szerintem megérdemli, ez egy nagyon, én amikor ebbe így belekezdtem, nem gondoltam, hogy ez egy ilyen nehéz munka, és ilyen lassú és sziszifuszi, az alaki követelményeknek ma már megfelelünk, és én remélem, hogy úgy tudom letenni majd a lantot, hogy ezt...
0: Rájössz még egy fiatal nőnek, nem menjem, fiatal nagymama most, akkor így.
1: Köszönöm.
0: Úgyhogy én persze, hát én szerintem biztos, mert egyedi, ez Európában ilyet nem találsz.
1: Nem. Az biztos, hogy nem. Ugye a prágai zsidó temetőt ismerik általában az emberek, mondjuk az nagyon jó helye van, hát az Prága belvárosának a kellős közepén van, tehát kihagyhatatlan. Ide egy picit menni kell, de nem sokat, hát azért ez is a belvárosban van, még ha nem is azt mondjuk a szívébe, de a belvárosban van, és hát ne felejtsük el, hogy a Fiumei úti sírkertnek a szomszédságában, és ha elérem azt, hogy a Fiumei úti sírkert, az teljesen természetes legyen, hogy a turisztikába beépül, akkor a Salgótányi utcai zsidó temető is.
0: Igen, hát végül is hozzátartozik
1: a
0: kultúrához. Néhány olyan kiadványról azért beszéljünk, amit vagy hozzáférhettek az emberek, vagy csak ahhoz kell, hogy oda menjenek hozzátok. Például azt mondja, hogy terekbe írt múlt.
1: Minden kiadványunkra, a legkisebb füzettől a legnagyobb kiadvány, mindenre természetesen büszke vagyok. Erre azért vagyok büszke, erről a témáról még azt hiszem nem is beszéltünk. Ez a terekbe írt múlt, ez az emlékhelyeket hivatott feltérképezni. Igen, hát ez a munkánknak, ez is egy nagyon jelentős állomása. A nemzet és a történelmi emlékhelyeink. Ma már 70 emlékhelyet tartunk számon, az már elég sok. Az én ízlésemhez már egy kicsit sok is. Annak idején, és akkor visszatérek Katona Tamásra, Katona Tamás és Gedei István volt, akik az első jogszabályi javaslatot megtették, és azt gondolom, hogy ők nagyon komoly tudói voltak annak, hogy mely helységeket érdemes javasolni nemzeti, illetve történelmi emlékhely fogalomkörre. De valószínűleg a munkánknak a része, hogy annyira felvittük ezt a fogalomkört, annyira sláger lett, hogy nagyon komoly lobby tevékenységek vannak különböző városokban, helységekben, hogy ők is szeretnének ebbe a klubba tartozni, tehát az egyik szemem sér a másik nevet. Túl jól sikerült ez a fajta...
0: De ez egy egészséges patriotizmus.
1: Ez abszolút, persze. A történelmi emlékhelyeken nincs olyan nagy bajom, mert mindenki legyen büszke az adott saját településére. A nemzeti emlékhelyekben szerintem a 20 az egy kicsit, szóval az lehetett volna kevesebb, de mindegy, örüljünk annak, ami van. És ez a könyv egy olyan összeállítás, ami ezeket az emlékhelyeket fűzi egy csokorba, és hát az emlékhelyekkel kapcsolatban, ugye az is az életemnek és a munkámnak egy új része volt, hát nem voltak, tehát az is egy új fogalom volt, azt is meg kellett tölteni tartalommal, ezt 2006-ban az örökségvédelmi törvény kapcsán hozták életre ezt a fogalomkört, az egész világon van, tehát ez nem egy újdonság volt, Magyarországon nem volt, és a hozzánk tartozott, és a Nőrihez tartozik, azt szoktuk mondani, mint egy ernyőszervezethez, hogy egy egységes arculatot alakítson ki. Ehhez hozzátartozik, és akkor megint Zsigmond Attiláról is egy szót. Zsigmond Attila álmodta meg azt a stélét, ami ma már Magyarország még nem 70.
0: Emlékkövet,
1: oszlopot, felkiáltó jelet, ami, hogyha a vándor arra jár, akkor messziről látja, hogy valami nagyon fontos helyre lépett, hiszen a nemzeti emlékhelyeket még lobogó is fényesíti, a történelmi emlékhelyeket maga ez az oszlop, és ezeken az oszlopokon magyarul és angolul a legfontosabb tudnivalókat el lehet olvasni. És hát a napjainkban szerveztük az 5. emlékhelyek napja rendezvény sorozatot, ami egy országos rendezvény, 70 helyszínen volt egyszerre mindenféle rendezvény és műsor, úgyhogy rendkívül büszke vagyok, mert 5 éve azt gondoltam, hogy merjünk nagyot álmodni, és elindítottam útjára. És amire még nagyon büszke vagyok, hogy ezt abszolút saját erőből csináljuk. Tehát nincs mögöttünk rendezvényszervező cég.
0: Esetleg a helyi
1: Hát a telhelyiek természetesen, persze.
0: Ah, jó, emlékszem.
1: De maga a gondolat, és hát természetesen, és az egy kicsit magunk felé, tehát a Fiumei úti sírkertben, az egész napos kavalkád és egy rendezvénysorozat, amit lebonyolítunk, azt gondolom, hogy szerénytelenül azt mondom, hogy az világszínvonalú.
0: Egy emlékem erről, Székesfehérváron jártam, a püspök úr mutatta be, illetve ők mutatták be az én könyvemet, a Párbeszéd emberét, és hát utána az ember sétált ott, és hát ott van nem messze mindjárt ez a sír.
1: Romkert.
0: És látok egy csoportot, és valaki nagyon magyaráz, és akkor látom, hogy az oszlop veszik körbe, és már magyarázzák azt, hogy ez micsoda, és utána mennek le.
1: Így van. Akkor már hogy mondjak annyit, hogy ebben az évben az ötödik évforduló, azt gondoltam, hogy legyen valami ünnep, hogy ez egy kerek évforduló, és megalapítottuk az Emlékhelyek napja díjat, és a Székesfehérvár Romkert kapta. Úgyhogy...
0: De hát máshol is természetesen. Most már én is úgy vagyok, amerre járok, én nem tudtam ezt, hogy pont 70, de... Amit én is úgy gondolok, hogy az ott van.
1: Így van.
0: Majdnem azt mondom, hogy biztos, hogy még sok helyen lehetne. Igen. És hát természetesen egy-egy településnek egy büszkesége is kell, hogy legyen.
1: És büszkék is. Tehát én azt látom, hogy tényleg büszkék, és ténylegesen, hát például mindenki részt vett az Emlékhelyek napján, ami hát nem volt egy szerencsés ebbe az évben, ugye a járvány sok mindent felülírt, meg alulírt, és az Emlékhelyek napját az május második szombatján rendezzük hagyományosan. Hát idén akkor pozitív töltettel azt mondtam, hogy nem elmarad, csak prolongáljuk, és valóban így lett, és augusztus 29-én meg tudtuk rendezni, hála Istennek, egészségben.
0: Hadd kérdezem, Katikám, lehet, hogy van, akkor elnézést kérek, hogy van nektek e témába valami, mondjuk olyan kitüntetés vagy emlékplakett, hogy aki ebbe jeles személyiségként vett részt, az vigye haza és otthon is.
1: Hát hogy most nem tudom, hogy súgtak-e neked, mert ezt ebben az évben hoztuk létre.
0: Igen, na, igen. Nem.
1: Úgyhogy...
0: Akkor ezek szerint...
1: Igen, mi is gondoltunk erre, úgyhogy...
0: Mert most mindenki, már ennyi idő után megérdemlik.
1: Igen, és őszintén szeretünk díjat kapni, de adni is. Tehát én már eljutottam, hála Istennek, oda, hogy nekem már az is öröm, ha adhatok. Tehát én elég sok mindent megkaptam az elmúlt években, úgyhogy örömmel adok, és ismerem el másnak a munkáját.
0: Ezúton is hadd köszönjem meg országvilág előtt is az, hogy én az Igazságügyi Minisztérium nyugdíjasainak van egy ilyen kulturális albizottság, annak vagyok elnöke, és viszem őket különböző helyekre, és mondtam, hogy akkor a Fiume úti oda feltétel kell menni. És ahogy ti ott fogadtátok ezt a közel 50 fős idősebb korosztályt jelentő, ugye nem idősebb, hanem csak idősebb korosztályt jelentő nyugdíjasokat, és ezek azóta is emlegetik, tényleg? És visszajárnak unokástól.
1: De jó.
0: Tehát tulajdonképpen, de az, hogy ott kaptak egy remek tájékoztatást, mind arról, ami a Kegyeleti Bizottság, vagy emlékezett Kegyeleti Bizottság, és ennek az intézménynek, és ennek országos jelentőségéből adódva, ezt nem tudták. Hát honnan tudnák, mert nem foglalkoznak vele. De hát azért előbb-utóbb igen, hiszen akkor fölöttünk is elmegy, és hát valahol majd a következő nemzedék azt mondja, hogy hol is fekszik ez az illető, aki valamikor mondjuk segített ebbe, abba, amomba. Tehát egész más temetkezési kultúrát is adhat ez szemléletbe is.
1: Hát azt gondolom, hogy egyrészt köszönöm, meg örülök. Természetesen a te személyed miatt különösen az odafigyeltünk. Én azért minden csoportot nem fogadok, mert nem fér bele az életembe, meg az időmbe. Titeket, hogy fogadtalak személyesen, az ténylegesen a te személyednek aranyos köszönhető. De azt kell, hogy mondjam, hogy bármilyen csoport jön hozzánk, ugyanolyan szeretettel és odaadással fogadjuk őket, a munkatársaim tényleg egészen fantasztikusak. Hogy mondjam, a legutolsó élményem most, hogy az Emlékhelyek napján este tényleg egy egészen fantasztikus koncertélményben volt részük, akik ellátogattak hozzánk. Szabó Balázs és bandája, a Csend hangjai, és egy zenés irodalmi estet tartottak. Radnóti, Pilinszky, Grecsó Krisztián versei megzenésítve. Szóval tényleg egészen fantasztikus volt, és voltak vak és gyengén látó emberek a koncerten. És külön a munkatársaimnak egy csapata a főbejárattól jelezték nekünk, hogy érkeztek. Nem jelezték előre, de a portaszolgálat, tehát ott is az elég. Az elmúlt években megtanulták, hogy mik az elvárások, tehát azonnal jelezték, hogy érkezett egy ilyen csoport, és természetesen onnan kísérve voltak a Kossuth mauzol, amikben ott volt felépítve a színpad, és onnan a koncert végén kikísérve, és úgy mentek el, hogy szeretnének ide még visszajönni, és természetesen boldogan fogjuk őket fogadni, hogy ténylegesen nyitottak vagyunk, nagyon sokszor jönnek fogyatékkal élők, akkor a kis buszunkkal segítjük őket. Uh-huh. Tehát egyébként is szociálisan én egy elég érzékeny ember vagyok, a társadalmi munkámban azért erre szocializálódtam, úgyhogy nekem ez természetes, de a munkatársaimnak is.
0: Aranyos Katikám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk. Ez egy nagyon jó végszó, hogy az vagy és azt adod, és sok ember ezt természetesen magáéval, munkatársaid és meg a látogatót is érzékelik. Tehát nem mindegy, hogy az ősök tisztelete rajtad keresztül is azért az jövő nemzedék számára is fontos lehet. Köszönöm szépen.
1: Én
0: még ezt, hogy együtt lehet.
1: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Magasztaljuk Istenünket! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés, emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 18 óra 32 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 19 óra 34 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Házinú heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése figyeljetek, 5 Mózes 32, 1-től 52-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra, mert az Úr nevét hirdetem. Magasztaljátok Istenünket! Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság, hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. 5 Mózes 32, 1-től 4-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. A nagy ünnepek szellemiségében nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. Segítsd meg népedet és áld meg örökségedet. Tápláld és vezesd őket az örök időkbe. Írja Szerdó Szervin főrabbi a Házinú heti szakasszal kapcsolatban. Lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más Isten. Én ölök, és én éltetek, és ütöttem sebet, és én gyógyítok, és nincsen, aki kiszabadíthat kezemből. 5 Mózes 32-39. Mózes 5. könyvében 955 mondat, vers van. A kabbala szerint az égi magasságok végtelensége is 955 égboltból áll. Az alsó 900-at az angyalok birtokolják. Mózes búcsú beszéde alatt sorban megnyíltak az égboltok, és amikor Mózes szájából elhangzott a könyv 901. verse, lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más, megnyílt a 901. égbolt, és a nép látta, hogy azon felül csak az örökkévaló van. Az én ölök, és én éltetek kijelentésből a Talmud bölcsei azt a következtetést vonták le, hogy Isten az idők végén, a megváltás idejében feltámasztja a holtakat. 2026-ban ekkor lesz Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. A zsidó év legszentebb napja alkalmából egy helyre gyűjtötték az egységes magyarországi izraelita hitközség zsinagógáinak imarendjét. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugatias szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Az iskola kezdéssel ma is foglalkozni fogunk, csak úgy, mint az előző adásban, ugyanis alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban 9 órási legyen az iskola kezdés, hogy milyen tudományos magyarázatot hoznak érvként, azt fogom elmondani. Aztán műhold felvételek bizonyítják, hogy egy kanadai sziget egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik, hogy egészen pontosan milyen tudományos magyarázata van mindennek, erről is szó lesz. Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, a földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és immunrendszerünk működésére is hatással lehet. Több érdekes kutatásról is szó lesz ennek a témának a kapcsán. A gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléjén Berlinben több új izgalmas kütyüt is bemutattak, például egy nem mindennapi mobiltelefont és egy laptopot, ezekről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig arról is szó lesz, hogy bizony manapság a kutatók azt is kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb az ember számára egy globális katasztrófa esetén, ráadásul meg is nevezték azt a kontinenst, illetve országot, amely ennek a ranglistának az első helyére került, de hogy melyik ország van a második, illetve a harmadik helyen, és mi az érve a kutatóknak, azt is el fogom mondani. Úgyhogy, ha mindenki készen áll, azt mondom, vágjunk is bele a témákba, és mindenek előtt konkrétan repüljünk át Kanadába. Vajon végig gondoltuk-e már, hogy hamarosan új szintre léphet a légi mobilitás? Nem csak Kanadában, de ott most egy nagyon-nagyon fontos lépést tettek ennek érdekében. Repülőtereink vannak, ezt már tudjuk, de hamarosan jöhetnek a vertiportok, azaz a légi taxi kikötők. Kanadában országos vertiport hálózatot terveznek, vagyis léptéket válthat a fejlett légi mobilitás az országban. Egészen pontosan arról van szó, hogy egy integrált légi taxi és drón kikötő hálózatot építenének ki Kanadában. A vertiportok nem csak fel- és leszálló helyek lennének, hanem integrálnák a távoli közösségeket, és komoly segítséget jelentenének katasztrófa helyzetben, az orvosi szolgáltatásokban és az áruszállításnál is. Megmagyarázva egészen pontosan a fogalmat, a vertiport egy olyan speciális, kisméretű légi kikötő vagy terminál, amelyet a függőlegesen fel- és leszálló elektromos meghajtású légi járművek fogadására terveztek, ilyenek a légitaxik és a nagyobb drónok. Mindez nem jövőkép, létezik már vertiport a világon, az első kereskedelmi vertiport Dubajban épült meg. A mostani kanadai terv pedig azért érdekes, mert nem csak egy vertiportot tervez, hanem egy konkrét országos vertiport hálózatot. Egyébként jelenleg a repülés egyik legnagyobb átalakulása előtt állunk, állítják kutatók, az elektromos repülőgépek, a drónok és az autonóm légirendszerek gyorsan haladnak a kereskedelmi működés felé, új lehetőségeket teremtve az utasszállításra is, valamint az orvosi szolgáltatások és a teheráru logisztika, valamint a távoli közösségek becsatornázása számára is. Korábbi tudományos magazinunkban arról is beszámolt már, hogy terveznek és fejlesztenek a kutatók többek között olyan drónokat is, amelyek kimondottan a nagy mennyiségű teherszállításba tudnának beszállni.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek a 9 órási iskola kezdésért, írja a covid.hu. Lássuk, miről van szó. A szeptemberi tanévkezdés nyilván sok családban ugyanazokkal a jelenetekkel jár. A középiskolás gyerek este 11-kor, nehogy Isten éjfélkor még valamilyen képernyőt bámul, reggel alig tud kikelni az ágyból, az első 2 tanórát pedig félálomban üli végig. A magyarázat, amelyhez szülők és tanárok egyaránt szívesen nyúlnak, kézenfekvőnek tűnik, a gyerek lusta, fegyelmezetlen, és ha valóban akarná, korábban is le tudna feküdni. No de mit mond a tudományvilága? Nos, az alváskutatók évtizedek óta egészen mást állítanak, ez a tudás azonban mindmáig nem szivárgott át a reggel 8 óra körüli kezdésre berendezkedett magyar iskolák óra rendjébe. Ezen szeretne most változtatni a Nekem 9 nevű munkacsoport, amelyben alváskutatók, iskolapszichológusok, mentálhigiénés és gyermekvédelmi szakemberek dolgoznak együtt azért, hogy a hazai középiskolákban később retolják az órakezdést. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy középiskolákról van szó. A kis iskolásoknál, főleg az általános iskolai alsótagozatos kisiskolásoknál nyilván sokkal jobban összevonnák a szemöldöküket a szülők, hiszen ha ők 8 órára járnak dolgozni, akkor jó, ha a gyereket 8 órakor el tudják, vagy addig el tudják vinni az iskolába. No, de nézzük a középiskolásokat és a tudomány mai állását ezzel az üggyel kapcsolatban. Az alvás és az ébrenlét szabályozásának ma is érvényes elméleti keretét a budapesti születésű svájci kutató Alexander Borbély dolgozta ki, aki 1982-ben a Zürichi Egyetem farmakológiai intézetének munkatársaként publikálta két folyamatos modelljét. Eszerint két egymástól független, kedvező esetben azonban egymással összhangban működő élettani folyamat dolgozik együtt, az úgynevezett S folyamat és az úgynevezett C folyamat. Az S folyamat az alvás homeosztatikus nyomását fejezi ki. Minél hosszabb ideje vagyunk ébren, annál nagyobb erővel jelentkezik az alvás igény, és annál mélyebb, hatékonyabb lesz maga az alvás. A másik a C folyamat, vagyis a cirkadián ritmus, amely nem az alvás mennyiségét, hanem az időzítését határozza meg, és amelyet a belső biológiai óra, valamint a környezeti időtagolók, például a fény, az étkezések, a társas aktivitás időpontjai, illetve ezek kölcsönhatása alakít. Innen ered egyébként az is, hogy reggeli, esti és köztes napszaki preferenciájú, azaz eltérő kronotípusú emberekről beszélhetünk. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a serdülőknél. Serdülőkorban, állítja a tudomány világa, mindkét rendszer átalakul méghozzá ugyanabba az irányba, és erről lényegesen kevesebb szó esik, mint a képernyő használatról. Az S folyamat oldaláról nézve a kamaszok jóval ellenállóbbá válnak az alvás nyomással szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába vannak régóta ébren, kevésbé érzékelik a fáradtság és az álmosság jeleit, így értelemszerűen kevésbé motiváltak arra, hogy korábban ágyba kerüljenek. A C folyamat oldaláról pedig a hormonális éréssel összefüggésben későbbre csúszik a melatonin szekréció esti emelkedése, vagyis annak a hormonnak a termelése, amely a napszaki ritmus egyik legfontosabb szabályozója. Ennek a két változásnak együttesen az a következménye, hogy a serdülő nem csak nem érzi magát álmosnak este, hanem akkor sem tud könnyen elaludni, ha egyébként jó szándékkal korábban fekszik le, hiszen a cirkadián ritmusa által diktált éberség ilyenkor még nem lankadt el. Nos, emiatt a biológiai folyamat miatt állítják alváskutatók és pszichológusok is, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés lenne a legideálisabb.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Egészen szürreális látvány fogadta azokat, akik idén nyáron a kanadai Williston víztározónál jártak. Egy egész erdővel borított sziget úszott a vizen, majd nyoma veszett. A különös képződmény nagyjából 9800 négyzetméteres volt, vagyis körülbelül két amerikai futballpályányi területet foglalt el. A hatalmas víztározó Brit Columbia északi részén a Szikláshegység közelében található, és a világ egyik legnagyobb ilyen létesítménye egyébként. Július 21-én műholdfelvételen vették észre a szigetet az egyik öbölben, augusztus 5-ére azonban eltűnt a helyéről. Néhány nappal később egy helyi lakos videón is rögzítette, ezúttal a víztározó keletebbre fekvő részén. A furcsa jelenség mögött azonban nem természetfeletti, hanem tudományos magyarázat áll, írja a Rakéta. A tudósok szerint a szokatlanul nagy téli hó és a nyáron lehullott jelentős mennyiségű csapadék is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a víztározó partjáról egy erdős terület konkrétan leszakadjon. A vízszint ráadásul 14 éve nem volt ilyen magas. A szakemberek szerint a különös úszósziget akár hosszú évek alatt is kialakulhatott, ahogy az uszadékfa és a bomló növényi anyag összetömörödött a part mentén. A fák és a növények összefonódó gyökérzetek közben egyben tartatta ezt a hatalmas, úszó száraz földdarabot. A történet igazán különös része egyébként, hogy a sziget valójában nem tűnt el, csak odébb sodródott. A szeptember 1-én közzétett frissítés szerint a műhold felvételek alapján mintegy 30 kilométerrel északnyugatra került egészen oda, ahol az Ospica folyó a víztározóba torkollik. A helyiek közben más, kisebb leszakadt partrészeket és gyökérlabdákat is láttak lebegni a vizen. Tehát egészen egyszerűen egy úszó-szigetről van szó, amely jelenség egyébként világszerte jellemző, például Indiában a Loktak-tó nem csak arról nevezetes, hogy Észak-Kelet-India legnagyobb édesvízi tava, hanem azokról a képződményekről is, melyek a vízfelszín jelentős részét borítják. Ezek a hindu nyelven Fumdisnak keresztelt kör alakú képződmények, ugyanis egyfajta különleges úszó-szigeteket alkotnak a tó felszínén. Növényzet, homok és bomlófélben lévő szerves anyagok összessége adja ki ezeket a formákat, melyek az idők során megszilárdultak. Felületük szivacsos, ruganyos, gyakran olyan érzést keltenek, mintha egy trambulinon járna az ember. Ezek a szigetcsoportok legtöbbször máig élő organizmusok. Tömegük legnagyobb része ugyanis a jéghegyekhez hasonlóan a felszín alatt található, így aztán a száraz időszakban, amikor a tóvize alacsonyabb, a szigetek alján található élő gyökerek elérik a tómeder alját, és képesek elegendő tápanyagot felvenni onnan. A Loktak-tó teljes felületét több ezer hasonló Fumdis borítja, vagyis úszósziget. Ezek és a környező vizek annyira fontosak egyébként az ivóvíz, az öntözés és az élelemellátás szempontjából, hogy ezért kapta a terület a Manipur mentőöve becenevet. Indiában több ezer halász keresi a megélhetését ezeken a vizeken évente 1500 tonna halat fogva. Az úszószigetek élővilága pedig igen gazdag, több mint 200 vízi növénynek és 400 állatfajnak adnak otthont, többek közt az igen ritka indiai pitonnak. A legnagyobb ilyen szigeten pedig egy nemzeti park is található, melynek az az érdekessége, hogy ez a világ egyetlen úszó nemzeti parkja. Ez ad otthont az igen ritka és veszélyeztetett állatfajnak, a líraszarvasnak is, vagy más néven a táncoló őznek. Nevét onnan kapta, hogy patái és mozgása alkalmazkodtak a sziget ruganyos talajához. Néhány éve már kihaltnak hitték, azonban felfedezték néhány megmaradt példányát. Ennek az állatfajnak a védelmére hozták létre a 40 négyzetkilométert lefedő nemzeti parkot, mint úszó szigetet, amely körülbelül akkora, mint mondjuk Keszthely városa, vagy másfélszeresen a velencei tavunknak.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Finnországban rájöttek arra, amit magyar gazdák már régóta sejtenek. A földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és az immunrendszerünk működésére is hatással lehet. A gazdálkodók számára mindennapos tapasztalat, hogy a talaj nem egyszerűen termesztőközeg, hanem rendkívül összetett élőrendszer. Egyre több kutatás arra utal, hogy ennek a mikrobiális világnak nem csak a növénytermesztésben és a talaj termékenységében van szerepe, hanem az emberi egészséggel is kapcsolatban állhat, írja az Agroinform. A természetben töltött idő sokak számára elsősorban látványt, illatokat és hangokat jelent. Egy séta közben figyeljük a fákat, hallgatjuk a madarakat, érezzük a virágok illatát, mégis gyakran úgy térünk haza, hogy magához a talajhoz vagy a növényekhez alig értünk hozzá. Pedig a kutatások szerint éppen ez a közvetlen kapcsolat lehetne fontos. Már néhány másodperc alatt megváltozhat a bőr mikrobiomja. Mira Grönroos, a Finn Környezetvédelmi Intézet ökológusa és természetegészségügyi kutatója egy kísérletben arra kérte a résztvevőket, hogy 20 másodpercen keresztül dörzsöljék kezüket földdel, tőzeggel és mohával. A vizsgálat után azt tapasztalták, hogy a bőrön található mikrobák mennyisége és változatossága jelentősen megnőtt. Ez a változás még akkor is kimutatható maradt, amikor a résztvevők csapvízzel leüblítették a kezüket. A kezek szabad szemmel tisztának látszottak, mikrobiológiai szempontból azonban jelentős változás történt. Elsőre talán nem tűnik előnyösnek, ha több baktérium kerül a bőrünkre, a mikrobiális közösségek működése azonban jóval összetettebb ennél. Ha sokféle mikroorganizmus él egymás mellett, azok versenyezhetnek egymással, így kisebb eséllyel kerülhetnek túlsúlyba a betegséget okozó baktériumok. A természetes anyagokkal, például a talajjal és a növényekkel való érintkezés tehát hozzájárulhat a bőr mikrobiális változatosságának növekedéséhez. A kutatások alapján ennek nem csak bőrgyógyászati, hanem immunológiai jelentősége is lehet. És hogy mennyi ideig érdemes hozzáérni egy növényhez, vagy megmarkolni egy marékföldet? Nos, a 20 másodperces kontaktus ugyan mérhető változásokat eredményezett, a kutatónő szerint viszont tartósabb hatás inkább a rendszeres, vagy hosszabb természetes érintkezéssel érhető el. Ez érdekes, hiszen nagyon sok

0: hanem a földdel, növényekkel, fákkal és más természetes felületekkel való ismétlődő kapcsolat lehet igazán jelentős. A talaj mikrobiális sokféleségéről jellemzően a növénytermesztés, a tápanyagforgalom vagy a talajszerkezet oldaláról beszélünk. Ezek a vizsgálatok azonban arra mutatnak rá, hogy a talajélet és az emberi egészség között is lehet kapcsolat. És még két érdekesség, az egyik finnországi napköziben a gyerekek minden nap több órát töltenek a szabadban, fák és bokrok között játszanak, kötélen másznak, homokvárat építenek, pocsolyákban tapicskolnak, földet és faforgácsot vesznek a kezükbe, a nap végére sárosak lesznek, a kutatók pedig éppen ezért vizsgálják, hogy ez milyen hatással lehet az egészségükre. Finnországban jelenleg 43 ilyen intézmény van, amelyik részt vesz ebben a kutatásban, de voltak korábbi kutatások is, például erdei talajt, tőzeget és ültető ládákat helyeztek el egy finn bölcsödei udvaron, ezután azt figyelték meg, hogyan változik a kisgyermekek bőrének, nyálának és bérrendszerének mikrobiális összetétele. A gyerekek 28 napon keresztül rendszeresen játszottak ezen a területen, majd egy év elteltével ismét megvizsgálták őket. Azoknak a gyerekeknek a bőrén, akik az erdő talajjal kialakított udvaron játszottak, egy évvel később is változatosabb mikrobiális közösséget találtak, mint a hagyományos, burkolt udvart használó társaiknál.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Több újdonságot, új kütyüt is bemutattak azon a konferencián Berlinben, amely a gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléje. Nézzünk rá legalább kettő újdonságra, az egyik egy mobiltelefon, a másik pedig egy laptop. Ami a mobiltelefont illeti, nem az az érdekessége, hogy három kamera van a telefon hátoldalán, hanem az, hogy az egyik kamera kivehető. Ezen kívül ez a mobiltelefon nem csak a szokásos vízállósági tanúsítvánnyal rendelkezik, hanem az úgynevezett legmagasabb szintű, ipari léptékű víz- és porállóság tanúsítványát is megkapta. Az egyszerű víztűrésnél ez annyival komolyabb, hogy még az egy időben több irányból nagy nyomással érkező vízsugaraknak is ellenáll, akár 30 percen keresztül. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a mobiltelefont legalább három oldalról, vagy három irányból egy jó erős, illetve három jó erős slaggal, vízzel locsolják, 30 percen keresztül, és a mobiltelefon még ezt is kiállja, egy csepp víz sem kerül a belsejébe. Ami pedig a kivehető kamerát illeti, a készülék hátlapján lévő három képleső közül az egyik konkrétan kipattintható, és a mobiltól függetlenül önálló akciókameraként is használható. A modulban természetesen saját kis akkumulátor is van, melynek köszönhetően 40 percen át képes másodpercenkénti 30 képkocka sebességgel videót rögzíteni a 64 gigabájtos külön tárhelyére. Igaz, ez elmarad a neves akciókamerák képességeitől, de figyelemre méltó ahhoz képest, hogy elég csak a telefont vinni az utazás vagy intenzív mozgásformák látványos rögzítésére, írja a HVG. És akkor nézzünk rá a másik kütyüre, amelyről ugye azt mondtam, hogy egy laptop. Biztosan sokan ismerik azt a dilemmát, hogy kisebb vagy nagyobb laptopot vásároljak-e. A nagyobb laptopon kényelmesebb dolgozni, hiszen nagyobb a képernyője, a kisebb viszont olyan kis szolíd, kis helyen is elfér, könnyebb hordozni. Nos, lehetséges, hogy a jövőben megoldódik ez a dilemmánk, ugyanis ezen a bizonyos konferencián bemutattak egy vadonatúj laptopot, amelynek az az újdonsága, hogy a képernyője egyetlen egy gombnyomásra széltében megnyúlik, így az eredmény egy 14 hüvelykes laptop kinyitása után egy 17 hüvelykes képernyő. Az egyelőre koncepcióként bemutatott, azaz működőképes, de kereskedelmi forgalmazásra készen még nem álló notebook 1,6 kg-ot nyom, vastagsága 17,9 mm. Egy ilyen notebook, ha piacra kerül, kedvence lehet a sokat utazó és nagy Excel táblákkal dolgozó üzletembereknek, éppen úgy, mint a tartalomgyártóknak és a kreatív ipari szakembereknek. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve majd már zárjuk mai magazinunkat. Vajon egy katasztrófa egy

0: globális katasztrófa esetén hol lehetünk a legnagyobb biztonságban? Nukleáris háború, hatalmas vulkánkitörés vagy világméretű járvány, bármit elképzelhetünk. Egy friss kutatás megmutatta, hogy a világ mely területei a legbiztonságosabbak ilyen esetben. Érdekes, hogy vajon mit vettek figyelembe, illetve melyek azok a szempontok, amelyek alapján mondjuk egy ország, vagy esetleg egy kontinens, vagy egy sziget kedvezőbb helyzetben van. Szóval már is hozom a választ, addig lehet esetleg tippelni, hogy mondjuk a kontinensek közül a kutatók melyiket találják a legbiztonságosabbnak akár egy nukleáris katasztrófa esetén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
0: Vajon hol lenne a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén? Ezzel a kérdéssel foglalkozott a napokban a National Geographic. Bizonyos események, például egy nukleáris háború, egy hatalmas vulkánkitörés, vagy egy világméretű járvány óriási csapást mérhetnének az emberiségre. Kérdés, hogy mely területek lennének viszonylag biztonságban? Nos, több jó válasz is van, az imént ugye azt mondtam, hogy lehet tippelni, de ha a kontinenseket nézzük, akkor bizony egy friss tanulmány alapján Ausztrália lehet a bolygó egyik legbiztonságosabb helye egy globális katasztrófa esetén. A kutatók olyan feltételezett eseményeket vizsgáltak, amelyek néhány hónap vagy év alatt a világ népességének több mint 10%-át elpusztíthatnák. Ezek közé tartozik például egy nukleáris háború, vagy egy hatalmas vulkánkitörés, egy világméretű járvány, vagy a globális infrastruktúra összeomlása. Az eredmények azt mutatják, hogy nincs olyan ország, amely minden lehetséges katasztrófával szemben ellenálló lenne. Bizonyos tényezők azonban növelik egy társadalom túlélési esélyeit. Ilyen például a fejlett ipari háttér, az élelmiszer termelése való képesség, az energiabiztonság és az, hogy egy ország mennyire függ a nemzetközi kereskedelemtől. A katasztrófák idején gyakran az élelmiszerrendszer jelenti a szűk keresztmetszetet. Egy adott ország termelését például megnehezítheti egy hatalmas vulkánkitörés azzal, hogy napfényt blokkoló részecskéket juttat a levegőbe, a nemzetközi kereskedelmi hálózat összeomlása pedig az importot sodorhatja veszélybe. Ám egyéb faktorok sem elhanyagolhatók, a fejlett ipari háttér például válsághelyzetben lehetővé teszi olyan termékek hazai előállítását, amelyeket normál körülmények között külföldről szereznek be. Na de miért van jó helyzetben Ausztrália? Több szempontból is állítják a kutatók. A déli féltekén viszonylag elszigetelten fekszik, így távolabb van egy esetleges nukleáris konfliktus valószínű gócpontjaitól. Aztán jelentős mezőgazdasági termeléssel és számottevő energiainfrastruktúrával bír, mérete és változatos éghajlati viszonyai pedig szintén előnyt jelenthetnek egy globális élelmiszerválság idején. A földrajzi helyzet egyébként egyéb katasztrófák esetében is számít, a déli féltekén ugyanis kevesebb aktív vulkán található, ráadásul a nagyobb óceáni területek mérsékelhetnek bizonyos éghajlati hatásokat. Szóval ezek Ausztrália, mint kontinens, illetve ország előnyei, viszont vannak még területek, amelyek a kutatók szerint különleges előnyt élvezhetnek, például a nagyobb szigetek, mert szükség esetén könnyebben elszigetelhetik magukat a világ többi részétől. Ez viszont csak akkor jelent valódi előnyt, ha saját gazdaságuk legalább részben képes biztosítani az alapvető szükségleteket. Japán például fejlett és gazdag ország, de erős külkereskedelmi függősége sérülékenyé tenni a globális ellátási láncok összeomlásakor. Egyébként a kutatás rangsorolt is, Ausztrália mögött Argentinát, Brazíliát és Új-Zélandot nevezte meg a rangsorban. Új-Zélandot ugyan kedvező földrajzi helyzete és mezőgazdasága segíti, de aktív vulkánjai, kis ipari bázisa és a cunamiknak való kitettsége rontja a helyzetét. Argentina és Brazília esetében pedig a nagyobb társadalmi egyenlőtlenség és a politikai instabilitás nevezhető, illetve hozható fel problémaként. Szóval sok szempontból lehet elemezni minden esetre, Érdekes, hogy a kutatók egyáltalán foglalkoznak ennek a helyzetnek is az elemzésével, miszerint vajon hol lehet a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Ezzel a témával zárom mai magazinunkat, de mindenkinek nagyon kellemes napokat és heteket kívánok. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea, és legyen nagyon kellemes a további rádiózás.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

egy óvatlan hibát vétettem, amit már soha nem lehet jóvá tenni. Olyan izgatottak voltunk. A feleségemmel mi voltunk a házigazdái, az orvosi egyetem negyedéves esti összejövetelének, ahol a feleségem végzett. Természetesen mindennek tökéletesen kellett működnie. A háznak makulátlannak, az ételnek vonzónak és ízletesnek, a gyepnek pedig szépen lenyírtnak. Valamiért fontosabbnak tűnnek ezek a részletek, ha sokan csak alkalmi ismerősök a csapatból.

mivel a legtöbb vendégnek fogalma se volt arról, hogy miként találja meg a vidéki otthonunkat, minden házaspárnak küldtem útbaigazítást. Nagy volt a várakozás, hiszen már alig vártuk, hogy egy kellemes estét tölthessünk együtt.

Végre eljött az idő, és minden vendég elhozta egy-két kedvenc ételét is. Könnyedén folyt a beszélgetés, és az este minden szempontból kielégítően és gyümölcsözően sikerült. Az est végéhez közeledve összegyűltünk egy imára, mielőtt mindenki hazaindult volna.

valamikor később teljesen megdöbbenve tapasztaltam, hogy az útbaigazításomban, amit mindenkinek küldtem, kihagytam egy mellékútra való kanyarodást, amely csak körülbelül 2 mérföldre volt az otthonunktól. Néhány házas pár, aki elindult, hogy részt vegyen a találkozón, sohasem érkezett meg.

nem tudtam meg, hogy kik voltak ők, vagy hogy hányan maradtak le az eseményről. El tudjátok képzelni, milyen szörnyen éreztem magam ettől? Csak elképzelhetem, milyen frusztrációt és csalódást élhettek át azok a vendégek. Természetesen ma már nem lenne ilyen problémánk, hála a mobiltelefonoknak és a megbízható GPS-nek. De hát ezek a dolgok akkoriban még a messzi jövő ígéretei voltak.

de mennyivel pusztítóbb lenne, ha én lennék a felelős azért, hogy valaki elveszíti az örök élethez vezető utat azáltal, hogy megbotlik. Másrészt az lenne a leghálásabb érzés a világon, ha az életem hatással lenne valakire, hogy megismerje és szeresse Jézust.

Talán mindannyiunknak jó lenne megvizsgálni az életünket, hogy olyan kapcsolatban vagyunk-e az Úrral, amely az ő szeretetét tükrözi vissza másoknak. Ez a legkevesebb és a legjobb, amit tehetünk. Az örök élet lehet a tét mások és a mi számunkra is.

És most, gyermekeim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és ne szégyenüljünk meg előtte az ő eljövetelekor. János apostol első levele, 2. fejezet, 28. vers.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az ostobának a galátságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben. Példabeszédek könyve 10. fejezet 23. vers.

Mindig nagy csodálattal tölt el a tornászok hajlékonysága és egyensúlyérzéke. Káprázatos, ahogy látom őket egy-egy versenyen, ahol játszik könnyedséggel, ugranak, forognak, szaltóznak, spárgáznak, szinte kifordítják az ízületeiket, miközben még mosolyognak is. Tudom, hogy ez csak a látszat, és az ilyen teljesítmények mögött rengeteg munkaveríték és erőfeszítés rejlik. Volt olyan tanítványom, aki tornászott, és úgy megszokta ezt a mozgáskultúrát, hogy már látszott a járásán, hogy tornász. Spárgában ült le a szőnyegre olvasni, vagyis gyakorlással természetessé váltak a mozdulatok számára.

0: Salamon azt mondja a mai igében, hogy aki rossz úton jár, természetesen követi el a rosszat, mert begyakorolta. Már a szemeserebben, ha valami rosszat követel, és a következő adandó alkalommal ugyanúgy megteszi, mintha csak játszana. Hasonlóan, aki a helyes úton jár, gondolkodás nélkül teszi a jót. Gondolkozz, neked mi jön zsigerből, a hamisság vagy a becsületesség? Az önzés vagy az önzetlenség? Az irigység vagy a megelégedettség? Az együttérzés vagy a közönyösség? A segítőkészség vagy a károkozás? A kedves, szeretetteljes szavak vagy a sértő, bántó, csípős megjegyzések? A szelíd lelkűség vagy az indulatos, haragos természet? Amelyik jellemző rád, megmutatja a természetedet.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ma Néhai Taliska Zoltán archív sorozatának befejező részét hallgatjuk meg, melynek címe Mit mond a kereszt a tökéletes áldozatról? Alapigénk a zsidókhoz írt levél 10. fejezete 14-től 18-ig tartó versei.
2: Különösképpen ebből az igéből is egy mondatot szeretnék kiemelni, azt mondja itt Isten szent lelke, a levél írója által, mert Jézus Krisztus egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Isten mindig isteni megoldásokat tud csak adni. Tőle nem telik ki más, milyen jó. Ő, aki örök tökéletesség, örök jóság, örök irgalom és kegyelem, örök szent Isten, és a bűnnel nem köt alkut. Mégis, testvéreim, megtalálja azt az egyetlen utat, amelyik által ezt az egész kérdést isteni módon lehet megoldani. Elküldi az egyetlen tökéletest, Jézus Krisztust, aki odaáll helyettem az ítélet helyére, tökéletesen kiengeszteli áldozatával a bűn miatt haragvó Istent, tökéletes váltságdíjat ad értünk, tökéletesen lezárja a háborút Isten és a bűnös ember között, tökéletesen helyreállítja a hit kapcsolatával a Szentlélek által az Isten számára teremtett, de Istentől elszakadt ember közti kapcsolatot, újra betölt az ő békessége, mint az Édenben, levethetem a szennyes ruhát, és felöltöztet az Atya a Jézus Krisztus örök tökéletes igazságába, mert csak egyetlen egy áldozat van, amit örök érvénnyel elfogadott az Atya, és ez Krisztus áldozata. Egyetlen egy valaki van, aki emögé kérdőjelet mer tenni, az ördög. Biztos, hogy tökéletes? Biztos, hogy elvett minden bűnöred? Biztos, hogy elfogad így? Biztos, hogy kell lesz neki? Biztos, hogy mindent kifizetett? Biztos, hogy nem kell még valami? Ezek nem Istentől vannak. Mert az Isten műve, ami egyszeri, örök és tökéletes, örök érvényű. Emögé kérdőjelet csak az ördög tesz. Ne álljunk be azok közé, akik ennek a kérdőjelezős dinek engedünk. Aki az úré, az álljon el a hamisságtól, és vallja boldog örömmel, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségre, és az életem ura. Én nem lettem tökéletes, de amit tett értem, és amit kaptam benne Istentől, az örökre elég, és örökre tökéletes. Hogyan lát minket az Atya Krisztusban? Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Így mondja az ige, hogy szentnek lát. Szentnek lát. A szent szó több mindent jelent, utána néztem direkt most újra. Jelenti az ószövetségi szó azt, hogy folt nélküli tisztaság, nagyság, remegést okozó fenség. Az új szövetség görög szava pedig ilyeneket jelent, hogy amit féltő tiszteletet és hódolatot ébreszt. És tudjuk még azt is, hogy ennek a szónak van egy olyan jelentése is, vagy tartalma, hogy Isten számára a bűn világától elkülönített. Isten tulajdona, Istené. De a szentség Isten ajándéka. És pont az a csoda történik meg, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor az Úr Jézus Krisztus áldozatáért, az ő hívó szavára, Krisztus minket megajándékoz az új élettel, és mi ezt boldogan elfogadjuk, igent mondunk rá. Onnantól kezdve a kárhozott világból az Atya átvitt minket a sötétség hatalmából az ő szeretett fiának országába. Onnantól kezdve nem a bűnvilágához tartozik az életünk, és nem az ördög világához, hanem onnantól kezdve Jézushoz tartozik az életünk. Akár alszunk, akár eszünk, akár dolgozunk, akár megyünk valahova, akár kocsit vezetünk, Jézushoz tartozunk. És ez azt jelenti, hogy Jézusi módon igyekszünk az életünket élni. Olvassuk az igét, az formálja a mi gondolkozásunkat. Krisztusivá akar minket formálni az Atya, a Szentlélek és az ige által. Ugye Antiókiába nevezték először a Krisztust követő embereket keresztjéneknek, mert az antiókiai hívők nem jártak a bálvány templomokba, nem jártak a kocsmákba inni, nem mentek nyilvános házakba, a piacon nem veszekedtek, nem kiabáltak, tisztességes családi életet éltek, és olyan módon élték meg ezt az egészet, hogy mások számára ez nem taszító volt, de mégis megállapították róluk, hogy ezek olyan krisztusiak. Először gúnynép volt ez, testvéreim, de akik az Úr Jézusé voltak, azok meg boldog örömmel vállalták, hogy bennünket kiről neveznek el? Hát a mi szeretett megváltónkról. A Krisztust követő élet működik a gyakorlatban is. Pont azzal, hogy Krisztussal együtt igyekszem nézni az életet, az embereket, a problémákat, mindent. Mert az, hogy szent, ez Isten ajándéka, tehát el vagyok különítve az acsarkodó, az udvariatlan, a másikon átgázolni akaró, elévágni akaró, és kiosztó, meg beosztó, meg nem tudom milyen világhoz. Nem akarok többet hasonlítani. Én nem ahhoz a világhoz tartozom. Jézushoz tartozom, és az élet szentség a magaviseletemben lesz látható. És természetesen az élet szentség, hát az a gyakorlatban megy végbe. Ugye hiába mondjuk mi azt, hogy én az Úré vagyok, ha közben meg nem élem meg. Isten azt akarja, hogy te a világot is Jézuson keresztül lásd. Lásd Jézuson keresztül bűnnek azt, ami bűn, és lásd Jézuson keresztül azt, ahol neked tennivalód van. Szeretetben, türelemben, bármiben. Az Atya bennünket az ő szerelmes fia országában lát mindig. Ez felfoghatatlan. A Krisztusra bízott élettel, a Krisztusnak átadott élettel rálépünk a megszentelődés útjára. És innentől kezdve ez feladat is. El tetszenek olvasni Efézusi Kolossai levélbe, beszél Pál apostol erről több helyen, hogy vetkezzétek le a régi életet, és öltözzétek fel az új életet, amelyik Krisztusban újul meg. És testvéreim, itt döntő feladata van Isten szent lelkének. Mi nem tudjuk megszentelni magunkat. Képtelenség. Csak Isten szent lelke tudja, hogy mi az Atya akarata. Az igén keresztül csak ő tudja világossá tenni a számunkra az Atya akaratát velünk. És csak Isten szent lelke az erő, a szeretet és a józanság lelke. Erő, szeretet, józanság lelke. Tőle kapom az erőt, hogy engedelmeskedjek. Tőle kapom a szeretetet, hogy az csordultig legyen bennem. És tőle kapok józanságot, hogy bármi mást mond a világ, bármi mást mond az ellenség, bármi mást mondanak a körülöttem élők, és még ha én magam mondanék mást, akkor se az az igaz, hanem az, amit ő mondott. Isten szent lelke ad erőt a megszentelődéshez. Ez adomány is és feladat. Ugye ezt mondja az ige, hogy szentek legyetek. De újra mondom, ez nem azt jelenti, hogy Isten innentől kezdve a világba a bűnbe akartam első lenni, innentől kezdve meg a szent életbe akarok első lenni. Ez ugyanolyan rossz. Azért, mert én nagy bűnös voltam a világba, itt meg én nagy hívő leszek az Isten népe közt. Mi a rossz az egészbe? Az, hogy ez a két betű áll elől, hogy én. Az énnek ehhez semmi köze. A megszentelődés az abban az értelemben csoda, hogy Isten szent lelke az ige által éltet, világosságot ad, és megadja a megcselekvéshez szükséges erőt. Az Úr Jézus országában élő ember nem lesz bűntelen ember, de onnantól kezdve meglátjuk a bűneinket. A hófehér ruhán, amit Krisztustól kapunk, a folt meglátszik. De az az nagy ajándékunk van, testvéreim, hogy nem kell benne maradni. Rendezhető. Sokan kérdezték már tőlem, hogy hát hogy munkálkodik az Úr Jézus Krisztus az életünkön keresztül. És testvéreim, én hadd mondjam azt, hogy nem úgy, hogy egyre nagyobb hívők vagyunk, egyre erősebb hívők vagyunk, egyre többet tudunk. Nem, pont ellenkezőleg. Minél többször ragyog fel az életünkön keresztül a kegyelem. A kegyelemre szorultságunk. Az, hogy semmim nincs magamtól, csak minden az Úr Jézus áldozata és kegyelme által. A világ nem tökéletes hívőket vár, hanem olyanokat, akik adott esetben tudnak bocsánatot kérni. Mert azon keresztül fel fog ragyogni a kegyelem. De egy felfújt, beképzelt, nagyképű hívőn keresztül semmit nem fog meglátni az Úr Jézus Krisztus áldozatából és szentségéből a körülöttünk élő világ. Természetesen Krisztus áldozatának vannak következményei. Itt is azt mondja az ige, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Itt van valami olyan következmény, amit nem biztos, hogy mindig észreveszünk. Nem azt mondja, hogy örökre tökéletessé tette a megszenteltet, hanem azt mondja a megszentelteket. Aki Isten gyermekévé lesz Krisztus áldozata árán, válaszolva Krisztus hívó szavára szívből, igent mondva rá, az Isten lelki családjának válik a tagjává. És ez megint egy óriási dolog, testvéreim. Nem egyedül vagy hívő a földön. Nem egyedül kell küszködnöd. Nem neked kell feltalálnod a hívő élet spanyol viaszát. Hanem vannak testvéreid. Egy élő gyülekezet csoda. Vannak hitben érettek. Atyák, anyák, akik nagyon szívesen segítenek a hitben fiatalabbaknak. Erősítik őket, támogatják őket, meghallgatják őket. Ha valakinek éppen bűn, szennyes lerakni a valója van, akkor oda tudja hívni, hogy gyere, imádkozzunk együtt, vigyük együtt az Úr elé. Vagy ha valaki nagy terhet visz, akkor nem elnézzük, hogy roskadj össze alatta, hanem azt tudjuk mondani, hogy mondd el, mi nehéz. A Krisztus test, ugye a Bibliában azt jelenti, hogy Krisztus a fej, mi pedig az ő tagjai rész szerint. Egymáshoz vagyunk kapcsolva Krisztusban, Krisztuson keresztül. Mert ez azt jelenti, hogy innentől kezdve folyamatos kapcsolatunk van Krisztussal. Mivel búcsúzik el az Úr Jézus Krisztus a Máté 28:20-ban a tanítványaitól, a mennybe menetele előtti utolsó mondata ez. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Testvéreim, nekem az egyik végtelen boldog felismerésem ez, hogy Tariska Zoltán lehet kóricáló hívő, lehet Jézusra nem néző hívő, lehet, tudok ilyet, bukni tudó hívő is vagyok, de olyan, hogy Jézus Krisztus engemet elhagyott volna, olyan még nem történt. Veletek vagyok minden nap a világ végéig.
1: Mindenben Krisztusra vagyunk utalva, a váltságban, a bűnbocsánatban, a szabadításban, de a megtartatásban is, mert a kereszt győzelmében készített el mindent, ami Urunk. Gondolkodjunk el azon, hogy mi a válaszunk mindenre. Műsorunk végén szeretettel búcsúznak kedves hallgatóinktól Zika Klára és Nemesei Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Magasztaljuk Istenünket! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés, emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 18 óra 32 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 19 óra 34 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Házinú heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése figyeljetek, 5 Mózes 32, 1-től 52-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra, mert az Úr nevét hirdetem. Magasztaljátok Istenünket! Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság, hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. 5 Mózes 32, 1-től 4-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. A nagy ünnepek szellemiségében nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. Segítsd meg népedet és áld meg örökségedet. Tápláld és vezesd őket az örök időkbe. Írja Szerdó Szervin főrabbi a Házinú heti szakasszal kapcsolatban. Lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más Isten. Én ölök, és én éltetek, és ütöttem sebet, és én gyógyítok, és nincsen, aki kiszabadíthat kezemből. 5 Mózes 32, 39. Mózes 5. könyvében 955 mondat, vers van. A kabbala szerint az égi magasságok végtelensége is 955 égboltból áll. Az alsó 900-at az angyalok birtokolják. Mózes búcsú beszéde alatt sorban megnyíltak az égboltok, és amikor Mózes szájából elhangzott a könyv 901. verse, lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más. Megnyílt a 901. égbolt, és a nép látta, hogy azon felül csak az örökkévaló van. Az én ölök, és én éltetek kijelentésből a Talmud bölcsei azt a következtetést vonták le, hogy Isten az idők végén, a megváltás idejében feltámasztja a holtakat. 2026-ban ekkor lesz Jom Kipur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kipur most szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. A zsidó év legszentebb napja alkalmából egy helyre gyűjtötték az egységes magyarországi izraelita hitközség zsinagógáinak imarendjét. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke, és Fischl Vilmos evangélikus lelkész a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Steinbach József püspök hirdette Isten igéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében. Vasárnap Steinbach József református püspök hirdette Isten igéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében, ahol mintegy 7200 hívő vett részt az Isten tiszteleten. Az ige hirdetést magyar nyelvről egy lelkipásztor fordította koreai nyelvre. Az Isten tiszteleten egy 2000 fős énekkar és zenekar szolgált, valamint külön szólisták is közreműködtek. A koreai református gyülekezet 46 évvel ezelőtt alakult. Az alapító lelkipásztor, aki ma is él, szintén jelen volt az Isten tiszteleten. Különleges és megható találkozás, hogy az ő fia ma a gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök átadta a Magyarországi Református Egyház ajándékát a gyülekezetnek, ezzel is kifejezve a magyar és koreai reformátusok közötti testvéri kapcsolatot. Az istentisztelet a két egyház közötti testvéri közösség szép és emlékezetes alkalma volt.
0: Kulturális programajánló.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli holnap az ezer éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját. Ebből az alkalomból az Egyházmegye jubileumi napot tartanak holnap. Szeptember 19-én Vácott az Egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy három éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Az élet védelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó, úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, a református egyházat Fekete Károly, Tiszám túli püspök, és Bálint Balázs szülész orvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sors kérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt, ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének Szöulba menő hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, katolikus püspöki konferencia elnökét, és Kucsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitát is. Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyerekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat ma, szeptember 18-án, pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttér támogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskola kezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére a baptista szeretett szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett a sulidoboz.hu oldalon online módon. Egy-egy tanév kezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. A héten még késő nyár, hétfőtől viszont bekopog a hűvös őszi idő. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugatias szél és 23-28 fok valószínű. A jövő hét elején egy nyugat-európai anticiklon peremén az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, visszaesik a hőmérséklet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tisztánlátás. Tisztánlátásunk, ítélkezésünk objektivitása attól függ, hogy saját problémáink területén becsapjuk-e magunkat, vagy vállaljuk a valós helyzet elfogadását. Popper Péter.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Immár a 8. alkalom, amikor valamilyen módon Bálám személyéhez kapcsolódó történettel foglalkozunk. Ma sem lesz ez másként, bár azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg utoljára. Mindezek, amiket eddig megbeszéltünk, igazán méltó helyet foglaltak el a Nehéz esetek sorozatban, mert egyik vagy a másik nehezebb volt, mint ahogy gondoltuk volna. Nehéz volt megérteni azt, hogy hogy lehet, hogy egy ember, akinek világosan megmondja az Úr, hogy mit kell tennie, mégis egészen más tesz. És gondolkoznunk kellett azon, hogy és velem mi is van? Hiszen ha nem is úgy találkozom Istennel, mint Bálám találkozott, de találkozom Isten kijelentett szavával, a Bibliával, az igével. Tudom, hogy mi Isten akarata. Mégis fölvetem talán ugyanazokat a kérdéseket, mint Bálám. És pont olyan helyzetben. Nem biztos, hogy pénzt ígérnek, de a világ különböző előnyöket ígér, és lehet, hogy én is ugyanúgy elindulok, és azt kérdezem magamtól, lehet, hogyha újra imádkoznék, és újra megkérdezném Isten véleményét, talán megváltoztatná a véleményt. És arra is rá kellett döbbennünk ebben a sorozatban, hogy még az is megtörténhet, hogy Isten megváltoztatja a véleményét. Az más kérdés, hogy ki hordozza a következményt. Nem Isten égett le azon az úton, amint Bálám végigment. Nem Istennek a lábát nyomta a kőfalhoz a szamár. Nem Istenről bizonyult be, hogy miközben egész népek sorsát szeretné irányítani, egy szamarat nem képes kezelni. Nem Istenről bizonyosodott be az sem, hanem Bálámról, hogy egy szamár is többet lát és többet tud, mint ő. És nem Istenről bizonyosodott be az sem, hogy nem képes ura lenni a saját akaratának. Mert Bálám mindannyiszor, amikor varázslást és nagy áldozatokat akart bemutatni azért, hogy az istenséget a maga oldalára állítsa,

az őt hatalmában tartó istenen. Mielőtt hazament volna az Eufrátesz mellé, még adott egy tanácsot Báláknak. A tanács így hangzott. Ami nem megy szellemi régióban, nem lehet megrontani Izraelt a szellemi régióban. Az majd menni fog testi vonalon. Csak hívják meg a lányaitok az Isten tiszteletre Izrael fiait. És ha elfordulnak az Istenüktől, majd elfordul tőlük az Isten is. Ennek egy részéről már a múlt héten beszéltünk. Most Mózes 4. könyve 31. fejezeténél van nyitva a Bibliám, ahol az első verstől ezt olvasom. Aztán így beszélt az Úr Mózeshez. Állj bosszút Izrael fiaiért a midiániakon. Azután oda körülsz elődeidhez. Mózes így beszélt a néphez. Fegyverezzetek föl magatok közül férfiakat a harcra. Támadjátok meg Midiánt. Álljatok bosszút Midiánon az Úrért. Ezret küldjetek el egy-egy törzsből. Izrael mindegyik törzséből a harcba. Kivezényeltek tehát Izrael soraiból törzsenként ezret, 12 000 harcra fölfegyverzett embert. Aztán elküldte őket Mózes a harcba, törzsenként ezret, velük együtt Fineást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat. Harcot kezdtek Midián ellen, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek, és megöltek minden férfit, megölték Midián királyait, lemészárolták együtt Evit, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát. Midián 5 királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Midián asszony népét és a családtagokat azonban foglyul ejtették Izrael fiai, és elzsákmányoltak minden állatot, jószágot és egész vagyonukat. Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. Aztán fogták az egész zsákmányt, és minden embert és állatot, amelyet elfogtak, és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz, és Izrael fiai közösségéhez, a foglyokat és a megszerzett zsákmányt a táborba Moáb síkságán, a Jordán mellett Jerikóval szemben. Mózes, Eleázár pap és a közösség összes vezető emberei kivonultak eléjük a táboron kívülre. De Mózes megharagudott a haderő vezetőire, az ezredesekre, a századosokra, akik megjöttek a megvívott harcból. Ezt mondta nekik Mózes. Hát ti életben hagytátok az összes asszony népet, hiszen ők csábították hitszegésre az Úr ellen Izrael fiait Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Ezért érte a csapás az Úr közösségét. Most azért öljetek meg minden fiúgyermeket, és öljetek meg minden nőt is, aki úgy ismert férfit, hogy vele hált. De hagyjatok életben minden leánygyermeket, aki még nem ismeri a férfivel való hálást, ti pedig maradjatok a táboron kívül 7 napig, mindaz, aki megölt valakit, vagy megérintett egy elesettet, tisztítsa meg magát a 3. napon, meg a 7. napon is a foglyokkal együtt. Tisztítsatok meg minden ruhát, bőrholmit, kecskeszőrkészítményt és minden faeszközt. Már nem is mondom, kedves hallgatom, hogy tudom, hogy nagyon vérgőzös és nagyon rettenetes ez a történet. De már az elmúlt alkalmakon is találkoztunk ilyesmikkel. Mi ennek az értelme? Az egyik dolog, hogy visszakanyarodjunk Bálámhoz, a következő. Tetszett már azon gondolkozni, hogy hogy került ebbe a csatába Bálám? Hiszen ő visszament az Eufrátesz vidékére. Mit keresett ebben a csatában? Én azt gondolom, hogy Bálámot nem hagyta nyugodni a vére. Szinte látom magam előtt, ahogy visszafele megy, és mélységesen megalázva, porig sújtva, minden tekintélyét elveszítve vonszolja magát visszafelé. Ide jövet, ő volt a nagy ember, a nagy proféta, a nagy mágus, a nagy varázsló. Visszafele minden szempontból kudarcot vallott ember, akinek nagyon sokba került ez a kirándulás. És úgy tűnik nekem, hogy Bálám bizony sútba vágott mindent. Ott hagyta az Eufrátesz melletti szentélyt, ahol addig végezte a maga különös munkáját, és visszajött. És képes volt karddal harcolni az ellen az Izrael ellen, amelyről ő maga mondta ki, hogy nem verhető meg karddal. Talán azért is visszajött, hogy megnézze a saját tanácsának a következményeit. És talán azért is visszajött, mert hallotta, hogy a tanács bevált, és hogy valóban Izrael fiai elindultak ezen az úton. És talán visszajött megnézni, hogy ami nem ment rontás út,

útján, az a testi gyönyörök felajánlása útján hogyan fog beteljesedni? És talán azt is meg akarta nézni, hogy vajon hogy hagyja el ezt a népet, Istene, aki megígérte, hogy soha nem hagyja el. Bálám életének szörnyű tanúsága van. Az a tanulság, hogyha az ember egyszer tudatosan szembefordul az élő Istennel, nagyon nehéz onnan már visszajönni. Hiszen egyre mélyebbre sodródik az ember. Egyre áldázabb dű és makacs ragaszkodás kell az ember szívében, amiatt, hogy bebizonyítsa, hogy mégsem úgy lesz, ahogy Isten akarja. Ám de van itt egy másik tanulság is. Izrael fiai megértették, mit akar az Úr. Azt is megértették, mit akar Mózes. De azt gondolták, hogy ezt a harcot meg lehet vívni másként is. Még mielőtt kedves hallgatóim azt gondolnák, hogy azért mégiscsak szörnyű kegyetlenség volt ez az egész, azt kell mondani, hogy tessenek egy kicsit itt megállni. Az ókori feljegyzések szerint Moab, Midian és a többi keleti törzsek között, akikre nézve Isten ilyen szörnyű ítéletet mondott, a szexuális elhajlások következtében pusztító méreteket öltött a különféle nemi betegségek terjedése. Nem lehetett védekezni. Lehetett volna. Úgy lehetett volna, hogy tiszta életet élnek, és elkerülik Midian lányait, például Izrael fiai is. Nem véletlen, hogy az ítélet kimondásakor azt mondja Mózes, hogy azokhoz nem szabad hozzányúlni, akik szexuálisan még tiszták. Hiszen ők nem fognak betegséget terjeszteni tovább, ezt nem mondhatta így nekünk el, hiszen nem tudott mit mondani vírusokról, baktériumokról, fertőzésekről, hiszen ő maga sem volt ezzel tisztában. Az Úr se kötötte az orrára. Az Úr csak egyszerűen elpusztította azt a részt, amely a fertőzést továbbitte volna. Ezekben a napokban, amikor millió számra öljük meg azért a madarakat, nehogy influenzát kapjunk tőlük. Mi valami hasonlót teszünk, csak persze könnyebb földolgozni ezt nekünk, hiszen nem emberekkel történik, hanem állatokkal. De a cél ugyanaz, és az eszköz is ugyanaz, kedves hallgatóm, amit mi most használunk. Annak érdekében, hogy mentsük az egész emberiséget, ezért súlyos áldozatot hozunk. Isten valami hasonlót tett. Azt mondta, hogy itt kétféle megromlás van már, testi és lelki. A lelki megromlás miatt a testi is be fog következni. Ha Izrael fiai elindulnak Midian lányai után, akkor előbb-utóbb, mégpedig nagyon hamar, előbb a testük is megromlik. És éppen ezért Isten azt mondta, ezt a szörnyű ítéletet végre kell hajtani. Nem azért, mert kegyetlen az Isten, hanem pont azért, mert kegyelmes. Azért, hogy tovább lehessen élni ezen a területen. Izrael fiai, természetesen, milyen szörnyű ezt mondani, hogy természetesen, de mégis ezt kell mondani, megpróbáltak görbe úton járni. Mentek volna a szemük meg a vágyaik után. Kedves hallgatóm, a jövő héten már egy másik rész, egy másik nehéz eset következik. De milyen megdöbbentően fénylik mindezek fölött Krisztus keresztje, aki nem Isten ítéletét hozta el nekünk, hanem a nagyon megromlott világ számára elhozta azt a reményt, hogy szabadulást ad az Isten. Szabadulást a testi és a lelki bűnök alól. Mégpedig úgy, hogy szabaddá teszi a lelket, hogy utána tiszta maradhasson a test is. Elgondolkoznál ezen, kedves hallgatóm? És ha igen, imádkozz. Imádkozz önmagadért, és a Midian féle létbe belevesző magyar népünkért is.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! A mai igénk, szemben az előző hetek igéjével, egy kicsit talán könnyebb, kedves hallgatóim. De remélem a végén majd kiderül, hogy nem is annyira, és tényleg érdemes rá odafigyelni. Mózes 4. könyvének 27. fejezetéből olvasok egy szakaszt. Ekkor előálltak Célófád lányai. Célófád Héfer fia volt, ez Gileát fia, ez Mákír fia, ez pedig József fiának, Manassénak a fia volt. A Manassé nemzetségei közül való leányok nevei ezek voltak. Mahlá, Noá, Hoglá, Milka és Tirca. Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, meg a vezető emberek és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták. Apánk meghalt a pusztában, de nem volt azoknak a csoportjában, akik összefogtak az Úr ellen, azaz Kóra csoportjában, hanem a maga vétke miatt halt meg. Fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségből? Csak azért, mert nem volt fia. Adj nekünk örökséget apánk testvérei között. Mózes az Úr elé vitte ügyüket, és az Úr ezt mondta Mózesnek: igazat mondanak Célófád lányai. Adjál csak nekik birtokot apjuk testvérei között, és juttasd nekik apjuk örökségét. Izrael fiaihoz pedig így beszélj: ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák az örökséget a lányainak, ha leánya nincs, akkor adjátok az örökséget testvéreinek. Ha testvérei sincsenek, akkor adjátok az örökséget az apja testvéreinek. Ha apjának sincsenek testvérei, adjátok az örökséget annak, aki a nemzetségéből a legközelebbi rokon, az örökölje. Legyen ez Izrael fiai között törvényes rendelkezés, ahogy megparancsolta az Úr Mózesnek. Mitől nehéz eset ez a nehéz eset? Talán így első hallásra nem is tűnik annak, ám de azt kell mondanom, kedves hallgatóm, néha rendkívül nehézé válik a számunkra egy olyan helyzet, ami emberileg is könnyen megoldható lenne, ám de megköti a kezünket a szokás, a tradíció, talán a kulturális alap, amiben felnevelkedtünk, ahol megtanultunk, hogy egy-egy élethelyzetre hogyan is kell reagálnunk. Célófád lányai nagyon jól látták azt a helyzetet, amibe kerültek. Édesapjuk, bár Józsefhez tudta visszavezetni a családfáját, mégis fiak nélkül maradva gyakorlatilag ugyanarra a sorsra jutott volna, mint azok az emberek, akik valami rendkívüli bűn következményeképpen jogfosztottakká, örökségfosztottakká válhattak Izraelben. Célófád lányai nem véletlenül Kóra fiai példáját hozzák föl. Amikor Isten ítéletet mondott Kóra fiai fölött, akkor az egyik legsúlyosabb ítélet pont az volt, hogy nem lehet semmiféle örökségük Izrael népében, sem nekik, sem utódaiknak. És Célófád lányai nagyon bölcsen úgy érezték, hogy miközben édesapjuk semmi hasonlót nem tett, mégis ugyanerre a sorsra jut. Hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez Izrael népe? És talán ennél is fontosabb, hogy hogyan viszonyul ehhez a néphez maga Isten? Azt hiszem, testvéreim, nagyon váratlan fordulat lehet némelyeknek Isten szó szerinti idézése ebben a kérdésben. Mit is mond az Úr? Azt mondja az Úr: igaza van Célófád lányainak. Ez abban az időben több mint rendkívüli volt. Nem ismerte ezt a fajta örökösödési lehetőséget sem az Ábrahám dinasztiának a jogrendszere, amennyiben jogrendszernek lehet nevezni ezt a hagyományokon alapuló jogrendszert, sem a sumér jogrendszer, ahonnan Ábrahám származott, nem ismerte ezt a fajta lehetőséget az egyiptomi jogrendszer sem, és még nagyon hosszú évszázadok teltek el, amikor először megjelent ennek csak az árnyéka valamikor a görög jogrendszerben. Ezzel szemben Isten azt mondja, hogy a kérdés fölvetés jogos, igaza van Célófád lányainak. Úgy tűnik, a kérdés megoldódik. Ám ez a kérdés egy másik kérdést vet föl, és ehhez odébb kell egy kicsit lapoznunk a Bibliánkban, ugyanennek a könyvnek, tehát Mózes 4. könyvének a legvégén visszatér még egyszer ez a kérdés a 36. fejezetben. Tessék csak figyelni! Előálltak a Gileát fiainak nemzetségéből való családfők, Gileád, Manassé fiának, Mákírnak a fia volt, József fia nemzetségeiből, és beszéltek Mózes előtt meg a vezető emberek, azaz Izrael fiainak a családfői előtt. Ezt mondták. Neked, uram, azt parancsolta az úr, hogy sorsvetéssel oszd ki ezt a földet örökségül Izrael fiainak. Neked, uram, azt is parancsolta az úr, hogy testvérünknek, Célófátnak az örökségét a leányainak add. Ha azonban Izrael fiainak másik törzséből való emberhez mennek feleségül, akkor az ő örökségük elkerül a mi atyáink örökségéből, oda kerül annak a törzsnek az örökségeihez, ahová ők kerülnek, és így a nekünk sorsolt örökség kisebb lesz. És ez a kérés jogos-e?
1: Mit is mondott a múltkor az úr?
0: Igaza van Célófád lányainak. És vajon erre mit mond majd az úr? Azt fogja mondani az úr, hogy nem érdekli Gileád fiainak a fölvetése? Mert ez bizony ugyanúgy igaz, ugyanúgy jogos. És néha úgy érezzük, hogy hát ilyenkor aztán nincs megoldás. Ha valakinek Isten kedvezett, akkor nyilván valakinek a kárára tette. Ezért is emeltem be ezt a történetet a Nehéz Esetek a Bibliába sorozatba, testvéreim, hogy megértsük, Isten, amikor kedvezményt ad egy bizonyos helyzetben, soha nem adja úgy, hogy ez egyben ne jelentene felelősséget is. Nem ad úgy kedvezményt Isten, hogy fölmentsen a felelősség alól. És éppen ezért Célófád lányai számára pedig Istennek ez az üzenete. Minden olyan leány, aki örökséget kap Izrael fiainak a törzseiben, csak olyanhoz menjen férjhez, aki atyai törzsének a nemzetségéből való, hogy Izrael fiai közül mindenki megtartsa ősi örökségét. Ne kerüljön el egyik törzsből a másik törzsbe az örökség Izrael fiainak törzseiből, mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez. Célófád lányai úgy cselekedtek, ahogy a Mózesnek megparancsolta az Úr. Na de hát, a madárnak megtiltani nem lehet, hogy daloljon, ha jön, aki kelet. Hogy is mondta ezt Petőfi, ugye, kedves hallgatom? Hát lehetett azt mondani, Mahlának, Tircának, Hoglának, Milkának és Noának, Célófád lányainak, hogy ne hallgassatok a szívetekre, a szerelem az nem érdekes, az örökség az érdekes. Az úr azt mondta, tessék ebben a dologban dönteni. Ha a szívetekre akartok hallgatni pusztán, le kell mondani az örökségről. Ha pedig az örökségetek van előttetek, akkor megállt kell parancsolni bizonyos helyzetekben a szíveteknek. És itt már, kedves hallgatóm, az új szövetségnél tartunk. Mert hogy milyen sok leány álma oda az élő Isten elé, mennyei örökséget kérve a maga számára. Akkor, amikor az Úr Jézus idejött a földre, a héber emberek úgy gondolták, hogy a mennyben a nőknek nincs osztályrésze. Azt mondta az Úr Jézus Krisztuson keresztül az Isten, már hogy ne lenne, Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad. Van öröksége a nőknek is, a mindenható Istennél, a mennyben ugyanolyan osztályos részes társaink. Ám de, kedves férfi és kedves nő hallgatóim, az örökség és a szívünk között néha dönteni kell. Azért itt megállnék egy pillanatra. Nem arról szól a Biblia, hogy szegény Mahla, Tirca, Hoglá, Milka és Noa egész életükben boldogtalanok voltak, mert az örökséget választották. Nem tűnik ez ki a Szentírásból. Néha hiteget bennünket ezzel az ördög. Azt mondja, hogy ha mennyei örökség szerint választasz magadnak férjet, azaz olyan valakit választasz, aki örökös társad ebben is, akkor biztos rámegy a boldogságod. Ha pedig a szíved szerint választasz, rámegy az örökséged. Ez nem így van. Én biztos vagyok benne, hogy Célófád lányai 20-30-40 év múlva sem bánták meg, hogy Isten elé álltak ebben az ügyben, és részes társai akartak lenni Izrael fiainak az örökségben. De örökösnek lenni felelősséggel jár. Tudni kell, kitől kaptam az örökséget, tudnom kell, kinek tartozom az örökségemmel elszámolással, és tudnom kell azt is, hogy nem szakíthatom ki az örökségem egy részét, és nem vihetem máshova. És ez lelki élet területén, lelki értelemben
1: Ugyanígy van, kedves hallgatóm. Hadd kérdezzek valamit. Számolsz-e ezzel a felelősséggel? A mennyei örökséged hordozza-e benned annak a súlyát és annak a felelősségét, annak a terhét, ha tetszik? Én, mint örökös társa Krisztusnak, felelős vagyok a döntéseimért, és az én örökségem mindennél fontosabb, még akkor is, amikor párt kell választanom, még akkor is, amikor férjet vagy feleséget keresek. Remélem, ez a rész gondolkozóba ejt, és talán imádságra kényszerít. Amen.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 18-a.
2: Az egyik őszi népszokás a pirosalma ünnepe, amikor a mosdóvízbe pirosalmát tesznek, mert aki ebben mosdik meg, az egész évben egészséges marad, és pirosposgás arcú lesz, mint az alma.
1: A következő esztendő időjárásának és terméshozamának megjövendeléséhez egy cserfa gubát vágnak félbe. Ha a gubában pók leledzik, gyönge termés és rossz idő lesz. Ha légy van benne, közepes év jön, ha féreg, bő esztendő lesz. Viszont, ha semmi nincs benne, annak nagyon rossz idő a jelentése. Ha sok guba termett, télen rengeteg hó és erős hideg várható. Ha a guba szép tiszta, ragyogó nyár következik, a búzából bő termés várható, ha nedves belül a guba, csapadékos nyár jön, ha száraz, aszály várható.
2: Péter napja. A Muravidéken Péter időjárását is kíváncsian figyelik, hisz a nyakukon van a vetés, márpedig 40 napig olyan időt vári, mint Péterkor. Ha esik, két ökörrel, de sokszor négyel sem tudsz kievickélni a sárból. Tapasztalták a muravidéki falvakban.
1: Megjelent a New York Times első száma 1851. szeptember 18-án összesen 5000 példányban, az ára 1 cent volt. A címlap bal felső sarkában található az újság mottója: minden hír, ami megjelenésre érdemes. All the news that's fit to print.
2: Bilkei pap István Bonyhádon 1865. szeptember 18-án érkezett a világra, és 1943. július 13-án távozott. Jeles református lelkész, teológus, a Budapesti Református Teológiai Akadémia tanára 30 éven át. Budapesten tanult teológiát. Skóciai tanulmányút után egy ideig segédlelkész, majd lelkész volt, 1905-től pedig a Budapesti Teológiai Akadémián tanított. 1935-ben vonult nyugalomba. Tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak, illetve tanácsbírója a Dunamelléki Református Egyházkerületnek. Szerkesztette a protestáns egyházi és iskolai lapot, illetve több tanulmányt írt a protestáns szemlébe is. Calvin, mint lelkész címmel, nagyobb tanulmányt írt az Emlékezés Calvinról című könyvben. 1909. Budapest. Illetve szerkesztette a Calvin jubileumi emlékkönyvet 1910-ben. Önállóan megjelent művei, a rendi és áldozó papság fejlődése a három első században, Budapest 1904. A belmisszió hősei, Budapest 1912. Baksai Sándor, Budapest 1917.
1: 1916-ban született Simándi József Kossuth Díjas operaénekes, leghíresebb tenoristánk volt, akinek hangja és alakja elválaszthatatlanul forrt össze több magyar nemzedék tudatában Erkel Ferenc Báng Bán című operájának címszerepével. Híres szerepe Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusának előadása is. A Zeneakadémián tanulta az éneklést dr. Székely Hídi Ferenc növendékeként. A világháború alatt az Operaház kórusának tagja volt. Szóló tenorként 1946-ban mutatkozott be a Szegedi Nemzeti Színházban, Bizé, Carmen című operájában Don José szerepében. 1956-60 között a müncheni Staatsoperben is föllépett. 1978 és 86 között a Zeneakadémián tanított. Az Operaháznak 1990-ben lett örökös tagja.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenvén ő belé megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Márk 7:15-21-23.
1: A tárgyunkhoz kapcsolódnak a Pilinszky Jánostól származó gondolatok. Minden bűn oka a szeretet hiánya, az önzés, az ember kiválása a tiszta jóból, lázadása Isten ellen. Enélkül tulajdonképpen nincs is bűn. Mivel pedig a bűn mindig a szeretet elleni vétek, azért orvosolni is egyedül a szeretet síkján lehet. A bánat egyedül abból a felismerésből fakadhat, hogy vétettünk bármit is, lényege szerint mindig a szeretet ellen vétettünk. Aki ezt világosan látja, már megbánta bűneit. Enélkül viszont nincs bánat, csak félelem és szégyen van. E gondolatok jól megvilágítják a bűn forrását, gyökerét, a szeretet hiányát. Jézus is ezt kéri számon az írástudóktól és farizeusoktól. A vitát nem ő kezdeményezi, hanem az említett vallási csoportok képviselői, akik nehezményezik, hogy Jézus tanítványai nem tartják meg pontosan a mózesi törvényben meghatározott tisztasági előírásokat. Ezek és más törvények meg nem tartása közvetlenül érinti az Istennel való kapcsolatot. Tisztának az számít, ami Istennek tetsző, az ő akaratának megfelelő. Azaz megerősíti az ember szerető kapcsolatát ő vele. Ezzel szemben tisztátalan mindaz, ami ellenkezik Isten akaratával, és eltávolítja az embert Istentől. A farizeusok azt kérik tehát számon Jézustól, hogy tanítóként miért nem gondoskodik arról, hogy tanítványai megtartsák a törvényeket. A mester bíráló szavai szerint a farizeusok vallásossága teljesen kiüresedett, amely abból fakad, hogy rosszul értelmezik a törvényeket, és nem értik a mögöttük meghúzódó isteni szándékot. A farizeusok hallgatása nem azt jelenti, hogy egyetértenek Jézus kijelentéseivel, és elismerik saját hibáikat, hanem ezzel szemlélteti az evangélista, hogy a vitában egyértelműen Jézusnak van igaza, egyedül az ő törvény értelmezése a helyes. A bűnt kell távol tartanunk magunktól, hogy szívünkben csak a szeretetnek legyen helye.
0: Megváltó Jézus, Uram és mindenem, aki kereszt áldozatod által megváltottál, olvaszd föl a szívem. Uram, alakíts, tölts el magaddal, rendelkezz velem. Űzd távol tőlem a gonosz minden erejét, hogy jó lehessek, és jót tehessek. Űzd el tőlem a bajokat, a megkötéseket, mindazt, ami rossz, bűn, irigység, féltékenység, álnokság, a testi-lelki betegségeket. Szabadíts meg, kérlek, a gonosz minden befolyásától, a félelemtől, a szomorúságtól, és add, hogy mindig a te békédet élvezhessem. Áldalak mindazért a jóért, amit tőled kaptam, és majd kaphatok. Bocsásd meg, hogy szívem még sokszor hálátlan. Bocsásd meg, hogy sokszor zúgolódom hálaadás helyett, elégedetlenkedem örvendezés helyett. Hálát adok neked a lelkiekért is, a felhangzó ígéért, a Biblia szent üzenetéért, a zengő zsoltárért, melyben lelkedet küldöd. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli holnap az ezer éves fennállását a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból az Egyházmegye jubileumi napot tartanak holnap. Szeptember 19-én Vácott az Egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban tanítások és tanúságtételek segítségével. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Az élet védelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó, úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, a református egyházat Fekete Károly, Tiszám túli püspök, és Bálint Balázs szülész-orvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt, ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének Szöulba menő hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, katolikus püspöki konferencia elnökét, és Kucsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitát is. Steinbach József püspök hirdette Isten ígéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében. Vasárnap Steinbach József református püspök hirdette Isten ígéjét Szöul legnagyobb gyülekezetében, ahol mintegy 7200 hívő vett részt az Isten tiszteleten. Az ige hirdetést magyar nyelvről egy lelkipásztor fordította koreai nyelvre. Az Isten tiszteleten egy 2000 fős énekkar és zenekar szolgált, valamint külön szólisták is közreműködtek. A koreai református gyülekezet 46 évvel ezelőtt alakult. Az alapító lelkipásztor, aki ma is él, szintén jelen volt az Isten tiszteleten. Különleges és megható találkozás, hogy az ő fia ma a gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök átadta a Magyarországi Református Egyház ajándékát a gyülekezetnek, ezzel is kifejezve a magyar és koreai reformátusok közötti testvéri kapcsolatot. Az istentisztelet a két egyház közötti testvéri közösség szép és emlékezetes alkalma volt. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugatias szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

0: és más angyal követé azt mondván.
1: Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

0: És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval:
1: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.

0: Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia.
1: Krisztus második eljöveteléről szóló tanítás a kereszténység egyik alappillére. Nincs olyan keresztény felekezet, amelyiknél ez a tanítás ne lenne ott. A legáltalánosabb keresztény hitvallásban, amit a 4. század óta mondunk, már a 3. században is megvolt éppen ez a mondata is, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, mindenki száján, aki keresztény, hangzik. De akkor miért van az, hogy Jézus Krisztus nem csak ebben a felolvasott alapigében, hanem ennek az alapigének a kapcsán nagyon sok helyen a Biblia újszövetségi részében azt nyilatkoztatja ki, hogy az ő eljövetele úgy lesz, mint a tolvaj eljövetele, váratlan lesz. Ebben a teremben nincs senki olyan, aki ne hinné azt, hogy Jézus Krisztus hamarosan eljön. Meggyőztek erről a jelek bennünket, meggyőzött sok minden. Az élet megoldhatatlan, Jézus visszajövetele nélkül. De akkor miért jön el úgy Jézus, mint a tolvaj? Nagyon sokszor úgy szoktuk ezt kivédeni, hogy azt mondjuk, hogy igen, mi nekünk nem jön úgy el, mint a tolvaj, mert ismerjük a jeleket, csak azoknak jön el úgy, mint a tolvaj, akik nem hisznek a Bibliában. Csak hogy azokon a helyeken, ahol ez a tolvaj kép Jézus visszajövetele kapcsán megtalálható, mindenütt Isten népéről van szó. Soha nem a világról. Ha most megnézzük, mondjuk a Bibliánkat egy kicsit lapozzuk, akkor mondjuk nézzük meg Péter második levelét. Péter második levelében elmondja azt, hogy nem késedelkedik az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemesnek tartják. Ugye rögtön tudjuk, hogy itt arról van szó olyan emberekről, akik Jézus második eljövetelében hisznek, csak azt gondolják, hogy késik az Úr. Ez Péter második levele 3. fejezetében van, a 9. verstől olvasom. Hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem az, hogy mindenki megtérjen. És akkor azt mondja, de el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások megégnek, mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell néktek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Ez az ige azt mondja, hogy itt olyan emberekről van szó, akik várják, sőt, akik siettetik az Isten napjának az eljövetelét. És mégis úgy jön el Jézus, mint a tolvaj. De hogyha figyelünk erre az igére, akkor az okot is egy kicsit kezdjük látni. Milyeneknek kell néktek lennetek szent életben és kegyességben. Ha én csak tudom, hogy Jézus visszajön, ha én tökéletesen tisztában vagyok a proféciák megfellebbezhetetlen alapvető igazságával, hogy Jézusnak igenis vissza kell jönni erre a földre, hogy ez a föld megtisztuljon. Hogy itt az ige mondja, hogy el fog jönni úgy, mint a tolvaj, amikor az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások mind megégnek. Erről szoktunk prédikálni. Csak valahol az nem látszik, hogy milyeneknek kell néktek lennetek szent életben és kegyességben, akik sóvárogva várjátok. De hogyha mondjuk a Jelenések könyvéhez fordítunk, akkor ugyanezt a problémát látjuk a Jelenések könyvében, hogyha megnézzük a 3. fejezetben, ahol a szárdiszi gyülekezethez írja a levelet Jézus. Itt is arról van szó, a 3. verset olvasom a 3. fejezetből. Emlékezzél tehát vissza, hogy hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem térsz, nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Szárdisznak azt mondja az Úr, hogy alszol. Laodiceának is azt mondja, hogy alszol. És ez az alvás abban mutatkozik meg, hogy nem tudod, hogy mely órában jövök el. De nem ez a baj, hogy nem tudod az órát, hanem a baj az, hogy nem vagy kész. Legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, olvastuk az alapigét, abban jöjj el az embernek fia. Ez a ti is, ez olyan, mint a ránk mutató új. Ez rám mutat, és azt mondja, hogy vajon Elég neked tudni azt, és dogmatikailag elfogadni azt, hogy igen, Jézus Krisztus vissza fog jönni, és az ő visszajövetele biztos. Ezek az ígék, és még többet lehetne olvasni, mert lehetne olvasni Jelenések 16. fejezetét is, ahol nagyon drámaian a Jelenések 16-15-ben ugyanezt a képet látjuk, ahol egész egyszerűen az egyik legfontosabb üdvösségtörténeti eseménynek a leírása található a 16. fejezetnek, megnézzük a 15. versét. Azt mondja itt az Úr, a 6. csapás kitöltésekor, íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét. És tudjuk, hogy mi a ruha. Szentek igazságos cselekedete, mondja a Jelenések könyve. Vajon hogy állunk a ruhával? Mert nagyon szép, hogy mi prédikáljuk azt, hogy Jézus visszajön, prédikálunk Jelenések könyvéről, Dániel könyvéről, elmondjuk, hogy Jézus visszajövetele valóságos. Jelente nekünk valamit Jézus visszajövetele?

Nagyon érdekes Máté evangélium a 24. fejezet, és tudjátok azt, hogy Jézus Krisztus éppen először a hitetéstől ofta a tanítványait, utána beszél az ő második eljöveteléről, de nagyon erősen, keményen elmondja, sem a napot, sem az órát nem tudja senki. Utána példázatokban mondja el, hogy hogyan kell Jézus Krisztust várni, és ezeknek a példázatoknak egyetlen egy mondani valója van, hogy Jézus Krisztust a mindennapokban kell várni, másféle élettel. Másféle értékrendszer által befolyásolt élettel. És valahol az Isten erre akar bennünket tanítani. Ha csak azt tudjuk, hogy Jézus visszajön, ha csak azt tudjuk, hogy ilyen meg ilyen jelek vannak, és elmondjuk az embereknek, lám, ugye Jézusnak hamar vissza kell jönni, mert ilyen és ilyen jelek vannak, de ezek a jelek nem jelentenek semmit a mi számunkra, mondtam a múlt alkalommal, akkor ez nem sokat ér. Ez a ti is, legyetek készen ti is, az egy rámutató új. És figyelitek, nem azt mondja, hogy tudjátok, hanem legyetek készen. És itt van az a probléma, amivel foglalkoznunk kell. Nagyon érdekes, és erre is figyelni kell, hogy a mi egyházunk az úgy indult, hogy egy nagy csalódásból indultunk el. És én sokat törtem a fejemet, történelemmel elég sokat foglalkozom, ez lenne a szakmám igazán. Miért van az, hogy Isten ezt az utolsó kegyelmi üzenetet meghirdető mozgalmat egy nagy csalódással indította el? Mit akar ezzel Isten elérni? Mert az életünkben, se az egyház életében, se az egyén életében Isten szemébe véletlen nincs. Ez nem véletlenül volt. Csak ha történik bármi az egyén életében, vagy történik az egyház életében, akkor meg kell kérdezni azt a hármas kérdést, amit már unalomig ismételtem és elmondtam, csak mindig elfelejtjük. Ezért mondom, hogy miért engedte meg az Isten? Mire akar tanítani az Isten? És hogyan akar tovább vezetni az Isten? Vajon feltettük ezt a kérdést, hogy miért engedte meg ezt az Isten, hogy ebből a nagy csalódásból induljunk? Mire akart ez a nagy csalódás megtanítani bennünket? Nagyon sok minden van, amit el szoktunk mondani. Például azt, hogy ne kezdjünk jövendőlgetni, hogy mikor jön el Jézus. Amikor diák voltam utoljára 79-80-ban, akkor Polin testvérrel egy szemináriumba jártunk. És Kenneth Strand testvértől, aki a Jelenések könyve újkori magyarázatának a legnagyszerűbb művét írta meg, Kenneth Strand testvértől azt a szemináriumi feladatot kaptunk, hogy nézzük meg az elmúlt 100 év prédikációiban azt, hogy kik voltak azok, akik megjövendölték, hogy ekkor meg ekkor jön vissza Jézus másodszor. 50 ilyet találtunk két heti kutaszkodás után. 50 ilyen prédikációt. Mindenki szenzációt akart mondani. Jön Jézus, mert? És azért volt ez időszerű, mert ha emlékeztek, 79-80-ban volt az iraki válság, és akkor megjelent egy evangélista, és az egyetemen akart erről prédikációs sorozatot tartani, hogy elkezdődött az armagedoni háború. Az egyetem elküldte, aztán a faluba megtartotta mégis, hát falu egy kisvárosba, Berrien Springben megtartotta ezt a sorozatot, 10 évig egy darab embert nem is kereszteltek meg. Miért? Elkezdtünk jövendőlgetni. De itt most nem erről van szó. Mit tanulhatunk ezekből az esetekből? Elsősorban azt, hogy a profécia az nem előre megírt világtörténelem, amit az események igazolnak, hanem a profécia ez egy olyan üdvösségtörténet, ami az események okát mondja el. Hogy mi miért van? Nem az eseményeket mondja el a profécia, hanem azt, hogy az események mögött milyen isteni, sátáni, nagy küzdelembe vágó, ugye Isten és Sátán között folyó nagy küzdelembe vágó esemény születik. A profécia az a megoldó képlet. Vajon használjuk ezt?

Azt is meg kellett tanulni, hogy a nagy küzdelem igazi csatatere az nem a világtörténelemben, hanem benned meg bennem van. A megtérés, ez tulajdonképpen nem más, mint önmagunk igazi megértése, de most az Isten igéje szempontjából. Hogy mi miért? Az én életemben mi miért van? A hit, azt tudjátok, micsoda? Úgy lehetne mondani a hitet, mindig szoktam mondani, nem az észvész kiállata, de akkor micsoda a hit? A hit az nem más, mint megértett tapasztalat. Megértem az én életemben, hogy azok a törvényszerűségek, amit Isten a Szentírásban kinyilatkoztatott, az az én életemben is úgy van. És megértem azt, hogyha ezen az úton járok, akkor annak mi lesz a következménye, vagy hogyha Krisztussal járok, annak mi lesz a következménye. De vajon a profétia ége ezt jelenti számomra, hogy életem változik? Vagy csak a felfogásom, a gondolkodásom, az elképzeléseim, a jövőről alkotott képen változik. Vajon ez a kép megváltoztat engem, vagy nem? Azután volt egy harmadik nagyon fontos dolog, amit meg kellett érteni az úttörőknek. Amikor még én iskolás voltam, az nagyon régen volt, amikor lelkészképzőbe jártam, ezt a tanáraink mindig is belénk verték. Minden profécia a beteljesedéskor érthető. Miért? Mert a beteljesedéskor akar valamit mondani rajtan keresztül az Isten. A profécia az nem a jövő tudása, ma úgy mondanák a tudósok, hogy nem futurológikus elv, hogy mi lesz a jövő, hanem a profécia annak a megértése, hogy mi van most, mi az, ami ma van, hogy látod az életed, és hogy látod az életben az te életedet. Hogy látod az Istennel való viszonyodat? Hogy látod az emberekkel való viszonyodat? Hogy látod a természet világával való viszonyodat? Hogy vagy békességben önmagaddal? Hogy látod a magad teljes emberségét? Így tudnám mondani. Aztán az is nagyon fontos, hogy a proféciának nem az a lényeg, hogy stresszkeltő legyen. A profécia az nem pánik, és a hit az nem pánikbetegség, hanem a reménységnek a megragadása. Csak reménységet passzívan, hogy ez lesz, ebből nem lehet elérni. Hanem reménységet csak úgy lehet elérni, hogyha én pozitív módon felfedezem azt, hogy Istennek mi a szándéka velem, velünk, ezzel az élettel, mi az, amit ma képviselnem, elmondanom, megtartanom, szükséges, és mi az, ami az én életemet megtartja. Pozitív, gyakorlati változásra indít a proféta ége. Egy olyan életformát, amit benned, bennem történni kell, egy olyan életformát, ami megmutatja azt, hogy mi az, amit az Isten akar én velem ma, a 21. században. És ezért a proféciának nem a titokzatos jövő leleplezése a célja, hanem annak a megmutatása, hogy Isten ma mit akar velük. És higgyétek el, szerte a világon az egyháznak nincs nagyobb feladata, mint azt megkeresni, hogy Isten ma mit akar velünk? Az adventi üzenet gyorsan terjed a világon.

Jézus két földre jövetele, Jézus visszajövetele és első eljövetele szorosan összefügg egymással. Egyik a másikat magyarázza. Nézzük meg azt, hogy mi is történt. Hogy érvényesült a prófétai ige Jézus első eljövetelekor, születésekor? Az evangéliumnak ez is mondani valója. Jézus születése pillanatától a prófétai ige teljesedett, különösen Máté evangéliuma mondja ezt nagyon hatásosan, de a többi evangéliuma is erre hivatkozik, de mivel a Máté evangéliuma zsidóknak, proféciát ismerő zsidóknak íródott, ezért ott a leghangsúlyosabb ez az elem. Jézus kortársai ismerték a proféciákat? Jobban, mint mi. Jézus kortársai hitték azt, hogy ezek a proféciák beteljesednek? Jobban, mint mi. Hát akkor miért nem ismerték fel Jézust? Hiszen ha Máté evangéliumát olvassuk, számtalanszor ott van ez a mondat, hogy beteljesedjék az írás. Mi volt annak az oka, hogy nem ismerték fel Jézusban azt, akit vártak? Jézus százada az a messiás várakozástól hangos század volt. Mindenki erről beszélt, minden zsinagógában, minden tanító, minden rabbi erről beszélt. Ugye el szoktam mondani, hogy 62 hamis messiási mozgalmat ismerünk itt 2000 év távlatából is ebből a századból, soha ennyit a zsidóság életében, mint ekkor. És valóban úgy van, hogy a Galata levél 4. fejezetében mondja Pál, hogy eljött az időknek teljessége, amikor Jézus Krisztus megszületett, az idők teljessége. Mindenki messiásról beszél, Jézus életében proféciák teljesednek, ezt nyilvánvalóan prédikálták, majd aztán leírták az evangélisták, és a zsidók nem ismerték fel. Miért? Mi ennek az oka? Nézzük csak elején. Aki felismerte, hogy ismerte fel, és aki nem ismerte fel, az hogy nem ismerte. Mária gyermeket vár. József jegyese. Valószínűleg második házasság ez Józsefnek, hiszen Jézusnak vannak testvérei, akik Józseftől születtek. És ez a József elkezd gondolkodni, mint becsületes, rendes ember, hogy hát most mit tegyen. És úgy dönt, hogy csendbe elbocsátja. Amikor beleszól az Isten a proféta ígével az ő életébe. És úgy olvassuk, hogy József nem bocsájtotta el, hanem megtartja Jézust, mert Isten szól neki, álomba figyelmezteti. És megszólal az ószövetségi proféta ége. Nevezd az ő nevét Immánuelnek, Ézsaiás könyvének 9. fejezete, mert velünk az Isten. Nagyon érdekes, hogy úgy fogalmaz Máté, mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az írás. József ismeri a proféciát. A farizeusok is ismerték ezt a proféciát. Az írástudók is ismerték a proféciát. Ezt a proféciát kívülről tudták, hiszen a zsinagógában évente megismételték ezeket a proféta ígéket. Minden gyerek kívülről tudta. Csak József a szívén, az életén keresztül értette meg a proféciát. Nem csak a fején. Nézzük a farizeusokat. Jézus megszületik, és jönnek a napkeleti bölcsek. Messziről látják a csillagot. Keveset ismernek a proféciából, csak annyit, amit az Ószövetség is elmond erről a csillagról. Eljönnek Jeruzsálembe. Tehát a profécia ezeket az embereket, a napkeleti bölcseket cselekvésre indította. Nem csak azt mondták, hát valaminek kell majd Izraelbe történni, majd megnézzük, és akkor majd meglátjuk, hogy érdemes-e hinni, vagy nem, mert így vacilálva nem lehet hinni. Ha megindulnak Jeruzsálembe, be a templomba, a papokhoz. A papok útba tudták őket igazítani, hogy hova kell menni? Igen. Elmondták a proféta ige kapcsán, te Efratának, Betleheme, stb. Stb. Elmondták a proféta igét, vajon a papok látták a csillagot bizonyára. Hány pap ment el, hány pap indult el a napkeleti bölcsekkel Betlehembe? Egyetlen egy se. Miért? Nem volt ismeretük? De volt. Hát akkor mi volt a probléma? Mivel különbözik Józsefnek a magata?

tartása, és az írástudók és a papok magatartása. Mi a kettő közötti különbség? Az egyik személyesen engedelmeskedett, és megtette azt, amire az Úr kérte, megtartotta Máriát, elmenekítette később Egyiptomba, amikor jött a betlehemi gyermekgyilkosság, és amíg élt, szolgálta. És mivel volt más a papok magatartása? Nagyon egyszerű, tudták, pontosabban tudták, csak éppen a megismert világosság szerint nem cselekedtek. És ez a példa, ez ott van ma is előttünk. Lehet, hogy vannak olyan napkeleti bölcsek, most idézőjelben mondom, akik eltalálnak Jézus jászoláig. És lehet, hogy vannak közöttünk olyan okos papok, akik mindent tudnak, pontosan útba igazítanak, csak nem mozdul a lábuk Betlehem felé. Isten most megkérdezi, melyik vagy te? Mert valahol itt van a Krisztus várásnak az a problémája, amit a bevezetőbe felvetettem. Hogy úgy jön el, mint tolvaj.

Ez a gondolat végighúzódik mindazon, amit Jézus Krisztus az ő második eljöveteléről mond. Ha Máté evangélium a 24. fejezetének a párhuzamos részét megnézzük Lukács evangéliumában, Lukács evangélium a 21. fejezete beszél erről, akkor a 34. verstől ezt olvassuk, és ez egy nagyon érdekes dolog, hát ha már 25-től, most nem olvasom, csak elmondom, hogy miről van szó, ott arról van szó, és lesznek jelek a napban, holdban, csillagokban, stb. És elmondja, hogy ezek a jelek a természet életében, a társadalom életében, azután a vallásos emberek vallásának a világában zajlanak. És akkor azt mondja Jézus, hogy amikor eljön, csak kétféle ember lesz. Az egyik azt mondja, ime a mi Istenünk, akit mi vártunk, örülünk és örvendezünk az ő szabadításának. Ezek azok, akit itt Jézus úgy mondja, amikor akkor meglátják a 27. vers, az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel, amikor pedig ezek elkezdődnek, amikor már a jelek világosan mutatják, hogy hamar jön Jézus, egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Ezek az emberek tudják majd elmondani, mi a mi Istenünk, akit mi vártunk, örülünk és örvendezünk a szabadításának. Hol van bennünk ez az üdv optimizmus? Mert azt elmondjuk, hogy Jézus jön, meg nagy nyomorúság, meg minden, de éled, érzed, tudod, hogy Jézus a szabadító? Az ő második eljövetele az arra jó, hogy emeljétek fel a ti fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Egyenesedjetek fel. Sajnos nagyon sokszor ezt a felegyenesedést nem látom. Pedig ott van melletted Jézus, aki segíteni akarnak, például egy kis reménységgel. Hol van a gyakorlati reménység bennünk? De nézzük a 34. verstől. Aztán vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátok törni mindazokra, akik a föld színén lakoznak. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Aha, innen értjük meg, hogy miért úgy, mint tolvaj. A szívünkkel van baj. Azt mondja itt Jézus, hogy vigyázzatok magatokra, nehogy a szívetek elnehezedjék. Milyen ez az elnehezedett szív? Úgy lehetne ezt az elnehezedett szívet mondani, hogy ez eltompult szív. Amikor kihal belőlünk az együttérzés, kihalnak az érzelmeink. És most nézzetek a tükörbe, hogy a lelki tükörbe. Mikor beszélgettetek utoljára a szívetekkel? Hogy is vagyok én? Hogy is vagyok én úgy őszintén magam előtt? Vagy csak a szám mondja, hogy Jézus jön? És elnehezetett a szívem, azt mondja a mámortól, itt nem biztos, sőt, ez a szó nem csak azt jelenti, hogy valaki alkoholtól részeg. Nagyon sok mámorító, lelki mámorító dolog van az életben. Ezt biztos ti is tudjátok, nem is kell felsorolni. Indulatok, érzések állandóan zavarnak. Van, amiért rajongunk, van, ami lebénít bennünket, van, amiért dühöngünk. És nézzétek meg, a sátán minden hétre, minden napra gondoskodik megfelelő cucliról, hogy elnehezedjen a szíved. Aztán ott van a megélhetés gondjaitól. És akkor hirtelen jön rád a veszedelem. Úgy jön Jézus, mint a tolvaj. És azt mondja, mint valami csapda úgy fog rátok törni. Igenis, a sátán csapdákat állít. Igenis, csapdákat állít abban, hogy ne a lényegről beszélj, hanem a lényegtelenről. Ez a manipulálás örök fegyvere, ezt csinálja a világám. Nézzétek meg, minden hétre gondoskodnak arról, hogy milyen cuclit mondjanak az újságokat, tömeghírügynökségek, hogy ki milyen dolgot csinált, kilopott, ki csinált valami disznóságot, hogy ne vedd észre, hogy a zsebedbe kotorásznak. Ez a világon mindenütt így van. Ez nem magyar specialitás.
Ez a manipulálás ősi technikája, Sátán csinálja. Vajon a manipulálás áldozata vagy? És akkor úgy lep meg, mint a tolva Jézus visszajövetele. Mert ennek a következménye az az állapot, ami a laodiceai állapot, hogy Jézus az ajtón kívül áll és zörget. Hogy állsz ezen a téren? Nagyon félelmes ez az ige, mint valami csapda, mert úgy fog rátok törni mindazokra, akik a földszínén laknak, és ezért azt mondja, legyetek tehát éberek, szüntelenül könyörögjetek. Nagyon érdekes, ez Péter második levele megismétli. Azt mondja, a vége pedig mindennek közel van. Hogy van tovább? Legyetek tehát éberek, és még egy dolgot mond. Józanok, hogy imádkozhassatok. Miért mondja a józanokat? Mert a sátánnak pontosan ez a manipulációs technikája, hogy részegít. Különböző indulati innivalókat ad, hogy így mondjam, vagy indulati kábítószereket ad, hogy ne figyelj oda az életedre. Az nem bánja a sátán, hogy elmondod, itt a világ vége, ugye ezt rádió, televízió elmondja, igaz, hogy nem a Biblia alapján, a maja naptárba, lejár a maja naptár, itt a világ vége, ugye szamárságok sora, mert ez elég ahhoz, hogy borzongjanak az emberek, lehet, hogy még a keresztények is. Olvastam, hogy nagyon sok keresztény gyülekezet is kiköltözött a Sziklás hegyékségbe, az Egyesült Államokba, atombiztos óvóhelyre. Szerencsétlen Jámbor azt gondolta, hogy ez elég Jézus Krisztus második eljövetelének az átélésére. Csak éppen ne változzon az életed. Ne legyél más. Ne próbáld szeretni a másikat. Ne próbálj Jézus igazsága szerint élni. Ne legyen benned az az indulat, ami volt a Krisztus Jézusban. Ne hittből, hanem cselekedetből akarj megigazulni. Ezer példát tudnánk mondani. Egy szóval, ne éld a gyakorlati keresztény életet. A mi időnknek ez a nagy kihívása.

0: Vajon hogy állunk most? Ez nem csak az egyház egészének a kérdése. Benne az én kérdésem és a tied. Hogy várjuk Jézust? Mert azt elmondjuk, hogy halleluja, jön Jézus, milyen lesz az üdvösség. Mert én csak azt tudom mondani, hogy ámen, úgy legyen, Jézus is ezt akarja. Csak még van egy kérdés, ma mit teszel érte? Ma az az indulat van benned, ami volt a Krisztus Jézusban? És figyeljük meg, Jézus az ajtó előtt Laodiceában. Tisztűz, késik a vőlegény. Talentumok példázata. Elástuk, megőrizzük a tiszta tanítást. Csak nem kamatoztatjuk, nem? Aztán két szolga. Ugye Máté Evangélium a 24. fejezetének a végén, ezek után a versek után. Egyik a maga ideje enni adott, a másik azt mondja, halogatja még az én uram a hazajövetelt. És együtt evett, ivott a részegesekkel. És mindig a lelki részegségre tessék gondolni. Vagy ott van az utolsó példázat, amikor jobb és bal keze felől állítja, és az emberek, mind a két csoport azt mondja, mikor láttuk, Uram? És mit mond a mester mind a két csoportnak? Amikor egyel a legkisebb atyám fiai közül megcselekedtétek. Vajon hogy állunk ezzel az egyel a legkisebb atyánk fiával? Mert a Krisztus várásunkat ebbe kell elmondani. Ha mi nem változtatjuk az életünket, akkor is el fog jönni Jézus. Ő még hosszan tűr értünk, hogy némelyek megtérjenek, és az igazság ismeretére eljussanak. De én hogy áll? Adja az Úr, hogy ezekre a kérdésekre mi jó választ tudjunk adni az életünkkel. Az ő kegyelméből. Amen. Fenséges Istenünk, szerető mennyei édesatyánk. De néked köszönjük meg, hogy megszólítottál bennünket, hogy egy népet gyűjtsz. De ez a nép csak akkor lesz a te néped, hogyha a proféta ige a jelen idő egyes szám első személyben szólít meg bennünket, és az életünket újítja. Istenünk, adj nékünk életújulást. Adj szeretetet a mi szívünkbe, mert önmagunktól szeretni nem tudunk. Add, hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt. Add, hogy lélekben épüljünk. És add, hogy ne Jézusról jövendőlgetők legyünk, hanem Krisztus várók legyünk, akinek az élete is prédikál. Add ezt egyen-egyenként mindnyájunknak. Bocsáss meg a mi vétkeinket, hogy sokszor nem így volt. Tégy bennünket nyitott szívűekké minden ember iránt. Tedd azt, hogy mi segíteni tudjunk azoknak, akik még nem találtak meg téged. Ehhez segíts bennünket. Adj áldást, békét, Jézusért kérjék ezt fiadért, hallgass meg imánkat.
1: Amen.

örvendjetek, eljöjj a népek nagy királya. Örvendjetek, felkél az igazság szent napja. Rettegés száll le világra, s az Úr, mint tüzes kardot, mindenütt forgatja. Ki állja meg, ha égből hullnak rá lángok? Reszketve, mint a nyárfalon, kardot kivonna, villámot, hogyha látott. Az ítélet napjától félelme hogy ne volna? A felhőkből kitetszik egy ember alakja, az Úr mögött az égen sok szentek ragyognak, Sátán ugat a napra, s a mezőn a reszkető barmok térdre rogynak. Pásztorok szájuk tátják e nagy fény csodálván, s az Úr Krisztust látván az izzó fellegekben. Ég a világ, a sárkányölő arkangyalok a lángban megjelennek. Dicsőség az Úrnak, mert amit ígért szóban megtartotta, s ártatlant ím eljött menteni. Föltámadott valóban, Urunk, ki minden jókkal megáldja szentjeit. Tekintsetek föl végre, ti régen szenvedők, s többé ne féljetek már semmi elnyomástól. Lelketek testet ölt, s aranyvárost teremt az Úr e ragyogásból. Az Úr velünk lakozik, és már soha többé nem hagy itt a világon, mint most árvaságra. A napfényes öröklét fővárosában trónol mindenek királya. Mi szeretett királyunk, ama szelíd bárány, igazságos bíránk, ki testünk átformálja, megváltunk vére árán. Ki minden szentjét égi dicsőségre várja.

Végítélet. A végítélet, vagy utolsó ítélet, ítélet napja, az Úr napja, a harag napja, a végső óra, végső nap, a világ végén bekövetkező isteni ítélet. Mind a keresztény, mind a muzulmán tanítás alapján a jelen földi élet csak egy próbaidő, mely letelte után Isten mindenkit az ő élete szerint büntet vagy jutalmaz. A Biblia kijelenti, hogy az örök élet és boldogság az Isten parancsai iránti engedelmesség függvénye. A végítélet, amikor Isten számadásra von minden embert, Jézus második eljövetele és a halottak feltámadása után történik meg, amikor az egész emberiség, minden egyén meg lesz ítélve az ő cselekedete szerint.

Mozdulatlan Isten, Lukácsi Vilma verse. Mint az orvos megáll a beteg ágynál, és a nyugtalan pulzust kitapintja, úgy áll az Isten a világ felett. Áll mozdulatlan. Ez az élet titka. Mozdulatlan. Látod. Azt hiszed. És elmerül benned az Isten tudat gyermekkorod gyarló kis imáin, vagy a harangos templom volt alatt. Betakarod vallás köpenyébe, hétköznapon nem nézel feléje, legfeljebb, ha vasárnapon reggel, hamar múló hangulatos kedvel. Az Isten néz. Ma még mozdulatlan. Pedig csak is az ő füle hallja, hogy elkínzottan nyög, sóhajtozik az átkozott föld. És az ember rajta hogyan sóvárog szeretet után. Mindent lerakni. Teher nélkül tán el tudna indulni ő felé. Kis lepkeként beleég a fénybe, úgy ég a vágytól a teremtett lélek. Szeretet nélkül nem élet az élet. Szeretet nélkül nincs zöld, nincs virág. Szeretet nélkül kripta a világ. És amikor már sír, sikoltoz benned a vágy, hogy téged is szeressenek, akkor megmozdul az Isten, a nagy orvos a beteg ágy felett. Jöjj hozzám, én vagyok a szeretet.

Faluvégi Dezső, várlak. Várlak. Talán nem azért, amiért mások is várnak, mert nőnek az árnyak, s valahol benn lappang a félelem. Várlak. De nem csak azért, mert hinni kell sok minden egyébbe. Azt is, hogy visszajössz. Nem csak azért, hogy fölvásd szegénységem mennyek országával, hiszen tudod, mennyire otthon érzem magam e földön. Hozzátapadtam a földhöz, a földiekhez. Van házam, ruhám, kenyerem. Nem az, ami epesztve epeszt, ha mondom, vallom, imádkozom mind sürgetőbben, ahogy az évek szállnak, hogy várlak. Várlak. Nem csak értelemmel, mert a problémákkal súlyos jelen kényszerít belátni ígéd igazát, vagy mert nyilván szólnak jöttödről feltört pecsétű, betelt proféciák. Én téged várlak, Uram, üdvösségem, csodálatos Isten, felettébb való lény. Téged várlak én. Éretted várom nyílni az egeket, és várlak, mert szeretlek.

Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Teljes biztonság. A mai ige 5 Mózes 33.12. Benyáminra ezt mondta, az Úr szerelmese ő, biztonságban lakik nála, oltalmazza őt mindenkor, hegyhátai között lakik. Gondolatok az igéről. Nincs ahhoz fogható biztonság, mint amikor valaki az Úr közelében élhet. Ennél biztonságosabb helyet legkedvesebb gyermekének sem talál Isten. Uram, engedd, hogy mindig árnyékodban lakozhassam, megsebzett oldalad mellett maradhassak. Egyre közelebb kívánkozom hozzád, Uram, és ha egyszer egészen a közeledben érezhetem magam, szeretnék mindörökre ott maradni. Csodálatos ez az oltalom, amelyben az Úr választottait részesíti. Ez nem szép háztető, nem bombabiztos fedezék, még csak nem is egy angyal szárnya, hanem maga az Úr. Semmi sem árthat nekünk, ha az Úr a védelmezőnk. Ezt az oltalmat Isten egész napon át biztosítja számunkra, akármilyen hosszú is a napunk. Uram, add, hogy a mai napon megérezzem, hogy szereteted oltalma alatt végtelen hatalmad védelmében élhetek. A harmadik mondat azt jelenteni, hogy az Úr templomában fog lakozni választottai hegyein, vagy azt, hogy az Úr az övéivel lesz, ha azok terhei hegyekké tornyosulnak, vagy talán azt, hogy az örökkévaló vállai fognak hordozni bennünket. Annyi bizonyos, hogy mindhárom esetben az Úr az ő szentjeinek támasza és erőssége. Uram, add, hogy mindvégig örvendezhessek segítségednek, akkor nem fog ellankadni a karom a szolgálatban. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke, és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni. Várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugatias szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Gere házas pár, mint akik ugye ennek a műsornak vagyunk a házigazdái, ez a műsor pedig a Love Story és azután című műsorunk, ahol a keresztény házaspárokat hívunk be, és az életükről beszélgetünk, az életük kihívásairól, és hogy ebben hogyan segíti őket az Istenbe vetett hitük, akár egymással való kapcsolatukban, a családi életben, a munkájukban, stb., amivel egyébként mindenki szembenéz, aki él és mozog. Úgyhogy ezért reméljük, hogy ez életszerű, és szeretnénk az igei oldalát is megmutatni az isteni segítségeknek, hogy hogyan lehet ezt elérni mindannyiunk számára. Hát abban a ritka helyzetben vagyunk, annyira ritka, hogy ez még most fordul elő először, hogy egy házaspárral nem sikerült a 40-50 percbe beszorítani az izgalmas életutat, bár mindenki nagyon izgalmas volt a maga nemében, de valahogy annyira belemerültünk Paróczi Zsoltnak és kedves feleségének, Anitának a életébe, a családi életébe, és annyira szerteágazó, hogy így mondjam, meg annyi félét csinálnak, és az életük is annyira kalandos, hogy így mondjam, hogy egyszerűen nem fér bele egy adás időbe, úgyhogy ez a Paróczi házaspár 2 Love Story és azután című műsor, úgyhogy szeretettel köszöntünk benneteket ismét itt, és akkor majd a kedves feleségem összefoglalja az előzőekben elhangzottakat, és megpróbáljuk onnan fölvenni a fonalat. És reméljük ez a idő keret, most ez az új műsor keret, bele fog már férni a gazdag életutatok eddig, és majd még ami azután jön.
3: Én is köszönöm, hogy itt vagytok, és hát most az a rendkívüli dolog, hogy most nem a Love Story-val kezdünk, hanem megpróbáljuk folytatni a sztoritokat. Beszélgettünk a gyerekekről is, de egy gyermekről nem beszéltünk, amit úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hallják és tanuljanak, és talán együtt érezzenek, és veletek együtt örüljenek annak, amin a végére keresztül mentetek, és van egy konklúzió ebből. Azt gondolom, hogy először Anitát kérdezném erről. Hogy hívták ezt a kislányt, ugye, mert kislány volt, és mi a sztori?
4: Boglárka a neve, és örülünk, hogy emlékezhetünk rá, elég gyakran, és örömmel beszélünk róla. Egy kicsit rövid időt töltött velünk, ugye 2,5 hónapot, de az az idő, amit velünk töltött, és amit akkor mi ezen az időszakon keresztül kaptunk az Istentől, egymástól, a gyerekektől, a családtól, az óriási gazdagság volt. Ugye beszéltünk róla, hogy nekünk több gyerekünk van, nem mindet. Én szültem Boglárkával, amikor én várandós lettem, akkor már az elején kiderült, hogy én ővele is, mint az előtte levő nagyfiammal, veszélyeztetett terhes voltam, sokat feküdtem gyakorlatilag, az utolsó heteket már kórházban töltöttem Pécsen, és ebben az időben tudtuk, hogy nincs minden rendben, de nem tudtuk, hogy pontosan mi történik. Rendszeres ultrahang, napi szinten nézték, csak annyit láttak, hogy talán egy kicsit kisebb ez az amaz, de nem tűnt olyan nagyon nagy problémának. Egyébként jól voltam a terhességemmel, azon túl, hogy azért voltak ilyen kisebb görcsök vagy kis vérezgetés, de nem éreztük úgy, hogy ez úgy nem bántott, nem volt rossz ez. A családom gyakran meglátogatott, és ez nagyon jó volt, sokat beszélgettünk a gyerekekkel, és így próbáltuk átgondolni, hogy mi vár ránk, ugye nem tudtuk egyikünk sem. az volt biztos, hogy hát most távol vagyok az otthonomtól, a sok gyerek meg a férjemre és a szüleimre volt bízva, anyukámék nagyon sokat támogattak, segítettek ebbe bennünket napi szinten, ugye akkor otthon voltak, már a kicsik voltak 3 évesek, azt hiszem, ugye?
5: 2.
4: 2? Még csak 2. Na hát akkor olyan körül, és ráadásul az a hölgy, aki tápoltunk, ő is még otthon volt. Oh. És anyukámra is, férjemre is az elég nagy terhet rót.
3: Megszakítatlak most egy picit, hogy Zsolt, te mint férfi, hogy élted ezt meg? És utána visszatérünk, Anita.
5: Onnan kezdeném, hogy mikor meglettek az ikreink, amiről az előző alkalommal beszélgettünk, számunkra természetes volt, hogy szeretnénk még gyermeket, és hát ezt egy ilyen áldásnak éltük meg, hogy újból várhatjuk, ráadásul most már a fiúkkal együtt, a nagylányokkal együtt, tehát az egész család együtt készülhetett rá. És számunkra hitünkből fakadt azt, hogy tudtuk azt, hogy a gyermek az Isten áldása. És természetesen mindegyikünk benne van, hogy szeretnénk, hogyha egészségesen, minden probléma nélkül szülessen, és hát ez meg is adatott, gyönyörű, szép gyermekeink születtek. De közben tudtuk azt is, hogy az Istennél minden lehetséges, és az ő jó tervében benne lehet bármi is. Az összes gyermekünk születésénél bent lehettem, és hát ezt ajánlom egyébként minden félnek, aki ettől valahogy nem óckodik nagyon, hát ez egy hihetetlen nagy élmény. Az első gyermekünk előtt nekem még több hónapos felkészítésen kellett részt venni, hogy bent lehessek a születésnél, de egyrészt megértem, másrészt pedig így is készültünk a negyedik gyermekünknek a születésére, és nem mutatkozott semmi arra, hogy valami nagyobb probléma lesz, hiszen úgy készültünk, és úgy is volt, hogy én is bent lehettem a születésnél, a szülésnél. De hát az, hogy Pécsen volt, mi Bodrogon, hogy közben tényleg Mónikát is ápoltuk, ott voltak a picik, tehát hogy rám maradt egy picit, vagy jobban, közben a mindennapoknak a terhei, az iskola igazgatása, a gyülekezet is ott volt, de ez olyan egésznek tűnt, olyan nem természetesnek, de mégis olyan az Isten kezébe.
3: Gondolom azért nem kellett altatni esténként.
5: Hát azt nem. De a család nélkül, a nagyobb család nélkül nem ment volna víz, és aminélkül, hogy a gyerekek is nem segítenek ebbe bele. És közben ment el Mónika, akit ápoltunk, közben temettük is el, és hát közeledett Boglárkának a születése, vagy a születésének az ideje.
4: Hát én a szülőszoba melletti őrzőben voltam már az utóbbi hetekben, 10 napban biztos, úgyhogy elég sok szülést végig imádkoztam, végig hallgattam, ahogy így a többieknek sikerült. Nekem rohamos szülést mondtak, hogy azért kell közel lennem, mert lehet, hogy nem olyan formában fogok szülni, mint ahogy gondolták. És a mindennapos ultrahangnak az utolsó ultrahangos vizsgálatakor, a szülés előtti napon azt mondták, hogy két vezető orvos is megvizsgált, hogy nagy valószínűséggel szájpadhasadékkal, ajakhasadékkal fog születni a kislányunk. Én gyógypedagógus vagyok, logopédus is, nagyjából képben voltam, hogy ez mivel jár, hogy oké, nagy levegő, megoldjuk, nem probléma. Koraszülés volt, lehívták a szülésre a koraszülöttes csapatot, úgyhogy volt lent nagyon sok orvos körülöttünk, de senki nem számított arra az orvosok közül sem, ahogy Boglárka a világra jött, ugyanis a mi kislányunk az egy nagyon súlyos komplex fejlődési rendellenességgel született. Mi ebből akkor anyan sok mindent nem láttunk, amit láttunk, hogy gyönyörű nagy haja volt, mint a többi babánknak is, de nem teljes fül, hanem csak kis fülcimpa volt a hajas fejbőrnél, illetve hát nem csak ajak, hanem teljes szájpad, hasadék kétoldali, nagyon súlyos és egy aszimmetrikus arcberendezéssel, szemállással, ajakállással született, és rettenetesen kétségbe voltak esve az orvosok. Én a szülés előtti órában olvastam egy olyan igeverset, hogy nem érhet téged baj, a sátrathoz közel sem érhet csapás. És ez az ige visszhangzott bennem, amikor ott voltam, és azon gondolkodtam, hogy mi az igazi tragédia, mi az igazi csapás, az, ami engem érhet, hogy komolyan azon fogok most sírni, hogy egy kis babát bízott ránk az Isten, aki beteg, nem tudtuk mennyire, de hogy én azt mondtam a férjemnek, ott fogtam a kezét, és mondtam neki, hogy én úgy érzem, hogy nem ez a csapás, hanem az, hogyha valaki elkárhozik, és hogyha az életében nem találja meg az Urat, és hogy ezen át, ezt megoldjuk, ez nem baj, vagy akkor így ez fogalmazódott meg. A férjemnek azért ettől nagyobb úgymond feladata is volt, mert ott ő tartotta szóval az orvosokat, sőt még
5: próbált. Hát ez egy különleges élmény volt, hiszen egy orvoscsapat, aki valahogy nem tudott teljesen erre felkészülni, vagy nem erre készültek, és hát ott komoly zavartámat már csak azért is, mert szóba jött egy nagyon gyors műtétnek a beavatkozás a légzéséhez, és hát valószínűleg, ha ezt tudják, akkor engem besengednek. De nem véletlen volt, hogy ott lehettem. Istennek egy csodálatos békessége vett körül bennünket. Miközben az orvosok a legjobb tudások szerint végezték a dolgokat, de tényleg nagyon feszültek voltak, mert a gyerekorvos nem tudta, hogy ez így van, mert akkor ő is másképp készült volna. De ez mindez az Isten kezében volt. Annyira körülvett bennünket Istennek a szeretete, és volt egy ilyen kedvesség az Istennek. Pont a Bográka születésekor az ablakban megjelent egy hatalmas tűzijáték. Mi úgy éltük meg, hogy ez most az ő megérkezésekor lett. Hát igazából azt eláruljuk, hogy a PVSK női csapata nyerte akkor az egyik nagy nemzetközi kupát, és őket köszöntötték, nekünk nem arra szólt, de nem is erről volt szó, nekünk az Isten szeretetének egy nagyon mély közelsége.
4: Amikor ott voltunk, nyilván most azt gondolhatja bárki, hogy itt utólag könnyű erre visszaemlékezni. De azt meg kell érteni, hogy nem egy normális elmeállapot, idegállapot, lelki állapot az, amibe akkor az ember bekerül. Egyrészt a szülésnél is azért ott vannak mindenféle hormonális történések, és az embernek megszületik egy babája, akiről tudja, hogy beteg, tudja, hogy bajban van. Akkor nem az lesz az első dolga, hogy elkezdek azon szomorkodni, hogy mi történik velem majd a jövőben, mert most éppen majd így adódik, hanem azonnal arra gondolom, hogy mi a következő lépés, amit tenni kell. Mindegy, mi történik, mi a következő lépés. Ugye a következő lépés az, hogy elviszik az orvosok, azonnal gégemetszés, azonnal be kellett ültetni kanült, és konkrétan mi voltunk a teremben a legnyugodtabbak, tehát az orvosok értelemszerűen rettenetesen aggódtak értünk, aggódtak a babáért, nem tudták eldönteni, hogy most akkor kinek a hibája az, hogy most nem tudta a koraszülött csapat, hogy nem egy koraszülött baba, hanem egy életmentésre való készülék, nem azzal jöttek. És mondtuk, hogy semmi gond, vigyék, csinálják a dolgukat, tegyék, amit tenni kell, és én is mondtam külön az orvosnak, sose felejtem el, mert a bal felső sarokban volt az az ablak, ahol hirtelen a semmiből, hát az ember nem szül úgy, én még sose szültem úgy, hogy tűzijáték, konkrétan a szülés utáni pillanatokban, és mondtam, hogy az orvosnak, hogy doktor úr, semmi baj, a kislányunkat a világ is ünnepli, tűzijáték van, az Isten nekünk adta. Tehát, hogy ezek nem normális dolgok, amiket ilyenkor az ember így átél, meg mond, de ezeket nem csináltuk, csak egyszerűen ez jött. Aha. Ez jött, mert én a 2-3 hétben egészen sokat értelemszerűen beszélgettem az Úrral. És az életem egyik legfelemelőbb időszaka volt, a legisten közelébb időszaka volt. Tehát vannak azok a filmek, amikor mutatják, hogy a főszereplő egy burokban van, a világ valahol körülötte működik, de ő abban a burokban, a saját életében éli azt, amit ő akkor él, és én azt éltem meg, hogy bárhol mentem a folyosón, konkrétan van ilyen emlékem, hogy megyek a folyosón, Jézus a bal oldalamon. Nem tudom, hogy ott volt-e, nem tudom, hogy ez, de én így emlékszem rá, átölelve, és mondom, Uram, mi fog történni? Most hogyan, ilyen még nem volt. Hogyan van ebben benne az én szerepem? Mit kell ebbe? Mit kell ezzel csinálni? És azt érzem, arra emlékszem szó szerint, hogy azt mondja az Úr, hogy hogy ez most nagyon nehéz lesz, de egy percig sem hagylak magadra, és végig ott leszek melletted, és együtt ezen átmegyünk. És tudtam, hogy nehéz lesz, tudtam, hogy nem lesz könnyű, de az is biztos volt, hogy aki eddig nem hagyott el minket, az eztán sem fog. És én ettől csak úgy szimplán megnyugodtam. És azt éreztem, hogy akkor ez most rendben van. Hogy bármi fog történni, az rendben lesz. És hogy ez nem egy tragédia, mert hogy mondta előre, hogy nehéz lesz, mondta előre, hogy át fogunk menni rajta. Azt is mondta, hogy soha nem hagy el, egy persze sem. És ez tényleg így volt.
5: És az a jó, hogy ezt mindketten ugyanígy élhettük át. Nem kellett egymást külön biztatni vagy bátorítani. A környezetünk, amikor megszületett Boglárka, akkor volt egy nagy kérdés, hogy miért pont veletek történt ez a tragédia? Miért lett ez Isten csapása rajtatok, amikor mindenkinek segítetek, befogadtatok a gyerekeket, és pont veletek esik ez meg, és egyrészt értettük, hogy mit mondanak, másrészt nem. És akkor azt tudtuk mondani, hogy ez nem hogy tragédia.
3: Ez nem csapás.
5: Ez egy megtiszteltetés abban az értelemben, hogy Isten megengedte az életünkben, hogy egy ilyen dologba belehívjon. És nagyon érdekes volt a gyerekeinknek a reakciója, hiszen ők is látták, azt mondták, kicsiként úgymond, gyerekként, hogy anya, apa, hova küldjön az Isten egy ilyen kis gyermeket, ha nem hozzátok, vagy nem hozzánk, akik szeretettel fogadjuk, akikkel ajándéknak tekintjük, és így gondolunk rá. És nekünk sem volt kérdés, de olyan jó volt látni, vagy hallani a saját gyermekeinktől ezt a visszajelzést, még akkor sem, hogyha nem azonnal lehetett, nem vihettük haza még, mert vár több műtét rá, elkezdtünk felkészülni arra, hogy mi lesz majd az életével, hogy erre rá kell szánnunk a saját életünket, arra, hogy mellette legyünk végig, és kísérjük majd az életét, és közben pedig imádkoztunk ezért, és az orvosokra is rábíztuk, hogy olyan tovább, és így volt Anita még ott Pécsen, a perikardinális osztályon.
3: Az orvosok mit szóltak ehhez, hogy ti így reagáltatok? Volt valami komment?
4: Akkor nem. Előtte van egy emlékem egy orvossal kapcsolatosan, amikor beszélgettünk egy vizitán. Én nem tudtam, most sem tudnám, hogy hogyan kell viselkedni akkor, amikor tehát mi a helyes reakció akkor, amikor az ember keresztényként, Isten követőjeként próbál nem kétségbe esni, hogy mi történik vele. És hogy melyik a jó reakció, amikor sírok, vagy amikor úgy tartom magam, vagy hogy nem tudom. És én úgy tartottam magam. És még terhes voltam, amikor visszafordult az ajtóból az orvos a vizit, mikor kiment, visszajött, és leült mellém, vagy odaállt elém, és mondta, hogy anyuka, nem kell ám ilyen erősnek lenni. Azt mondja, nyugodtan szabad sírni. Baj van. Tehát, hogy ez rendben van, ha sír. Én így fölnéztem rá, és tudtam, mert pont ezen gondolkodtam. Megfogtam a kezét, így lehúztam magam elé az ágyra, egy negyed órát biztos sírtam a vállam, és akkor tudtam, hogy szabad sírni. Nem, ez nekem így egy, hogy mondjam, csak egy üzenet volt az úrtól, hogy ez így oké, és rendben van. Nem láttam én soha ilyet az életben, tehát senkinél. Nem volt ilyen élményünk, ilyen megtapasztalásunk, és én eközben tanultam meg azt, hogy az Isten kezében a sírás az rendben van, a félés az rendben van, a vigasztalás meg tőle jön. És egyetlen egyszer sírtam a gyerekek előtt, akkor sem konkrétan

0: és ezen valahogy úgy elpityelettem, és pont akkor csörgött a telefon, fölvettem, és kislány, hogy hát miért sírsz, és mondom, hogy hát nem fogja hallani, hogy... És akkor valahogy ugye elszakadt a sírás, kicsit sírogattam, és mondja nekem a nagylányom, vagy kis nagylányom, hogy de anya, hát minden rendben lesz. Az Úr Jézus ide küldte nekünk, kihez küldte volna, akkor hangzottak el ezek a mondatok, hogy kihez küldte volna, ha nem oda, ahol tudja, hogy már megoldottunk annyi mindent, majd ez is rendben lesz. És hogy kicsi volt, 9 éves, mit tud erről, de ezt tudta.
1: Igen.
0: Ezt tudta, és amikor anyukámékhoz sokszor jött olyan mondat, hogy ugye miért tolt ki velük az Isten, uh-huh. hát ennyi mindenkit befogadtak, hogy uh-huh. lehetett ilyen szemét, konkrétan uh-huh. hangzott egy nagyon, nagyon durva kifejezés, és hogy anyukám azt mondta, hogy akkor azok kopogtattak az ajtón, most a boglárka kopogtatott, uh-huh. és hogy az ajtó megnyitva van mindenkinek. És uh-huh.
2: Az egy nagy ajándék volt, hogy a születés után, amikor a boglárka bent kellett lenni a kórházban, Anita is ott volt mellette majdnem, hogy az az orvos, aki kezelte, nagyon sok bátorítást kapott, hitbeli bátorítást, külön kis üzeneteket küldött. Az egy nagyon nagy ajándék volt, és ugye boglárkának nem tudtuk a jövőt. Amikor úgy látszott, hogy kezd rendbe jönni minden, akkor egy este, amikor együtt voltunk, mind a ketten úgy éreztük, hogy boglárkát a kezébe veszi az Úr és elviszi.
1: Well.
2: És másnap tudatosan, az orvosok nem jelezték ezt, de tudtuk, hogy el kell búcsúznunk. Bementünk, és elbúcsúztunk, és nem sokkal később az Úr magával vitte. Ez azért különleges élmény, mert Isten olyan közel engedett a szeretetéhez, nem tudom másképp elmondani. Soha azóta és előtte sem éltük ezt át, pedig nagyon szeret az Úr, és sok, sok jó dolgot, és sok erős dolgot, de ezen keresztül, amikor az élet és a halálhoz ilyen közel kerültünk, és amikor így egy olyan bizonyosság lehetett, ami tőle való csak felülről, és így tudtunk tovább menni, és amikor már elbúcsúztattuk a boglárkát, tényleg nagyon sokan eljöttek, nagy kérdés volt, hogy miért is. És hát volt olyan, aki a faluból eljött Anitához hozzánk, és hát föltett a kérdést, hogy hát ezt hogyan éltétek túl.
1: Így valaki. Én úgy tudom, úgy emlékszem, mert talán erről beszéltünk Anitával, hogy a temetés is egy óriási bizonyság volt. Jól emlékszem erre?
0: Igen.
1: Sokan voltak?
0: A falu, vagy nem volt még a faluban baptista temetés.
1: Aha.
0: És szerettek minket az emberek, és eljöttek elköszönni, eljöttek megnézni, hogy
2: mindenki.
0: Hogy köszönünk el.
1: Tehát igen.
0: Annyi ember a gyülekezetben nem jött soha egy ünnepünkre sem, mint akkor a temetésre, uh-huh. ahol tulajdonképpen olyan énekeket énekeltünk, amiket mi választottunk. Uh-huh. Készítettünk egy olyan kis üzenet, egy lapocskát, amin boglárkát is megmutattuk valamennyire, egy kis fotón, illetve azokat az énekeket raktuk oda, amik az előtte levő hetekben én több százszor elénekeltem. A nem félek, ha volna, mitől is nem félek, de kérem az erődet.
1: Igen.
0: Illetve azt, hogy jól tudni az kezedben az életem, benned csak benned nyugszom el. Ezt a kettőt én több százszor énekeltem, naponta is több tucatszor. Mm. És ezeket elénekeltük, és Zsolt felolvasta a
1: Zsolt?
0: 23. Zsoltárt még.
2: Én szolgáltam.
1: Nem
2: csak
0: de azt fel akarta olvasni, hogy ez, uh-huh. ez legyen a mi hitvallásunk. Uh-huh. Úgyhogy különleges.
2: Igen.
0: Volt.
2: És annak a következménye is, hogy említettem, hogy volt, aki így ezen keresztül találta meg az Urat. Hogy utána eljött, elkezdtünk erről, főleg Anita erről beszélgetni, uh-huh. és megértette, hogy Isten mennyire szereti őt. Pedig akkor tört össze az élete, mármint így házasság tekintetében. Tehát az Isten közvetlenül már így is felhasználta, de azt, hogy ezen keresztül átvitt bennünket, megmutatta, hogy a hit útja ilyen történeteken keresztül vezet, és ezeken át kellett élnünk, hogy másokat is tudjunk ilyennel segíteni, és el tudjuk mondani, hogy igenis Isten szeretett valóságosan, jelen valóan ott tud lenni ezekben a pillanatokban, ha kinyitjuk az életünket,

0: a szívünket, és nem kell félni, és utólag is így mehettünk tovább, és erősödhettünk meg a szolgálatunkban, a feladatainkban, ami csak kiteljesedett ezzel együtt, és nem beszűkült.
1: Olyan érdekes, hogy múltkor beszélgettünk róla, hogy ugye különböző személyiségek vagyunk, de például ezek az élethelyzeteink, ezek olyan szintű egységet mutattak folyamatosan, hogy szavak nélkül is szinte értettük egymást, és abszolút egyek voltunk, és ilyenekben vagyunk is folyamatában. És az, amikor a múlt alkalommal beszéltem arról, hogy a vizsgáimmal kapcsolatosan is egyfajta ilyen ránézése az Istennek volt bennem, itt is össze voltam törve, értelemszerűen féltem. De jók voltak ezek a beszélgetések az Úrral a folyosón, az ágyban, az énekek, a beszélgetéseink, az imádságok. És én vizuális típus vagyok, nekem el kell képzelnem valamit, tehát látnom kell. És én a 23. Zsoltárnak az a Halál árnyéka völgyében című történetet is, én akkor azt láttam magam körül, hogy egy fortyogó, vulkánikus, óriási, veszélyes valami fölött egy ugyan vastag, erős, de egy kötélen megyek, amin láthatatlanul Jézus fogja a kezemet, megy hátra felé, egyszer vitt át Zsolt engem egy ilyen hídon, fériszonyos vagyok amúgy, és ment előttem, és így vitt magával, hogy fogom a kezét, és messziről látom a fényt, hogy arra, és egyébként meg csak a hangja után hitből, tehát hogy se erős, se bátor nem vagyok. Ami viszont igen, hogy tudom és hiszem, hogy amit az Isten mond, az úgy van, és arra rá lehet állni, még akkor is, ha a föld meginog alattad, és azok szilárdan megálló ígéretek.
2: Közbeszólok, én csak itt besüppedve hallgatlak benneteket tényleg, mert fantasztikus, ahogy a nagy nehézségek közepette Isten valóságosan, hogy megjelent és megerősített benneteket, és hát adódik lelkészként gondolom nektek is, hogy mennyire igaz ez az ige, ugye, amit Pál ír a 2 Korintus 1-ben, áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Tehát ez most, ahogy hallgattalak benneteket, ez abszolút ezek az igék.
0: Szó szerint megéltük ezt, és mondhatjuk, hogy beteljesedtek, és utólag is azt mondom, nagyon köszönöm az Úrnak, vagy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy méltatott arra, hogy egy ilyen időszak. Furcsa így beszélni róla, pedig valóságosan így van. Mindahogyan a szenvedések, vagy a mártíromság, az nem olyan, hogy az ember keresi, és direkt majd megmutatja, mert azt nem lehet, hanem úgy benne él az Úrba, és egyszer csak megengedi az Isten, hogy ezeket nem hibázott senki, sem orvosok, sem tudunk ilyenről. Egyszerűen csak azért, mert Istennek ez volt a jó terve.

0: És közben pedig így a szolgálatunkban is valószínűleg ez megerősített, hiszen egy oktatási központot tudott így az Isten kivirágoztatni ott Bodrogon, hiszen nem csak lelkészként kerültünk oda, hanem egy óvoda iskola, zeneiskola komplexumának a kiteljesítésében, ami egy csoda volt, mert a nulláról indultunk el, minden pénz nélkül, mármint olyan értemben,
1: ez volt az első, így a baptista, vagy nem?
0: Igen, lehet így mondani, ez a rendszerváltás előtt indult el.
1: Igen.
0: Már, és folyamatosan törvények, ahogy megjöttek, vagy alakultak, úgy ez is alakult. Igen, ez volt az első baptista hátterű intézmény, nagyon sokáig egyedülállóan, és ennek egy csodája volt. Az volt az alapelve a szolgálatnak, a menedék alapítványnak is, hogy nem kérünk emberektől adományt, hanem csak az Istentől. És ha valaki megkérdezi, akkor föltárjuk, elmondjuk számára, vagy számukra, de nem kezdünk el. Nem azt mondjuk, hogy ez rossz, de mi ezt az elve. És megadta Isten. Csodákat tett. Egy több százmilliós komplexumot építetett fel velünk úgy, hogy semmilyen állami vagy más pályázati támogatás nem volt rá, és tényleg nem tudtuk, hogy holnap miből fogjuk fizetni. Tehát akik építettük, volt olyan, hogy tényleg sírva fakadtunk, mert Isten valóságosan úgymond támogatókat, angyalokat küldött, hogy akkor ki, mintha számunkra a bibliai idők megelevenedtek volna. Csak egy példát mondok, hogy volt már az épület elkészülte után is, szükségünk volt iskolabuszra, mert a kis faluban volt ez az iskola, Bodrogon, most is van egyébként, tehát hogy nem szűnt meg, most is él és vilő. És a közeli városból jártak ki gyermekek, és szükség lett volna mindenképp egy szállítójármű, egy buszra. És hát akkor nem volt miből vennünk, a régi már kész volt, és valahol egy üzletemberrel beszélgettem egyszer, és kérdezte, hogy mire van szükség ez. És el is mondtam, és elteltek hónapok, és egyszer csak megjelent egy busszal. És azt mondta, hogy itt van ez a tétek, nektek vettük, és ne jelenjen meg sehol a nevünk.
2: Wow. És zavarában meg is kérdeztük tőle, vagy zavarunkban, hogy hát megkirálhatjuk valamivel, vagy most mit tehetünk, tehát hogy mi a következő.
1: Ja.
2: Tehát, hogy hát egy kávét Istennek elfogadna, és már ment is.
0: Istennek ez a csodája. Tehát, hogy ilyenek történtek, talán nem is egy.
2: Ezt megcsináltam még egyszer.
0: Igen, meg egy évre.
1: Ezt mi is megtapasztaltuk ma itt a Pax TV-be, de hisszük akkor, hogy még fogjuk is.
0: Hát, vannak olyan dolgok, amikor kinyit Isten ajtókat, és együtt, így családilag is, mert az egész életünk benne volt, belépünk ezen. Nem azért, mert alkalmasak vagyunk, mert úgy érezzük, hogy jó látás és minden tökéletes, hanem az, hogy az Istentől van, és akkor azt ki tudja teljesíteni. És hát egy csodálatos 20-20 néhány évet töltöttünk el Bodrogon, ebben a szolgálatban, amiben tényleg az életünket, a gyerekeinket bele ott nőttek föl, és hát én nagyon hálás vagyok, hogy taníthattam a gyermekeinket. Ha bár ez érdekes, ugye családilag is, hogy iskola igazgatója voltam a gyermekeinknek, és hogy akkor hogyan is viselkedjenek, hogy azt megértették, hogy otthon apa vagyok, ott tanárbácsi, vagy igazgatóbácsi, vagy mikor.
1: És így is mondták ott?
0: Igen, hogy nekik se legyen kivétel. Utólag visszanézve azért visszakérdeztünk rájuk, hogy van, azt mondták, hogy hát egy nehéz volt, hogy szigorúbbak voltunk vele, az édesanyjuk is, meg én is. Én nem vettem ezt észre, de lehetséges. Mindenesetre sokan félnek ettől, nekem nagy ajándék azóta is, és a gyermekeinkkel való kapcsolatban is nagy ajándék ez, hogy ezt így élhettük meg.
1: És akkor utána elköltöztetek onnan, és folytattátok a szolgálatotokat más területeken. Hogy alakult?
2: Amikor elköltöztünk Bodrogról, akkor hát 10 évvel ezelőtt volt, már elmúltam 45 éves, igen, már voltam tínédzser. És én azt gondoltam, hogy most már elég idős vagyok ahhoz, és elég bölcs, mármint, hogy elég sokat tanultam, tapasztaltam, és biztos Isten ezt most majd így felhasználja, és már alig várom, hogy így ezzel így már, hogy végre én nagyon szerettem tanulni, de örültem, hogy már talán most nem az idő van, hanem már így, amit már tudok, most már abból fogok gazdálkodni, és majd Isten majd ezt így kiteljesíti, és majd valahogy így ebben a dologban így tovább visz. És Aztán úgy alakult, hogy nem volt abban semmilyen szinten békességem, hogy én a szakmámban helyezkedjek el, abban folytassak valamit tovább, és valahogy úgy alakult, hogy kaptam egy meghívást egy missziós munkára, hogy a baptista felekezeten belül is igyekezzünk nővérképzésben előrébb jutni, illetve hogy legyenek, mint régen voltak a diakonisza nővérek, hogy legyen missziós nővér. Aha. Na most, hogy kerülök ebbe én, mint csak pedagógus diplomám van? Hogy mikor még én fiatal lány voltam, és ugye misszionárius férjét imádkoztam, hogy én magamat úgy gondoltam, hogy valamilyen nővéri tanító ilyen munkába képzeltem el.
1: És mondjuk a kedves nézőknek, aki nem látta az első részt, azt érdemes visszanézni, mert ott erről mesélsz.
2: Igen. Tehát én is azt szerettem volna, hogyha én misszionárius lehetek, kórházmisszióban például, vagy ilyesmi. És erről nem tudott akkor senki, akivel erről én beszélgettem, és amikor én ezt elfogadtam, ezt a megbízást, akkor én ezt így kicsit úgy is éreztem, hogy Isten a 30 évvel ezelőtti álmomat most fogja beteljesíteni. Úgyhogy úgy alakult, hogy jött a Covid, és én a Covid alatt kaptam arra is megbízást, hogy egy iskolában tanítsak biblia ismeretet, és kaptam a felkérést, hogy ott a biblia ismeret oktatás, mivel széles körű, mindenkit érintő, hogy egy hitéleti vezetésben, egy hitéleti igazgató helyettesi munkában vegyek részt, és akkor én azt éreztem, hogy abban az iskolában, ahol ezt megtehetem, talán nem véletlenül helyezett az Isten oda. Én már akkor ott bibliai ismeretet tanultam, amikor az első fél évben rájöttem arra, hogy nálunk az iskolában egy értekezlet volt, van ápolóképzés, gyakorló ápolóképzés. És az értekezletnek a végéig én imádkoztam, aztán oda mentem az igazgatónőnkhöz, és kérdeztem tőle, hogy van-e arra mód, hogy én becsatlakozzak egy ilyen képzésbe, így pedagógusként, meg így fél évkor. És azt mondta, hogy megbeszéli a képzés vezetőkkel, és hát kaptam erre szabad utat. Úgyhogy én a Covid két éve alatt kitanultam az ápolóságot, legalábbis a gyakorló ápolóságot, hiszen nagyon nehéz lenne valakit úgy inspirálni, bátorítani, vagy egyáltalán beszélni arról, hogy ez milyen jó dolog, hogyha egyébként én így azt a partvonalról nézem csak. Úgyhogy megint iskolába jártam, megint olyat tanultam, amit előtte még sose, és azt vettem észre, hogy csak olyan területre bízott meg az Isten most munkával, amit még soha nem csináltam, nincs benne tapasztalatom, megint tanulnom kell, megint hitben kell járnom, teljesen új dolgokban.
1: Ismerőségem.
2: 50. Aha. Tehát, hogy na. Nagyon érdekes volt, nagyon inspiráló, de azért
1: kihívás.
2: Meg is illetődtem tőle.
0: Az életünkben az beteljesedett, hogy ha valamint hűségesek voltunk, Isten többet bízott. Nem kerestünk semmilyen szolgálatot, soha. Egy különleges ajándék, hogy sohasem azért kellett valahol dolgoznunk, hogy pénzt keressünk. Ez egy nagy ajándék. Szerintem nagyon keveseknek adatik meg, hanem a szolgálat, megfizettek, vagy megfizetnek valamit, igen, valamit nem. Tehát nem volt ez a kérdés, mert hogy dolgoztunk sokféle. És mind a kettőnknek az életében. Tehát közben eltelt 25, most már 30 év is, hiszen azóta vagyunk házasok, gyerekek fölnőttek, és nagy élmény volt azt átélni, hogy hát most már nem kell a következő szeptemberben benne lenni a boltba vásárolni számukra, ahogy az elmúlt 25 évben, és hogy úgymond ketten lehetünk. Nekünk ez most egy különleges ajándék.
2: Azért nem vagyunk igazán ketten.
0: Nem úgy, hogy ketten lakunk már, de hogy most azért mégiscsak újból egymásra fókuszálhatunk, vagy többet tudunk beszélgetni, sétálni. Ez olyan, mintha újra egy ilyen
1: Igen.
0: És nagyon jó ezt átélni, vagy felfedezni ezt az
1: időszak. Nem tudsz róla, de mikor először benn voltatok, és te már mentél ki jó szóval az ajtón, Anita hátra maradt egy kicsit, és azt mondta, hogy most sokkal jobban tudjuk egymást érteni és szeretni, mint akár jó pár évvel ezelőtt. Ez fantasztikus. Igazából mi is ezt éljük át, de most a ti sztoritok van. Mi történt ezután? Mi lett veled ezután? Hova mentél? Hova hívott el az Úr?
0: Tehát párhuzamosan futottak a szálak. Az egyik terület az volt, hogy mivel iskolaigazgató voltam, lelkész is egyben, de milyen fenntartási, építési dolgokban is benne voltam. Az egyházunknál felkérést kaptam arra, hogy egy olyan oktatási szaktitkárként vegyek részt a baptista iskolarendszer kiépülésében. És akkor volt egy álmom, hogy Isten tényleg létrehoz óvodákat, iskolákat az egyházon belül, de az álmom, amit ki is mondtam, és el is lett, annál nagyobbat adott az Isten. Tehát felépült egy olyan oktatási rendszer, amiben most közel 16 ezer diák készül fel az életre, óvodától kezdve a szakképzésig, és ez egy olyan csodálatos lehetőség az Istennek, amit megadott, amit így láthattam a fogantatásától kezdve most a felépüléséig. Hát nagyon-nagyon sok munka van ebben, de hihetetlen nagy ajándéknak tekintem, hogy ebben benne lehetek ennek a hátterében, és sokkal több lett, mint amit én el tudtam egyáltalán képzelni, és ennek a felelősségében vagyok bent, és most nem olyan régóta pont ebben kapcsolatban kértek fel a Baptista Teológia Akadémián, ott, hogy rektorhelyettes legyek, szintén ilyen oktatási területen, és hát azt éljük meg most már talán mind a két helyen, hogy eljött az az időszak, amikor már a következő generációba fektethetünk be. Már nem az a kérdés, hogy mi elérünk-e valamit, nincsenek olyan igazi nagy vágyaink, hogy most még ezt mindenképp nekem kell megcsinálni, inkább valahogy azt, hogy akár a gyülekezetbe, akár a nagyobb közösségben is, hogy hogyan tudjuk segíteni a következő generációt. És izgalmas ez, csak akár a saját gyerekeinknél, ahol hát nem biztos, hogy mindent jól csináltunk így utólag, talán azt igen, hogy megtanulták, hogy nagyon becsületesek legyenek, és hogy az életben nagyon keményen kell helytállni, dolgozni, nem kell félni a tanulástól, a munkától, a feladatoktól, és hogy ez természetes dolog, mert ezt látták.
1: Ezt az apjuktól tanulták.
0: Nem igaz, ez nem igaz. A feleségem hihetetlen sokat dolgozik.
3: Nem az, aki folyamatosan tanult.
0: Így van. Leértékeli magát állandóan.
2: Csak azt akarom mondani, hogy valami természetességgel jön például belőledbe, nekem azt tanulnom kell, és egyszer a lányom mondta, már felnőtt lányom nagykorában, hogy az nagyon jó volt látni, hogy mennyire nem tudok dolgokat megcsinálni, és mégis újra megpróbálom, és nem hagyom fel, nem adom fel, nem hagyom abba, megyek tovább, mert azt mondta, hogy ez neki is segítő, inkább olyan típus, mint én, hogy nem az önbizalmától megy előre, hanem attól, hogy elhiszi, hogy képes fölállni és menni tovább, és nem adja fel. És azt mondta, hogy ezt látta rajtam, hogy nem azért csinálok meg valamit, mert nekem ez így megy, hanem azért, mert tudom, hogy ez a dolgom, tudom, hogy erre kaptam megbízást, és akár képes vagyok rá magam szerint, akár nem, akkor is megyek tovább, teszem a lábam egyik után a másikat, és előrefelé haladok, és ez engem is inspirált, mert láttam sok ilyen embert azért az életben. A Bibliában is azt látom, hogy csupa győztessel van tele, akik azt se tudták, hova tegyék a nagy energiájukat, meg a nem tudom miüket, hanem hogy így az összeomlás után, akkor megyünk tovább. Ha kudarcot vallottam, meg szégyenültem akár, magam előtt is, meg magamban is csalódva is, de az Istenben nem csalódva, megyek tovább. Ez egy óriási dolog. Zsoltnak a hite az, hogy ő valóban ezt a fajta erőt kapta is, meg él is vele, ez engem is bátorít.

0: Tehát hadd kérdezzek arra rá, hogy hogy látod az iskolákat, amelyeket ti, mint baptisták, ugye a kezetekbe vettetek belülről, hogy mennyire lehet átformálni, vagy befolyásolni a gyerekek, vagy a nem keresztény tanárok életét. Bocsánat, az jutott eszembe, hogy azért halljuk a világi médiákból, hogy az egyházak elvették az iskolákat, és nem biztos, hogy ez jó, mert rájuk kényszerítik a hitet. Én, ahogy ismerlek, és annyira jó, hogy ezt elmondtad, mert én is test közelből hallom, hogy ez a te álmod volt, és hogy Isten megajándékozott, hogy ez megvalósulhasson. De belülről hogyan látod a diákokat, és hogyan látod a tanárokat?
1: Azt azért kijavítom, hogy az én álmom volt mindenképp, de sokan benne voltak. Persze, például sokan... a Szenci Sándor barátom, akivel együtt végeztünk meg, sokat van neki, sok köszönhető ebbe. De hogy belülről több szálon fut a történet. Tehát vannak olyan intézményeink, amiket mi magunk alapítottunk. Például a Bodrogi is. Egy ilyen más gyülekezet, sok óvodát gyülekezet úgy alapított. Hihetetlen, hogy különböző helyén az országban egy-egy gyülekezet, amikor megérett neki, saját forrásból, saját odaszánásból egy óvodát hozott létre. És hát hihetetlen volt látni nekik is a születését. Az egy másik, és más olyan, hogy voltak átvett intézményeink, akik akár állami szférából, akár alapítványi területről kerültek át. Ott egy nagyon türelmes és hosszú távú folyamat van abban, hogy mindenki megértse, hogy mit is jelent ez.
0: Tehát nem kényszerítetek rá senkit.
1: Igen, mert azt képezzük le, ami a gyülekezetünkben van. Ti jobban ismeritek egy baptista gyülekezetnek a felépítését, mivel nálunk a gyerekek nem egyháztagok. Tehát, hogy ez egy más felépítés nálunk, az, hogy egy gyermek odajár az intézményünkben, nem azt jelenti, hogy ő baptista. Mert a gyülekezetben sem így működik. Tehát, hogy másképp gondolkodunk, ez néha nehéz elmondani más területen. Mi azt szeretnénk, hogy lehetőséget biztosítani számára, hogy Isten igéjével találkozom. Ezért nem hittannak nevezzük alapból, még ha hivatalosan van egy ilyen elnevezése a baptista hittannak, hanem bibliaismeretnek. Mert azt szeretnénk, ha megértenénk az Isten igéjének a kincsét, a jelentőségét, és ezt vittük át, most már érettségizni is lehet egyébként belőle, tehát ez is egy nagy dolog, hát ez egy hosszú folyamat. És szeretnénk, hogyha ennek minél több jó ízét megéreznénk, de ebben viszont nagy türelemmel kell lenni. És mint egy gyümölcs, hogy hosszú távon föl kell nőni ennek a növénynek, és hát a feleségem is pont ebben van benne, pont ennek a területében. Elkötelezettek vagyunk ezen a területen, hogy a lehető legtöbbet. Az a elképzelés, ennek is egy álomnak a része volt, amikor kimondtam, hogy azt szeretném, hogy a baptista iskola több, mint iskola legyen. És akkor ez is lett így, néha lehet, hogy találkoztak vele. Az, hogy ne csak oktatásról szóljon, valami többet kapjanak, akik ott vannak. Ez nem azt mondom, hogy mindig sikerül, de ez a célunk. Ez van így kitűzve előttünk, hogy igenis, abban megjelenjen Istennek a szeretete. Ha egy tanáron keresztül, akkor tanáron keresztül, és valahol a szülők is ebben valami érintést kaphassanak.
0: Hát nagyon köszönjük, de sajnálattal kell mondani, hogy megint lejárt a időnk, de hát jó volt ismét látni azt a fokozatosan kialakuló, gyümölcsöző életet, amit az Istentől kaptatok kegyelemből. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ismét, és köszönjük, hogy velünk tartottak. Isten áldja Önöket. Viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyerekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat címmel szervez egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat ma, szeptember 18-án, pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttér támogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán. Most azonban komoly igényét és szükségét érzik annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy felismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette a terveket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskolakezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére, a baptista szeretett szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyerekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett a sulidoboz.hu oldalon online módon. Egy-egy tanév kezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának. Még máig, szeptember 15-e és 18-a között 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsi kegyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezte az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján került sor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél, és 22-28 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugatias szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tisztánlátás. Tisztánlátásunk, ítélkezésünk objektivitása attól függ, hogy saját problémáink területén becsapjuk-e magunkat, vagy vállaljuk a valós helyzet elfogadását. Popper Péter.

0: Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenvén ő belé megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Márk 7, 15, 21, 23.
1: A tárgyunkhoz kapcsolódnak a Pilinszky Jánostól származó gondolatok. Minden bűn oka a szeretet hiánya, az önzés, az ember kiválása a tiszta jóból, lázadása Isten ellen. Enélkül tulajdonképpen nincs is bűn. Mivel pedig a bűn mindig a szeretet elleni vétek, azért orvosolni is egyedül a szeretet síkján lehet. A bánat egyedül abból a felismerésből fakadhat, hogy vétettünk bármit is, lényege szerint mindig a szeretet ellen vétettünk. Aki ezt világosan látja, már megbánta bűneit. Enélkül viszont nincs bánat, csak félelem és szégyen van. E gondolatok jól megvilágítják a bűn forrását, gyökerét, a szeretet hiányát. Jézus is ezt kéri számon az írástudóktól és farizeusoktól. A vitát nem ő kezdeményezi, hanem az említett vallási csoportok képviselői, akik nehezményezik, hogy Jézus tanítványai nem tartják meg pontosan a mózesi törvényben meghatározott tisztasági előírásokat. Ezek és más törvények meg nem tartása közvetlenül érinti az Istennel való kapcsolatot. Tisztának az számít, ami Istennek tetsző, az ő akaratának megfelelő. Azaz megerősíti az ember szerető kapcsolatát ő vele. Ezzel szemben tisztátalan mindaz, ami ellenkezik Isten akaratával, és eltávolítja az embert Istentől. A farizeusok azt kérik tehát számon Jézustól, hogy tanítóként miért nem gondoskodik arról, hogy tanítványai megtartsák a törvényeket. A mester bíráló szavai szerint a farizeusok vallásossága teljesen kiüresedett, amely abból fakad, hogy rosszul értelmezik a törvényeket, és nem értik a mögöttük meghúzódó isteni szándékot. A farizeusok hallgatása nem azt jelenti, hogy egyetértenek Jézus kijelentéseivel, és elismerik saját hibáikat, hanem ezzel szemlélteti az evangélista, hogy a vitában egyértelműen Jézusnak van igaza, egyedül az ő törvény értelmezése a helyes. A bűnt kell távol tartanunk magunktól, hogy szívünkben csak a szeretetnek legyen helye.
0: Megváltó Jézus, Uram és mindenem, aki kereszt áldozatod által megváltottál, olvaszd föl a szívem. Uram, alakíts, tölts el magaddal, rendelkezz velem. Űzd távol tőlem a gonosz minden erejét, hogy jó lehessek, és jót tehessek. Űzd el tőlem a bajokat, a megkötéseket, mindazt, ami rossz, bűn, irigység, féltékenység, álnokság, a testi-lelki betegségeket. Szabadíts meg, kérlek, a gonosz minden befolyásától, a félelemtől, a szomorúságtól, és add, hogy mindig a te békédet élvezhessem. Áldalak mindazért a jóért, amit tőled kaptam, és majd kaphatok. Bocsásd meg, hogy szívem még sokszor hálátlan. Bocsásd meg, hogy sokszor zúgolódom hálaadás helyett, elégedetlenkedem örvendezés helyett. Hálát adok neked a lelkiekért is, a felhangzó ígéért, a Biblia szent üzenetéért, a zengő zsoltárért, melyben lelkedet küldöd. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Mielőtt a mai témánkat elkezdenénk, szeretnék válaszolni egy kérdésre. Két kérdéscsomag érkezett. Az egyik kérdéscsomagban három kérdés van. Az első így hangzik. Hogyan lehetséges, hogy Sátánban megszületett az irigység, amikor tökéletesnek lett teremtve, és minden más is a világon nem romolhatott volna el? A másik kérdés, mit jelent Laodiciában élni? És a harmadik, az első emberpár gyermekei honnan szereztek feleséget? Az első kérdéssel kapcsolatban tudjuk azt, hogy Isten szabad akaratú lényeket teremtett az egész világ egyetemben. Az embernek is szabad akaratot adott. A szabad akarat csak úgy érvényesülhet, ha van az embernek választási lehetősége. Ha nincs választási lehetőség, akkor nincs szabad akarat. Isten nem gépeket teremtett, nem akarat nélkül, szabad akarat nélküli lényeket, akik be vannak programozva, Luciferre is vonatkozik, ránk is vonatkozik, tehát nem olyan lényeket teremtett, akiket beprogramozott, hogy csak szeretni tudnak, csak jók tudnak lenni, mert akkor nincs szabad akarat. Az ember azáltal vált éppen tökéletessé, hogy Isten megadta neki a döntési lehetőséget, képességet, választhat, mindig választhat jó és a rossz között. Képzeljünk el olyan lényeket, hogy be vannak programozva és csak mosolyogni tud. Mennénk az utcán, vagy akárhol, az arcunkon volna valamiféle mosoly. Milyen volna ez? Az ember a tekintetével, szavaival ki tudja fejezni önmagát, akaratát. Isten ilyennek teremtette az élőlényeket. Még egy másik példát talán, hogy mondjuk egy lakatlan szigeten két ember, egy férfi és nő él csak, és nincs senki, akikkel kapcsolatot tarthatnának. És azt mondja a férfi a nőnek, hogy örökre hű maradok te hozzád. Milyen jelentősége van ott egy ilyen helyzetben, amikor nincs választási lehetőség? Nincs megadva lehetőség a hűtlenségre. Isten megadta tehát a lehetőséget Sátánnak is, és engedett egy másik érzésnek, gondolatnak, ami benne megfogalmazott. A másik kérdés, mit jelent Laodiciában élni, erről majd később lesz az előadások során, ebben nem akarok most belemenni. És az első emberpár gyermekei honnan szereztek feleséget? A Biblia nem ír le mindenkit, akik születtek, akik voltak, csak a fontosabb személyeket. Akkor, amikor arról van szó, hogy Kain elment Nód földjére, és ott vett magának feleséget, előtte már sok minden történt, nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el, mert az üdvösség történelem szempontjából azok nem voltak fontosak, azok nem lettek megemlítve, csak azok a személyek vannak itt felsorolva, akiknek valamilyen jelentős szerepük volt az emberiség történetében, vagy a megváltás történetében.

mai témával kapcsolatban szeretnék visszautalni a kezdet kezdetére, hiszen szinte minden egyes alkalommal kihangsúlyoztuk azt, hogy a Jelenések könyve nem titkos, hét pecséttel bezárt könyv, amit nem lehet megérteni, és ezért nem szabad tanulmányozni sem, hanem úgy olvassuk már a bevezetésben, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Sőt, a mindenható Istennek különös gondja volt és van erre a könyvre, azáltal, hogy egy sajátos bevezetést ad, ami egyedülálló a bibliai könyvek között. Mi pedig figyeljük meg, hogy Isten milyen különös csatornán át, milyen láncszemek beiktatásával juttatta el és juttatja el ennek a könyvnek az üzenetét az ember számára. Így hangzik Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, Jézus Krisztus az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lennünk hamar, ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelente az ő szolgájának Jánosnak, és tovább azt mondja, János a hét gyülekezetnek adja tovább az üzenetet, és a gyülekezet pedig annak, aki olvas és hallgatja ezt az üzenetet, és az üzenet közvetítésében még ott van Isten szent lelke. Hét láncszemet említ meg János apostol a Jelenések könyvével kapcsolatban, a Jelenések könyvének a kijelentésével kapcsolatban. Tehát Jézus Krisztus az Isten, mondhatnánk így, hogy az Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek, az angyal, János apostol, a gyülekezet, ezek mi vagyunk, és az, aki hallja az üzenetet. Mégis ennek a könyvnek vannak olyan tulajdonságai, amelyekkel magyarázható az a tény, hogy nem mindenki előtt tárja fel ez a könyv önmagát. Nem mindenki érti meg, vajon miért nem. Erről fogunk beszélni. Ebben a könyvben vannak olyan igék, amelyekkel egyesek ki is jelentik, hogy nem tudnak mit kezdeni. Jó néhány évvel ezelőtt hallottam vezető egyházi embereket beszélni a Jelenések könyvéről, és elhangzott egy olyan mondat, hogy erről a könyvről nem lehet prédikálni. Ennek a könyvnek nincs semmi mondani valója a mai ember számára. Én megfordítottam magunk felé ezt a kijelentést, és arra következtetésre jutottam, hogy ugyanakkor, ha nem volnának benne ezek az igék a Bibliában, ha nem volna Jelenések könyve, akkor sok esetben tanácstalanok lennénk. Nem tudnánk önmagunkkal mit kezdeni.

Ebben a könyvben hallottuk azt, hogy sok utalás van az Ószövetségre, sőt, az elmúlt alkalommal hallottuk azt, hogy az Ószövetség nélkül nem érthető a jelenések könyve. Hadd olvassak egy idézetet Szigeti Jenőtől ezzel kapcsolatban, aki ezt írja. A könyvnek van egy Ószövetségre alapozott kódrendszere, ami a többi apokalipszistől megkülönbözteti, és amelyet csak az ószövetségi próféták munkássága felől lehet megérteni. Majd azt írja, hogy a könyv 404 verse közül 248-ban van rejtett utalás az Ószövetségre. Nem idéz szó szerint, de feltételez az olvasóról, hogy tudja, miről van szó. Arról is hallottunk, hogy János apostol, amikor írta a jelenések könyvét, több alkalommal inkább héberül gondolkodott és görögül írt. De ez nem jelentett és nem jelent akadályt akkor sem a hívő embereknek az üzenet megértésében, hiszen ismerték az Ószövetséget, ismerték az Ószövetségnek már

ismerték. Azokat tehát, akik ismerték az ószövetségi írásokat, egyáltalán nem zavarta, sőt segítette a megértésben, amikor ismerős szavakat, ismerős fogalmakat hallottak, vagy azokkal találkoztak János apostol leveleiben.

Most a mai este néhány olyan fogalommal foglalkozunk, amelyek párhuzamban jelentkeztek János apostol írásaiban és a Jelenések könyvében, tehát az evangéliumban, János leveleiben és a Jelenések könyvében. Az egyik ilyen nagyon szép párhuzam, amit János apostol használ az evangéliumban és a Jelenések könyvében is, az Isten báránya. János apostol azt a pillanatképet ragadja meg, amikor keresztelő János ott a Jordán vizében találkozik Jézussal, és elhangzik ez a bemutatás, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanezt a képet emeli ki a Jelenések könyve 5. fejezetében is János apostol, amikor azt mondja, és látték a királyi szék és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölettet. Mi a különbség a kettő között, a két jelenet között? Mind a kettőben, ott a Jordán vizénél is az Isten bárányáról van szó, és itt a Jelenések könyvében is. Van valami különbség. Keresztelő János, amikor bemutatja Jézust, úgy mutatja be Isten bárányát, mint aki a jövőben tölti be ezt a csodálatos feladatot. És a Jelenések könyvében pedig azt olvassuk a bárányról, hogy megöletett. János apostol látja Isten bárányát mindkét helyzetben. Ott a Jordánnál az eljövendő Isten bárányát, és megéli saját tapasztalatából, amikor a kereszten látja a megöletett Isten bárányát, és erről beszél a Jelenések könyve 5. fejezetében. Majd egy másik igében, az 5. fejezet 8. versében ezt mondja, és a 24-vén leborul a bárány előtt. 12. versben méltó a megöletett bárány. Itt két alkalommal is használja ezt a jelzőt, a megöletett bárány. És a Jelenések könyve 5. fejezet 12. és 13. versében így mondja, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. Krisztusnak bárány gyanánt való jellemzése az Új Testamentumban János írásaiban fordul elő, és még Fülöp és Péter idézi az Ószövetségből vett idézettel. Mint egy megölettet úgy mutatja be itt Jelenések könyvében, mint ami a múltban történt a báránnyal, és kihatása az egész emberiségre érvényes. Keresztelő János még úgy mutatja be, mint aki majd elveszi a világ bűneit, és a Jelenések könyvében pedig úgy látjuk a bárányt, mint megölettet, aki az emberiség bűnei miatt és a bűneiért megöletett.

Egy másik ilyen párhuzamos kép, amikor a Krisztus melletti tanúskodásról beszél János apostol. Szintén visszautalunk Keresztelő Jánoshoz, amikor János evangélista beszél János a keresztelőnek a szolgálatáról, így mutatja őt be, hogy ez a János jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Majd azt mondja, hogy nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. És János bizonyságot tett ő róla. Keresztelő János szolgálatának leírásában ez az egyik fő gondolat, hogy Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy bizonyságot tegyen Jézusról. János apostol nagyon szívesen alkalmazza ezt a kifejezést, hiszen Isten gyermekének, Isten szolgájának a feladata az, hogy Jézusról tegyen bizonyságot. Isten szolgája nem önmagát mutatja be, nem önmagát reklámozza, hanem Jézusról tesz bizonyságot. És különös, ahogy János apostol megfogalmazza az evangéliumi történeteket, teljesen eltérő a másik három evangélistának a leírásától. János apostol belelát a lényegbe, a dolgok mélyébe, a szolgálat mélyébe, és nem csak egyszerűen leírja azt, ami történik, hanem Keresztelő János szolgálatával kapcsolatban elmondja azt, hogy az ő feladat az, hogy tanúbizonyságot tegyen a világosságról, amely már eljött. Nem ő a világosság, hanem ő tanúbizonyságot tesz a világosságról.

Nézzük meg most a Jelenések könyvében, hogyan jelentkezik ez a fogalom. A Jelenések könyv első fejezet 5. versében úgy beszél Jézus Krisztusról, mint aki hű tanú bizonyság. Jézus is bizonyságot tett. Miről? A megváltás történetéről. Jézus is azért jött erre a világra, hogy tanú bizonyságot tegyen. Majd azt mondja a második fejezet 13. versében, Jelenések könyvében, utal a pergámumi gyülekezet hűségeseire, akikről majd szó lesz a későbbiek során, és példaként említi János apostol azokat, akik a nehéz helyzetben. Szóval a pergámumi gyülekezetnek nagyon sok megpróbáltatást kellett megélni. Egy különös története van ennek a gyülekezetnek. Nem volt egyszerű ebben a gyülekezetben és ebben a korban hűségesnek maradni. Mert nem csak az üldözés miatt, hanem a nagy kísértés miatt. Sátánnak különböző módszerei vannak Isten gyermekeivel szemben. Az üldözés az csak az egyik módszer. Van ettől egy sokkal veszélyesebb. Az, amit a pergámumi gyülekezet megélt, a kísértések korszaka volt ez, amelyben Sátán módszert változtat Isten gyermekeinek igazságban való megtántorítása érdekében. Módszert változtat, és lehetőségeket ad az emberek számára, Isten gyermekei számára is itt ebben az életben. És János apostol utal ezekre, akik nem tagadták meg a hitet Antipásznak, a hű tanúbizonyságnak napjaiban sem. Erről is a későbbek során fogunk hallani, amikor a pergámumi gyülekezet történetét tanuljuk, és az üzenetet, ami ennek a gyülekezetnek szólt. Majd a 11. fejezetben ismét alkalmazza ezt a meghatározást, a tanúbizonyságot, amikor azt mondja, hogy adom az én két hű tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak. Erről is később szó lesz, ki az a két hű tanúbizonyság, de csupán azért emeljük ki, hogy lássuk, hogy János apostol milyen nagy fontosságot tulajdonított a tanúbizonyságnak. Isten gyermekének, Isten népének feladata a tanúbizonyság. Majd a 17. fejezetben, amely másik képben is előjön, láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől. A tanúbizonyság Isten népének időkben tudakozzák. És ezt olvasom, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a végidejéig. Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Azt mondja az Úr, az értelmesek értik. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy ez a könyv érthetetlen, akkor önmagát minősíti. Isten szándéka egyértelmű. Azt olvastuk a Jelenések könyv első fejezet 3. versében, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Ezt nem lehet úgy érteni, hogy tegyük félre, mert úgy sem értjük. Tehát megvan az a reménységünk, és az a bizodalmunk, hogy Istentől megkapjuk az értelemnek a lelkét, az ő szent lelkét, aki segít nékünk megérteni azt az üzenetet, amelyet ő küldött számunkra. A hídgyülekezethez írt levelekben olyan jelképrendszer és fogalmak voltak, amelyeket a gyülekezet tagjai akkor jól ismertek.
múltkor hallottuk, a cenzornak a szolgálatát és feladatát, láttuk azt, hogy ők nem értették. Akkor szükség volt arra, hogy egyesek ne értsék. Ma pedig szükség van arra, hogy értsük ennek a könyvnek az üzenetét. Az, hogy akkor nem értették egyesek, az nem a könyvnek a hibája volt, hanem a könyvnek a tulajdonsága. Erre az üldözött egyháznak akkor nagy szüksége volt. Ha valaki megpróbálta volna ezeket a jelképrendszereket akkor átformálni, akkor semmire nem ment volna vele. De a Jelenések könyve tanulmányozása során új fogalmakat is fogunk még tanulni, amiket a tanulmányozás során kell nékünk megértenünk. A hármas angyal üzenet 1844, a nyitott könyv megevése, ami a szájban édes, a gyomorban keserű. Érdekes dolgokkal fogunk majd találkozni.

Én el tudom képzelni azt, hogy abban az időben, amikor a futárok tették a gyülekezetek számára az üzenetet, milyen csodálatos élmény lehetett ez a gyülekezetek számára. Amikor megérkezik a futár, és kiveszi az efézusi gyülekezethez írt levelet, és talán már messziről mondja a testvéreknek, hogy testvérek, levelet hozok János apostol

Jézustól. Aztán helyesbít, hogy nem János apostoltól, hanem az Úrtól. Mert János apostol csak leírta azt, amit az Úr mondott néki. És az Úrnak levele van hozzánk, és az Úr azt írja, hogy tudja mi dolgainkat, ismeri a mi szeretetünket, kezében tartja a csillagokat, a milyenket is, fogja a gyertyatartókat, tudja a dolgainkat, a fáradozásunkat, szeretetünket. Majd megáll, és azt mondja, hogy itt valami szorongató érzés van. Amikor azt mondja az Úr, hogy az első szeretetedet elhagytad. Mit érezhetett János, amikor hallja az Úr szájából ezt az üzenetet, ezt a megállapítást az efézusi gyülekezetről, hogy én ismerem a te dolgaidat, tudom a te fáradozásodat, a te szeretetedet, de azt is tudom, hogy az első szeretetedet elhagytad. Talán ez a levél is hozzájárult ahhoz, hogy János apostol az ő első levelében oly sokat beszél a szeretetről. Fiacskáim, ne csak szóval szeressétek egymást. Térjetek vissza az első szeretethez. Jó volna, ha beülnénk ezeknek a gyülekezeteknek a termeibe. Efézusba, Szmírnába, Pergámumba. Elmennénk a szárdiszi gyülekezetbe, a filadelfiai és a laodiceai gyülekezetbe. És magunkévá tennénk azokat az üzeneteket, amelyeket Isten küldött akkor ezeknek a gyülekezeteknek, és amelyek ma is érvényesek, nekünk is szólnak. Keressük meg a számunkra küldött Isten üzenetet, és akkor elnyerjük azokat az áldásokat, amelyeket Isten készített számunkra is ebben a tanulmánysorozatban. A mindenható Isten adjon sok örömöt ebben a tanulmánysorozatban. Amen.

Szigeti Jenő. Apokaliptikus imádság. A benzingőz füstölgő ködében lebukott a nap a palaszürke ég peremén. Ma is sóhajtott egyet az elárult teremtett világ, hisz gazdája az ember, eladta rajta újra az életet. Irgalmaz nekünk teremtő Istenünk. Lassan atomjára bomlik körülöttünk a világ, s az elemek recsegve megolvadnak talpunk alatt. Az egek erősségei elrongyolódnak, és bűneink mérge hörögve az égre kiált. Irgalmaz nekünk, teremtő Istenünk. A magunk képére akartunk megváltani világunk tökéletesnek teremtett rendjét. De gondosan égetett vályok tégláink összeomoltak, mert az okoskodás szurkos ragacsa nem tartotta meg a téglát. Irgalmaz nekünk, teremtő Istenünk. Monoton, kopogó lépésekkel jön az éjszaka, mely világunk pusztulása, bűneink miatt. Nyűszítve kérdi szívünk, lesz-e új hajnalunk? Csitul szívem füstköde, mert látom kereszted, mely ajtót vágott a bemocskolt ége, s irgalommá szépült. Értünk, teremtő Istenünk.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 18-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igénk a Jeremiás könyve 23. fejezetének 35. verse. Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Az új szövetségi igét a Máté evangéliuma 26. fejezetének 75. verséből olvasom. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Nemrég megkérdezte tőlem valaki, te nem akarod megnézni, hogy ki jelentett rólad? Elgondolkodtam ezen. Talán utólag megérteném emberek furcsa, megmagyarázhatatlannak tűnő viselkedését. Például, hogy miért voltak olyan távolságtartók? Az árulás nem bagatellizálható. Az árulás része a passiónak, és így az üdv történetnek. Péter árulását könnyebb megérteni. Az ő tagadása a félelméből született. De az övét megelőzte Júdás árulása. Ördög Szilveszter Koponyák hegye című írásában úgy mutatja be az árulást, hogy ezt maga Jézus rendelte el, és Júdás csak vonakodva vállalta. Illetve meg kellett értenie, hogy ez az árulás szükséges, elkerülhetetlen. Péter, akire Jézus az egyházat akarta alapozni, maga is megtántorodott a döntő pillanatban. Erről sem szabad semmiképpen elfeledkezni, mert a második esélyről, az elbukásból való felállás lehetőségéről szól. Néha elengedhetetlenül nagy szükségünk van erre. Mert vagy fel tudunk állni az elesésből, vagy végleg ott maradunk. Az egyiknek Péter az őstípusa, a másiknak Júdás. És nem csak Péter az egyház része, hanem Júdás is. De ahogy Ordas Lajos püspök fogalmazott az akkori idők politikai árulásaira reflektálva, Júdás része az egyháznak, de nem szükségszerű, hogy ő is vezesse. Az egyház egyik küldetése, hogy a júdásokból sírni tudó Péterek váljanak. Imádkozzunk! Uram, oly könnyen elesek! Szeretném letenni eléd minden vétkemet, és bűnbocsátó irgalmadra hagyatkozni. De olyan nehéz az énem látszatát feladni. Add, hogy teljes szívvel tudjak bízni megtartó szeretetedben, mely az új esély ajándékát adja nekem. Amen. Az áhítatot Réz Nagy Zoltán írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magasztaljuk Istenünket! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés, emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 18 óra 32 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 19 óra 34 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Házinú heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése figyeljetek! 5 Mózes 32, 1-től 52-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra, mert az Úr nevét hirdetem. Magasztaljátok Istenünket! Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. 5 Mózes 32, 1-től 4-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. A nagy ünnepek szellemiségében nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. Segítsd meg népedet és áld meg örökségedet. Tápláld és vezesd őket az örök időkbe. Írja Szerdó Szervin főrabbi a Házinú heti szakasszal kapcsolatban. Lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más Isten. Én ölök, és én éltetek, és ütöttem sebet, és én gyógyítok, és nincsen, aki kiszabadíthat kezemből. 5 Mózes 32, 39. Mózes 5. könyvében 955 mondat, vers van. A kabbala szerint az égi magasságok végtelensége is 955 égboltból áll. Az alsó 900-at az angyalok birtokolják. Mózes búcsúbeszéde alatt sorban megnyíltak az égboltok, és amikor Mózes szájából elhangzott a könyv 901. verse, lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más, megnyílt a 901. égbolt, és a nép látta, hogy azon felül csak az örökkévaló van. Az én ölök, és én éltetek kijelentésből a Talmud bölcsei azt a következtetést vonták le, hogy Isten az idők végén, a megváltás idejében feltámasztja a holtakat. 2026-ban ekkor lesz Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most szeptember 20-án vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn este megy ki. A zsidó év legszentebb napja alkalmából egy helyre gyűjtötték az egységes magyarországi izraelita hitközség zsinagógáinak imarendjét. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Szombaton csökken a felhőzet, sok napsütés sugárzik, néhol eső eshet, nyugatias szél és 22-28 fok várható. Vasárnap gyengén felhős, napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugatias szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Szeptember folyamán indul a tanév a teológiai szakosoknak is, a különböző képző intézményekben. Ennek kapcsán tekintjük át a lelkészlétet, annak kérdéseit, az esetleges hiányokat, mind a katolikus, mind a protestáns vonalon. Hazánkban ma a római katolikus teológiai képzést végez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a Szent Pál Akadémia, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, a Veszprémi Érseki Főiskola. Görögkatolikus képzés folyik a Szent Atanász Főiskolán. Református lelkipásztorok képzései helye a Károli Gáspár Református Egyetem, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Pápai Református Teológiai Akadémia és a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Más felekezeti kérdések: Evangélikus Hittudományi Egyetem, Baptista Teológiai Főiskola, Pünkösdi Teológiai Főiskola, Wesley János Metodista Lelkészképző Főiskola és az Adventista Teológiai Főiskola. A nem kevésnek tűnő képzési hely azonban nem minden évben bocsát ki elegendő papot, lelkészt, aki a gyülekezet pásztoraként szolgál. Időről időre fölmerül a hiányuk.
1: A katolikus egyházi helyzetről egy 2024-es fölmérésből idézünk. Miközben egyre csökken a papok létszáma, az átlag életkoruk folyamatosan növekszik. Az utóbbi adat nem feltétlenül következne az előbbiből, ha megfelelő létszámú lenne az utánpótlás. Csupán néhány adat. 2000-ben még 420-an készültek papi hivatásra a hazai szemináriumokban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia még 2019-re vonatkozóan is 216 papnövendékről adott hírt. Mostanra van olyan papképzőhely, amit be is zártak. Ne feledjük, hogy a saját papképzést folytató szerzetes rendek is hozzátesznek a papnövendékek létszámához. A ferenceseknél például 2 diakónus és 5 egyszerű fogadalmas közül 6 fő készül jelenleg a papi hivatásra, egyikük laikus testvéri szolgálatra érez meghívást.
0: Örömteli tény, hogy a latin rítusú diakónusok közül várhatóan 22 személyt fognak pappá szentelni 2024-ben. Ilyen szempontból papszentelésekben gazdag, erős év lesz az idei, ám ha nem jelentkezik legalább 22 személy, ugyancsak idén a magyarországi szemináriumokba, akkor úgy is csökkenni fog a papnövendékek száma, ha nem számolunk a létező lemorzsolódással. Összességében tehát úgy tűnik az adatokból, hogy 24 év alatt a negyedére esett. Az utóbbi 5 év során pedig mintegy megfeleződött a szemináristák létszáma, amely így napjainkban a lélektani 100 fős határ körül járhat. Valóban lélektani állapot ez, amely arra hív, hogy őszintén keresse a katolikus egyház a kialakult helyzet okait, egyben a megújulás lehetőségét.
1: Megdöbbentő, bár nyilván nem általánosítható adatokkal szolgál a 38 éves pap Porpáci Attila. Misézőhely 10 van, de nincs 10 mise vasárnap, mert csak 3-at tarthatok, agyilag se bírnám. Én 3 misét tartok, egy civil munkatársam 3 ige liturgiát, aztán a másik héten cserélünk. 6 helyet viszünk vasárnap, és én papként még 2 helyen megjelenek szombat este misézni 2 hetente, tehát ez 8 misézőhely. Összevonások is vannak. Regenyében 1 ember járt a kápolnába, akik átviszek Szőkébe, ahol van másik három ember, és akkor a kettő misézőhely már is egy, meséli. Babart szőlős és ócsárd is ilyen. A szent misét meg tudom tartani kis egyezkedéssel. A hívek részéről sem volt óckodás. Mivel az ócsárdiak vannak többen, ezért egy hónapban háromszor ócsárdon van a mise, egyszer pedig babart szőlősön. Bernedek pápa azt mondta, nem sok pap kell, hanem jó pap kell.
0: Igen, súlyos pap hiány van, mondja Oszti Zoltán, Budapest belvárosi plébános, akihez 5 templom tartozik, s aki korábban spirituális volt a központi szemináriumban. Ennek egyik oka az emberválsága, az általános dekadencia. Azért szerencsétlen a mostani helyzet, hogy több települést kell ellátnia egy papnak, mert minél több pap van, annál jobban meg tudja szervezni az életet, ráadásul sok faluban csak az egyház csinál közösségi életet. A mostani helyzetben azonban a túlterhelt papok kiégnek, tönkre megy az egyházi élet, és a világi munkatársakat sem lehet eléggé megfizetni. Ma már nem tudják annyian, hogy mit jelentett a mi papunk, amikor a pap a közösség soraiba tartozott, szellemi lelki vezetőjük volt. A tudás letéteményezése mindennapos része volt az életüknek, ismerte őket és a gondjaikat.
1: A Oszti atya szerint a megoldás részeként át kellene struktúrálni a papképzést. Több gyakorlatra lenne szükség, a lelki igények miatt pedig szükség volna beiktatni a fölkészítésbe a mentálhigiénés családterapeuta képzést, amelyet fakultatív alapon most is sok pap elvégez kiegészítésként. De kötelezővé kellene tenni, nem is beszélve a folyamatos teológiai továbbképzés szükségességéről. Emellett szükség volna egy kontrollrendszerre, lelkipásztori stratégiára minden szinten, a papok teljesítményének mérésére. És persze, ha Európa missziós terület, egyszerű a megoldás. Missziós központokban kellene dolgozni, onnan járhatnának ki a papok a környékre, s mindenki a maga karizmáját teljesíthetné ki. Azzal foglalkozhatna, amihez érzéke van, hiszen egy pap sem ért mindenhez, például minden korosztályhoz.
0: Nem csak nálunk, az egész nyugati világban is csökken a hívek és a papok száma. 1973 és 2012 között közel 420 ezerről közel 414 ezerre csökkent a papok száma világszerte. 1980 és 2012 között 1895-ről 3026-ra emelkedett egy papra eső hívek száma. 1970-ben közel 40 ezer plébániának nem volt papja, 2014-ben közel 50 ezernek. Ehhez hozzátartozik, hogy 1970 óta kétszeresére nőtt a katolikusok száma a világon, 653,6 millióról 1,229 milliárdra. A leggyorsabban növekedő térség Afrika, ahol 1980 óta 238%-kal nőtt a katolikus népesség száma, így ma a katolikusok 200 millióan vannak, a papok száma viszont csak 139%-kal nőtt.

0: A görög katolikusoknál kialakult helyzetről Kruppa Tamás görög katolikus pap nyilatkozott, aki a papnevelés felelőse a Hajdúdorogi Metropólia papnevelő intézetében.
1: Változik körülöttünk a világ. A katolikus egyháznak is egyre több olyan intézménye van, amely állandó papi jelenlétet igényelne, mint a kórházak, iskolák, idős otthonok, gyermekvédelmi és fogyatékkal élők gondozását végző intézmények, és így tovább. Ebben a tekintetben a görög katolikusoknál is van paphiány, hiszen nem jut pap minden intézménybe, ahová kellene. Annyival nincs kevesebb pap ma sem a görög katolikus egyházban, hogy veszélybe sodródna a parókiák ellátása. Ugyanakkor nagy erőfeszítések árán tudnak csak a területükön lévő kórházakban, iskolákban, óvodákban teljes állású papi jelenlétet biztosítani. Az oktatási és szociális intézmények egy részének lelki ellátása is gyakran a helyi parókusra van bízva, bár minden évben szaporodnak az üdítő kivételek. Sok kollégának tudnának még feladatot adni, de a parókiák ellátása alapvetően biztosított, mondja a szakember. A görög katolikusoknál szentelés előtt házasodnak a kispapok, ám a papi munka speciális teherbírást igényel. Gyakran papcsaládokból származnak a papfeleségek, mivel ők tudják, mindez mivel jár, munka hétvégén, esténként, gyakori áthelyezések.
0: Kruppa kifejti azt is, az egyházak kísértése és gyakori hibája, hogy versenyre kelnek a világgal, és közben hasonlóvá válnak hozzá. Ezt hívjuk szekularizációnak. Könnyen elveszíthetik ebben a versengésben az identitásukat, viszont a fordítottja is megfigyelhető időnként a magyar társadalomban, amikor egyházi feladatokat a politika vagy a társadalom akar ellátni. Hatékonyabb volna minden területen, ha mindenki maradna a saját szerepében. A keresztény közösség gyöngesége, ha nem fogadnak meg és nem nőnek föl benne papi elkötelezettek, annak ellenére, hogy a papi hivatás mindig Isten hivatására adott válasz. A példaképek tudnak igazán vonzani, akiket életét látva a fiatalok előtt láthatóvá válik egy életpálya, örömteli megélésének lehetősége. Természetesen a közösség is formálja és neveli saját vezetőit. Azt tapasztalom, hogy a közösségben is a személyesen, hitelesen megélt életek vonzzák a hivatásokat, mert ők hordozzák és sugározzák azt az isteni hívó és megmozdító erőt, amiben egy hivatás értékelhetővé válik. Ezért a világ minden változása ellenére továbbra is a hiteles, megélt keresztény élet marad az első számú feladatunk.

Nincs kimutatható lelkészhiány a református egyházban. A rendszerváltás óta elindult egy trend, ami a lelkészi pálya iránti érdeklődés növekedését mutatta, mondja Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyettese. Volt egy nagyon nagy hullám közvetlenül a rendszerváltás után. Nyitottak két teológiát Sárospatakon és Pápán, Budapest és Debrecen mellé, így most négy helyen képeznek lelkészeket. Révkomáromban is van magyar nyelvű református teológia.

szerepe van annak, hogy a lelkészek házasodhatnak és alapíthatnak családot. Segíti őket a fejlődés lehetősége is, hiszen például a papi teológia rendszeres lelkész továbbképző tanfolyamot tart. Az intézmény emellett olyan szakirányú továbbképzéseket is kínál, mint a református hit és erkölcstan oktatói szakirány, vagy a szaklelki gondozó képzés. Nem hiába rögzült évszázadok alatt a közmondás, a jó pap holtig tanul.

0: Van lelkész hiány az evangélikus egyházban, mivel egy kisebb fölívelés után a 80-as évek szintjére esett vissza a lelkészek száma, mondja a Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke. Mit kifejti? A rendszerváltás után volt egy felívelés, ugyanis 1988-ban 20-an, 89-ben majdnem 50-en jelentkeztek lelkésznek, azelőtt viszont évente csak 6-7-en. Most viszont már többen mennek nyugdíjba, mint amennyien szolgálatba állnak, és nyugatra is sok lelkész távozik, főleg Németországba és Svájcba. Jó esetben ugyan csak 1-2 évre, s aztán visszajönnek, de van, aki kint ragad. Ezzel együtt mindig vannak, akiknél hitbeli vagy magánéleti probléma merül föl, ami miatt vannak pályaelhagyók. Épp ezért most indítanak el egy lelkészi életpályamodellt, aminek része lesz egy segítő szupervíziós rendszer, egy kötelező továbbképzési rendszer, és a fizetéseket is rendezni fogják. Az evangélikusoknál ugyanis, akár csak a reformátusoknál, nincs központi fizetés. A gyülekezetek adják össze a lelkészek fizetését, ugyanakkor némely esetben az egyház kiegészíti ezt. A lelkészek ellátásába beletartozik a rekreációs lehetőség. 2 évente az ingyenes, az egyház által állt orvosi vizsgálat, és igyekeznek a régóta egy helyen szolgáló lelkészeket egy rövidebb időszakra külföldre küldeni.
1: A lelkész hiány mértékéről szólva Fabinyi Tamás elmondta, 300 egyházközség van, s mindegyik be van töltve, de az esetek 10%-ában a lelkészek 2 gyülekezetet látnak el. A 300 fölötti létszámú evangélikus iskolákban az egyház szabályzat szerint kötelező lelkészt alkalmazni, s ennek is eleget tudnak tenni. Sokáig vettek át Erdélyből lelkészeket, de már ott is lelkész hiány van, így ennek vége. A lelkész hiány oka az is lehet, hogy világossá vált. Ez komplex és veszélyeztetett hivatás. Menedzser munka is tartozik hozzá, és sok a lelki teher. Valamint nem könnyű összehangolni a családi életet a lelkészi munkával, hiszen a legtöbb egyházi alkalom hétvégén van, ezért már az egyetemen folyik a fölkészítés a problémákra, nehézségekre. Ezzel együtt most indítanak másoddiplomás esti lelkészképzést, hiszen eddig csak nappali képzés volt. Ez azt jelenti, hogy bármilyen béja diploma birtokában jelentkezhetnek az érdeklődők, s tanulhatnak lelkésznek 7,5 éven keresztül estén vagy levelezőn. Őket nevezik kései elhívásoknak. Aki így módon végez akár

0: A helyzet javítását szolgáló kezdeményezésről ad hírt Balica Klára szakértő. Immár harmadik alkalommal tartottak informális találkozót november 29-én és 30-án a közép-európai egyházak vezetői. A visegrádi, avagy V6-okként emlegetett összefogás alkalmát ezúttal Kőszegen rendezték meg. A beszélgetésekben a lelkész utánpótlás kihívásait és az egyes egyházak által alkalmazott stratégiákat járták körül ez alkalommal. A lelkész utánpótlás témáját a vendéglátó magyar egyház javasolta, miután egy korábbi levélváltás kapcsán kiderült. A régió minden egyházát foglalkoztatja a kérdés, hogy elég arató munkás áll-e majd szolgálatba az elkövetkező években. Az egyes egyházak részéről érkezett hozzászólások mind más-más irányból közelítették meg a fő témát.
1: A cseh zsinati elnök a lelkészi hivatás elismerésének hiányát és a lelkészek más egyházakba történő átigazolását emelte ki problémaként. A lengyel elnökpüspök azt vetette föl, hogy lelkészi vezető híján nagyobb a gyülekezetek önszerveződési hajlandósága, a túlklerikalizálódás tehát bizonyos esetekben akár káros is lehet. A magyar irodaigazgató a stratégiáról a másoddiplomás lelkészképzés, valamint a tervezett egyéb új formák, lektor és diakónus képzés, adta lehetőségekről számolt be. Korábbi 100 püspök az evangélikusok tapasztalatából vont mérleget. A jövő lelkészeinek bázisát jelentő ifjúsági csoportok szerepe mellett kiemelte, mekkora jelentősége van annak, hogy milyen módon beszélünk az egyházat és a lelkészeket érintő kihívásokról. Ezek túlhangsúlyozása ugyanis akár riasztólag is hathat, így a valóságosnál jóval nagyobbnak tűnhet a meglévő hiány. A szlovák elnök püspök a teológiai hallgatók lelki-szellemi érettségével és akadémiai fölkészültségével kapcsolatban osztotta meg helyzet elemzését.
0: Az egyházak képviselői egyetértettek abban, hogy nagy jelentősége van az ifjúsági munkának, valamint az érdeklődő fiatalok személyes megszólításának, családi és gyülekezeti szinten történő mentorálásának. Természetesen nem felejthetjük el azt sem, hogy a lelkészi elhívás elsősorban a Szentlélek munkája. A lelkész kérdés tehát lélekkérdés. Fontos, hogy rendszeresen, akár a liturgiába beépítve, vagy mozgalomszerűen is, imádkozzunk azért, hogy az Úr küldjön munkásokat az ő aratásába. További ötletként fölmerült még, hogy teológiai hallgatók, valamint lelkészi munkaközösségi csoportok is találkozhatnának ugyanezen a régiós szinten, vagy két-két ország direkt kezdeményezésére. Fabinyi Tamás elnök püspök összegzésül kiemelte, hogy a humanitárius segítségnyújtáson túl az egyházaknak az egyházak közötti közösség fenntartása, a társadalomban megjelenő leegyszerűsítések ellensúlyozása, valamint a háború és béke kérdéskörének teológiai földolgozása is feladata.
1: A gyülekezeteket vezető lelkipásztorok, papok tevékenységének, életminőségének segítségét szolgálja az úgynevezett spirituális munkája. Tóth András görögkatolikus pap a Váci Egyházmegye spirituálisa 2020 óta dolgozik a papok lelki jóllétéért. mentálhigiénés szakemberként és egyházi személyként nagy segítséget tud nyújtani paptestvéreinek a krízisek megelőzésében, föloldásában. Elengedhetetlen tenni ugyanis a papok lelki jóllétéért. Az egyházmegyei spirituális feladata a papok, diakónusok, adott esetben nős diakónusok családjainak, illetve a püspökség munkatársainak lelki gondozása. A gyarapodó feladataik mellett a társadalmi nyomás is nő. Igen sok kritika és támadás éri a papságot, akik folyamatosan szolgálatban vannak, szinte a nap 24 órájában, hétvégén is, és az állandó készenlét következtében ki vannak téve a túlterhelődés, a kiégés kockázatának. Hiába van szabad napjuk, ha éppen akkor kell menniük beteget látogatni, vagy valakit temetni. Nehezen valljuk be, hogy mindannyian segítségre szorulunk, hiszen mind hordozunk fájdalmakat, sérüléseket, kereszteket, eközben pedig folyamatosan segítenünk kell másoknak az ő fájdalmaik enyhítésében, keresztjeik hordozásában. Személyesen látogatom, mint spirituális, a papokat. Igyekszem testvéri, bizalomteljes kapcsolatot kiépíteni, tehát nem csupán azokhoz megyek, akiknek komolyabb nehézségük van. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyházmegyei spirituálisként nem ellenőrző szerv vagyok, hanem egy segítő személy, akit titoktartás kötelez.
0: Működnek a papi párbeszédcsoportok is, melyek lényege egyrészt, hogy a papi szenátusban fölmerült kérdéseket, a meghozott döntéseket az atyák megvitassák, kifejtsék a véleményüket, illetve hogy közösségben legyenek, ne szigetelődjenek el egymástól és a püspökségtől. Ahogyan a társadalomban tapasztalhatjuk az egyre növekvő bezártságot, úgy a papok között is. Ezt szükséges ellensúlyozni. Egyik fő célunk, hogy megérezzék azt az atyák, hogy velük együtt akarunk értük tenni, és keressük azt, hogyan tudjuk őket preventív módon támogatni. Ugyanakkor ezeket a közös alkalmakat bizalomteli, testvéri együttlétnek szánjuk. Nagy öröm számomra, hogy ezek a csoportok elindultak, és hogy van is rá nyitottság. Mi hiszünk a lélek létezésében, a test lélek egységében, és tudjuk, hogy a pszichével komoly tudomány foglalkozik, tehát fontos, hogy ismereteink is legyenek erről. A hit és a tudás kiegészítik egymást, nem mondanak egymásnak ellent. Az egészet az adja ki, ha Isten teremtett világáról minél többet tudunk, és van lelki kapcsolatunk a mindenhatóval. Hiszem, hogy a gyógyulást Isten adja. A gyógyításhoz ugyanakkor eszközökkel lát el bennünket. A pszichológia, a mentálhigiéni tudomány, ami pontosan ilyen eszköz lehet, így a lelkiség és a pszichével foglalkozó tudományok együtt segíthetik az ember jóllétét és a megelőzést. Hangsúlyozva továbbra is azt, hogy az imádság a legfontosabb, az élő Isten kapcsolat elengedhetetlen, hiszen a spirituális erőforrások nélkül nincs igazi élet, de ezen túl szükség van a saját és a kapcsolati erőforrásainkra is, társakra, barátokra, testvérekre.

0: Dr. Lovas András református lelkész fejtegeti, milyen követelményeknek kell eleget tenniük a gyülekezet vezetőknek. Milyennek kell lennie a lelkipásztornak? Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, kezdi Pál apostol Timóteus tanítását. Ez valósuljon meg a családi életben. Egy feleségű férfi, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztségben neveli. Mindjárt jegyezzük meg, hogy a lelkipásztori vezetésre való alkalmasság azzal kezdődik, amit ma magánéletnek nevezünk, és aminek a közmegegyezés szerint semmi köze ahhoz, hogy ki hogyan látja el a feladatát a munkahelyén. Az apostol azonban azzal kezdi, hogy a lelkipásztor legyen egy feleségű férfi, aminek lényege, hogy a tipikus lelkész hőséges férj és hűséges apa. Ez nem zárja ki a tisztségből az egyedülállókat, és most nem tudjuk megnyitni a női lelkészség problémáját sem. A fedhetetlenség azonban annyira döntő, hogy Pál fölteszi a költői kérdést. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára?
1: Hadd térjek rá az önuralomra ezen a ponton, amellyel az apostol három másik kifejezését foglalom össze. Legyen megfontolt, józan, tisztességes. Megfontolt az, aki képes a gondolatait, a benső indítékait és indulatait irányítani, nincs kitéve azoknak. Hasonló jelentéssel bír a józan kifejezés, míg tisztességes az, aki visszafogott, rendezett értelemmel bír. Nyilván az önuralom, az önmagunk, érzelmeink, indulataink, szenvedélyünk irányítása mindenki számára kulcsfontosságú, nem csak lelkipásztoroknak, és még nem is csak keresztényeknek.
0: Pál egyetlen képességet helyez Timóteus szívére a fölsorolásban, ami nem a jellem kérdése, tanításra alkalmas, azaz képes világosan, érthetően, szívet formálóan magyarázni a Szentírást. Amikor a lelkipásztor beleáll annak titkába, hogy Isten igéjét hirdeti, és azon keresztül Isten szólítja meg a gyülekezetet, akkor ezt hétről hétre imádságban, készülésben hordozza. Akkor megismerheti a vasárnap délutáni esti kitettséget, sebezhetőséget, űrt. Csak néhányat említettünk a lelkipásztorról elvált tulajdonságok közül, de mindannyian érezzük ezek súlyát.
1: Az apostol azt várja a lelkipásztortól, hogy egészen magas erkölcsi mérce szerint éljen, hiszen a tét, hogy ennek a közösségnek, Isten házának az életmódján és szavain keresztül eljutnak-e mások Isten megismerésére. Szépség és felelősség pásztornak lenni Isten egyházában. Dicsőítsük az egyetlen igaz és tökéletes püspököt, presbitert és pásztort, Jézus Krisztust, és kérjük, hogy adjon szíve szerint való pásztorokat a népének.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Világosság a világnak, mindig folytatás. Ezt nem lehet abba hagyni, ezt mindig elmondom a bevezetéskor, sőt néha a végén is. De most ismét, mert korábban is csináljuk azt, hogy megjelenik olyan személy, aki szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani, és nem csak egyszer, hanem egymás után többször is, de most akkor folytassuk, amit nemrégiben készítettünk beszélgetést Vég József testvérrel, mert ő még mindig szeretné ezt folytatni, és főleg én úgy gondolom, ugye, hogy most egy ilyen beszámoló tájékoztatót kell adni kedves hallgatóinknak, mert aki sokat beszél, arról jó tudnunk, hogy de egyébként milyen ember. Jó?
1: Igen, azért így humorosan válaszolok, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Jobb, hogy nem tudjátok, hogy milyen ember vagyok, de azért valóban szeretnénk minél többet tenni, hogy az előző műsorban beszélgettük, legyetek a világ világossága, hogy az isteni fény az terjedjen. És mivel egy olyan lehetőségem van, hogy sokat dolgozhatok, ezért én próbálok is minél többet megtenni. Ha csak így a közelmúltat szeretnénk áttekinteni, akkor január elején volt egy biblia konferenciánk, és január 3-án emlékeim szerint, és ott reggeltől estig, így is mondhatnám, hogy a mi generációnknak, az utolsó időknek szóló üzenetet próbáltuk részekre bontani. Volt szó Krisztus második eljöveteléről, volt szó az egyház küldetéséről, a hitáltali megigazulásról, Krisztus főpapi szolgálatáról a mennyei szentek szentében, az ítéletről, sőt, volt szó arról is, hogy a Biblia mire tanít bennünket az egészséges életmód kapcsán. És ezeket az előadásokat nem csak megtartottuk, hanem mondhatom úgy, hogy a magunk eszközeivel profi módon megvágtuk és feltettük a Kürtzengés YouTube csatornára, meg a Hatodik Pecsét YouTube csatornára, és eddig körülbelül 10 000-en nézték meg a különböző előadásokat, úgyhogy úgy látszik, hogy érdeklődésre tartott számot. És emellett szintén, ha látok olyan prédikációt, olyan üzenetet a nagyvilágban, ami hát jó lenne magyar nyelven is hozzáférhetővé tenni, akkor szinkrontolmácsolással több ilyen prédikációt, előadást is ezen a csatornán, a Hatodik Pecséten elérhetővé tettem. És tényleg úgy látszik, hogy nyitottak az emberek rá, mert 7, 8, 9, 10 000-en, valamint már 16 000-en is megnéztek, de nem azért, mert hogy a számok varázsa, hanem hogy valóban az emberek befogadóak és érdeklődőek, hogy főleg úgy, hogy ugye volt itt Covid, háborús állapotok vannak, az emberekben ott dübörög a kérdés, hogy hova tart ez a világ, van-e valamilyen reményünk, és többen arra a kérdésre is válaszolni szeretnének, hogy milyen támpontokat, milyen útmutatást ad a Biblia a mi időnkre vonatkozóan. És hát mondhatom azt, hogy ebben a munkában nagyon jó dolgozni. Aztán az ilyen média munkákon túl, meg az ilyen biblia konferenciákon túl, most már két bibliatáboron vagyunk, fejeztük be, az egyik minden évben megtartjuk, Bakonybélben, Hoffer Zoli testvérem szervezésében, és az idei volt a 30., tehát 30 éve minden évben csodálatos, körülbelül a kétharmada a hallgatóknak hívők és testvérek, egyháztagok, de egyharmada mindig, körülbelül egyharmada, vagy néha több is ismerkedők, nyitott emberek, és eljönnek, és egy táboron keresztül közelebb kerülnek a Biblia igazságaihoz, és többen pedig átadják életüket, vagy nekünk is részünk van abban ezzel a munkával, hogy odaadják az életüket, átadják életüket Krisztusnak, és megkeresztelkednek. Szóval az egyik ilyen tábor Bakonybélben volt, a másik pedig Bózsván, egy szintén bibliai és életmódtábor. Bózsvára sikerült olyan előadót meghívnunk, talán a hallgatók egy másik rádiócsatornán keresztül ismerik a nevét, Bio Gabi, Tóth Gábor testvérem, barátom, aki táplálkozástudós és óriási követősérege van, és közelebb hozza a Biblia táplálkozással, életmóddal kapcsolatos tanításait az ő tudományos ismeretein keresztül. Aztán szintén ebben a táborban beszélünk bibliai proféciákról. Most a legutóbbi tábor Pál apostol nevezetes mondásai köré gyűjtötte a mondani valót. Ugye talán a nyitó előadás, ó, én bűnös ember, kicsoda szabadít meg, ezzel kezdtünk.
0: A biblia tanulmányok is Pál apostollal foglalkoznak.
1: Igen, így van. És egy nagyon érdekes, hogy az ország, sőt a mondhatom Európa és a világ különböző pontjairól összejövünk, és reggel együtt reggeli tornázunk, reggeli jáhítat, együtt reggelizünk, egy reggeli biblia előadás, utána a kerékpáros vagy gyalogos túra, aztán megint egy étkezés, és utána délutáni előadás. Szóval egészen más, amikor így együtt élhetjük meg, és együtt tanulmányozhatjuk az igét. Sőt, az idei egy próba is volt, mert a táborban teljes értékű növényi táplálkozást valósítottunk meg. Meg vagyunk győződve arról, hogy az egyik legerősebb tanítása a Bibliának, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és ezt a testet a lehető legegészségesebben kell tartani. És ennek az életmód az egyetlen kulcsa. Az életmódunk meghatározza, hogy milyen lesz az egészségünk pedig meghatározza, hogy mennyire tudjuk az elménkkel Istennek a csodálatos igazságait befogadni, mennyire engedjük, hogy átalakítson bennünket. Szóval így röviden összefoglalva, nagyon örülök annak, hogy ilyen munkákba vehetek részt együtt a testvérekkel, közösséggel, és örülök annak, hogy sok embernek a visszajelzések szerint ez segítséget ad. De hogy még egy mondatot megengedsz, úgy élem meg ezt, hogy Istennek a csodája, mert mindig meglep engem, hogy valamit elgondolunk, hogy jó lenne megtenni. Például csak egy nemrégi tapasztalatot hadd osszak meg veled, hogy nem kaptunk meg egy konferencia helyet, ahol szerettünk volna tartani egy biblia előadás sorozatot, és már csak két hét volt, és már meghirdettük, és több százan jelentkeztek. És amikor én a világhálót ugye elkezdtem szörfölni, hogy na vajon hol lehetne egy jó helyet kapni, és el voltam hűlve, hogy egy konferencia terem 1 millió forintos bérleti díj, tehát csillagászati árak, és megmondom őszintén, hogy picit úgy megingott a bizalmam abban, hogy meg lesz ez tartva két hét múlva, és imádkoztunk, és 100 000 forintos tételért kaptunk egy olyan helyet, ahol stúdió, felvételek, konyha, ebédlő, maga az előadóterem, mindezt 101 000 forintért takarítási díjjal együtt, és azt mondtuk, hogy hát ezt Isten intézi, és Isten viszi előre. És én kívánom a hallgatóknak is, hogy aki embertársakért, Istenért akar dolgozni, azt fogja tapasztalni, hogy a legváratlanabb helyeken kap felülről segítséget.
0: Igen, minden egyház most rengeteg táborozást, konferenciát szervez, főleg a fiatalok számára, de most hadd kérdezzem meg azt, hogy nemrégiben leadtuk kedves hallgatóinknak egy hosszú sorozatot, mert készítettek egy konferencia sorozatot Ellen White-ról, tehát az ő könyve is legtöbbet mennek a világon át mindenhova. Mi is idézzük mindig a kedves hallgatóinak White testvérnőt, de akkor mit tudsz erről a konferenciáról? Mert ugye hallgatóink hallhatták részleteibe az előadásokat, de akkor...
1: Nagyon örülök, hogy ezt kérdezed, valóban. Ez a konferencia Ellen White életéről, munkásságáról szólt. Szólt arról, hogy férjével, ugye ők a 1800-as években éltek, Ellen White 1915-ben halt meg, a férje már korábban, és hatalmas munkát végeztek. Úgy is ismerjük őket, mint a hetednapi adventista egyház alapítói között. Nyilván Isten vezette, alapította ezt a mozgalmat, ezt az egyházat, és Ellen White, ahogy említetted...
0: Oda küldte az úr a munkát, mert egyébként ő a metodista gyülekezetben volt tag.
1: Visszatérek még erre, röviden akkor hadd mondjam el, amit kérdeztél, hogy neves professzorok, sőt a White intézetnek a szakemberei jöttek el. Akik nem tudják, mire utalok, hogy White intézet, ugye 100 000 oldal nagyságrendben írt Ellen White, leghíresebb könyvei Jézus élete, mind magyarul hozzáférhető, patriarkák, proféták, nagy küzdelem, proféták és királyok, apostolok története.
0: Jézus életét azt a pápák is állandóan elvették és olvassák.
1: Igen, egy csodálatos. Engem azért ragadott meg a Jézus élete című műve, mert az evangéliumot és a teljes Bibliát, maga Jézus élete bemutatja Jézus életét születésétől, kereszthaláláig, feltámadásáig, mennybe meneteléig. Úgy mutatja be, hogy a Biblia releváns részeit egy-egy fejezetben úgy kapcsolja össze, hogy egy csodálatos összhang tárul elénk. Tehát, hogyha valaki el szeretné olvasni, lehet könyvformában is, könyvpostán.hu ingyenesen kérhető ez a könyv, Jézus élete, de aki nem könyvet szeretne olvasni, egyszerűen csak írja be az okostelefonján vagy a számítógépén, hogy Ellen White Jézus élete, és PDF formátumban vagy más formátumban is elolvasható. Egy csodálatos, sőt, egy ihletett mű Jézus életéről. Szóval ezen a konferencián, és nagyon örülök, hogy a Szóla Rádió a műsorára tűzte, az életéről, a munkásságáról, és ami még ennél is érdekesebb, arról is szó volt, hogy hogyan kell Ellen White műveit olvasni. Hogyan kell, ha úgy mondjam, keresni azt, hogy hogyan magyarázza önmagát, és hogy hogyan kell azt történelmi kontextust behelyezni. Szóval nagyon értékes konferencia volt ez, és hát hogyha még majd műsorra tűzitek, akkor, vagy esetleg nem tudom, és itt segíts ki engem, hogy a Szóla Rádiót az interneten keresztül is le tudnak-e műsorokat tölteni, és meg tudják-e keresni, vagy csak élőbe tudják hallgatni?
0: Csak élőbe, illetve mindenki, aki elkéri, azoknak mindent elküldünk.
1: Na, úgyhogy akkor bátorítok mindenkit arra, hogy érdeklődjenek ezért a White konferencia anyagokért. És akkor visszatérve a másik utalásodra, hogy Isten küldte őt, és hogy metodista volt, hogy kicsit foglalkozunk akkor magával, Ellen White-tal, tényleg nem hosszasan. Itt a Szóla Rádióban biztos, akik hűséges hallgatók már hallottak 1844-ről, hallottak a Miller mozgalomról, sőt, én is rendszeres hallgatója vagyok a rádiónak, ezért tudom, hogy a Nagy Küzdelem című könyvet is felolvasták a rádióban. Szóval Ellen White is a nagy adventváró mozgalomnak a részese volt. Ugye ennek a mozgalomnak az volt az egyik sajátsága, hogy Dániel könyvében található profécia alapján 2300 estvégig és reggelig is kiderül a szentély igazsága. Azt gondolták, hogy 1844. október 22-én eljön Jézus, és nem jött el, de ez egy olyan hatalmas mozgalom volt, hogy Észak-Amerika lakosságának, az akkori lakosságának a többségét elérte ez az üzenet, és nagyon sok követője volt. Tehát ez a Szentlélek által vezetett mozgalom volt, és csak így érdekességképpen maga a Jelenések könyve is megemlékezik erről a mozgalomról, és úgy folytatja, hogy miután a csalódás érte őket, azt mondja ott az angyal Jánosnak, amikor erre a korszakra utal, hogy a szádban édes lesz, amit hirdetsz, de a gyomrodban megkeseredik, keserű. Tehát amikor amit hirdettél nem valósult meg, az keserű csalódást fog okozni. És utána folytatja az angyal, de neked ismét profétálnod kell királyoknak, népeknek, nemzeteknek. És Ellen White a csalódásból tovább, az Isten által tovább vezetett mozgalomnak volt hitem szerint a prófétája. Tehát kapott látomásokat, igen, álmokat.
0: Bocsánat, hadd mondjam, hogy ezt mindenki tudhatja, mindig a világtörténelemben, Bibliában így vannak, hogy ha mindig egy-egy ilyen mozgalom vagy, akkor mindig egy emberen keresztül üzent Isten. Csak egy-egy bízod meg, hogy akkor te mondd el mindenkinek ezt is. És itt róla tudjuk, hogy nem ő volt az első, hanem egy férfi, egy népszerű férfi. Megszólította az Úr, de ő nem vállalta el. És igen, erre mondta majd Isten így magába, hogy na jó, akkor tessék, egy kislányt bízzuk meg, mert ők még fiatal lány volt, stb.
1: Nem csak, hogy egy kislány volt, hanem gyermekkorában, kb. 10 éves korában egy súlyos sérülés szenvedett.
0: Igen.
1: A betegsége onnan jött, hogy amikor iskolából az ikertestvérével hazafelé tartottak,
0: igen,
1: akkor egy nagyobb lány kergette őket, bántani akarta őket, de ők, mint jó keresztény kislányok, elindultak hazafelé, tehát siettek hazafelé, és ez a kislány, vagy nagyobb lány egy követ hajított a ellenék után, és a jelen megfordult a szemöldökés között, és az óránál találta el, és élet-halál között volt sokáig. Nem tudott tovább iskolába járni, nem tudta követni az órákat, nem tudta az írószerszámot a kezében tartani. Szóval Isten a leggyengébbet választotta ki, a gyengék közül a leggyengébbet, hogy megmutassa, hogy nem emberi bölcsesség az, ami rajta keresztül világosság árad a világra.
0: De Jeremiás is panaszkodott, igen, Istennek, ugye, hogy hát én ifjú vagyok, uram.
1: Igen, igen, így van. És ahogy mondtad, Laci, nagyon helyesen, Jézus első megjelenése, tehát amikor eljött Mária gyermekeként, emlékszel, hogy akkor alámerítő Jánost küldte el Isten egy üzenettel, hogy útkészítője legyen Jézus előveterének, hogy a magas alászálljon, a völgy hegyé váljon, és takarítsátok el, tisztítsátok meg az utat az eljövendő király előtt, és aki utánam jő, nagyobb lesz nálamnál. Tehát alámerítő János nagyon hűségesen betöltötte ezt a messiás előkészítő munkát, és ugyanígy, ugye a Miller mozgalom Jézus második eljövetelét várta, és az igazi második eljövetel előtt Isten egy újabb prófétát támasztott, hogy előkészítsen egy népet. Ezért is szeretném, az én életemet megváltoztatta a Biblia és Ellen White írásai. Ezt teljes tapasztalatban mondom, teljes mértékben kicserélte a világról, Istenről való elképzelésemet, tudásomat, és végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy úgy szervezte az életemet, hogy megismerhettem Ellen White-on keresztül is. Természetesen az elsődleges, az első a Biblia mindig szól a szkriptúra, egyedül a Szentírás, és mindent annak a mércéjén kell mérni. És hogyha olyat olvastam volna Ellen White-tól, ami ellentétes a Bibliával, akkor természetesen nem követném, nem tekinteném prófétának. De mindenkit bátorítok arra, hogy ne az interneten vagy más emberektől hallott kritika alapján ítéljenek meg senkit, egy prófétát se, hanem vegyék a kezükbe az írásait, olvassák el, és utána mondhatják azt, hogy igen vagy nem.
0: Igen, ő is pontosan ugyanezt csinálta mindig, hogy mindig a Bibliát. Sőt, amikor egy baptista csoport felhívta őket, hogy szombatot ünnepeljetek, ne vasárnapot, egy baptista Amerikában, akkor ő ugyanezt mondta, na jó, akkor kutassuk át a Bibliát ebben a témában, és megkérte a legjobb szakembereket, és megcsinálták. Tehát ő is ugyanezt csinálta, hogy minden, ha bármi kérdés van, vagy esetleg vita, akkor azonnal ellenőrizzék a Bibliában. Igen. Hát annak idején még Luther Márton is mindig ezt mondta.
1: Egyedül a Szentírás.
0: Egyedül a Szentírás. Ne támadjatok csak akkor, hogyha a Szentírásból.
1: Igen. Aki tudjátok mutatni Igen. az írásból. Nagyon érdekes, hogy a hetednapot ünneplő adventistáknak a történelmében az egyház alapítása környékén, miután már a szombatot elfogadták, voltak úgynevezett régi szó a szombat konferenciák. Igen. Ne gondoljunk ilyen nagy tudományos konferenciákra. Az a néhány tucat testvér, akik Észak-Amerika különböző pontjairól jöttek össze, akkor még főleg ilyen terménytároló, nem tudom, fészerben, talán így lehetne magyarul mondani, és ott imádkoztak. Úgy jöttek össze, hogy mindenki mást hitt. Van, aki azt hitte, hogy 1000 éves békekőrszaka már megkezdődött, a másik azt hitte, hogy nincsen feltámadás, a harmadikat hitte. Tehát néhány tucat ember 1000 különböző meglátással, és ezek az emberek a térdeiken állva és a Bibliájukat lapozva feltettek egy kérdést, a Bibliát sokszor éjszakáig olvasva és együtt imádkozva jutottak el azokra a hitbeli felismerésekre, amely ma az alapja a hitünknek. És amikor valamilyen pontban elakadtak, már imádkoztak, és már nem volt több bibliai szöveg, amit tudtak volna, akkor ez a fiatal lány, Ellen White, aki nem tudott ezekben a beszélgetésekben részt venni, mert nem volt olyan tudása, egy alacsony iskolázottságú betegséggel küzdő. Később azt írja, amikor már idősebb asszony lett, hogy nagyon szenvedett amiatt, hogy ő nem tudott beleszólni ezekbe a bibliai beszélgetésekbe, sőt nem is értette, hogy a testvérek miről beszélnek. És amikor az imádkozás és a biblia tanulmányozás elérkezett a végpontjához, akkor egyszer csak Isten Dánielhez hasonlóan, a bibliai prófétákhoz hasonlóan valamilyen látomást adott Ellen White-nak, és az adott kérdésben megerősítette, vagy elvetette azt, amit a testvérek a Biblia által kérdésbe voltak.
0: Igen, vagy Jeremiáshoz hasonlóan.
1: Igen, így
0: akinek
1: van.
0: Azt mondta, hogy a népek és országok fölé rendellek téged, hogy ne másokkal foglalkozzál, csak amit tőlem hallasz.
1: Igen. Ha már itt Ellen White-nál tartunk, az életét is csodálatos elolvasni. Mondjuk, amikor én olvasom újra és újra, tapasztalatok és látomások, korai írások, ezeket a könyveket lehet magyarul elérni, de mondom, az interneten rá lehet keresni. Ezek úgy az emberre rápirítanak. Már abban az értelemben, hogy milyen odaszánt Krisztus követők voltak ezek az emberek. Ugye egyrészt 1844. október 22-ére várták Jézust, tehát sokan eladták a földjüket és a pénzt beforgatták a misszió munkába. Sokan nem aratták le a termést, mert mondták, minek learatni, hiszen Jézus eljön, és tehát ennyire nem csak úgy hirdették, hogy na ezt hisszük, hanem az életükbe is megnyilvánult. És alapvetően szegények voltak. És Ellen White is és James White a férje, amikor azt a látomást kapta Istentől, hogy a férje kezdjen el írni cikkeket, és kezdetben kicsi lesz, egy lap lesz ez a lap, egy lap lesz, és azt postázzák ki testvéreknek, és azt mondta, azt ígérte Isten, hogy nagy kiadványá fog ez terebélyesedni, az adventista szemle, Advent Review and Herald például, és az arcpirító, hogy ételre nem volt pénzük, tehát hogy fehér répát tettek, mert az volt a legolcsóbb, és amikor a férj a vasúti munkánál követ törve megkereste azt a néhány centet, akkor azon papírt vettek meg tintát, hogy tudjanak írni, és így, tehát hogy olyan odaszállt életük volt, kölcsönbútoraik voltak, és ez ugye az embert megszólítja, hogy vajon neked is ennyire fontos Jézus? Neked is ennyire fontos, hogy az emberekhez eljusson az igazság?
0: Igen, ez egy ilyen rendezvény volt. Nagyon jó, és kedves hallgatóink hallhatták, és biztos sok gondolat el is hangzott ebben, mert az előadók is erről beszélgettek. De akkor, kedves hallgatóink, ismét a zene után folytassuk a beszélgetést Vég Józsi testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Vég Józsi testvérrel, és ugye arról beszéltél most, hogy Amerikában történt ez az advent mozgalom, de ugyanott történt majd a pünkösdi mozgalom is, illetve hát annak most a legtöbb metodista is Amerikában van, de akkor is kiderült, igen, hogy Amerikában ezek a mozgalmak nagyon mozognak. Mozgalmak, vagyis hogy mozognak, és Amerikában egy idő után, mivel egy ideig mindenki csak magával foglalkozott, egy idő után azonnal elkezdtek a világgal, vagyis hogy hirdetni, nyomni ki az üzeneteket a mindenféle országba, és most itt Magyarországon is Amerikából jöttek az adventisták, meg mindenhova, de most én úgy tudom, hogy te meg a feleségeddel most vissza akarsz menni Amerikába.
1: Hát akkor valamit csiripeltek a verebek, de az igazság az, hogy nem vissza akarunk menni, hanem most már 3 éve Amerikában élünk, és mi magunk is amerikai adventista gyülekezetnek vagyunk a tagjai, és majd a Jóisten megmutatja, hogy mi lesz a következő állomás, Amerika, vagy visszajövünk Magyarországra, tehát nem azért döntöttük így, hogy Amerika, mert mi ott akartunk volna lakni, vagy valamire vágyunk Amerikában, ami Magyarországon nem elérhető, hanem egyszerűen a Jóisten így alakította, hogy a szolgálat most odahívott bennünket. Nekem Amerika teljesen új volt, úgyhogy nagyon érdekes volt látni ezt, ugye annyit...
0: De ráadásul Egyesült Államok.
1: Igen, Amerika Egyesült Államok, így van. Szóval ugye emlékszünk a Bibliából, maga a Biblia is így, a bibliai történelem, a Jelenések könyve azt mondja, hogy a középkori egyház, amelyik üldözi Krisztus igazi követőit, valdenseket, protestánsokat, sőt, ugye tudjuk a történelemből, amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy a nagy víz segítségül lett az asszonynak, az Isten igaz egyházának, tehát az ős atyák, az amerikai Egyesült Államok alapítói pontosan azért érkeztek az új földre, hogy menekültek az Óföldön, Európában lévő vallási türelmetlenség a pápai egyház üldözésétől. És a Biblia azt mondja, hogy amikor a föld megnyitotta a száját, az ajtaját, hogy ezek a menekülők megérkezzenek, akkor a földből először egy bárányhoz hasonló állat jött föl, amelynek 2 szarva volt. Tehát a Bibliának az értékelése az Amerikai Egyesült Államokról, hogy az egy krisztusi alapokon kezdődő szerveződés volt. Ugye, ha most éppen le akarnám fordítani, hogy 2 szarva volt, tehát hogy nem volt rajta korona. Hogyha valaki elolvassa a Bibliát, akkor Dániel könyvében, Jelenések könyvében, amikor a vadállatokkal, vagy a Károlyi féle fordításban a fenevadokkal jelképezett különböző hatalmak, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, az ókori Róma, aztán a középkori Róma, ezeket bemutatja, akkor többször látjuk azt, hogy a szarvakon koronák is vannak. Na most ennél a báránynál, ami az Egyesült Államokat jelképezi, nincsen korona, mert maguk az alapító atyák azt mondták, hogy nekünk nem kell se király, se pápa. Ez volt az összefoglalás, de ez azt jelentette, hogy nem királyságot akarnak, hanem köztársaságot, republic, és nem akarnak pápát, azaz teljes vallásszabadságot szeretnének. Mindenki lelkiismertés, vallásszabadságot, protestantizmus az elve, tehát a republikánus és a protestáns elveken épült fel Amerika, és láthattuk is, hogy nagyon rövid idő alatt ezek az elvek meghozták a pozitív gyümölcsöket, világhatalommá fejlődött. A Biblia azt mondja, mint valami kinő a földből észrevétlenül, és úgy terebélyesedik el. Hát ugyanez volt látható. Na szóval ebben az Amerikában ilyen háttérrel, ilyen elképzeléssel érkeztem, és tényleg azt láttam, hogy Amerikában valahogy a vallás az egy teljesen természetes dolog, és az emberek úgy járnak templomban, mint ahogy mondjuk egy rossz hasonlattal élve, itt Európában mondjuk párttagnak kellett lennie az átkos rendszerben az embereknek, és akkor ők belépnek a pártba. És ennek persze megvannak a veszélye is, mert esetleg úgy néznek a vallásra, vagy az egyházra, mint egy klubra, hogy jó, hát akkor szombaton vagy nyilván a keresztények többsége vasárnap összegyűlnek, és akkor vannak jó programok, de Isten elhívott egy népet, amelynek azt

0: mindig ismertük volna egymást, tudják, hogy körülbelül ki. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és személyesen érdekes volt megtapasztalni, hogy ez a kb. 21 néhány milliót számláló egyház tényleg mindenütt jelen van. Most ahol mi Texasban, egy kis faluban lakunk, vagy egy kisebb településen, és annak a közelében is legalább 4-5 adventista gyülekezet van. És ahogy Magyarországon vagy a világ más pontján is tapasztalható, minden gyülekezet különbözik egymástól. Van most, ha úgy tetszik, konzervatívabb, van liberálisabb, de mindenkinek magának kell megtalálni azt, hogy hogyan teszi hasznossá. Én ott Amerikában, csak hogy befejezem egy-két mondat elejéig, hogy mivel a lelkésznek több gyülekezete van, én is többször prédikálok, kipróbálhattam magam angolul, nyilván nem olyan egyszerű angolul prédikálni, mint az anyanyelvén az embernek, és ugyanúgy együtt dolgozunk missziós tevékenységeken, mint ahogy Magyarországon.
1: De most akkor beugrott ez a szó nekem is, hogy amit mondtál, hogy Texas, mert a hírekbe olvastuk föl kedves hallgatóinknak, hogy megjelent, hogy Texasban, Amerikában is mondták, hogy de most csak Texasban, kötelezővé tették a Biblia tanítását az iskolákban.
0: Így van, sőt, több helyen ki kell tenni a 10 parancsolatot az osztálytermek falára. Ugye ez annak a Biblia által megjövendőlt fejlődésnek, fejlődés egy rossz szó, ahogy alakul a világtörténelem, ahogy alakulnak a dolgok, beteljesedik. Ugye így mondja a Bibliának a proféciája, hogy bárányhoz hasonló lesz az Amerikai Egyesült Államok, és aki elolvassa a Jelenések könyvében, viszont amikor megszólal, akkor olyan volt, mint a sárkány. És az előző fenevad, a középkori Róma fenevadjának a dolgait cselekszi. Tehát azt a hihetetlen proféciát mondja Jelenések könyve, hogy a vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság hazájában, az Amerikai Egyesült Államokban, ahol maga a törvény garantálja azt, hogy az állam nem szólhat bele, nem alapíthat egyházat, azt mondja a Biblia, ezt mondta már Jánosnak, hogy ez az ország lesz az, ahol a középkori vallási türelmetlenséghez hasonló vallási türelmetlenség fog kialakulni. Egy vallásnak a tantételeit fogják a törvény erejével kényszeríteni, ugye a keresztény. Ezt látjuk, hogy vasárnap törvény, azt látjuk, hogy a Biblia kötelező az iskolában, azt látjuk, hogy a 10 parancsolatot ki kell tenni az iskolának a falára. Szóval a szemünk előtt teljesedik be a Bibliának a jövendőlése, proféciája.
1: Ebben a cikkben, ami olvastam annak idején, azt írták, hogy igen, hogy erről volt vita is, hogy ne legyen ilyen, de akik viszont egyetértettek azzal, hogy kell a Bibliát tanítani, azok arra hivatkoztak, hogy de hát az Egyesült Államok is azért jött létre, mert innen Európából a keresztényeknek kellett elmenekülni, vagyis hogy azok hozták létre Amerikát, aztán különböző államokat, de aztán Egyesült Államok lettek.
0: Azért visszás ez a dolog, mert miközben ezt mondják, hogy keresztény alapokra épült az Amerikai Egyesült Államoknak az alkotmánya is, aközben...
1: De sőt, ráadásul protestáns akkor.
0: Persze, hogy
1: mert
0: igen.
1: Le volt tiltva a katolikusság annak idején,
0: igen.
1: Illetve lehetett, de elrendelték, hogy például elnök, hogy nem lehet katolikus.
0: Ez már a teljesen megváltozott.
1: Igen, vagyis, hogy egy pápa nem ugorhat oda be.
0: Szóval, hogy az a visszás helyzet alakul ki, hogy miközben arra hivatkoznak, hogy az Amerikai Egyesült Államok keresztény alapokra épült, úgy tűnik, mintha elfelejtenék azt, hogy hát pontosan azért menekültek el az ősatyák Európából, mert ott keresztény üldözés volt abban az értelemben, hogy keresztények üldöztek keresztényeket, katolikusok üldöztek nem katolikusokat, mert a katolikusok azt, mert a római katolicizmus azt akarta, itt most nem a katolikus emberekről beszélek, hanem magáról a római katolicizmusnak a gépezetéről, azt akarta, hogy mindenki úgy higgyen,

0: hogy a római pápa előírja, hogy írjanak, és ez volt a vallási türelmetlenség, ez volt, ami a lelkiismereti szabadságot sárba tiporta. Ezek ellen protestálva, ezzel szembeszállva küzdöttek a protestánsok, és azért menekültek Amerikába, hogy végre szabadon mindenki a lelkiismeretének megfelelően imádhatja Istent. Ha most ez a keresztény állam, vagy bármely keresztény állam előírja minden emberének, minden polgárának, hogy nektek a Bibliát kell olvasni, nektek vasárnap templomba kell menni, nektek ezt vagy azt kell csinálni, akkor magával Jézus tanításával mennek szembe, mert azt mondta, van feladata a császárnak, és van feladata Istennek. Azt mondta Pilátusnak, hogy ha én azt akarnám, akkor több légiót rendelne mellém az Isten, és akkor viaskodnának, de ő nem karddal, nem a törvény erejével, nem erőszakkal akarja az országát terjeszteni. Tehát az igazi kereszténység, a bibliai kereszténység pontosan arról szól, hogy semmit sem teszünk kötelezővé, és a Szentlélekre bízzuk azt, jó, hirdetni lehet a bibliai igazságot, sőt, kell is, de minden embernek megvan a szabad döntése, választása, hogy milyen akar-e Istent imádni, milyen Istent, és mikor akar imádni. És rá kell bíznunk az Istenre azt, hogyha mi terjesztjük az evangéliumot, az örömhírt, Krisztusnak az evangéliumát, akkor az emberi szíveket megérinti, és nem a polgári kormány törvényeinek megfelelve lesznek keresztények, mert a soha nem szült jó vért, hanem a szívük megváltozása miatt lesznek keresztények. Tehát ez a visszás helyzet van, igen, de ez, hogy így mondjam, nem lep meg bennünket, mert azt mondja a Jelenések könyve, hogy ez a sárkányul szóló, báránynak látszó fenevad azt fogja művelni mindenkivel, hogy nem adhat és nem vehet az, aki nem követi ezeket a törvényeket, aki nem felel meg az elvárásoknak. Sőt, azt is mondja, hogy egy idő után a tolerancia annyira elfogy, hogy meg is ölhetik ezeket. Kedves hallgatóknak ajánlom, hogy ha nem is az egész Bibliát most együltő helybe, de a Jelenések könyve 12., 13., 14. fejezetét olvassák el, és ott képet nyernek arról, hogy két ilyen egymásnak feszülő erő lesz. Azt mondja a fenevad, hogy imádják a fenevadot, a másik pedig azt mondja, Isten pedig azt mondja, hogy ne imádjátok.
1: Hát annak idején Luther Mártonnak is ez volt a problémája, tehát ő is ezt élte át, hogy a császár, amikor ő lefordította legalábbis már rögtön az elején az új szövetséget német nyelvre, akkor a császár megpróbálta letiltani, hogy nem prédikálhatnak róla, illetve mindegyik, amit kinyomtattak, azt pusztítsák el. De akkor a fejedelmek mind leborultak előtte, itt legalábbis a Luther filmben így van, hogy leborultak, hogy jó, akkor vágd le a mi fejeinket, az összeset. És erre ezt nem merték megtenni, de mindegyik egységesen, na jó, de nem, mert mi nem tudjuk elfogadni, de ha akarod, akkor ölj meg minket. És akkor erre a császár hoppá visszalépett, és akkor engedte. De ott ő ugyanezt parancsolt, hogy az államot, és ezt tényleg nem az államot kell követni, hanem hagyni kell mindenkinek a hitét követni, igen. Ugye?
0: Igen, hát Jézus ezt csodálatosan egyszerűen tanította, mikor úgymond csapdába akarták csalni, hogy bármit is válaszol a kérdésre, akkor megkérdezték tőle, hogy kell-e adót fizetni. Ugye, hogyha azt mondja, hogy nem kell adót fizetni, mert ugye a császár az nem az igazi uralkodó, akkor beárulják a császárnál, illetve, hogy akkor a császárság ellensége, ha meg azt mondja, hogy kell adót fizetni, akkor meg a Róma gyűlölő nép, a zsidó nép, az izraeliták fognak szembefordulni vele. És akkor Jézus mondta, hogy hát hozzatok elő egy adópénzt. Előszak kérdezte, kinek a képe van ezen a pénzen, és mondták, hogy a császári. És most jön a lényeg, azt mondta Jézus, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. És ebben ketté választotta, hogy vannak dolgok, amiben, igen, amiben a császárnak vannak beleszólásai.
1: De ő nem adott, mert mondta, kérdezte az embereket, hogy mutassanak egy pénzt, vagyis, hogy nála nem volt semmi, egy pénz se, mutassák neki, hogy igen, ezért mondta, hogy látja, ott van a neve, akkor adjátok oda, de ő nem adott semmit, mert nála nem volt egy fillér sem, bocsánat.
0: Igen, de hogyha lett volna, akkor megfizette volna akkor az adót, ebben igen, semmilyen igen. kétségem nincs, már csak azért sem, mert amikor Péter abba a kínos helyzetbe került,
1: hogy... Júdás ezért ezt elintézte.
0: Amikor Péter abba a kínos helyzetbe került, hogy fizetni akarta a templomadót, na akkor már megkérdezte Jézus, hogy hát ő neki miért kéne fizetni, ő Isten fia, ő ennek a templomnak az alapja, ő fizessen adót, de hogy ne legyen ebből se feszültség, azt mondta Péternek, hogy menj el gyorsan a genezáreti tóhoz, vesd be a horgodat, kifogsz majd egy halat, és abban fogsz találni egy pénzérmét, amit oda tudsz adni magadért, meg én érettem. De elkanyarodtunk, tehát azt akartam mondani ezzel, hogy amikor Jézus ketté választotta, azt mondta, a császárnak vannak dolgok, amiért a császár felé kell felelni, és vannak dolgok, amiért az Isten felé kell felelni. És itt hozom be azt, hogy biztos a rádióhallgatók tudják azt, hogy a 10 parancsolat az 2 kőtáblára íródott. Írhatta volna Isten 1 kőtáblára is, nem lett volna szükség, hogy 2. És ha megfigyeljük, az első kőtáblán az ember és Isten viszonya fogalmazódik meg. Ugye? Szeresd az Istent, ne vedd a szádra, ne csinálj faragott képeket, és a szombatját azt tartsd meg. Ez az első 4 parancsolat, embernek az Istenhez fűződő kapcsolatát taglalja, és a másik 6 parancsolat, az a második kőtáblára került, az az ember és az ember közötti viszonyról szól. Ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másik, stb. Ne paráználkodj.
1: Szeresd a szüleidet.
0: Igen, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életig legyen ezen a földön. És ebbe a második kőtáblába, ennek a betartatásába beleszólhat a császár, vagy a király, vagy a mindenkori államszervezet. Nyilván teljesen Istentől vett az államrend. Ha valaki tolvaj, akkor azt le kell állítani, és börtönbe kell zárni. Hogyha valaki gyilkos, szintén ki kell vonni a forgalomból, és megfelelő korrekciót, vagy büntetés végrehajtást meg
1: de
0: kell tenni.
1: De már most csak az államnak, mert hogy a keresztényeknek Jézus azt mondta, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Az állam ítélje.
0: Mindjárt reagálok erre. De hogy ebből látszik, hogy az állam nem szólhat bele az első kőtáblába. Tehát nem mondhatja meg, hogy hogyan imádjam Istent, nem büntetheti meg azt az embert, aki káronkodik, nem büntetheti meg azt az embert, amelyik faragott képeket csinál, és, vagy nem csinál, és nem büntetheti meg azt, aki szombaton, vagy vasárnap, vagy csütörtökön, vagy pénteken megy templomba. Nincs. A császárnak, az államnak nincs beleszólása, nem a hatásköre ez. Ez egyedül Istennek a hatásköre.
1: De érdekes, hogy azóta most a vasárnapot és a szombatot is szabad nappá rendelték.
0: Igen,
1: ez
0: igen,
1: érdekes,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, persze. Ettől függetlenül mennek a dolgok. Ez csak az előző félig tréfás, vagy nem is tudom, komoly megjegyzésedre mondanám azt, hogy ugye meg kell büntetni a tolvajt, meg kell büntetni a gyilkost. A keresztény ember is lehet rendőr, és akkor itt már nem csak az, hogy a keresztény az nem folyik bele ebbe, tehát hogy semmi probléma nincs azzal, hogyha a keresztény létre valaki nyomozó vagy bűnüldöző, úgyhogy ez a kérdés szerintem egy kicsit komplexebb vagy árnyaltabb. Mindenesetre a lényeg az, hogy
1: Amerika... Bocsánat, ez Jézus is nem ítélkezéssel, igen, hanem igen, szeretettel
0: igen,
1: tett
0: igen,
1: rendbe dolgokat. Így szeretettel, van, így van, nem így van. Ítélkezéssel.
0: Teljesen. Egy másik példát eszembe mondjuk a katonákkal kapcsolatban. Jézus azt mondta, hogy ugye a katonáknak volt a zsoldjuk, és abból kellett megélniük, de az volt a szokásuk, római katonák, hogy ők mentek, aztán harácsoltak a néptől, loptak, tehát törvénytelenkedtek voltak éppen. És Keresztelő János is, vagy Alámerítő János is, és Jézus is nem mondta a katonáknak azt, hogy szereljetek le. Nem mondta azt, hogy ne legyetek katonák, csak azt mondta, hogy elégedjetek meg a zsoldotokkal, és ne vegyetek el a többiektől, ami nem a tiétek. Tehát, hogy minden foglalkozásban lehet valaki keresztény, és a Biblia minden foglalkozásra, minden élethelyzetre megadja a megoldást. És természetesen olyan is lehet, ugye nagyon híres film készült belőle, én magam nem láttam, de a Fegyvertelen Katona című könyvet olvastam, egy adventista, aki fegyver nélkül vett részt a II. Világháborúban, és az első olyan ember volt, aki megkapta a legmagasabb kitüntetést, az amerikai becsületrendet, mert olyan sok bajtársat mentett meg, és talán Mel Gibson csinált róla egy filmet, nem tudom, mi volt a címe, de talán ez, hogy a Fegyvertelen Katona, nem vagyok benne biztos, hogy ezt is választhatja valaki, hogyha szabadságában áll, hogy ő fegyver nélkül szeretné szolgálni az embereket, meg a hazáját.
1: Akkor most végéhez értünk megint, kedves hallgatóink, Vég Józsival, mert hogy beszélgettünk a történelemről, hogy hogyan kell értelmeznünk, és hogyan kell próbálnunk követni a jót. Mert Pál apostol ezt javasolja nekünk, vagy kéri, hogy próbáljatok meg mindent, és aztán a jót megtartsátok, ugye?
0: Igen, és még annyit tennék hozzá, hogy Pál, mert oda tenném Jakabot, azt mondja, hogy mutassátok meg a ti hiteteket a ti cselekedeteikben. Ezzel nem azért, nem azt mondja, hogy cselekedetekkel ki lehet érdemelni az üdvösséget, de azt mondja, hogy a jófaj úgy gyümölcsöt terem, ha valakinek az életét megérintette Isten, akkor az meglátszik a cselekedetében, meglátszik az életvitelében, meglátszik a beszédmodorában. Tehát a kereszténység Krisztus követése élő, ható, átalakító erővel bír. És hogyha valakinek nem látszik meg az életén, akkor annak el kell gondolkodnia, hogy valóban Krisztus kegyelme megérintette a szívét, vagy sem.
1: Ezért, hogyha most átnézzük, hogy mi történik ezzel a világgal, akkor mindig át kell néznünk, hogy mi történt Jézussal, mert Jézust azért küldte ide Isten, hogy ő mutassa meg nekünk, hogy hogyan szeretné az embereket magához venni. És Jézus nekünk nagyon sok példát bemutatott erről, úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek, ugye? Kedves hallgatóink, ismét akkor Vég József testvérrel úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: Michael Cristiano, a New York-i bírósági tisztviselő, minden reggel 4 órakor kell. Ha esik, ha fúj, ha hétköznap van, ha ünnep, minden nap elsétál a szendvicsboltjába. Nem egy üzlet tulajdonosa. Valójában a saját konyhájába megy. Ott készíti el híres szendvicseit, amelyek csak a rászorulók körébe váltak slágerré. Hajnali 5 óra 50 perckor végigjárja a New York-i városháza közelébe levő Central Street és a Lafayette Street hajléktalan szállásait. Hamar szétoszt 200 szendvicset a hajléktalanok között, mielőtt megkezdi munkáját a bíróságon. A történet 20 éve kezdődött egy csésze kávéval, amelyet egy John nevű hajléktalannak adott. Michael naponta vitt Johnnak szendvicset, teát, ruhát, és ha nagyon hideg volt, még a kocsiját is felajánlotta neki, hogy megmelegedjék benne, amíg ő dolgozik. Eleinte Michael csupán egy jó cselekedetre vágyott. Egy nap aztán egy belső hang arra késztette, hogy többet is tegyen. Ezen a hideg téli reggelen megkérdezte Johnt, nem akar-e megmosakodni. Az ajánlatot csupán üres udvariaskodásnak szánta, mert biztos volt benne, hogy John nemet mond. Meglepetésére azonban John visszakérdezett. Megmosdat? Michael hallotta, mint egy belső hang azt tanácsolja. Inkább adj pénzt, ne ígérgess. Végignézett a szegény emberen, rongyos, büdös ruházatán, torzomborz haján, szőrös arcán, elvadult külsején, félt tőle. Azt is tudta azonban, hogy elkötelezettsége próbakövéhez érkezett. Így aztán feltámogatta Johnt a bíróság épület öltözőjébe, és munkához látott. John teste tel is tele volt sérülésekkel. A sok éves nélkülözés és elhanyagoltság jeleivel. A jobb kezét amputálták, és Michaelnek le kellett gyűrnie iszonyattát és undorát. Segített Johnnak megmosakodni, levágta a haját, megborotválta, majd megosztotta vele a reggeliét. Ez volt az a pillanat, emlékszik vissza Michael, amikor tudtam, hogy elhivatott vagyok. Hittem, hogy igenis képes vagyok tenni valamit. Megszületett a szendvicsek gondolata, és Michael megkezdte küldetése teljesítését. Nem kap semmilyen intézményi támogatást. Azt mondja, nem jótékonykodni akarok, nem akarok bekerülni a feljegyzésekbe, és nincs szükségem média támogatásra. Csak jót akarok cselekedni, naponta a magam csekély lehetőségei szerint. Van, hogy a saját zsebem elég hozzá, van, hogy segítséget kapok. Ez azonban olyasmi, amit én magam meg tudok tenni. Egy ember, egy nap, egyszer. Amikor havazik, nehéz kikászálódni a meleg ágyból, otthagyni a családot és elindulni a belvárosba a szendvicsekkel, mondja, de aztán meghallom azt a belső hangot, amely arra buzdít, hogy induljak. És elindul. Michael naponta 200 szendvicset csinál, immár 20 éve. Amikor szétosztom a szendvicseket, mondja, nem egyszerűen kirakom őket egy asztalra, hogy vegyen ki mennyit bír. Mindenkinek a szemébe nézek, kezet fogok velük, és kellemes napot kívánok nekik. Nekem minden ember fontos. Nem úgy tekintek rájuk, mint a hajléktalanokra, hanem mint emberekre, akiknek élelemre, bátorító mosolyra és erőt adó emberi kapcsolatra van szükségük. Egyszer Koch polgármester is eljött velem a körutamra. Nem értesítette a médiát, Csak mi ketten voltunk, mondja Michael. Emlékeiben mégsem a polgármesterrel közös ételosztó akció kapta a legnagyobb szerepet. Egyszer egy ember eltűnt a szendvicsre várók soraiból, és Michael sokszor gondolt rá. Reménykedett benne, hogy az illető kellemesebb körülmények közé került. Egy napon aztán találkozott vele. Megváltozott. Tiszta, meleg ruhákba köszöntötte Michaelt, meg volt borotválva, és a saját szendvicseivel járt kelt. Michael napi szendvics adagjai, meleg készszorításai, bátorító pillantásai, jó kívánságai megadták neki az oly nagyon hiányzó reményt és biztatást. Megváltozott az élete attól, hogy minden nap embernek nézték, és nem egyszerűen társadalmi kategóriának kezelték. A pillanat önmagáért beszélt. A két férfi csendben dolgozott egymás mellett, osztogatták a szendvicseket. Mindössze annyi történt, hogy újabb nap köszöntött New Yorkra, de egy kicsit reménytelibb nap.
1: Vas Albert, látható az Isten. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, aki meglátásra vak, s szeme elé a fény korlátja nőtt. Az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom, ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon.